0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
0: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett láng rózsafüzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért, szerzetesnőinkért, kispapjainkért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, a gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért és hallgatóiért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott jó szándékért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a Te lelkeddel. Járja át lelkemet a Te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretett láng kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljen Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megtel azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltónk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk keresztet mély áhítattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek Te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek Te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.

0: szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szeretett láng litánia. Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmaz nekünk!
0: Szent Háromság Egyisten,
1: irgalmaz nekünk!
0: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden név vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál éretünk, Istennek szent anya,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök Atyához.
0: Imádkozunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szereted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egy szülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tűze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
2: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
1: Köszönjük, kedves hallgatók, hogy együtt imádkoztak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Mai műsorunkban mélyülő hittel a Szent Misén című műsorunkban tovább folytatom a gondolataimat. A megújítani a hagyományt, ezzel a témával fejeztük be az elmúlt műsort, és ott hagytuk abba, hogy szükséges, hogy térden állva imádkozzunk. Teréz anya mindig térden állva imádkozott. Így fejeződik ki a teljes ráhagyatkozás az Atya Istenre, akinek teljesen át kell adnunk magunkat, készen arra, hogy meghallgassuk őt. Megállapíthatjuk, hogy a hívek azért nem képesek imádkozni, mivel a liturgia alatt ülnek vagy állnak, és ezek a testhelyzetek kevéssé kedveznek az imádságnak. A templomokból eltűntek a térdeplők, míg az ülés és az állás minden más összejövetel esetén elfogadott testhelyzet, de a térdelés az imádság alaphelyzete. A liturgia előírja, hogy térdeljünk az átváltoztatás alatt, sőt az egész eukarisztikus ima alatt, majd pedig a szent áldozás előtt. Ám ezt nem lehet végrehajtani, ha csak nem térdelünk a földre. Természetesen magától értetődő, hogy ezt meg kell tennünk a szentségimádások alatt és a bűnbánati jellegű alkalmakon. Azért térdel az ember, hogy alázatosan könyörögjön az Úrhoz, és imádja őt, mint teremtmény a teremtőjét. Mint hogy ő maga van jelen az eukarisztiában, ez mindig megkövetelte magában is az imádást. Noha teljesen formájában, csak a középkorban bomlott ez ki, ez nem jelentett változást vagy romlást, sem mást, csak annak a végérvényes előtérbe kerülését, ami mindig is jelen volt benne. Aki manapság figyelemmel és szeretettel tekint Szent Gergely miséjére, nem a gyógyíthatatlan nosztalgia áldozata, elsősorban fiatalok kérik és mozdítják elő, mivel nem ismerte még ezt a misét, annál az egyszerű oknál fogva, hogy a 80-as, 90-es években jött létre legfeljebb 30 évvel ezelőtt. És vegyék észre, hogy azt a számos homlapot, amelyek ezzel a misével kapcsolatosak, nagyrészt csak is fiatalok szerkezhetik. Inkább arról mondhatjuk el, hogy a nosztalgiájának él csupán, aki miközben elismeri, hogy a régi ritusnak megvan a maga vonzereje, elveti azt, mint egy önként vállalt büntetésként gyűlölve saját életének ugye egy darabját. Nem igaz az sem, hogy azok a fiatalok, akik napjainkban a Szent Mise rendkívüli formájáért küzdenek, nem fogadták volna el a liturgikus reformot, mivel a zsinat után születtek. Inkább csak felteszik a kérdést, hogy a reformban valóban benne foglaltatott-e mindaz, ami már a gyakorlattá vált. Vagyis a latin nyelv eltörlése, az állva történő szent áldozás. Hát elolvassák a liturgikus konstitúciót, és rádöbbennek, hogy az nem írt elő ilyesmit. A haladók azonban nem adják fel a vitát, és azt állítják, hogy az egyház mindig a mindennapi nyelv szavaival fordult az Istenhez. Aki viszont tényleg ismeri a történelmet, megmondhatja, hogy valójában ezek a szövegek a mindenkori hivatalos nyelven vannak megfogalmazva, eleinte görögül, aztán latinul, és bár soha nem vetették meg az evangelizált népek nyelvét sem, megőrizték a Jézus és az apostolok által használt legfontosabb szavak formáját, mint például az Amen, Alleluja vagy a Hozsanna, és úgy illesztették a szövegekbe, hogy az idő vasfoga se változtassa meg a jelentésüket. Az egyház Krisztus szavaival imádkozik, nem a hétköznapi emberek szavaival. Az isteni szavak a szentmise formulái és imádságai, és azért szentek ezek, mert Jézus ajkáról származnak. Vegyétek és egyétek, vagy a mi atyánk, vagy a béke legyen veletek. Tehát a papnak méltósággal és alázattal kell szolgálnia Istent és népét, és abban, ahogyan viselkedik és kiejti ajkán az isteni szavakat, meg kell mutatnia a hívek felé Krisztus élő jelenlétét. Ezt idéztem Nikolá Bux Mélyülő hittel című művéből, könyvéből. Most ugye a Szent Misét latinul vagy más nyelven végezzék, csak az egyházi jogszabályai szerint jóvá hagyott liturgikus szöveget szabad használni. Fenntartva, hogy a Szent Misét az egyházi hatóság által meghatározott időkben és órákban
a nép nyelvén kell bemutatni. A papok mindig és mindenütt misézhetnek latinul. Joseph Ratzinger ezzel kapcsolatban a következőket jegyezte meg. Idézem, általánosságban azt gondolom, hogy jó dolog volt, hogy a beszélt nyelvekre lefordították a liturgiát, hiszen meg kell azt értenünk, részt kell abban vennünk értelmünkkel. Ugyanakkor bizonyos latin elemeknek a hangsúlyosabb jelenléte segíthetne benne, hogy kiemeljük a liturgia univerzális jellegét, és elérjük, hogy a világ minden részén kimondhassuk, ugyanannak az egyháznak vagyok a tagja. Eddig az idézet. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, és megnézzük, hogy mit jelent az, hogy helyre kell állítani a fegyelmet a szent zene területén. Maradjanak velünk!

Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább megyünk tehát. Megnézzük, hogy mit jelent a szent zene, hogyan kell a fegyelmet helyreállítani ennek a területén. Az imádság egyesülés Istennel, akkor a paradicsom ízét élvezhetjük benne előre. Ezért fel kell tennünk a kérdést. Az a zene és az a művészet, ami az utóbbi 40 évben megjelent a katolikus templomokban, vajon rendelkezik-e azzal a méltósággal, szépséggel és univerzalitással, amelyek elvezethetik a hívőket a szent és a vallás szférájába? Valóban szent megnyilvánulásokról van-e szó abban az értelemben, hogy az isteni jelenlét elé helyeznek bennünket, imára sarkalnak és felemelnek az égbe? Hatodik Pál figyelmeztetett azoknak a dallamoknak az inváziója kapcsán, amelyek elárasztották a liturgiát. Nem kell, hogy mindaz, ami a templomon kívül megállja a helyét, átlépje a küszöböt, az ének az egyház szerves egészére vonatkozik, és ezért szükséges, hogy megmutatkozzon benne alapvető szerkezete, ami általánosságban jelen van a szent liturgika, liturgia hierarchikus és közösségi jellegében. Az ének, imádság és gyakorta és szent a szerzője. Gondoljunk csak Szent Bernát Jézu Dulcis memóriájára, Szent Tamás Pangelingvájára, vagy akár olyan népénekekre, mint Liguri Szent Alfonsz, Tus Csendi Dellesztelléjére, Csillagokból Szász Alá. Szent Ágoston mondja el, hogy sírt, amikor Milánóban, Szent Ambrus liturgiájában meghallotta a himnuszokat. Ő nagyon kifinomult zeneszerző volt, és azt állította, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. És akkor még nem szóltunk a keleti himnusz szerzőkről, a szíriai Efrémtől, Románosz Melodosz, a dicsőítő énekekben Nagy Szent Gergely szerint megnyílik egy út, amelyen Jézus megmutatkozhat, mert amikor a zsoltárok éneklése által valódi alázatot érzünk át, szívünk mélyébe jutunk le, és ott megleljük Jézust. Az ének révén megnyugszik a lélek, felemelkedik, kérés hálát ad, szemlélődik és örvendezik a személy teljességében, szinte magával emelve a testet, amely szinte rákényszerül, hogy elegáns tartást vegyen fel, hasonlót ahhoz, amelyet a lélek mondhat magáénak. A vallás tapasztalata ugyanis hasonlatos a szeretetéhez, amely bensőnkben születik. Majd később megmutatkozik külsőnkben is, ahogyan Jacopo Nada Todi mondja, ahhoz azonban, hogy lelkünket felemeljük az ég felé úgy, ahogyan egy szédítően szép gótikus üvegablak vagy barokk oltár teszi ezt, az éneknek szentnek kell lennie. Örömtelinek, dicsőítőnek nem lehet szét szólt, hanem költői, és nemes kell, hogy legyen. Minden mesterkéltségről mentes, édes és lágy, amelyben nincsen affektálás és érzelgősség. Ahhoz, hogy valódi örömöt adjon a lelkünkbe, és ne csupán mulandó érzelmeket keltsen, egybe kell csengenie az ember természetével. Nem csak az érzékekhez kell szólnia, hanem minden képességünkhöz, azok hierarchiájának megfelelően. Ki kell fejeznie a hiterejét és látságát, ugyanakkor egyszerűségét és tisztaságát is. Meg kell mutatnia az isteni események történetiségét, és egyben misztérium jellegét, a közösségi tapasztalat egységét, és ugyanakkor az egyén lelkének egyediségét is. Érvényes és aktuális az a regula, amelyet még Szent X. Pius szabott. Idézem. Annál szentebb és liturgikusabb egy egyházi zenemű, minél inkább igazodik menetében, ihletében, jó ízében a gregórián zenéhez, és annál kevésbé méltó a templomhoz, minél inkább eltérettől a magasztos mintától. Szent X. Pius mondotta az Inter Solicitudines Motu Propriója 12. pontjában. Még ezt megelőzően a Divino Afflante kezdetű apostoli konstitúcióban azt állítja, hogy a zsoltárok tanítanak meg bennünket arra, hogyan kell dicsérnünk az Istent, mivel ezekben Isten maga mutatta meg, miként kell őt imádnunk nekünk embereknek. Ez Isten joga a szent zenében.
ezeket az alapelveket, amelyeket megerősített 12. Pius is a Musicae Sacrae Disciplinae című instrukciójában, nem írta fel a II. Vatikáni zsinatot, amely megállapította, hogy a zene, a liturgia valódi és tényleges jele, része a liturgia szentségi dimenziójának. Mindezek ellenére azt tapasztalhatjuk, hogy eltűnt ez a zenei repertoár, és olyan dalok kerültek a helyére, amelyek az evangéliummal nem összeegyeztethető világi kultúrából származnak. A zsinat előtt az opera irodalomból jövő beszüremkedéseknek engedtek gyakran, ma a könnyű zene vette át ezt a szerepet. Talán attól az illúziótól hajtva, hogy ez majd vonzani fogja a fiatalokat. Ebben a zenében a ritmus kerül előtérbe, az édeskés szavak, néhol a világi utópiák és a látásmód is. Nem olyanok ezek a dalok, amelyek a mindennapokat az örökké valóság keretébe helyezik, a jövőt a lét egészéhez mérik, és az ember nyomorúságát az Isten irgalma felül láttatják, hanem a dekadens kereszténység kifejeződései. 16. Benedek pápa, aki a szent zene és a zsinat utáni elhajlások jó ismerője, így fejezte ki, mit gondol erről. Vissza kell adni a katolikus liturgiának a nagy zenei hagyományt a Gregoriántól a polifóniáig, a székesegyházak és kolostorok zenéjét, a reneszánszot, a barokkot, egészen Brucknerig és azon túl. Éppen ezért, amikor látogatást tett a Szent Zene pápa intézetében, arra szólította fel a hallgatóságát, hogy elmélkedjen a zene és a liturgia kapcsolatáról, éberen őrködve a gyakorlaton és a kísérletezésen. Nem minden zenész és liturgiai szakértő ért vele egyet. Főként azok nem, akik a szentimentális, bizonyos mértékben New Age-es irányzat képviselői, amely jelenleg uralja a nemzeti egyházzenei repertoárokat, az óriási találkozóktól sok-sok plébániáig pedig. Nem Ratzinger volt az, aki a Graduale Solesmessi 1979-es kiadását szerkesztette, amely magába foglalja a zsinat előtti graduálé összes darabját, ezek minden alkalmas adaptációjával. Ma már Szoleszmétől, ahonnan kiindult a zenei szolgálatnak, mint a római katolikus liturgia támaszának a felfogása, egészen Westminsterig és Cameronig kezd kialakulni egy ellentétes tendencia. Azok a kultúrák tanítanak ma már bennünket az egyház hagyományos énekkincsének a szeretetére, amelyek csak nem régen bukkantak fel a katolikus egyház horizontján. Valentin Miserax Grau szerint a gregórián zene visszaállítása az újjászületés megfelelő iránya. A székes egyházakból és a kolostorokból kiindulva. Mindig is így történt ez a liturgia történetében, és meg lehet, hogy egyes egyházi mozgalmak is részesei lehetnének a változásnak, ha elhagynák jelenleg is spontán álláspontjukat. Nem nehéz elérni, hogy a hívek a Szent Misén megtanulják a gregórián dallamok éneklését. Olykor túlzottan felértékeljük a híveket, amit előre lekezelően beszélünk képességeikről. Azok a fiatalok, akik latin nyelvű szentmisét szeretnének, az úgynevezett multikulturális társadalomban felnevelkedett fiatalok megmutatják, hogy a mai nemzedékek nem riadnak vissza tőle, hogy tanuljanak, még ha kényszerűen el is zárták őket a dolgoktól a régebbi nemzedékekhez képest. Ami mindenképpen elkerülendő, az a gyülekezeti szemlélet, amely azt hirdeti, hogy a liturgiában mindenkinek mindent el kell tudnia énekelni. A Sacramentum Caritatis kezdetű apostoli buzdítás azt kéri, hogy a leendő papokat a szemináriumi évektől kezdve készítsék fel arra, hogy értsék és végezni tudják a szentmisét latinul, továbbá, hogy használni tudják a latin szövegeket és énekelni tudják a gregóriánt. Ami a római liturgiát jellemzi, az legfőképpen a gregórián ének. Gyakran beszélnek azokról a bibliai, patrológiai és liturgikus forrásokról, amelyek nélkül nem mehetett volna végbe a reform. Nos, a gregórián ének ezek közé tartozik teljes joggal, sőt része annak a Lex Orandinak,
amely majdnem 20 évszázad során alakult ki. A Gregórián nélkül a katolikus egyház kincstára torzó. A gyülekezet és a Szkóla Gregórián éneklése mellett, és talán még az előtt helyre kell állítani a miséző papok részéről a Gregóriánt, akik manapság szinte már nem éneklik a maguk részeit, noha a liturgikus konstitúció erre biztatja őket. Kedves hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük az Erdélyi Mária Rádió szeretett hallgatóit, szentségimádást közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást főtisztelendő Börbusz Péter plébános úr mutatja be, a kántori szolgálatot Majoros Attila látja el. Megkérjük hallgatóinkat, hogy az éter hullámain keresztül kapcsolódjanak be a szentségimádásba, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Jézus, hiszem, hogy itt jelen vagy. Erősítsd hitemet. Jézusom, szeretlek. Te vagy a szeretet, a tiszta szeretet, mérhetetlen szeretet, az Atya örök szeretete az emberek iránt. Jézusom, jelen vagy itt az oltári szentségben, hogy velem lévő Isten, értem élő Isten legyél. E kenyér darabban, az ostjában maradtál, hogy táplálékom, életem légy. Szereteted leleményes egyszerűségében felülmúlhatatlan, isteni csendedbe burkolóztál, így adod magadat nekem. Köszönöm, Jézus, hogy te vagy velem. Köszönöm, hogy azt akarod, hogy én is veled legyek. Jézus, ébresz bennem a vágyat arra, hogy veled legyek. Amen.

Ó, mindenható Isten, kérlek segíts nekünk abban, hogy megtapasztaljuk és átéljük a szeretet erejét a mindennapjainkban. Segíts nekünk megtanulni, hogyan tudjunk szeretetteljesen bánni egymással, hogyan teremtsünk kölcsönös tiszteletet és megértést. Áld meg a szívünket azzal az erővel, ami lehetővé teszi, hogy mások iránti szeretetünket még inkább növeljük. Segíts minket abban, hogy mindig legyünk nyitottak mások felé, és képesek legyünk megosztani szeretetünket az emberekkel. Amen.

Ó, mennyei atyánk, kérlek, áld meg családjainkat, a te békéddel és szereteteddel. Segíts minden családtagunknak megérteni egymást, és tiszteletben tartani egymás érzéseit és véleményeit. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy képesek legyünk áthidalni konfliktusainkat, szeretetteljes és türelmes módon. Segíts minket abban, hogy mindig tudjuk értékelni egymás jelenlétét, és hálásak legyünk minden percért, amit együtt tölthetünk. Amen.

Ó, Úrunk, kérünk téged, hogy áld meg közösségünket a te békéddel és szereteteddel. Segíts nekünk együttműködni egymással, és építeni egy olyan közösséget, ahol mindenki elfogadva érzi magát, és tiszteletben tartják őt. Adj nekünk empátiát mások felé, és toleranciát az eltérő vélemények iránt. Segíts minket abban, hogy mindig legyünk hálásak a közösségünk tagjaiért, és tegyünk mi is azért, hogy szeretetet teredjen mindenki szívén.

Ó, mindenható Isten, köszönjük neked a te végtelen szeretetedet. Kérlek, segíts minket abban, hogy mindig érezzük jelenlétedet, és megtapasztaljuk a te szereteted erejét életünkben. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy mi is sugározzuk mások felé ezt a szeretetet, és segítsd őket abban, hogy megtapasztalják azt. Áld meg szívünket a te béke szereteteddel, és adj nekünk türelmet és bölcsességet ahhoz, hogy mindig kövessük akaratodat, és éljük az igazságodat. Amen.

Ó, mindenható Isten, kérlek, segíts nekünk abban, hogy szeretetteljesek legyünk egymással. Segíts, hogy szívünk mindig tele legyen szeretettel és melegséggel mások iránt. Adj nekünk erőt és bátorságot ahhoz, hogy szeretetünket megosszuk másokkal, és így terjedjen az egész világon. Amen.

Istenünk, adj nekünk erőt ahhoz, hogy megértsük és elfogadjuk egymást olyannak, amilyenek vagyunk. Segíts nekünk toleranciát gyakorolni mások iránt, és elengedni az előítéleteinket. Legyél velünk mindig az empátia útján, és segíts minket a megértésben és elfogadásban. Amen.

0: Adj.
1: Ó, mennyei atyánk, köszönjük neked a szeretetedet, amely mindig körülvesz bennünket. Kérünk téged, segíts minket abban, hogy megtanuljunk szeretni egymás még jobban. Adj nekünk erőt és kitartást ahhoz, hogy minden napunkban a szeretet jegyében éljük meg. Segítsd az embereket megérteni egymást és elfogadni egymás különbségeit. Legyen a szívünkben empátia és türelem mások iránt, hogy békésen tudjunk együtt élni. Áld meg családainkat és közösségeinket, hogy a szereteted által egységben maradhassunk. Kérünk téged, önsd ki ránk a te szeretetedet, gazdagságát, és segíts minket abban, hogy mi is mások felé sugározzunk.

Tudjátok azt, köszönjük neked minden napért, és kérünk benned békét és harmóniát az életünkben. Amen.

Ó, mindenható Isten, könyörülj rajtunk, és segíts nekünk abban, hogy szíveinkben növekedjen a szeretet. Taníts meg minket arra, hogy szeressük egymást feltétel nélkül, ahogyan Te is szeretsz bennünket. Segíts nekünk megtanulni elfogadni másokat olyannak, amilyenek, és támogatni őket az útjukon. Áld meg a kapcsolatainkat, és erősítsd meg bennünk az empátiát és a türelmet. Kérlek, Uram, adj nekünk erőt és bölcsességet ahhoz, hogy minden nap több szeretetet hozzunk a világba. Segíts minket abban, hogy példaképek legyünk mások számára, és segítsünk nekik megtapasztalni a Te irgalmas szeretetedet. Áldj meg minket az áldásoddal, és vezess minket az úton, a végtelen szeretet felé. Amen.

Szűz Mária, Isten anyja, hozzád fordulunk, aki elsőként fogadtad be Isten fiát az életedbe. Te csendben, hittel és szeretettel mondtál igent az angyal szavára. Vezess minket is az engedelmesség és a bizalom útján. Kísérd lépteinket, oltalmazd családjainkat, és járj közben értünk, hogy életünk mindig Isten felé vezessen. Taníts minket szívünkbe vésni és megőrizni Isten igéjét, hogy fiaddal egyre mélyebb egységben élhessünk. Segíts minket, hogy tanúságot tegyünk a világ előtt, és életünkkel hirdessük Jézus a megváltó. Amen.

Uram, hiszem, hogy te vagy az ige, aki a világba jött. Tudom, hogy az atyáról, az ő igazságáról és szeretetéről beszélsz nekem. Tudom, hogy bízhatok abban, hogy az atyához vezetsz engem. Bár a szívem olyan szűk, te mégis utána jössz, hogy megkeress engem. Hála neked ezért. Uram, segíts, hogy ma búzgóban keresselek téged. Uram, köszönöm, hogy eljöttél megkeresni engem. Ma én is akarlak téged keresni. Segíts, hogy a hitben felfedezzelek téged. Segíts felfedeznem a te jelenléted jelét az egyházban, a szentségekben, és abban a sok jóban, amit embertársaimban elültettél. Adj új fület és nyitott szívet, hogy hallgassak igédre, és befogadjalak életembe. Amen.

Uram, látom, hogyan éljek a te lelkeddel, mint szilárd talajjal a lábom alatt. Mert lelked a szikla, amely segít, hogy átadva magamat akaratodnak, minden nehézséget békében és örömmel vészeljek át. Hálásan beléd vetem teljes bizalmamat, és felajánlom cserébe silány szeretetemet. Uram, add meg nekem a kegyelmet, hogy ne csak tudjam, hanem e szerint is tudjak élni. Te mindig jelen vagy, te vagy reményem és boldogságom alapja. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy alázattal közénk álltál a Jordánnál, és megnyitottad számunkra az Atyához vezető utat. Köszönöm keresztségem ajándékát, melyben Isten gyermekévé lettem. Segíts, hogy soha ne feledjem el, ki vagyok. A szeretett gyermek, akire az Atya szeretettel és irgalommal tekint. Add, hogy életem minden napján figyeljek a Szentlélek vezetésére, és ne engedjem, hogy a világ zajai elnyomják az Atya szavát. Tisztíts meg, erősíts meg, és vezess, hogy mindig a Te utadon járjak. Amen.

0: Jézusom, miközben azt kérem tőled, hogy szívemet alakítsd a te szívedhez hasonlóva, és foglald el az első helyet életemben, kérlek, világosíts meg lelkeddel, hogy felismerje magamban mindazt, ami nem felel meg az Atya akaratának, mindazt, ami elválaszt tőled. Eléd tárom múltamat és jelenemet, mindent, amit érzek, és mindent, amit átéltem, mindent, ami mély nyomakat, sebeket hagyott bennem. Neked adom problémáimat, betegségeimet, mindent, ami gátolja az Atya akaratát, és akadályoz, hogy meghalljam, és valóra váltsam sokolatadat, valóra váltsam szeretetedet. Amen. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Menj, béli Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úr Isten! Szent Háromság egy Isten, Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére, üdvözíts minket. Krisztus vére, az Isten megtestesült igének vére,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, haláltusában földre hullott vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a megastarozáskor kiserkent vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a keresztfán kiantott vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a gonosz lelkek ledőzője,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a vértanúk erőssége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, szüzeket termő vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a bűnbánok reménysége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az örök élet záloga,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
1: üdvözíts minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: elvesz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel,
1: és Istenünk országává tettél bennünket.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy öröki tartó gyümölcsének örventessünk az égben, Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Úrunk Jézus Krisztus, mennyből alászállott élő kenyér, nézd, ahogy a szíve szerinti nép ma téged dicsőít, imád is áld. Te, aki asztalod köré gyűjtesz, hogy testeddel táplálj minket, ott, hogy ledőzzünk minden megosztottságot, gyűlöletet és önzést, és igaz testvérekként a mennyi Atya gyermekeinkét éljünk. Küld nekünk a szeretet lelkét, hogy a testvériség útjait járjuk, a békét, a párbeszédet és a megbocsátást keressük, és a világ gyógyításán mindannyian fáradozzunk. Amen.

Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást főtisztelendő Börgusz Péter plébános atya mutatta be, és vezette, a kántori szolgálatot Majoros Attila látta el. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak, maradjanak továbbra is az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán, hallgassák műsorainkat. Kívánunk mindannyiuknak egy áldott szép estét. A mikrofonnál Szebeni Lajos önkéntest hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!

0: irgalmadra.
1: Első titok, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Mi is az alázatosság? Maga az igazság, mely életet támaszt bennünk. Gyakran éljük át, hogy erőfeszítéseink, szorgalmunk, kitartásunk ellenére is szétesnek hétköznapjaink, elromlanak dolgaink. Ilyenkor még görcsösebben meg akarunk felelni az eszményképünknek, még több erőt fordítunk arra, hogy feljebb emelkedjünk a tökéletesség lajtójáján. Ha nem elképzeléseink szerint haladunk, beteg lesz a lelkünk, és esetleg másokat is bedekké teszünk. Az alázat abban áll, hogy nem ijedünk meg nyomorúságainktól, hanem legbelsőbb szobánkban, lényünk legmélyén találkozunk Istennel. Ez a találkozás gyógyít minket. A találkozás az igazság pillanata, amikor elismerjük és Istennek adjuk sebezhetőségünket.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg

0: Dicsd meg a gonosztól!
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelem áll teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelem áll teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelem áll teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelem áll teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelem áll teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelem áll teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelem áll teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelem áll teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelem áll teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelem áll teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Második titok. Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűzébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdődött

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Harmadik titok. Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mind.

0: őknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: szívesen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmasra.
1: Negyedik titok, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentértessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz

0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézus,
0: bocsáss meg bűneinket.

0: Irgalmasra.
1: Ötödik titok. Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

vagy szűzanya. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve

0: Amen.
1: Jézusom, vezess engem a te utadon, ne engedjem el soha a te kezedet. A te kegyelmed éltessen engem, a te szeretetért lak bennem, a te tisztaságot költözzék belém.
2: A te test legyen a szemem előtt, ha nem a lélek, ne jelen,
1: hanem az örök élet, nem csak másoknak, de magamnak is szívből megbocsássak, mindig neked hálát adni tudjak, és ha választanom kell, kettőnk között Jézusom, mindig csak te és sohasem én legyek az első. Amen.
3: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
3: Szentséges Szűz Isten Anya Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, melyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a Szent Olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
3: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
3: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
3: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

Szeptember 11-re emlékezve 25 évvel később. Soha nem vagyunk egyedül. A pápák az ikertornyok elleni merényletről. Krisztus fénye a sötétség órájában. Szemeráró bíboros az összes keresztény vértanú egyhangú közös tanúságtételéről.

0: Szeptember 11-ére emlékezve 25 évvel később, soha nem vagyunk egyedül. 25 évvel azután, hogy a terrortámadások csak nem 3000 ember életét követelték New Yorkban, Pennsylvániában és Washingtonban, Ronald Hicks, New Yorki érsek a Vatikáni Rádiónak adott interjújában felidézi azt a hitet, amely segített az embereknek átvészelni azt a napot. Szól az évforduló alkalmából rendezett megemlékezésekről, és hangsúlyozza, még a tragédiáinkban sem vagyunk soha egyedül.
1: Everyone I've talked to remembers exactly where they were 25 years ago.
0: Mindenki, akivel beszéltem, pontosan emlékezik arra, hol volt 25 évvel ezelőtt, mondja Ronald Hicks, New Yorki érsek a 2001. szeptember 11-i támadások negyedszázados évfordulója kapcsán. Akár dolgozott valaki, akár iskolában volt, akár még meg sem született, az aznapi események megváltoztatták a világot. Hicks érsek számára 2001. szeptember 11-e az osztályteremben kezdődött. Akkoriban papként posztgraduális tanulmányokat folytatott a Chicagói főegyházmegyében, Illinois államban. Emlékszik arra, hogy amikor értesültek a hírről, az egész osztály döbbenten ült. Az események nem csak azokat a helyeket érintették, ahol a repülőgépek lezuhantak, New Yorkot, Washingtont és Pennsylvániát, hanem emberek ezreinek életét is, amely attól a naptól kezdve soha többé nem lehetett ugyanolyan. A terrorral, szomorúsággal és döbbenettel teli napon a romok között a hit is jelen volt. Az emberek szeptember 11-én nem csak rátaláltak a hitre, hanem, amint Hicks érsek hangsúlyozza, olyan támaszt találtak benne, amelyre hagyatkozhattak.
1: When everything is falling apart, people go right back to God, to faith, to hope.
0: Amikor minden összeomlik, az emberek végül visszatérnek Istenhez, a hithez, a reményhez, azokhoz az alapvető dolgokhoz, amelyek népként összetartanak bennünket, magyarázza. Csak azon a napon több mint 2900 ember vesztette életét. A több ezer elsősegélynyújtó közül, akik a World Trade Centerbe, a Pentagonba és a pennsylvániai helyszínre siettek, több százan önzetlenül életüket áldozták, miközben másokat próbáltak megmenteni. Michael Judge atya, a New Yorki tűzoltóság káplánja egyike volt azoknak, akik életükkel tettek tanúságot ezekről az alapvető értékekről. Úgy gondolom, Judge atyában azt láthattuk, ami nagyon sok emberrel történt, hangsúlyozza Hicks érsek. Amikor szükség van rád, azonnal cselekszel, nem habozol, hanem segítesz.
1: And then he lost his life, but that's sacrificial love.
0: Ő elvesztette az életét, de ez az önfeláldozó szeretet. Judge atya volt a terrortámadások első hivatalosan azonosított halálos áldozata. Neve annak a további 2976 embernek a nevével együtt szerepel a New Yorki emlékhelyen, akiknek emlékét örökre megőrzik. Abban a városban, ahol egykor a World Trade Center ikertornyai álltak, megemlékezések, istentiszteletek, szentmisék és különböző emlékprogramok idézik fel a tragédia évfordulóját. Emléksétákat, koszorúzásokat és fényinstallációkat is rendeznek. Pontosan reggel 8 óra 49 perckor, abban a pillanatban, amikor 25 évvel ezelőtt az első repülőgép az északi toronyba csapódott, New York valamennyi templomának harangja megszólalt, miközben a város elcsendesedett. Ez a pillanat arra szolgált, magyarázza Hicks érsek, hogy megálljunk, meghallgassuk egymást, imádkozzunk, ne felejtsünk, és mindezt közösségként Istennel együtt tegyük. A főegyházmegye szeptember 10-én este virrasztó szentmisét is tartott a New York szívében álló Szent Patrik székesegyházban. A zsúfolásig megtelt templomban jelen voltak a szeptember 11-i áldozatok családtagjai, a New Yorki rendőrség és tűzoltóság képviselői, a kikötői hatóság és a sürgősségi szolgálatok munkatársai, közéleti vezetők, humanitárius szervezetek képviselői, papok és világi hívek. Hicks érsek szerint ez az egység különösen is fontos azok számára, akik 25 év elteltével is gyászolnak. Egy ilyen nagyságrendű esemény feldolgozásához hosszú időre van szükség. Ezért segít, ha összegyűlünk a hitben és a szentmisén.
1: knowing that peace is fragile. It doesn't happen just because you wish for it.
0: A 2001. szeptember 11-i események felidézése arra is emlékeztet, hogy a béke törékeny. Csak akkor valósulhat meg, ha az emberek összefognak érte, felülemelkedve nézeteltéréseiken és a nehézségeken. A támadások a feszültség új időszakát nyitották meg, megtörték a testvériség érzését, és kétségeket ébresztettek a hidegháború befejezése után oly fáradtságosan kialakított stabilitás és béketartosságával kapcsolatban. Mindössze 8 héttel a támadások után Szent II. János Pál pápa hangsúlyozta, hogy a párbeszéd elengedhetetlen a múltból örökölt tragikus konfliktusok leküzdéséhez, valamint annak biztosításához, hogy az egyetlen Isten neve egyre inkább az legyen, ami valójában, a béke neve, és felhívás a békére. 7 évvel később 16. Benedek pápa a World Trade Center helyszínén állva imádkozott a békéért az erőszaktól sújtott világban. Vigasztalj és erősíts meg bennünket, erősíts meg a reményben, és adj nekünk bölcsességet és bátorságot, hogy fáradhatatlanul munkálkodjunk egy olyan világért, amelyben az igazi béke és szeretet uralkodik, mondta akkor Benedek pápa. 2015-ben Ferenc pápa arra a szeretetre irányította a figyelmet, amely azon a tragikus napon is megmutatkozott. Mint mondta, itt a fájdalom és a gyász közepette kézzelfoghatóvá vált az a hősies jóság is, amelyre az ember képes, valamint azok a rejtett erőtartalékok, amelyekből meríteni tudunk. A szenvedés mélységében az önzetlenség és a szolgálat nagysága is megmutatkozott. Segítőkezek nyúltak a bajba jutottak felé, emberek adták életüket másokért, hangsúlyozta Ferenc pápa. A támadások után 25 évvel a Szent Patrik Székesegyházban bemutatott szentmise is példája volt annak a párbeszédnek és testvériségnek, amelyre a pápák a világ, az országok, a városok és a családok békéje érdekében buzdítottak. Katolikusok, rabbik, imámok, protestáns lelkészek, valamint vallásközi és ökumenikus csoportok képviselői együtt voltak jelen a Székesegyházban, együtt imádkoztak és reméltek. A párbeszéd velünk kezdődik, mutatott rá New York érseke. Sok kérdésben nem értünk egyet. Lehet szó teológiáról, egyháztanról vagy politikáról. De nekünk kell megtennünk az első lépést, hogy legalább egymás mellé álljunk és valóban kövessük a béke példáját. Hicks érsek a Szent Patrik Székesegyházban mondott homíliáját annak a gondolatnak szentelte, hogy a gyógyuláshoz és a gyászhoz idő kell. Nem lehet egyszerűen félresöpörni vagy figyelmen kívül hagyni őket. A remény azonban örök, hangsúlyozta.
1: So God is with us in the good and the bad. He's with us in our tragedies and our joys. That God is with us always. We are never abandoned.
0: Isten velünk van a jóban és a rosszban. Velünk van tragédiáinkban és örömeinkben. Soha nem hagy magunkra bennünket. Soha nem vagyunk egyedül. Isten velünk volt 25 évvel ezelőtt. Isten velünk volt ebben a 25 évben is. Isten velünk van ma, és Isten holnap is velünk lesz.

Második János Pál pápa az ikertornyok elleni merényletről. Krisztus fényét keressük a sötétség órájában is. Második János Pál pápa, 16. Benedek és Ferenc pápák mindig Krisztus fényét keresték a legsötétebb órákban is, mert még a kimondhatatlan borzalmak közepete sem lehet a gonoszé és a haláli az utolsó szó. 25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én, amikor az Amerikai Egyesült Államokat 4 öngyilkos merénylet sújtotta, amelyek az ország különböző részein közel 3000 áldozatot követeltek, Második János Pál pápa éppen Castel Gandolfóban tartózkodott. Miután telefonon tájékoztatta őt a történtekről Joaquín Navarro Valls, szentcéki szóvivő, a pápa mélyen megrendült a hírek hallatára, és az apostoli palota kápolnájába vonult vissza, majd üzenetet küldött George Bush amerikai elnöknek, amelyben részvétét nyilvánította, és együttérzését fejezte ki az egész amerikai népnek. A részvédtávirat híven tükrözi a pápa nagy szívét, amely az egész világ fájdalmáról szól, amit most kimondhatatlan borzalom töltött el az embertelen terror támadások miatt a történelemnek ebben a sötét és tragikus pillanatában. Másnap szerdán a Szentpéter téren tartott általános kilogatás során a Szentatya külön kérésére az egyébként szokásos hangulattól eltérően nem volt taps, a hívek méltósággal is nyugodtan csendben maradtak. A tegnapi nap sötét nap marad az emberiség történelmében, mert az szörnyű sértés az emberi méltóság ellen, mondta Második János Pál pápa, majd felvetette a mindenkiben ott bujkáló kérdést, hogyan fordulhatott elő ilyen vad kegyetlenség, és mit tehetünk most? A válasz Krisztusban rejlik, aki a reményünk alapja, mert ő biztosítja, hogy ne a gonoszé és a halálé legyen az utolsó szó, biztatott az akkor már idős és beteg pápa. E drámai eseménnyel egy időben zajlott Rómában Szent Ágoston rendjének 180. rendes általános kápolnája, amely részt vett Robert Francis Prévost atya is, a későbbi 14. Leó pápa, akit éppen szeptember 14-én születésnapján választottak meg a rend általános előjárójává. A rendi nagygyűlés végén ő celebrálta a kápolnán záró szentmiséjét szeptember 21-én a Santa Maria del Popolo Ágoston rendi templomban. Homiliájában Prévost atya akkor így szólt. Nem mulaszthatjuk el, hogy megemlékezzünk azokról a tragikus eseményekről, amelyek szeptember 11-én megrázták az Egyesült Államokat. Az erőszak, amelyet a világ a múlt héten az Egyesült Államokban látott, egy csereg probléma tragikus kifejeződése, amelyek mindenhol csak súlyosbodnak. A gyűlölet és az erőszak tovább fog növekedni, amíg oly sokan kényszerülnek mély szegénységben élni, és oly sokféle igazságtalanság nyomja el őket. Miközben sokan bosszút akarnak állni, addig az Ágoston rendi szerzeteseknek tanúságot kell tenniük az evangéliumról és annak értékeiről, az egységről, a párbeszédről, a békéről és a megbékélésről.

0: Szemeráró bíboros az összes keresztény vértanú egyhangú, közös tanúság tételéről. Szeptember 10-én csütörtökön délelőtt a Szentszék sajtótermében sajtókonferenciát tartottak a 21. század a mártirok új korszaka címmel a hónap közepén megrendezésre kerülő összejövetelről, amelyet az Augustinianum Patrisztikus Intézetben tartanak szeptember 15-én. Marcello Semeraro bíboros, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusa felszólalásában az újságírókat a közös keresztény vértanulisták antropológiai és ökumenikus jelentőségére emlékeztette. A sajtókonferencián a bíboros mellett felszólalt még Fábio Fábene érsek, a Szentek ügyei dikasztérium titkára, aki egyúttal az új vértanúk a hittanúságtevői bizottság elnöke, illetve Andrea Riccardi professzor, a Szent Egyet közösség alapítója, az említett bizottság alelnöke. Semeraro bíboros rövid felszólalásában a dikasztériumnak Ferenc pápától kapott új megbizatásáról és az abból adódó hármas feladatáról szólt. A Szentek ügyei dikasztériumának ez a kezdeményezése egy ideje hozzákapcsolódik annak hagyományos tevékenységéhez. Ferenc pápa 2022-ben megjelent a római kúria reformját szolgáló Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúciója jelzi ugyanis, hogy a dikasztérium az előírt eljárás szerint kezelje a boldoggá és szent javatással kapcsolatos összes ügyeit. A Ferenc pápa által a dikasztériumon belül maradandó módon létrehozott új mártirok, a hittanúi bizottság célja, hogy összeállítsa mindazok listáját, akik vérüket ontották, hogy megvallják Krisztust és tanúságot tegyenek az evangéliumról. Ez pedig három dolgot is jelent, szögezte le Semeraro bíboros. Az egyházban az életszentség kegyelmét a szent javatások jelzik ugyan, de nem merítik ki. Nyilvánvalóan nem kizárt, hogy a vértanúk katalógusában szereplők közül néhának esetében a szükséges feltételek mellett elindulhat a boldoggá és szenti avatási eljárás. Semeraro bíboros ezentúl nyomatékkal kiemelte Szent II. János Pál pápa Novo Millennio Ineunte kezdetű enciklikája jelzését, miszerint a boldoggá és szenti avatások alapfeltétele a hétköznapi keresztény élet magas értéke, illetve Ferenc pápa Gaudete et Exsultate kezdetű enciklikájában követelményként említett közvetlen életszentség. A Szentek ügyei dikasztérium prefektusa második szempontja a keresztény életszentség antropológiai értékére mutatott rá, mégpedig 16. Benedek pápa P. Salvi kezdetű enciklikájának tanításával. Másokkal együtt, másokért szenvedni, az igazságért és az igazságosságért szenvedni, a szeretetét szenvedni és azért, hogy igazán szerető emberré váljunk, ezek az emberiség alapvető elemei, amelyek mellőzése magát az embert pusztítaná el. De ismét felmerül a kérdés, képesek vagyunk-e erre? Mert ehhezig szükségünk van tanúkra, mártirokra, akik teljesen odaadták magukat, hogy ezt bebizonyíthassák nekünk, nap mint nap. Szükségünk van rájuk, hogy a mindennapi élet apró alternatíváiban is a jót válasszuk a kényelem helyett, tudván, hogy pontosan így éljük az életet. Mondjuk ki újra, az igazságét való szenvedés képessége az emberség mércéje. Szól Benedek pápa tanítása. Végül a bíboros a kezdeményezés ökumenikus értékét hangsúlyozta, amelyet Szent II. János Pál pápa kezdettől fogva kijelölt a bizottság számára. Már az 1995-ben megjelent Ut unum sint kezdetű enciklikájában is ezt írta, az Isten központú látásmódunkhoz nekünk, keresztényeknek már van egy közös mártirológiánk, közös vértanulistánk. Ez megmutatja, hogy mély szinten miként tartja fenn Isten a közösséget a megkereszteltek közt a hit legfőbb követelményében, amely az élet áldozatban nyilvánul meg. amikor Ferenc pápa a Szentek Ügyei Dikasztériumán belül létrehozta a Vértanú Bizottságot, hangsúlyozta, hogy annak munkája lehetővé teszi, hogy az egyház által hivatalosan elismert nagyszámú mártírjai mellé kerüljenek egy hatalmas panorámában. Azon testvérek dokumentált tanúságtételei, amelyben a keresztény vértanúság egyetlen hangként visszhangzik. Zárta felszólalását Marcello Semeraro bíboros, a Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusa.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

az egyházban való békességteremtésről lesz szó a teljesség igénye nélkül. Ennél sokkal többet lehetne mondani, de időkeretek vannak, és ez engem is köt. Néhány forrást sorolnék. Az eszközként használt kereszténység, ez egy interjú volt az Élet és Irodalomban Thomas Halikkal, egy jezsuita, cseh jezsuita atyával. Ugyancsak tőle egy üzenet a jövő szövőből. Őt már többször idéztem az egyházi élet a szekurális korszakban. Őt is már többször említettem, Naun kéznyújtások. Timothy Radcliffe, miért járjunk Szentmisére? Ő egy domonkos szerzetes. Egy jegyzet a Lacroix-ból, a rítusok háborúja és a katolicizmus vége. Ez ismerős nekem. A Tezi Prior Alois testvérnek a gondolatai erre az évre, hogyan válunk az egység hordozóivá, és Barsi Balázs atya Magasság és mélység című könyvéből egy idézet vagy egy részlet. Általános tapasztalat mindannyiunk számára az egyház megosztottsága, nem csak abban az értelemben, ami a kívülállók szemében botrány, hogy ugyanannak az atyának vagyunk a gyermekei, ugyanabban a Krisztusban hiszünk, ugyanarra keresztekedtünk meg, és mégis megosztottak vagyunk. A keresztények között is vallásháborúk dúltak, és még ma is dúlnak. Ez a legnagyobb botrány Krisztus testében. És megosztottság tapasztalata van az egyházban a tradicionalisták és a modernisták között. És minden más teológiai irányzatokban és néha zenei irányzatokban kibékíthetetlen ellenség van a szakrális zene és a gitáros zene között. Úgy fogok meghalni, még mindig nem lesz egység ezen a területen. És már rég ment a vita, amikor én pap lettem ebben a megosztottságban. Amikor kiírtam a Facebookra ennek a lelkigyakorlatnak a címét és témáit, csak a témákat, ezt az öt témát, amiről elmélkedek, azonnal kaptam egy kommentet. Ez volt a komment. Maga egy modernista szabadkőműves, ki kellene önt közösíteni. Ez Győrből érkezett, nem tudom ki írta, én nem ismerem, de itt tartunk. Itt tartunk. Meg se kérdezte, hogy mit akartam én mondani a békességteremtés alatt. Azonnal kiközösített, ha tehette volna. A mosolygóst én tettem oda, nem ő. Barsi Balázs atyának a gondolata megdöbbentő tanulságot tár elénk az egyház 2000 éves történelme. Újra és újra fájdalmas szakadások támadnak az egyház testén, mert vezetői és tagjai között sokan vannak a megosztott szívek. Az egyház nagy megújulása, egységének helyreállítása, ami nem valósulhat meg másként, mint az osztatlan szívű pásztorok és az osztatlan szívű hívek közösségéből. Hogyan válhatunk az egység hordozóivá az egyházban? Alois testvér gondolatai, vagy abból néhány mondat. Az egyháznak vissza kell térnie az evangélium üzenetéhez. Ez sokszor nagyon zavaró, különösen ha a pápa mondja, különösen ha a püspökök mondják, vagy netán papok. Nem akarunk visszatérni Krisztushoz. Sokkal jobban ragaszkodunk a szokásainkhoz, mint az evangéliumhoz. És
a szokásaink szűrőjén át próbáljuk megvizsgálni az evangéliumot, és ami nem illik bele a szokásainkba, azt kidobjuk, nem fordítva, nem vizsgáljuk meg a szokásainkat, vallásos szokásainkat az evangélium fényében. Akkor leszünk az egység hordozói, ha bizalomra épülő kapcsolatokat építünk. A gyanú mestere, a bizalmatlanság nagy mozgatója a sátán. Ő a diabolosz, a megosztó, az össze-vissza dobáló. És ahol megosztottság van a szívedben, ítélkezés és megosztottság, legalább gyanakodj, hogy az ellenséges ember műve az. Ő szórta be a konkolyt a szívedbe. És akkor el kell kezdeni a szellemi harcot. Mindig a félelmeinket használják fel ellenünk, és ezzel osztanak meg bennünket. Párbeszédet kell kezdenünk a másként gondolkozókkal, vagyis le kell tennünk az ítéleteinket és az előítéleteinket. Találkoznunk kell velük, és akkor előbbre jutunk. Nagyon kevés helyen találom meg ezt a szenvedélyt, a keresztények egysége iránti szenvedélyt. Úgy tűnik, hogy a fiatalok nagyon vágynak erre az egységre, és botránkoznak azon, hogy nincs egység közöttünk. Többször eljuthattam Tezébe, Franciaországba, ebbe a közösségbe, amelyik az egységnek a prófétai jele az egyházban. Érdemes lenne tanulni tőlük. Hogyan lehetnénk a testvériesség kovásza, ha fenntartjuk a benső megosztottságot? Amíg ítélkezem bárki fölött, megosztott a szívem, és gátat szabok az evangéliumnak és Isten szeretetének, akárki fölött ítélkezem, és akkor is, hogyha úgy érzem, hogy ez jogos. Ne ítélj, kéri Jézus, vagy parancsolja, az zavaró, inkább csak kérés. Az evangélium sürget minket, hogy az egység művészetét gyakoroljuk. A gonosz a megosztó, a Szentlélek pedig az egység lelke. A Szentlélek segítségével megtanulhatjuk az egység művészetét. Talán az elmélkedés végére többet tudhatunk arról, hogy mit jelent az egység művészete. A párbeszéd önmagában nem vezet el a látható egységig. Szükségünk van imára. Szentlélek nélkül, kegyelem nélkül nem tudunk az egység kovászai lenni. És hogyha imádkozunk, akkor megadjuk a lehetőséget, az esélyt a Szentléleknek, hogy meglepjen bennünket, hogy másképpen próbáljuk nézni a testvéreinket, mint ahogy eddig néztük. Amikor egy francia domonkos a II. Világháború után egy családi gyászszertartást végzett, azt látta, hogy a gyülekezet két részre szakadt. A templomhaja egyik oldalán helyezkedtek azok, akik részt vettek az ellenállásban, a másikon pedig, akik együttműködtek a nácikkal. Mindegyik keresztény volt, és egy templomba jártak. Ekkor a pap bejelentette, hogy addig nem kezdi meg a gyászmisét, amíg békecsókot nem váltanak. Fölborítva ezzel mind az anglikán, mind a katolikus liturgikus rendet. Ennek a falnak, a megosztottság falának le kell dőlni, hogy egyáltalán értelme legyen közösen imádkozniuk halott testvérük feltámadásáért. A megosztottsághoz ragaszkodni halálos.
Ez olyan, mint patkánymérget inni, majd a patkány kimúlását várni. Mi fogunk kimúlni a gyűlölködéstől és a haragtól, nem a patkány. Ő nagyon élvezi, a diabolosz nagyon élvezi ezt. Minden szentmise ezzel kezdődik, békesség veletek. Ez a feltámadt Krisztusnak a köszöntése. Az Úr békéje legyen veletek, békesség nektek. A feltámadott át tud hatolni a zárt falak, zárt ajtókon és a falakon is. Ő az, akiben minden korlát, fal, megosztottság megszűnik. Létezik valami, ami nem szereti a falakat. A szeretet az, ami nem szereti a falakat. Mindig szeretné lebontani a közénk emelt megosztottság falait. De alázattal be kell vallanunk, hogy a szeretet az, ami falak, határok nélkül nem működik. Ezt volt a legnehezebb megtanulnom a mozgássérültekkel, illetve a fogyatékkal élő testvéreim szolgálatában, hogy határok nélkül nem működik a szeretetem. Ők tanítottak meg arra, hogy legyek őszinte és vállaljam föl a határaimat. Akkor megkérdezték először, amikor elkezdtem járni a Marciványi térre Budapesten a mozgássérültekhez, akkor kérdezték, hogy mikor akarok jönni, és mondtam, hogy mindig. Én annyira szeretlek titeket mindig, csak nevettek meg, legyintettek. Újra kérdezték, és akkor a barátnőm, a Magdi, aki a legőszintébb és a legnyíltabb volt, azt mondta, hogy ne hazudj, ne játsz meg magad. És akkor ő mondta ki azt, hogy azt a minimumot mond ki, amit akkor is meg fogsz tartani, ha minden bajod van, hogyha rossz idő van, ha fáradt vagy, azt a minimumot, és azt tartsd meg. És akkor megalkuttunk, minden szombaton 2 órát leszek ott náluk. Ez már a realitáshoz tartozott, és aztán majdnem 20 évig sikerült. Mert ez a valóság. Akik nem vállalták fel a határokat, azok kikoptak, eltűntek, nem bírták. Ugyanezt a leszkét tanította a Szentlélek akkor, amikor befogadtam a Jóskát, aztán a Zozót, és akkor hordták oda a betegeket, és hát mindenkit be akartam fogadni, mert hát én vagyok az, aki mindenkit be tud fogadni. És akkor a félelem nagyon jól segített, elkezdtem félni, hogy mi lesz velem. És a félelmemben elmentem Franciaországba, Jean Benyéhoz, a Bárka közösség alapítójához, hogy segítsen. És hát ő nagyon kiózanított, azt mondta, hogy 2-nél többet nem fogadhatsz be. Mert 2 sérültet tudsz úgy segíteni, hogy az személyes marad, az szeretetben marad, a többit nem fogod tudni. Ez a határ. És én nagyon kiakadtam. Hogy nem lehet bárka, én nagyon szerettem volna bárkát alapítani Somogy Sámsonba, azt mondta, hogy nem lehet, mert te plébános vagy, és nem ez a dolgod, meg az egyházközségi testület, meg a püspök, mindenki beleszólhat, és nem tehetjük ki veszélynek a fogyatékkal élőket. Én nagyon kiakadtam,

0: első. És akkor én telerettem békével. Nem az lett, amit szerettem volna, hanem valami egészen más. Én csak azt mondtam Jézusnak, hogy vak vagyok, fogd a kezemet és vedd is. Kettőnél többet nem fogadtam be. De a Jóskát és az Zozót éveken keresztül tudtam szolgálni, és tudtam velük együtt élni. A szeretet falak nélkül nem működik. Ezt nagyon nehéz elfogadni. A Szent Misa azzal kezdődik, hogy békesség nektek, és azzal fejeződik be, hogy menjetek békével. Az egészet a feltámadott békéje keretezi. A küldetésünk a békességteremtés. Amikor Krisztus békéjét adjuk egymásnak, azt az alapigazságot fogadjuk el, amelyre az egységünk épül. Egyek vagyunk Krisztus békéjében. Nem azért vagyunk ott a Szent Misén, a templomban, mert jóban vagyunk egymással, mert élvezzük a baráti légkört, vagy azonos teológiai nézeteket vallunk. Nem ezért vagyunk együtt, hanem azért, mert csak ő benne van békességünk. Akármilyen gondolataink, teológiánk, liturgiánk, vagy bármink van. A békesség teremtés és az egység olyan, mint a küllők és a kerékagy. Ha a kerékagy Krisztus, akkor minél közelebb vagyok a mozgok a küllők befele, a központ fele, annál közelebb kerülök a másik küllőhöz. Minél távolabb vagyok a kerékagytól, annál távolabb leszek majd a testvéremtől, a másiktól is. Ez számomra ilyen egyszerű. A békesség a bennünk élő Szentléleknek a gyümölcse. Nem a saját művünk. Egy kapcsolatnak a gyümölcse. A Szentlélekkel, az Úr Jézussal és a mennyei Atyával való kapcsolatnak a gyümölcse. Szent Pál a Galatákhoz írt levelében leírja a test cselekedeteit. Ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés. Burjánzik a templomainkban és a közösségeinkben. A test cselekedetei. A lélek gyümölcsei viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság. Ezek gyümölcsök. Nem mi izzadjuk ki, attól terem, vagy akkor kezd beérni, amikor rajta vagyunk a szőlőtövön, amikor mély egységben vagyunk Krisztussal, aki a mi békességünk. És ezek ellen nincs törvény. Minél szorosabban tartozunk Krisztus Jézushoz, annál inkább másokért, és másképpen fogunk élni. És választanunk kell, a lélek szerint életet éljük, vagy pedig a hív dicsőségvágyat gyakoroljuk. Ezek a test cselekedetei. Ahhoz, hogy békességteremtők legyünk az egyházban, ki kell nyújtanunk a kezünket Isten felé. Mert saját erőnkből nem tudjuk létrehozni az egységet. Ez a Szentlélek gyümölcse, Isten ajándéka.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát ugye, nagy szenzáció, elkezdődött az iskola hétfőn. Szólt a iskola csengő, és ők bizony elmentek iskolába. Én gyerekeknek mondtam, hogy Márton Áron év van, és akkor válasszuk Márton Áront lelki vezetőnkül. És fel is kértük, hogy legyen a tanuló ifjúság mentora, ez neki nagyon fontos volt a oktatás, nevelés, népnevelés. És úgy gondoljuk, ezentúl minden évben megpróbálunk, hát egy biciklis zarándoklatot szerveztünk Csíkszentdomokosról Csíksomjóra. 1907-ben kezdte Márton Áron az iskolát, és tudjuk, hogy leírja, ott a múzeumban meg is lehet látni, hogy hát ő bizony édesapja őt és a kántor tanítónak a fiát hozta el iskolába. Nagyon érdekes, mert ugye még azt is leírja, hogy a fogat az a kedves tanítóbácsi volt, de az apja volt a fogatos. 28 kilométer. Ugye abban az időben 1-4 osztály volt a kötelező. Tehát az 5. osztály az már, hogy mondjam, az olyan volt, mint a főiskola már nekünk. 1907-ben nem volt vasút Székelyföldön, csak szekér és az apostolóké. És leírja, hogy elmondja Márton Áron, bizalmas a halálos ágyán egy kedves nővérnek, hogy bizony ő, mikor 6. volt, 12-13 éves, hát bizony megunta az iskolát. Csíksomjon a ferencesek, hát hogy mondjam, a ferences főgimnázium volt, tehát hogy ez mennyire voltak szigorúak, vagy mi volt az ok, nem tudjuk, de tény az, hogy hazament. És hát ugye apukája szeretettel fogadta, elbeszélgettek, kapott 2 piros almát, és egy apai buzdítást. Fiam, a székely ember, amit elkezd, az be is fejezi. Tessék, fogjad magadat, és menj vissza az iskolába, most. És hát a 28 kilométeret visszafelé is megtette még aznap Márton Áron. És mondta a gyerekeknek, hogy meg kéne nézni, hogy mit jelentett ez a 28 kilométer. Akkor úgy csináltuk, hogy szeptember 1-én elmentünk Csíkszentdomokosra, 9 órára nagyjából össze is gyűltünk, és akkor megnéztük a múzeumot. Nagyon szép ez a múzeum, nagyon sok érdekes információt tudunk meg Márton Áronról. És egy nagyon kedves tárlatvezető van, aki tényleg szakavatottan szépen mindent el tud mondani, és fel tud világosítani. Úgyhogy érdemes elmenni. De azért is néztük meg mi olyan alaposan, mert esett az eső. Olyan eső volt, hogy hát jó. Persze a növények imádkoznak, de mi a biciklisek annyira nem, de kérdezgették is a gyerekek, hogy mi lesz. Hát mondom, úgy tűnik, hogy Márton Ágoston bácsi, ugye Márton Áron édesapja, nem azt mondta, fiam, ha gondolod, visszamész, hogyha nem, akkor majd hónap, vagy hogyha esik az eső, akkor majd eláll az eső, hanem most. És az, ami biciklire ültünk, ugye, mondta a gyerekeknek, lássuk, hogy ki bírja tovább idegekkel, mi vagy az eső. Az eső jól bírta, és bizony én is habitusba bicikliztem, hát bizony az hamar megázik, nem erre van tervezve, de azért nem szálltunk le. És ami, hogy mondjam, a szervezők úgy gondolták, hogy Márton Áron se aszfalton biciklizett, ezért ilyen, hát ilyen mezei útakat választottak ki, ilyen, hát ami volt, ami le volt kövezve, és volt, ami, elég sáros volt, mert felázott. És bizony volt olyan hely, ahol a gyerekek is, meg én is le kellett szálljunk a bicikliről, és taszítsuk, mert nem azért vízszintes volt, hanem úgy megtelt a kerék sárra, hogy hát nem lehetett hajtani. Aztán kimentünk a legelőre, meg az kaszálóra, és aztán végül is, ami engem nagyon-nagyon meghatott, és azért mondhat akármit a mai világ a gyerekekről, a fiatalokról, azért ez is igaz, amit én most elmondok, hogy az elején is mondtam, gyerekek, ha valaki úgy érzi, hogy nem tud jönni, hát van egy utánfutó, egy dubával, és az út közben felszedi azt, aki, hát hogy mondjam, elfáradt, vagy valami probléma van. És Rákoson is, ugye ott volt az első komolyan megálló pihenőnk, kicsit ott a zuzsonát megették, a gyerekek almát, ezt-azt, és olyan megható volt, mert igazából egyetlen gyerek se rakta fel a bicikliét az utánfutóra, és nem ült be egyik se a dubába, hanem szépen tekerték tovább, és nekem annyira megható volt ez, hogy 60 gyerek, hát voltak persze felnőttek is, meg minden, de hogy nem adják fel olyan könnyen a mai fiatalok, és tényleg jó volt megérkezni Csíksomjór, ahol egy szentmisébe Isten áldását kértük a tanuló ifjúságra. Úgyhogy a Mária Rádió kedves hallgatóinak szívből ajánlom, hogy ezzel kapcsolatosan tartottunk egy kilencedet, hosszan mentünk Márton Áron életén, a www.magnifikát.ron megtalálható, de a Csíksomjói Kegytemplom YouTube csatornáján is több beszédem ott van, és az emberek, akik kíváncsiak rá, hát el is végezhetik. Szeretném kiadni kis füzetbe, hogy legyen egy ilyen Márton Áron kis ima füzet, kilenced, hogy az ő életét, tanítását nézve haladjunk mi is, és bontakozzunk ki. Én hiszem, hogy Márton Áron nem csak ezen a földön tudott segíteni az ő drága népén, hanem mennyek országába is. És ugye azt is kéri az egyház, hogy hát legyenek csodák ahhoz, hogy ő tényleg boldogá lehessen avatni, és azért nyugodtan merhetünk kérni csodát Márton Áron közbenjárásával a mennyei atyától. De egy gyerek, hogy azt mondják, szótlan gyermek, a szavát anyja se érti. Hát igen, ha nem imádkozunk, és ha nem szólunk Istenhez, akkor nem fogja érteni a mi szavunkat. Elmondok egy kedves történetet, mert ez is Csíksomjóhoz kötődik. Egy fiatal pár jött, és hozta a babakocsiba a kisbabát. És hát persze oda mentem, és elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy 7-8 évet vártak arra, hogy legyen babas, nem lett, és bizony ők kiköltöztek férj-feleség Németországba, azzal a céllal, hogy ott van ilyen beültetés, és hogy ugye hát lombik babát gyártanak. Hát az egyháznak erről megvan a véleménye, de ők bizony kiköltöztek, és 6 ilyen beültetés volt. És azt mondja az asszonyka, hogy a férje mindig mondta, hogy te szívem, menjünk haza Somjóra, mert Mária lábánál. Szűzanya, olyan sokszor segített már rajtunk, biztos most is segít. De úgy tűnik, hogy az asszonyka hát nem volt olyan buzgó hallásos, hát na még egyszer próbáljuk, meg aztán végül mégiscsak hazaköltöztek, és akkor tavasszal kezdődött a Szent Antal 9-et, és Csíksomjós, eljöttek Máriához, és elhatározták, hogy hát rendszeresen jönnek, imádkoznak, kérik a Jóisten segítségét és áldását. És hát ugye megfogant a baba. És akkor nagyon jó pofa volt az anyuka, mert azt mondta, jaj, Szűzanya, tényleg megsegítettél, ha lehet veled így üzletelni. Hát akkor, ha lehetne, ő azt kéri, hogy hát, hogy legyen szőke és kék szemű a baba. Persze ő is, és a férje is elég barnák, úgyhogy hát merész kérdés volt, és mutatta az édesanyja karjába, vette a gyereket, és azt mondta, nézze meg, atya, milyen szép baba. És tényleg szőke és kék szemű volt. Igen, merjünk kérni csodát Márton Áron közbenjárásával, élő hittel, bízzunk abban, hogy hát a Jóisten meghallgatja az ő szenteinek kéréseit. Ugye a szentek nagyon sokszor figyeltek a Jóisten akaratára, és megtették Isten akaratát. Hát így remélhetjük azt, hogy ők is bátran kopogtathatnak, talán nagyobb bátorsággal, mint mi, az Urunk Istenünk színe előtt, hogy ezt vagy azt, a csodát, kegyelmet, ajándékot megkapjuk. Igen, bízzunk az Istenbe, és imádkozzunk a tanuló ifjúságért. Ne szidjuk, szidástól te se lettél jobb, én se, senki se. Merjük kérni Isten áldását, és egész biztos, hogy meg is fogjuk azt kapni. Kedves Mária Rádió hallgatóinak, ugye elmondom, hogy erről már beszéltem egy pár szó, hogy Kárpátalján, Ukrajnában van egy gyönyörű Mária kegyhely, Alsó Sáradon. Hát ugye az ukrán ortodox, görög katolikus testvérek, hát ugye ott náluk bazilita, Szent Vazul rendje van, tehát nem ferencesek vannak, de kegyhely ez ugyanolyan fontos és szép. És ennek a történetét én elmondtam a Mária Rádió hallgatóinak, hogy tavaly, amikor hívtak Kárpátaljára prédikálni, mondta, én szívesen elmegyek, de vigyenek el egy ukrán nemzetiségű Mária kegyhelyre, hogy imádkozzak az áldott békéért. És akkor jutottam el Alsó Sáradra, egy gyalogos zarándoklat során, ugye Orosz Péter atyának a erekjétől 12-14 kilométre gyalogoltunk, és ott van ez a kegyhely, ami szintén kötődik Orosz Péter atyához, mert Orosz Péter atya itten gyakran gyóntatott, ugye illegalitásba vonult, és 48-ban betiltották ott is a görögkatolikus vallást, és 53-ban, amikor elfogták, akkor aznap ki is végezték. Nekik azt mondták, hogy élve vagy halva, vigyék oda, és aztán gondolták, halva egyszerűbb is, teljesítették a parancsot. Ezt a zarándok útat úgy mondtuk, hogy hát a béke zarándoklata, kiengesztelődés zarándoklata. Voltunk vagy 150-en, ukrán, orosz, magyar, ruszin, mindenféle ember volt ottan, és ami szép volt, hogy végig mondtuk a rózsafűzért, hol magyarul, hol ukránul, hol oroszul, énekelték a szebbnél szebb énekeket. Hát nagyon kevesen voltunk mi római katolikusok Erdélyből és Magyarországról. És most pont azért hívom a kedves Mária Rádió hallgatóit, a Mária út zarándokait, hogy jöjjenek el. Most én vasárnap délelőtt át fogok menni Kárpátaljára, és pedig Beregszászra. Onnan nem túl messze van ez a zarándokhely, és hát ugye vasárnap délután lesz ez a zarándokút, és 14-én van ugye a Szentkereszt ünnepe, és Beregszász nagy, szép románkori templomának, bazilikájának a búcsús ünnepe, és felkértek, hogy ott is prédikáljak. Tehát akkor nagyon szeretettel bíztatom a kedves Mária Rádió hallgatóit, hogy hívjanak fel, jelenkezzenek, akár Facebookon is, de akkor megbeszéljük, hogy hol találkozunk, és mikor, és mindenki persze a saját felelősségére jön el. Sokan mondják, hogy de Kárpátalján háború van. A valóság az, hogy Erdélyben is van medve, és mégis vígan élünk itten, és végezzük a dolgainkat. És ugyanezt látom Kárpátalján is, hogy tényleg van háború, de az emberek nem azt mondom, hogy megszokták, de élik a mindennapi életüket. És hát minden évben 365 napot van otthon, hát mi is nyugodtan elmehetünk két napra, hogy megosszuk velük ezt a nehézséget, kifejezzük az irántuk való szolidaritásunkat. Amúgy ezen a héten tanévet kezdünk, 11-én Szászvároson lesz egy tanévnyitő szemmise, aztán 12-én hát motoros találkozó van Nagyszalontán. Minden évben meghívom a motorosokat, hogy hát mutassák meg a gyerekeknek, hogy hát nem csak egyes-kettős van, hanem van ott a 5-ös, 6-os is a sebességváltónál, és sőt, van padlógáz is. Hogy a tanulásban is van azért magasabb sebesség, hogy ne csak ilyen 1-es, 2-essel, vagy 3-assal, 4-essel totyogjunk az úton, hanem Hát padlógáz, előre. Ha már iskolába járunk, legyen annak eredménye. Legyen abba kakaó, öröm. Úgyhogy, ha valaki teheti, nagy szalont a környékén van, jöjjön el, mert úgy van, hogy az udvaron lesz egy szentmise, körülbelül 100 motorost várunk, és akkor ugye köszöntsük a Jóistent, a motorosokat, meg egymást, és utána a gyerekeket elviszik egy-egy körre. Ez le van beszélve a rendőrökkel, van nekik kaszkájuk, és kapaszkodnak, és akkor egy kicsit arra kérem a motorosokat, hogy éreztessék meg a gyerekekkel, hogy mi az, hogy sebesség, mi az, hogy fúj a szél, és kapaszkodni kell, hogy ne maradj le. Adná az Isten, hogy tényleg tudjunk együtt közösen ünnepelni. Én úgy gondolom, hogy ezek a szent évek, ugye Szent Ferenc év, de Rákóczi év is van, hogy vajon foglalkozunk vele? Én az ősszel tartottam egy Rákóczi kilencedet is, ő volt Erdély utolsó fejedelme, akit Gyulafehérváron tényleg törvényes körülmények között megválasztottak, beiktattak, és aki ugye Rodostóban több évtizedet is volt kint, számüzetésben, amit önként vállalt, mert ugye, hogyha behódolt volna az osztrák császárnak, hát akkor vagyonából visszakapott volna, és élette volna főúri életét. De ő úgy látta jónak, hogy hát a törvénytelenséget, az igazságtalanságot nem fogadja el. És szervezett a Missio Tours egy zarándok útat, most szeptember 22 és 28 között. Úgyhogy a kedves Mária Rádió hallgatóit bíztatom. Én úgy tudom, hogy még van hely, tehát vegye fel a kapcsolatot a Missio Tours. Nekem, hogy őszinte legyen, Törökország egy nagyon elgondolkoztató hely. Tehát hogy van az, hogy ezek az emberek, ezek a mohamedán emberek képesek keresztényeknek a helyét elfoglalni? Tehát én úgy gondolom, hogy nem szégyen megnézni, hogy igen, Törökországban minden benzinkútnál van kápolna, ahol az emberek bemennek és imádkoznak. És nincs sör, bor, alkohol. Egyszerűen nincsen a benzinkútnál. És bemész, és a benzinkútos, hogy ott látod, hogy látja, hogy ott tényfereksz és bámészkodsz, oda jön hozzád, hoz nagyon ügyesen egy pohár teát, és azt mondja, hogy parancsoljon, ingyen. Több helyet süteményt is kaptunk. És tényleg úgy érzi az ember, hogy hát van, amit tanuljunk a mohamedán testvéreinktől. Tehát nem csak félni lehet tőlük, hanem keresni a megoldást. Az, hogy megmaradjunk, megmaradjanak, és hogy békében építhessük együtt akár Isten országát. Úgyhogy én mindenkit biztatok arra, hogy hát erre a rodostói, isztambuli útra nevezzem be. Egy egész más világ. Érdemes megnézni, érdemes rácsodálkozni. És tényleg, ugye Rákóczi az volt a végső akarata, hogy őt ferences habitusba temessék el. Úgy élt, mint egy szerzetes. És nyugodtan mondhatjuk, hogy talán egyik utolsó nagy ferences misztikusa, hát az egyháznak. Olyan mély gondolatai vannak, amit érdemes elolvasni és megismerni. Úgyhogy milyen jó lenne, ha együtt tudnánk zarándokolni. Aztán lassan jön az ősz, a tél, hideg, begúbózunk otthonainkba, de még van egy kis őszi meleg, addig tegyünk meg mindent, hogy lássunk, tanuljunk, tapasztaljunk, gazdagodjunk. Ugye, hogy Jézus Krisztusról mondja a Szentírás, hogy növekedett kedvességbe és bölcsességbe. Tehát igazából, hogy Márton Áron is mindig ezt mondta, a jellemet kell pallérozni, és a tudástárunkat gyarapítani. Tehát ez a két dolog van, ami mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy tényleg igaz, becsületes, jellemes emberek legyünk, de ugyanakkor tág horizontunk legyen, hogy ismerjük a világ dolgait és bajait. Ehhez kérem Isten áldását, boldogságos szüzeje közbenjárását. Ugye héten két gyönyörű Mária ünnep is van, Mária születésnapja és Mária neve napja. ugye Mária születésnapján arról prédikáltam, hogy hát igen, Mária valahol megszületett, de vajon a mi szívünkben megszületette? Mert végül is számunkra is meg kell szülessen a boldogságos szűzanyám. És végezetül elmondok egy nagyon kedves történetet. Most első szombaton egy jimesi kedves hölgy eljött, és elmondta, hogy meghalt az ő leánya. 23 éves volt, és tényleg egy balesete volt, utána trombózis, és tényleg meghalt. És ez mennyire ő megviselte, hogy ne, szép, nagy, okos, ügyes, nagylány, és tényleg el kell temetni. És mondta, hogy ő fejte a tehenet, és sírt. Potyogtak a könnyei, és azt egyszer csak megcsapta az istállóba egy olyan nagyon finom rózsa illat az orrát. És körülnézett, és aztán ott állt a tehén faránál a boldogságos szűzanya. Aztán nem mondott semmit, csak mosolygott rá. Azt mondja, de úgy megvigasztalt, hogy Mária énekeket énekelve fejeztem be a fejést. Egyszerű asszony. Igen. Számára megszületett a boldogságos szűzanya. Nem kell neki nagy teológiai, mariológiai eszmefuttatásokat tartani. Ő azt mondja, ő látta, és ez neki elég. Adja az Isten, hogy mindannyiunk számára a boldogságos szűzanya szülessen meg. Tudom, hogy mindannyian gondokkal küzdünk, akadályok vannak előttünk. Milyen jó lenne, hogyha tényleg szűzanya nem egy történelmi, távoli személy lenne, hanem életünk konkrét része, aki segít, aki mellettünk áll, és akik a bajba nem csak vigasztal, hanem erőt is ad, bátorságot, lendületet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

fa értékét nem a törzse, a lombja vagy a virágai alapján ítéljük meg, hanem a termése alapján. Ugyanez igaz a keresztény életre is. Nem az számít elsősorban, hogy mennyire vallásosnak látszunk. Milyen szépen tudunk beszélni a hit dolgairól. Hanem, hogy milyen gyümölcsöket terem az életünk. Tövisbokorról nem szednek fügét. Sem a csipkebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember jót hoz elő szívének jó kincséből, és a gonosz ember a gonoszból gonoszat hoz elő. Írja Lukács evangélista. Ha ma valaki csak a tetteid, a szavaid és a viselkedésed alapján ítélne meg, milyen képet alkotna rólad? Milyen gyümölcsök láthatóak most az életedben? Isten nem tökéletes embereket keres, hanem olyanokat, akik engedik, hogy a Szentlélek napról napra átformálja őket. A jó gyümölcs ugyanis nem emberi erőlködés eredménye, hanem annak a jele, hogy Krisztus valóban bennünk él. Vajon te mekkora teret adsz a Szentléleknek az életedben? Megengeded neki, hogy tisztogasson és vezessen. Szoktad kérni a segítségét, hogy olyan jó gyümölcsöket tudj teremni, mint a türelem, a jóság, a szelídség vagy a megbocsátás. Szent Pál apostol így figyelmeztet bennünket a Galatáknak írt levelében. Lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik. A lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Vezessen benneteket a lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek. Erre törekedj. Engedd, hogy a Szentlélek megteremje benned azokat a jó gyümölcsöket, amelyek által áldásosabbá, gazdagabbá válhatnak a kapcsolataid a körülötted élőkkel.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő mélyébe fogadás Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
2: Legyen nékem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
2: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
3: Mindenható érgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyénket, egyházközségünket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
4: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák, könyörgünk hozzád. Kérünk téged a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Szívem első gondolata,
2: hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, ad kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
3: Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
1: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, aki általam akar szeretni.
4: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belém tápláltál.
5: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyja lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
6: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
3: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
1: Örvendezz, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
4: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
5: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
6: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
3: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
1: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
6: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.

0: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret.
1: Nyisd meg, Uram, ajkamat neved dicséretére, tisztítsd meg szívemet minden hiába való és vétkes gondolattól. Világosítsd meg értelmemet, gyújtsd lángra szívemet, hogy ezt a zsolozsmát méltón, figyelmesen, áhítattal végezzem, és meghallgatásra méltó legyen isteni fölséget színe előtt. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Nyisd meg, Uram, ajkamat.
2: Mi dicséretedet hirdesse szavam.
1: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
2: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk színe elé háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval.
1: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
2: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma. Övé a tenger az ő műve, a szárazföld is az keze alkotása.
1: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
2: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, újjunk téldre, ulunk alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe, és kezének nyája.
1: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
2: Bár csak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
2: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévejgő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet. Nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk. Örülj, Krisztus szűzszülője, kit Gábriel köszöntése szűznek s anyának nevez. Örülj, kegyelemmel teljes, szülésed nem volt gyötrelmes, Lilion vagy szép nemes. Örülj, hiszen egyszülötted meghalt bár, de visszanyerted, ér ragyog feltámadott. Örülj, Krisztus mennybe szállott, láttad, amint e világot messze hagyva távozott. Örülj, te is felvétettél, s dicsőséggel övesztettél a mennyei trónusig. A te méhed szent gyümölcse, lelkünk éhét, hogy betöltse, te általad adatik. Szelíd és kegyes szűz, kérünk, életutunk, szent reményünk, kegyelemmel teljes szűz, szent fiattól es kegyelmet, mely örökre veled minket, boldogságban összefűz. Amen. Közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram! Parancsaidat én megtartom.
2: Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem. Intelmeidet én híven őrzöm.
1: Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben.
2: Téged kutat szemem viradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem.
1: Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram. Ítéleteid szerint éltes engem.
2: Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak.
1: Te azonban közel vagy, Uram. Minden intelmed maga a hűség.
2: Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség.
2: Bölcsességed, Uram, velem járjon, és velem munkálkodjék. Atyaink Istene, jóságos Urunk, igéddel hívtad létre a mindenséget.
1: Bölcsességeddel megalkottad az embert, hogy uralkodjék minden teremtményen, melyet te alkottál.
2: hogy a földkerekséget hűségben és igazságban igazgassa, és egyenes szíve hozza meg ítéletét.
1: Add nekem a bölcsességet, trónodon társadat, és gyermekeid közül ne zár ki engem.
2: Mert szolgád vagyok, szolgálod gyermeke, gyenge, csak rövid ideig élő ember. Fel sem fogom igazságodat és törvényedet.
1: Ha még oly tökéletes valaki az emberek fiai között, de nincs meg benne bölcsességed, semminek sem számít.
2: Nálad a bölcsesség, aki művedet ismeri, és jelen volt, amikor a földkerekséget megalkottad.
1: Ő jól tudja, mi kedves a szemedben, és mi egyezik meg parancsaiddal.
2: Őt küldte szentegedből, bölséges trónod helyéről.
1: Hogy velem járjon és velem munkálkodjék, és megtudja, mi kedves előtted.
2: Mert ő mindent tud és megért mindent, megfontoltan vezet tetteimben, és megőriz hatalmával.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Bölcsességed, Uram, velem járjon, és velem munkálkodjék. Az Úr hűsége örökké megmarad. Dicsérjétek az Urat, minden népek, magasztaljátok őt, minden nemzetek.
2: Mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Úr hűsége örökké megmarad.
2: Zúgulódás és húzavona nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben.
1: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
2: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
1: Örökségem az élők honában.
2: Te vagy az én menedékem.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
2: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
1: Boldog vagy, Mária, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
2: Erős szabadítót támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
1: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által,
2: megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
1: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
2: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
1: Hogy félelem nélkül is megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
2: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.

0: és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hosszint, Uram, azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek. Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fülébe helyezte, minden égi és földi teremtménynek.
1: Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk.
0: Irgalmasság, Atya, köszönjük, hogy Máriát anyául és példaképül adtad nekünk, közbenjárására szenteld meg szívünket.
1: Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk.
0: Máriát szavadra figyelő, hűséges szolgálóddá tetted, közbenjárására add meg nekünk ajándékaidat.
1: Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk.
0: A kereszt mellett álló Máriát erőssé tetted, fiat feltámadása által pedig örömmel töltötted el. Közbenjárására enyhíts meg próbáltatásainkat, reményünket pedig szilárdítsd meg.
1: Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Mindenható Istenünk, add, hogy mindazok, akik a boldogságos Szűz Mária dicsőséges szent nevét tisztelik, az ő közbenjárására nyerjék el irgalmasságod jó téteményeit. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Urunk, adj kérünk, a boldogságos és mindenkoron Szűz Mária, és minden szentet közben járására, egyházadnak munkásokat, hogy mint Krisztus munkatársai, a lelkek üdvének munkálására átadják, és teljesen feláldozzák magukat, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat ezen a szép szombat reggelen. Egyrészt azért is szép, mert jó az idő, jó friss levegő van, picit még az eső is esett. Másrészt meg, ami fontosabb, azért is szép ez a szombat, mert ma Szűz Mária szent neve ünnepe van. Úgyhogy ma délelőtt egy picit erről fogok elmélkedni, gondolkodni kedves hallgatókkal közösen, hogy az ő neve és a mi nevünk akár hogyan szól rólunk az életünkről. Első pillantásra talán különösnek tűnhet ez az ünnep, hiszen Máriáról oly sok mindent tudunk és ünneplünk. Születését, szepőtelen fogantatását, istenanyasságát, mennybevételét, stb. Miért olyan fontos, hogy külön ünnepet szentelünk egyszerűen a nevének? Azért, kedves hallgatók, mert a név sokkal több, mint egy megszólítás. Amikor kimondjuk valakinek a nevét, valamiképpen őt magát szólítjuk meg. A név mögött van egy egész élet. Egy arc, egy történet, örömök és sebek, hűségek és botlások, találkozások és emlékek. Egy névben benne van valaki egyedisége. Nem egyszerűen azt mondjuk, hogy te, aki ott vagy, hanem hogy te, aki te vagy. Ezért különösen szép, hogy az egyház nem csak Mária életének nagy eseményeit ünnepli, hanem a nevét is. Mária. Mária neve ott van az evangélium első lapjain. Egy fiatal názáreti leány neve. Egy olyan név, amelyet Isten angyala kimond, amikor a történelem egyik legnagyobb üzenetét hozza el. Ne félj, Mária! Milyen különös? Isten angyala nem egy feladatot szólít meg először, hanem egy szemét. Nem azt mondja, hogy te, aki alkalmas vagy erre, te, aki elég jó vagy, te, aki majd mindent tökéletesen fogsz csinálni, hanem csak ennyit. Mária. Isten ismeri őt. Az ünnep egyik legmélyebb üzenete számunkra is ez. Isten nem általában az emberiséget szereti, hanem engem ismer, és engem szeret. Vagyis téged is, kedves hallgató. Ismeri a nevemet, ismeri azt az embert, aki a nevem mögött van. Ismeri mindazt, amit mások látnak bennem, és azt is, amit senki más nem lát. Ismeri a kimondott szavaimat és a ki nem mondott gondolataimat. Ismeri a gyengeségeimet. Ismeri azt a jót, amelyre képes vagyok, és ismeri azokat a terheket is, amelyeket talán évek óta hordozok. És mégis megszólít. A nevemen. A név az egy ajándék. Nem tudom, kedves hallgatók, hogy gondoltak-e valaha erre. Érdemes ezen egy pillanatra elidőznünk. A nevünket többnyire nem mi választottuk. Valaki más adta nekünk. Szüleink, családunk, szeretteink döntöttek arról, milyen néven fognak szólítani bennünket. Már ez is valami nagyon fontos dolgot tanít. Az életünket sem mi adtuk önmagunknak. Mielőtt bármit tettünk volna, már voltunk. Mielőtt teljesítményt mutattunk volna fel, már szerettek bennünket. Mielőtt bármit bizonyítottunk volna, már kaptunk egy nevet. A név tehát az élet ajándékának egyik első jele. Azt hiszem, hogy azért is olyan fájdalmas, amikor valakit nem a nevén szólítanak, hanem megbélyegeznek. Te ilyen vagy, te sosem változol, te mindig ezt csinálod, te egy senki vagy, te csak ennyire vagy képes. Az emberre ragasztott címkék lassan elhomályosítják a valódi nevét, pedig Isten nem címkéket lát. Ő nem azt mondja, hogy te vagy a kudarcod, te vagy a bűnöd, te vagy a múltad, te vagy az, amit mások mondanak rólad. Ő a nevemen szólít. És amikor Isten kimondja a nevünket, abban mindig ott van a meghívás. Gyere, mert ismerlek. Gyere, mert szeretlek. Gyere, mert több vagy annál, amit most magadról gondolsz. Mária neve önmagában nem valami varázsige.
Az ünnep nem pusztán arról szól, hogy szépnek találjuk a Mária nevet. Az igazi kérdés az, hogy milyen életet hordoz ez a név. Mária neve azért lett szenté, mert egy szent élet kapcsolódik hozzá. Amikor kimondjuk Mária, felidézzük azt az asszonyt, aki hitt akkor is, amikor nem értett mindent. Máriától megtanulhatjuk, hogy a hit nem azt jelenti, hogy mindent értek. A hit néha csak ennyi. Nem értem, Uram, de bízom benned. Nem látom, hogyan lesz ebből élet, de rád bízom. Nem tudom, hová vezet ez az út, de elindulok veled. Mária neve összekapcsolódik az engedelmességgel. Azzal a szabadsággal, amely képes Isten akaratára kimondani, igen. Mária neve összekapcsolódik a csenddel is. Ő nem akar mindig beszélni, nem akar mindent megmagyarázni. Az evangélium sokszor azt mutatja róla, hogy szívében őrzi és elgondolkodik mindazon, amit Isten tesz. Ez különösen fontos egy olyan világban, ahol mindenki beszél. Mindenki véleményt mond, reagál. Mindenről azonnal állást kell foglalni. Mária arra tanít bennünket, hogy néha a legmélyebb válasz nem egy újabb szó, hanem a csendben végzett figyelmes szemlélődés. Na de térjünk vissza egy kicsit a saját nevünkhöz. Van egy érdekes kérdés, amelyet talán ritkán teszünk fel. Hogyan használom a nevemet? Mert a nevünket egész életünkön át használjuk. Mások kimondják, aláírjuk, bemutatkozunk vele. Rajta van az iratainkon, ott van az üzeneteink végén, ott van a munkánk, szolgálatunk, kapcsolataink mögött. A nevünkkel valójában képviselünk valakit. Amikor kimondom, én vagyok, akkor nem csak egy szót mondok ki, magamat adom oda a másik embernek. Ezért nagyon komoly kérdés, hogy milyen jelentést adunk a nevünknek a mindennapjainkban. Amikor a nevemet hallják, vajon mi jut az emberek eszébe? Bizalom, béke, segítőkészség, türelem, őszintesség, vagy inkább feszültség, félelem, megbízhatatlanság? Persze, kedves hallgatók, egyikünk sem tökéletes. Nem arról van szó, hogy olyan életet kell élnünk, amelyben soha nem hibázunk, hanem hogy a nevünk lassan összekapcsolódjon valamivel, ami Krisztusra mutat. Jó lenne, ha valaki egyszer azt mondaná rólunk. Ha ő ott van, lehet rá számítani. Ha vele beszélek, nem érzem magam egyedül. Ő nem tapos el másokat azért, hogy előrébb jusson. Ő tud bocsánatot kérni. Ő tud megbocsátani. Ő nem csak beszél a szeretetről, hanem lehet érezni rajta. Ez volna talán a nevünk egyik legszebb használata. A keresztény ember számára a név különösen mély jelentőséget kap a keresztségben. És milyen szép, hogy épp a keresztség évében vagyunk. A keresztségben Istenhez tartozó emberré válunk. A nevünket egy másik név mellé helyezzük, Krisztus neve mellé. És innentől kezdve a nevünk története már nem csupán családi történet, hanem Isten történetébe is beleíródik. Ezért minden keresztény ember neve egyfajta küldetés is. Azért, mert az életének kell szenté válnia. Lehet, hogy valakit Péternek hívnak, valaki Anna, József, Erzsébet, Mária, valaki más olyan nevet kapott, amely semmilyen különleges érzés nem kapcsolódik, de Isten szemében egyik név sem jelentéktelen. Isten számára minden név mögött egy megismételhetetlen ember áll. Nincs még egy ugyanolyan ember, mint én. Nincs még egy ugyanolyan ember, mint te. Ezért Isten szeretete sem általános. Személyes. És hogyan használom mások nevét? Az ünnep azonban még tovább vezet bennünket. Nem csak az a kérdés, hogy mások hogyan használják a mi nevünket, hanem én hogyan használom mások nevét? Milyen hangon mondom ki? Tisztelettel vagy gúnnyal? Szeretettel vagy türelmetlenséggel? Megszólítom-e másikat a nevén? Észreveszem-e őt? A mai ember egyik legmélyebb fájdalma épp az, hogy sokan úgy érzik, senki sem látja őket. Lehetünk tömegben, családban, munkahelyen, közösségben, neten, és mégis magányosak. Ezért, amikor valakit a nevén szólítunk, valami nagyon egyszerű, mégis nagyon fontos dolgot mondunk neki. Látlak. Nem vagy számomra egy arca tömegben. Nem vagy egy feladat, nem vagy egy probléma, nem vagy egy szerep. Te vagy te. Milyen nagy ajándék tud lenni, amikor valaki valóban kimondja a nevünket?
Nem véletlenül olyan megrendítő az evangéliumokban, amikor Jézus személyesen szólít meg embereket. Ő ismeri az embert, és megszólítja. Mária életének egyik legmélyebb titka az, hogy ő nem önmagára irányítja a figyelmet. Az angyali üdvözletben azt mondja, íme az Úr szolgáló leánya. Mintha azt mondaná, az életem nem önmagamról szól. És ez az egyik legnehezebb tanítás számunkra, kedves hallgatók. A világ sokszor azt mondja, hogy valósítsd meg önmagad. Mária egy másik utat mutat. Engedd, hogy Isten megvalósítsa benned azt, amire teremtett. Ez nem önmagunk eltörlése, éppen ellenkezőleg. Mária akkor válik igazán önmagává, amikor teljesen Isten kezébe adja önmagát. Az ember ugyanis nem akkor találja meg önmagát, amikor minden saját kezébe vesz, hanem amikor felfedezi, az életem ajándék, és ennek az ajándéknak célja van. Mária neve ezért nem önmagába zár bennünket, hanem Krisztushoz vezet. Kedves hallgatók! Mit jelent ma Mária nevét segítségül hívni? Talán nagyon egyszerű. Néhány támpont. Amikor félünk. Mária, taníts bízni. Amikor nem értjük Isten útját. Mária, taníts csendben őrizni a hitet. Amikor nehéz igent mondani. Mária, taníts engem Isten akaratára. Amikor valaki szenved mellettünk. Mária, taníts együtt érezni. Amikor valaki elbukik, Mária, taníts irgalmasnak lenni. Amikor a családunkért aggódunk, Mária, állj mellettünk. Amikor haldoklik bennünk a remény, Mária, mutass Krisztusra. Ezt a néhány mondatot hadd ismételjem meg. Próbáljuk meg átélni, átérezni. És akár a mindennapjainkban is használni. Mária, taníts bízni. Mária, taníts csendben őrizni a hitet. Mária, taníts engem Isten akaratára. Mária, taníts együtt érezni. Mária, taníts irgalmasnak lenni. Mária, állj mellettünk. Mária, mutass Krisztusra. Mária neve akkor válik igazán imádsága, amikor az életünket is arra akarjuk formálni, amit ő élt. És talán van még egy nagyon személyes kérdés. Ha ma este csendben leülnénk, és elképzelnénk, hogy Isten kimondja a nevünket, mit érzünk? Örömmel tölt el? Megnyugtat? Vagy inkább félelemmel? Vajon miért? Talán mert a nevünkhöz sok minden kapcsolódik. Vannak jó emlékek, és vannak sebek. Van, akinek a nevét szeretettel mondták ki gyermekkorában, másnak talán haraggal. Van, aki büszke a nevére, más pedig egész életében szeretett volna más nevet. De Isten előtt eljuthatunk oda, ahol megtanuljuk elfogadni, Uram, ez vagyok én, ezt az életet kaptam, ezt a történetet kaptam, ezt a nevet kaptam, és most szeretném mindezt a kezedbe adni. Talán ez is egyfajta felajánlás. Uram, tedd szenté a nevemet azzal, hogy szenté formálod az életemet. Szűz Mária szent nevének ünnepe végül is nem csak róla szól, hanem rólunk is. Mária neve tükröt tart elénk. Megkérdezi, ki vagyok én Isten előtt? Hogyan használom azt a nevet, amelyet kaptam? Mit éreznek mások, amikor kimondják a nevemet? Közelebb kerülnek általam Istenhez, vagy távolabb? A nevem mögött Krisztus követője áll? Ha Isten ma kimondja a nevemet, felismerem-e benne a szeretet hangját? Mária életének szépsége éppen abban áll, hogy az ő neve végül teljesen összekapcsolódott Jézus nevével. Mária neve Krisztusra mutat. Ez legyen a mi nevünk végső hivatása is. Ne az legyen fontos, hogy emlékezzenek ránk, hanem hogy amikor ránk emlékeznek, valami Krisztus szeretetéből is eszünkbe jusson. Lehet, hogy a világ nem fogja feljegyezni a nevünket, nem leszünk híresek. Életünk nagy része csendben telik, családban, munkában, betegségben, öregségben, szolgálatban, apró mindennapi tettekben. De Isten ismeri a nevünket, és az ő könyvében nincs jelentéktelen név. A szeretetben kimondott név soha nem jelentéktelen. A könnyek között kimondott név sem, az imádságban kimondott név sem. És milyen szép volna, ha egyszer majd a mi nevünket is úgy lehetne kimondani, hogy mögötte ott legyen egy élet üzenete.
Ő itt járt, közöttünk, és egy kicsit szebb lett tőle a világ. Szűz Mária szentnevének ünnepén ezért kérjük. Mária, taníts bennünket arra, hogy örömmel hordozzuk a nevünket, mert Isten ajándéka. Taníts bennünket arra, hogy mások nevét tisztelettel és szeretettel mondjuk ki. Taníts bennünket arra, hogy ne címkéket lássunk az emberekben, hanem Isten gyermekeit. Taníts bennünket arra, hogy a nevünk mögött olyan élet legyen, amely Krisztusra mutat. És amikor egyszer majd Isten kimondja a nevünket, legyen bennünk az a békesség, amelyel Mária hallgatta az angyal szavát. Ne félj, mert aki a nevünkön szólít, az ismer bennünket. És aki ismer, az szeret.

Most pedig, kedves hallgatók, egy olyan dalt küldök önöknek, amit nekem is küldtek egyik évben, születésnapomon, de akár a névnappal is összekapcsolható. Az vagyok, ki nektek hívsz. Hallgassák szeretettel!

Kedves hallgatók, ezen a mai reggelen a nevünkről, Szűz Mária nevéről elmélkedtünk, gondolkodtunk közösen. Remélem, hogy egy pici gondolatébresztő is volt, ez olyan szempontból, hogy majd következőleg, vagy sok más alkalommal, amikor kimondják a mi nevünket, vagy mi kimondjuk mások nevét, akkor ezt akár tudatosabban tudjuk tenni. Több együttérzéssel, több szeretettel, több odafigyeléssel. Mert bizony, amikor kimondunk egy nevet, akkor valakinek az élete van mögötte. Úgyhogy figyeljünk erre jobban, erőteljesebben. Végezetül még, ami eszembe jutott, és talán lehet egy jó lelki gyakorlat a mai napra, hogy talán mindannyian hordozunk valakit, akinek a nevét nehéz kimondani. Akivel konfliktusunk van, akitől eltávolodtunk, akinek nem tudunk megbocsátani, akit már csak fájdalommal tudunk felidézni, és lehetne folytatni tovább. Ne próbáljuk megoldani ezt az egészet, kedves hallgatók, csak gondoljunk rá. Mondjuk ki magunkban a nevét, és tegyük a Jóisten elé. És mondjunk csak annyit, hogy Uram, ő is a te gyermeked. Uram, gyógyíts meg azt, amit én nem tudok meggyógyítani. Mert bizony, kedves hallgatók, vannak az életünkben olyan személyek és emberek, akikkel talán ilyen a kapcsolatunk, akiknek a nevét sokszor olyan nehéz kimondani is, nemhogy felidézni. Tegyük le ezt az Isten elé. Nem mi akarjuk megoldani, higgyünk abban, hogy ő megoldja helyettünk. Játszanak ma a nevekkel, kedves hallgatók, de úgy, hogy annak tényleg legyen értelme. Amikor bemennek ma reggel kávézni a szomszédasszonyhoz, akkor szólítsák meg a nevén. Szervusz, Ilus, hogy vagy? Nem csak érkezzünk be, jó reggel, szia, vagy bármi, amit szoktuk mondani, szólítsuk meg a nevén. De úgy, hogy érezzük is annak a súlyát, ahogyan megszólítjuk őt. Köszönöm, kedves hallgatók, hogy velem voltak, együtt lehettünk ezen a mai szép reggelen. Még mielőtt elbúcsúznék, azért egy műsorismertetőt hadd mondjak el. Most nem lesz 8 órától Szent Mise, mert majd két búcsút is közvetítünk, úgyhogy 8 órától iránytűt hallhatnak, majd ezt követően fogadom az ima szándékaikat, majd az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk. 10 órától táncokból szőtt történelmórát hallhatnak, majd 10:30-kor kapcsolunk a csíksomlyói kegytemplomba, ahonnan búcsú szentmisét közvetítünk, majd 12-kor Kárásztelekről közvetítünk búcsús szentmisét, ezt követi a hét plébániája. Majd imádkozunk a békéért is, és zenés köszöntőnk veszi kezdetét, melynek a végén majd egy újabb műsorismertetővel várom önöket. Ma délután 5 órától Mária áhítatot közvetítünk Marosvásárhelyről egészen este 8 óráig. Tehát, kedves hallgatók, ma délelőtt 10:30-től Csíksomlyóról és 12 órától Kárásztelekről közvetítünk búcsús szentmisét. Holnap vasárnap 10:30-től Csíksomlyói kegytemplomból közvetítünk szentmisét, illetve délután 6 órakor Kárásztelekről. És így a végén hadd mondjam el, vagy hívjam önöket, kedves hallgatók, jövő pénteken, szeptember 18-án itt Kolozsváron ünnepeljük a rádiónk 20 éves születésnapját. Ugyebár tudják, hogy egész évben körbe-körbe megyünk szerte Erdélyben, és megünnepeljük a születésnapot, hálát adva és megköszönve önkénteseinknek, hallgatóinknak, támogatóinknak azt, hogy vannak nekünk, hogy egyáltalán lehetünk, hiszen nélkülük, önök nélkül nem lehetnénk. Úgyhogy várjuk önöket a kolozsvári ünnepünkre. Délután 5 órakor szentségimádással fogunk kezdeni a Szent Mihály templomba, és majd 6 órakor kezdődik az ünnepi hálaadó szentmise. Várjuk kedves kolozsvári hallgatóinkat, önkénteseinket, adományozóinkat, és nem csak,
mert lehet jönni bárhonnan, hogyha valaki kedvet kapna, netalán együtt ünnepelni velünk. Ha pedig nem teheti meg, akkor az éter hullámain keresztül be lehet kapcsolódni, hiszen közvetíteni fogjuk úgy a szentségimádást, mint a Szent Misét, úgyhogy lélekben együtt lehetünk, akár így módon is. Hívjuk önöket, kedves hallgatók, így most személyesen én is ünnepelni, együtt lenni, és akár a jövőbe is tekinteni. Addig is hordozzák imádságba ezt az együttlétet, és hát egyáltalán a rádiót, hiszen azt gondolom, hogy ha már így ezen a szép ünnepen arról beszélgettünk, vagy elmélkedtünk, hogy mit is jelent Mária neve, mit is jelent a mi nevünk, és hogyan tudjuk ezt a mindennapokban tudatosabban hordozni, akkor egy kicsit ezen is agyalhatunk, vagy gondolkozhatunk, hogy maga a Mária Rádió mit hordoz, takar, hogyha rágondolunk. Áldott szép napot kívánok önöknek, további jó rádiózást, reméljük, hogy velünk tartanak. Búcsúzom a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emesét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Nagyon, nagyon sok hónap van már mögöttünk abból a szempontból, hogy próbáltuk megérteni, leírni, egy kicsit fölvázolni azt, hogy mit jelent a meghittség, és hogy mit jelent annak a kapcsolati ellentéte, a függő helyzet, és azután a megértéseinkben eljutottunk oda, hogy elkezdjük használni azt a tudásunkat, hogy léteznek kapcsolati minták, hogy a kötődési elmélet nagyon sok fontos ismerettel bír, és aztán arra is rájöttünk, hogy mindnyájunkat jellemez egy bizonyos alappozíció, ez az úgynevezett oké minta. Mikor már ez mind megvolt, akkor kezdtünk el arról beszélni, hogy ezen ismeretek birtokában az Istennel való meghitt kapcsolatunkról mit mondhatunk el. Végül is itt tartunk most, hogy hogyan válhat meghittebbé az Istennel való kapcsolatunk. És akkor egy nagyon gyors ismétlés, csak mondom egymás után a pontokat. Először is valamiképpen akkor már önmagunkat megláttuk, és folyamatosan meg is látjuk, tehát az önreflexióra való képességünk már megvan, amire az előzőekben elmondottak nagyon sokat segítenek. Aztán rájövünk arra, hogy ami segít, vagy segíthetne rajtunk, az Istennel való kapcsolat szempontjából az nem birtokolható, nem manipulálható, nem tud a tulajdonunk lenni, nem irányíthatjuk. És mégis pont erre lenne szükségünk. Ezt akár úgy is mondhatnám, hogy ez a kegyelem. Hogy hát, ahogy most magamat megismertem, hogy egy ilyen kötődési mintában vagyok, és ilyen az alappozícióm, és 64 pontban magamra ismertem, hogy ezektől mind különböző mértékben, de függök, hát rajtam csak a kegyelem fog segíteni. Ugye idáig, mikor eljutottam, akkor jutok el oda, hogy hát akkor uram, a kegyelem csak az. Kapnék a kegyelem után, de pont az, ami rajtam segíthetne, azt meg nem bírom megmarkolni, mert hogy olyan valahogy, mint az Isten illata, nem azon múlik, hogy én markolom-e vagy nem. Ez tehát már önmagában egy nehéz helyzetbe hoz minket. Na aztán, ugye emlékeztek, itt volt az a szentségek vétele. Pénzzel nem gyorsítható meg. És aztán valahogy eljutunk oda, hogy a helyzetünket el tudjuk fogadni, és rájövünk arra, hogy eddigi életünk során emberektől, kapcsolatoktól, tárgyaktól vártuk azt, hogy a legmélyebb vágyainkat beteljesítsék. Ezért aztán borítékolva volt a csalódás, mert ez függő helyzetbe hozott bennünket másoktól, vagy mások kerültek tőlünk, és közben volt egy irreális vágyunk, elvárásunk, hogy majd másoktól megkapjuk azt, amire vágyunk, és ez sosem teljesedett be. Ez elég elkeserítő, viszont egy nagy lépés a szabadság felé. Ekkor azért még eláraszt bennünket egy nagy félelem, hogy lehet, hogy Istentől se. Hogy mi van, hogyha azok az igazi mély vágyaink, amelyekre annyira szeretnénk úgy gondolni, hogy de talán mégiscsak majd valaki fog szeretni, hogy mégiscsak valahogy beteljesedik az életem, hogy talán mégiscsak lehetek boldog. És akkor egyszer csak eljutunk oda, hogy mi már ezt annyira nem hisszük, hogy már Istentől se várjuk. Nem hinném, hogy ezt Isten meg tudná adni. Ebből a szempontból fontos Jézusnak a képe, aki azt mondja az Istenről, hogy apuci. Azért, mert az apuci azt mondja a gyerekéről, azért szeretlek, mert csak. Nem, mert az én gyerekem, vagy nem tudom magam sem megindokolni, hogy miért szeretlek. Jézusnak ez a képe az Istenről valamiképpen ezt is akarja közvetíteni. Hogy nem kell különösebben elgondolkodnunk azon, hogy miért szeret minket az Isten. A legjobb válasz az, hogy csak. És akkor persze eljutunk oda, hogy Istennél minden biztosabbnak tűnik. Minden biztosabbnak és minden biztonságosabbnak. De ami eddig biztosabbnak és biztonságosabbnak tűnt, az viszont nem vezetett eredményre. Ezért aztán megpróbálunk lavírozni. Függéseket is fönntartani, meg valahogy bízni az Istenben. Ennek a következménye természetesen megint csak egy borítékolható bukás lesz. Mert nem tudunk lavírozni. Egyszerűen nem megy. Mert vagy itt vagyunk, vagy ott vagyunk. És ez végtelenül erőtlenné fog bennünket tenni. Tehát az Isten kapcsolatban a kecske és káposzta elv nem működik. Egyszerűen nem működik. A kompromisszumokat kötünk,
akkor az Isten szeretete, ereje, jelenléte nem lesz elég hatékony bennünk. Ez persze csalódáshoz vezet, ezért még inkább a függés felé fogunk menni, mert az legalább biztosnak tűnik, azonban a kezünk közül elillan, amit így akartunk megszerezni, és ezért még rosszabbul leszünk. Még bizonytalanabbá válunk, ezért bár megint döntéshelyzetben vagyunk, talán még inkább a függés felé lépünk, legalább akkor az marad. Mint ahogy egy asszony mondta, ült a férjével együtt, és beszélgettünk egy órát. És körülbelül fél óra után kezdett kiderülni az, hogy a kommunikáció egy katasztrófába torkollik. És miután ez az első alkalom volt, nem állítottam őket le, hanem megvártam még, hogy 20 percen keresztül mi fog történni. Az utolsó 10 percnél kértem egy kis időt, hogy összegezzük, hogy mi is történt. Azt kérdeztem tőlük, mikor vettétek azt észre, hogy amit csináltok tökéletesen értelmetlen. De azért még csináltátok 25 percen keresztül. A felesége döbbent meg jobban, azt mondja, hogy hát körülbelül olyan 24 perccel ezelőtt már tudtam, hogy tökéletesen értelmetlen, amit csinálok. A férfi csak sóhajtott egyet, és azt mondta, én nem is vártam ettől az alkalomtól semmit. Én pontosan tudtam, hogy ez így lesz, de azért ő is benne volt, ugye ő volt a másik felett. És akkor jött a nehéz kérdés. Na most akkor, arra lennék kíváncsi, hogy az alatt a 24 perc alatt mire gondoltatok? Miért csináltátok tovább? Na ez izgat engem, mert itt valami fontos van. És a feleség megint csak, hogy ez mindig volt egy jó gondolata, azt mondja, azért, mert mikor rájöttem, hogy a férjem már most úgysem fog megérteni, hogy már úgyis a régi kerékvágásban vagyunk, akkor úgy döntöttem, akkor ameddig le nem állítanak, most itt van a pap, majd az ő felelőssége, és mondom, és tudom, hogy tök értelmetlen. Na, erről beszélek. Már régen tudjuk, hogy ez már 25-ször kiderült, hogy nem működik, de nem baj. Ez volt tehát a lavírozás. És ide tartozik az, amire rájöttünk itt közösen, hogy néha nem a másik személynek adom át magam, hanem a kapcsolatnak. Hogy van egy ilyen plusz lehetőségünk. A személyben nem bízok benned. Olyasmit tettél ma, hogy nem, ez most egy bizalomvesztés. De a kapcsolatban még bízhatok, és a kapcsolatnak még átadhatom magam. És itt beszéltünk arról, hogy nagyjából azt mondhatjuk, mert hogy ez tűnik reálisnak, hogy akkor vagyunk hajlandók ebből a csiki-csuki káposzta kecske helyzetből kijönni, amikor a bennmaradás már tapasztalatból tudhatóan több szenvedéssel jár, mint a változtatás. Tehát nem vagyunk hősök. Ó, egy kicsit sem. Roppant pragmatikusok vagyunk. Nagyon. Következő 5. pont. Ebből az fog adódni, hogyha végül is meghozzuk azt a lépést Isten felé, vagy az ugrást, vagy engedjük, hogy az utolsó lépést Isten tegye felénk, akkor elvonási tüneteink lesznek. Kikerülhetetlenül. Elkezdünk úgy szenvedni, mint a kutya. Mert azt gondoltuk, hogy ha majd meghozzuk ezt az iszonyú nagy és iszonyú nehéz döntést, tényleg az Isten felé, és tényleg hinni fogunk, egy csapásra dolgok jobbá lesznek. És nem, egy csapásra rosszabbak lesznek. Ez nagyon furcsán hangozhat, de éppen ez történik, mert ez a logikus. Hiszen már olyan jól begyakoroltuk a kötődéseinket és a függéseinket, hogy na, hogy először az elvonási tünetek borítanak el minket. Ez egyszerűen elkerülhetetlen. És ez néha nagyon hosszú ideig tart. Ilyenkor szoktunk megint visszamenni az eredeti libikókához. Ugye, amikor emlékeztek arra az idézetre, mikor az a gonosz lélek kiment abból a beteg fiúból, akkor olyan lett, mintha halott lett volna. Mi is ilyenek leszünk. A függőségeink nélkül beesik az arcunk, sápadtak leszünk, és azt érezzük, hogy ebben mentem belehalunk. Pedig éppen jó irányban vagyunk. De ezzel, amikor benyomjuk azt a harmadik felest, nem azt gondoljuk, hogy mentem belehalunk. Hanem azt gondoljuk, hogy sose halunk bele. Éppen a függéseink szokták azokat az érzéseket kelteni, amelyekre olyan nagyon vágyunk, csak éppen ott sehova se jutunk. Ekkor jön a csalódás, hogy Isten nem tölti be a tárgyaknak a helyét. Nem válik, nem tudom én mivé. És azt hiszem, hogy ide jutottunk, hogy tehát akkor ráébredtünk egy nagyon mély függésünkre még, hogy az önmagunkról alkotott képtől is függünk. Akkor erről is egy példát hadd mondjak el, hogy ülök egy társaságban, a következő hihetetlenül izgalmas kérdés jutott eszembe. Nem magamtól, de
de valahogy úgy hozta az élet. Házas párok ültek, tik-tik-tik-tik egymás mellett. Én is ott ültem. És az volt a kérdés, most mindenki mondja el, hogy mit érzel és mit gondolsz akkor, amikor a házastársad gyöngének bizonyul. 8 éve házasok, 10 éve, 15. Naívul mit gondolhatnánk? Nyilván azt, hogy hát egy mély együttérzés száll meg engem. Ült ott 7 házas pár, az hány ember? Testvérek között is minimum 14. A 14 emberből egy sem mondta azt, hogy mély együttérzés száll meg. Egy sem. Milyen csodás kör az, ahol 14 ember bemeri ismerni, hogy amikor a társam gyönge, és éppen a gyöngeségének a mélypontján van, nem vagyok vele együttérző. Milyen jó kis kör ez, ugye? Az egyik azt mondta, hát, ahogy most mélyen beletekintek a szívembe, azt látom, hogy én megvetem a feleségemet. Másik azt mondja, én nagyon megijedek. Hát a feleségem nem lehet gyönge, mert akkor mi lesz velem? Ó, elkezdtünk a mélységekig hatolni. Kiderült az, hogy mi férfiak, ez biztos, hogy kiderült. Mi férfiak az életünket úgy kezdjük, hogy picik vagyunk, és gyámoltalanok, és függünk egy nőtől. Van olyan férfi, aki nem így kezdte az életét? Körülbelül annak a parafrázis, hogy aki bűn nélkül való közületek, az vesse rá az első követ. Na, az jelentkezzen. Szóval valahogy, mintha a férfi sorsnak lenne egy ilyen mélységesen mély, beépített félelme, hogy egyszer csak megint olyan kiszolgáltatott leszek, mint régen is, majd függeni fogok egy nőtől. De megvan a másik része is, ami talán még mélyebben van, hogy miközben ettől félek, egy valamitől még jobban félek, hogy az a nő nem lesz elég erős. Szóval ment a kör, és mikor befejeződött az egyikük, a következőt mondta. 39 évet éltem úgy, hogy azt gondoltam magamról, én kép, hogy a család rám épül. Ezt gondoltam 39 évig. Rám építhet a család, az a feleségem, a gyerekek, mert én viszem a vállamon. De most, hogy a feleségem azt mondta, hogy hát éppen a tegnapi éjszakára emlékezzünk vissza, amikor fölkeltettelek, hogy Lacikám, kelj már föl a gyerekhez. A válasz az volt, dehogy kellek. És akkor az illető azt mondta, tehát most már tudom, nappal rám épül a család. Hogy éjszaka mi van? Hát, hogy rám nem épül, az biztos. Az biztos. Micsoda bátorság kell ahhoz, hogy leüljünk egy körbe, és utána 2 óra múlva úgy keljünk föl, hogy amit gondoltunk magunkról, az éppen pont nem úgy van, ahogy gondoltuk magunkról. Hogy csak nappal vagyunk azok, akiknek gondoltuk magunkat, már fél álomban nem. Nagyon nagy szabadság, mikor valaki ilyesmiket képes önmagáról belátni. A másik, akkor azt is belátjuk, hogy valahogy gyógyíthatatlanul Isten képfüggők is vagyunk. Gyógyíthatatlanul azt a képet, amit eddig megragadtunk az Istenről, szeretnénk bálványozni és függeni tőle, gyógyíthatatlanul. Ezért a következő kifejezésig jutottam el, Isten űzésre van szükség. Ugyanis, ha valakit egy Isten kép megszállva tart, attól ő függő helyzetben van, nem tud tőle szabadulni, és emiatt nem képes az Istennel találkozni, mert jobban kötődik ahhoz a képhez, mint az élő Istenhez, Isten űzést kell nála végre.

erkölcsisége. Tehát a világban vannak a gonoszok, őket meg kell büntetni, vannak a jók, ők elnyerik a jutalmukat. Ez a 7 éves gyerek moralitásának az alapja. Nagyon durva erkölcsiség, így is hívják. Durva, rigorózus, kegyetlen erkölcsisége van egy 7 éves gyereknek. Hát a saját tesóját, ha elveszi tőle a matchboxját, addig üti, ameddig a szülők be nem jönnek. Nem így van? Addig üti, míg össze nem harapja a nyelvét, és csobog a vér. Ugye akkor egy kicsit megszeppen, de akkor is igaza van. Ez a 7 éves gyerek erkölcsiség. Így aztán mondom, hogy hát kicsit érdemesebb volna úgy látni a világot, hogy a jónak meg a rossznak a metszete az itt van bennünk. Nem a világot metszi ketté, hanem éppen a szívünket valahol. De nem ott, ahol gondoljuk, kicsit odébb. És hát, hogy ezt elmondom, hogy kijött belőlem, hát ez a szakirodalom. Hát na, hogy megvárt valaki. Egy magasak voltunk, nő volt. Szóval azt mondja, azért ez engem iszonyatosan fölkavart. Tehát, hogy ne láthassam úgy a világot, hogy vannak jók meg rosszak, hát azért Jézus mit is mond? Ezt se szoktam megúszni soha. Tehát mindig elmondják, hogy mit mond Jézus. Ezt annyiszor megtanultam már. Jézus azt mondja, gyümölcseiről ismeritek meg. Vagyis rohadt, megy a komposztba. Egészséges, az az zsebembe. Úgyhogy, kedves atya, már megyek is. Tulajdonképpen jó, hogy ment. Nem azért, mert életveszélyben volt, hanem nem ezért. Hanem azért, mert hogy úgyse vitatkoztam volna vele. Úgyse. Hát éppen most még kettőt szorított az Isten képén. Most így szorítja az Isten képén. Én tudom, hogy ki Jézus. Nekem nem mondja senki, hogy Jézus csak egy picit is nem olyan. Én tudom. Tehát amikor valami kihívás éri az Isten képünket, vagy Jézus képünket, vagy akármilyen képünket, reprezentációnkat, akkor szorítunk még egyet, és hát persze, hogy megtámadva, fenyegetve érezzük magunkat. És ez a férfi sem gondolta azt, hogy most az Isten reprezentációm felé egy kihívás érkezett a felelős lelki pásztor részéről. Nem ezt gondolta, hanem azt gondolta, hogy én hülyeségeket beszélek. Ezt gondolta, ilyen egyszerű. Ezért mondom azt, hogy ő tehát nem Isten reprezentációra gondolt, hanem az ő Istenére gondolt. Tehát, hogy Isten űzésre van szükség. Isten kép űzésről volt szó. Akkor most... Most beledőltem a saját csapdámba, ugyanis most akartam egy idézetet hozni a Szentírásból, de ezek után ki nem bírom mondani. Igen, mert ugye ez mit jelent? Azt jelenti, hogy természetesen én is csak az Isten reprezentációmról beszélek. Ó, hát nyilván, hogy ezt jelenti. A jelenlegi. De azért, amikor Jézus azt mondja, hogy... Tehát amikor az én Jézusom azt mondja nektek, hogy az Isten országa nem jön el szembetűnő módon, hogy azt mondhatnánk, hogy itt van, vagy ott van, hogy meg tudnánk ragadni. Isten országa köztünk van, bennünk van, valahogy csak úgy van, de azért nem annyira megragadható, hogy. Ez azt jelenti, itt megint életbe lép az a gondolat, hogy milyen döbbenetesen fontos, hogy tudok a kapcsolatban bízni, és a kapcsolatnak átadni magam. Ugyanis ha valaki nem tudja a kapcsolatnak átadni magát, nem bírja elengedni az Isten képet. Hogy ha nem tudok a kapcsolatban is bízni, mert oda jutottam el, hogy te jó ég, akit én eddig Istennek hittem, az nem is ő. Hát az egész életemet ez alapján próbáltam élni. Hát az nem derülhet ki, hogy az egész életemet ilyen értelemben egy tévedés alapján éltem? Hát ez szörnyű kihívás az önazonosságunk felé. Hát ez rettentő kihívás. De csak akkor tudok növekedni, hogyha ebben a pillanatban azt mondom, bizony, nem bízok most már ebben az Isten képben. Nem bízok benne. Mert mertem vállalni a kockázatot, hogy talán ez is csak egy reprezentáció. Bár eddig úgy éltem, hogy ez az igazi. De azért valami megmarad, bízok a kapcsolatban. Ezt látom egy használható modellnek. Ezért ragaszkodom a veled való kapcsolathoz, tovább tudok esetleg imádkozni, bár mondjuk az imámban azt mondom, Uram, gőzöm sincs, hogy ki vagy. Sőt, azt sem tudom, hogy itt vagy-e velem. Mert az az Isten kép, az velem volt. De rájöttem, hogy az nem te vagy. Ha most, hogy te itt vagy-e velem, azt nem tudom. Az Isten kép velem volt. Hát, Uram, azt se tudom, hogy hallod-e, amit mondok. Isten valósága tehát elbizonytalanít minket. Miközben a róla alkotott reprezentációnk megerősített bennünket. Hát ameddig bírt a szusszal. És akkor itt egy másik fölismerés, hogy valahogy úgy tűnik, hogy Isten mintha mindent megtenne azért,

0: ne legyen számunkra vonzó. Isten, mintha mindent elkövette azért, hogy ne csak, hogy ne vonzó legyen, hanem, hogy ne keltse föl úgy az érdeklődésünket, mint ahogy bármi más ezen a világon. Most akkor visszatérek szeptemberhez, mert ezzel kezdtük. Vonzó az, ami. Csak most gyorsan hagyd nézzem át a listát, és ki fog derülni, hogy a valódi Isten a képhez képest, ami persze inkább egy aranyhal, meg egy jó tündér keveréke, az sokkal kevésbé vonzónak tűnik, mint a kép. Ugye, azt mondjuk, vonzó az, ami ismerős és kiismerhető. Akit kontrollálni tudunk, Istent. Biztonságban érezzük magunkat mellette, épp a kockázatról beszélek. Azután bizalmat kelt. Ilyen mondjuk Ábrahám istene. Na, roppant bizalmat keltő, nem? Fogd zsákot, aztán gyerünk a késsel. És ő a hit atya, ugye az új szövetség hívja így. Aki mellett jónak érezhetem magam. Persze a múltkori kitétellel emlékeztek, hogy oké vagyok, bár elégtelen vagyok magam és mások számára, attól még oké vagyok, de ezt az elégtelenséget nem tudom megspórolni. Aztán, akit gyakran látok, ugye Isten soha senki nem látta, ezzel mondjuk, hát nem is kezdődik a János levél, de úgy ötször megvan benne körülbelül. Aztán, aki közel van és tapasztalható, vonzó külsejű. Hát erről a gyerekek tudnának beszélni. Ugye, amikor úgy próbáljuk őket közel vinni a megfeszített Krisztushoz. Hát nincs olyan gyerek, aki pici korban ne kezdeni a szüleit kérdezni, hogy mit csináltak ezzel a bácsival? Hogy az miért van ott? Japánból jött valaki, és akkor azt kérdezte, hogy miért van az, hogy a keresztény emberek egy szenvedő férfit raknak ki a szobájuk falára? Hát én ezt nem értem. Miért kell kirakni egy szenvedő férfit a szobám falára? Hát ezek az európai emberek úgy érthetetlenek, ahogy vannak. Ennyit a vonzó külsejűről. Ugye, miután éppen húsvétkor imádkozzuk azt, meg nagypénteken, hogy külseje nem volt vonzó. Ugye, ott van, a profécia beteljesedik. Aztán olyan, mint mi. Hát reméljük nem. Tehát fordítva egy kicsit jobban járunk vele. Aztán ugyanahhoz a csoporthoz tartozunk. Hát a katolikusok ezt hiszik. Nagyon, nagyon, ez egy ilyen mély hiedelem, amihez az is szokott hozzátársulni, hogy hozzánk tartozik, hozzátok nem. Ha ismeritek ezt a kis bárgyú viccet, azt mondja, hogy erről eszembe jutott valami. Erről az jutott eszembe, hogy nagyon sokan az Isten kapcsolatot valami intuitív viszonyhoz hasonlítják leginkább, hogy a legmélyebb Isten kapcsolat mindig valami intuitív viszony. Ez igaz is. De ez sosem jelenti azt, hogy minden intuíció az Istentől van. Mert ezt nagyon szeretnénk hinni. Hogy legyen intuitív, mert az hát, hogy aztán az intuíció honnan jön? Ez viszont onnan jutott eszembe, hogy amikor én nyeszlett magasugróként kerestem életem kenyerét, akkor természetesen voltak ott mondjuk ilyen 140 kilós kalapácsvetők is, és ugye ez mindig ilyen nagyon érdekes találkozásokra adott alkalmat, főleg amikor én nyeszlett magasugróként beszóltam a 140 kilós kalapácsvetőnek, hát ez nagyon, és akkor mondjuk a kalapácsvető oda jött hozzám, és behúzott nekem egyet, ugye, és erre én azt mondtam, hogy áááá! Mire azt mondta, akim átmond, mondjon B-t is. Kaptam még egyet. Csak mondtam, hogy B. Ez viszont onnan jutott eszembe, hogy nem tudom, egyébként már elvesztettem a fonalat. Ugyanahhoz a csoporthoz tartozunk, tehát igen, eszembe jutott ez a vicc. Igen, hogy néhány ember ott van a pokolnak nevezett helyen. Meleg szendvicset esznek, rostélyos van, ilyesmi. És egyszer csak az egyikük észreveszi, hogy néhányan pedig ilyen befűtött üstökben raboskodnak, és ott kavarják őket az ördögök. És ott ilyen megdöbbem, ezek kik? Hát ezek hogy érdemelték ezt ki? Mire azt mondja a fő ördög? Jó, a katolikusok, és ők így szeretik. Ennyit az ugyanahhoz a csoporthoz tartozunk. Ugye a Szentírásból nyugodtan idézhetnénk azt a mondatot, a lélek ott fúj, ahol akar. Aztán, akitől pozitív megerősítéseket kapunk, azt is. Aztán, aki kedvel minket, akiktől jutalmak és előnyök érkeznek. Például az elvonási tünetek összes fájdalma, aki kitárulkozik. Hát, ha olyan nagyon kitárulkozna, akkor minek lennénk itt? Akit meggyőztünk. Tenné föl a kezét, akinek ez sikerült, hogy lyukat beszélt a Jóisten hasába. Tehát, ha most úgy elsőre ránézünk erre a helyzetre, akkor az derül ki belőle, hogy Isten a mi fogalmaink szerint hát alig-alig vonzó. egyszerűen nem vonzó. Tehát azt várjuk tőle, hogy úgy legyen vonzó, mint kecskédek a káposzta. 9. Állandóan a megismerhetőbb és biztonságosabb világ felé kacsintunk, és annak alapján határozzuk meg magunkat. Ide tartozna az a mondat, amit elkotyogtam a múlt alkalommal, ha megkérdezik, ki vagy, a függéseidről kezdesz el beszélni. 10. pont. A szabad világban nem érezzük otthon magunkat. Túl jól adaptálódtunk a börtönhöz. Jött hozzám valaki, a következőt mondta. Tudod, az utóbbi időben néha tudok a férjemmel igazán őszintén és bizalmi légkörben beszélni. És amikor ez úgy tart és tart egy ideig, akkor egyszer csak néhány másodpercig eltölt valami szabadságnak az élménye, és egyszer csak beúszik egy gondolat, hogy Istenem, így is lehetne élni. És aztán gyorsan elmúlik. Szóval van néhány másodperc, amikor ezt megízlelem. Ó, egyszer csak egy másik világba lépek be ilyenkor. Létezik ez a világ. És aztán megint mindent visszapörög, és megint egy csomó erőfeszítés. A börtönhöz jól hozzászoktunk, jól kiismerjük magunkat benne. Ezért a lelki növekedés, hogy most ezt a szót használjuk, kifejezetten sok gyászmunkával jár. A lelki növekedés egy csomó gyászmunkával, siratással, veszteséggel jár. Tehát, ha az Istennel meghitt kapcsolatba akarunk kerülni, ez egy csomó veszteség élményhez fog vezetni. Elkerülhetetlenül. Ezért mondok egy másik fájó mondatot, ezért az Istennel való meghitt kapcsolat felé törekedni, ez általában sokkal több veszteség élménnyel jár, mint közvetlen haszonnal. Mi pedig a közvetlen hasznot nagyon óhajtjuk. Kifejezetten kevés közvetlen haszonnal szokott járni. Ezt a gondolatot elmondtam egyszer egy társaságnak, és akkor jelentkezett egy férfi, és azt mondja, na most itt álljunk meg. Hát mi éppen azért járunk erre az előadásra, mert azt gondoltuk, hogy közvetlen haszonnal fog járni. És most kiderül, legalábbis elég sokáig inkább nagyon sok közvetlen veszteséggel fog járni, és nem közvetlen haszonnal. Aztán egyszer csak valamiféle, talán mondhatjuk így, haszon megjelenik. A haszon valami nagyon egyszerű, a valóságban kezdünk jobban élni, vagyis nem jobban érezzük magunkat ideig, óráig, hanem valahogy jobb helyzetbe kerültünk. De itt mindig vár ránk egy másik illúzió. Azt gondoljuk, ha jobb helyzetbe kerülünk, akkor jobban fogjuk magunkat érezni. Ez meg nincs így. Ha jobb helyzetbe kerülök, néha még évekig sokkal rosszabbul érzem magam. Sőt, az is elképzelhető, hogy bár jobb helyzetbe kerültem, folyamatosan, akár az életem végéig rosszabbul fogom érezni magamat nagyon sokszor. Érdemes akkor Istennel kezdeni? Hát, aki Isten miatt kezd vele, annak érdemes. Aki a közvetlen hasznok miatt kezd vele, annak kicsit se érdemes. Nem, szerintem nem érdemes. Mint hogy kedves ismerősöm mondta, Feri, mióta ismerlek, az élet sokkal bonyolultabb lett. Valamit végérvényesen elvettél tőlem. Utállak. Nem is járok hozzád. Tényleg nem jár. Erről nézzünk egy-két szentírási szereplőt. Helyezzük őket az oké keretbe. Nézzük meg, hogy a Jézussal való bizalmi kapcsolat hogyan változtatta meg az alappozíciójukat. Kezdjük mondjuk Péterrel. Péter szerintetek milyen alappozíciójú valaki? Ez valós kérdés. Azt mondja, Péter alappozíciója, én oké vagyok, te nem vagy oké, de ezt egyszer már mondtad nekem. Hát tényleg így van. A Péter klasszikus esete ennek. Ugye, az én lábamat meg nem mosod. Ez az én lábamat, ez utolsó vacsorán is. Már évek óta ott van a mester mellett, de begőzöl, úgyis amikor begőzölünk, akkor jön az alapminta. Ugye, mert addig volt a kultúra. Alatta meg az alapminta. Ez az én lábamat meg nem mosod. Azt. És akkor után. De Péter, ha nem mosom meg, akkor nem tudok veled közösségben lenni. Hát akkor a kezemet is, fejemet, minden. Péter, mosakodtál? Persze, hogy mosakodtam, akkor csak a lábad poros. Akkor csak azt mossuk meg. Jó van. Már megint neked volt igazad. Ez teljesen ez a Péter. Amikor Jézus először jósolja meg szenvedését, tudjátok? Fölmegyünk Jeruzsálembe, ott az írástudók és a főpapok kezébe kerülök, elítélnek, meghalok, de harmadnapra föltámadok. Péternek, na az uram, nem történhet meg! amíg itt vagyok, az veled nem történik meg. Jaj, Péter. Péter, dehogy nem. Akkor megint utolsó vacsora. Egy valaki közületek elárul engem. Ki lehet ott? Ugye, ezt nevezzük interakciónak, ami ezután a mondat után következett, és akkor ugye Péter megint, ugye én oké, ugye Péter gyanús, tehát, hogy én oké vagyok, te nem vagy oké, ti sem vagytok okék. Még ez is, na és akkor azt mondjuk, öröm, de ugye ezt ismeritek, most minek adom ezt elő, tehát ez, de mely ide tartozik? Ez, hogy ezek elárulnak téged. Én, uram, soha. Jó, Péterkém, mire a kakas kotkodácsol, te bizony engem szor megtagadsz. Szóval Péter szerintem klasszikusan ez, klasszikusan. És miért sír olyan keservesen? Mert az önmagáról alkotott kép dirib darabjára törik. Mi csak azért sír olyan keservesen, mert mélyen átérzi, hogy Jézusnak igaza volt. Azt érzi át mélyen, hogy amit gondolt magáról, az elejétől a végéig nem úgy van. Ugye, amikor Péter, menjünk, és vesd ki a hálódat halfogásra. Hát, uram, ekkora marhaságot csak egy laikus mondhat, aki sose szokott halászni. Na de, mert te mondod, kivetem. De tudjátok ebben a mondatban, mi van elrejtve? Ez, hogy te felelősséged. Te mondtad, és én ezt most mindenki előtt kimondom, hogy a véletlen, ugye kafarnaumi lakos. Tehát nagyon kíváncsi lennék, ezt milyen hangerővel mondta. Ezt el tudjátok, uram, te mondod. Én megvédelek, ha majd azt mondják, hogy hülyeséget mondtál. Én nem mondom, te mondtad, uram, jó? És amikor fognak annyi halat, amennyit Péter még sose fogott, akkor se azt mondja, megfogtam az Isten lábát. És ez tényleg igaz is lenne egyébként. De nem, tehát Péter nem megvilágosodik, hanem azt mondja, menj el tőlem, uram, mert bűnös ember vagyok. Tehát csak magát látja. Tehát az egészből, hát itt pont olyan, mint mi. Tehát ott fogod rahedli halat. Tehát ha most azt mondod, hogy Jézus mégse követlek, akkor is megélne már, mert annyi halat fogod. Tehát, és mert bűnösen. Vagyis az történik vele, mint velünk, ott az Isten éppen, most, de látjátok, ez az Isten kép, meg a valóság között. Tehát Jézus fogad vele embertelen mennyiségű halat. Ugye kell szólni még a többieknek, azok is jönnek, majd szétszakad a hálót, csinálhatnának egy bulit, és az üdvösség pillanata lehetne, de nem az, pedig ott ül benne a csónakban a mester. Nem bűnös ember vagyok, menj el tőlem. Ezt hozza ki Péterből. Vagyis az első lépés az, hogy darabjaira esik az alap mintája, az alap pozíció, hogy én oké vagyok, te meg nem. Amit még Jézussal is próbált játszani. Mi történik Péterrel? Mi történik akkor, amikor azt mondja, én bűnös vagyok, nem vagyok hozzád méltó? Keserves sírásra fakadt. Hát az történik, hogy én nem vagyok oké, de te oké vagy. Ez történik. És nem tudjuk, hogy így van-e, de azt gondolom, hogy Péter egy látszólag sokkal jobb helyzetből, férfiak ezt nagyon szeretik, hogy ebből egyszer csak átmegy egy másikba, ami sokkal több fájdalommal jár. Sokkal többel. De miután neki van ez az alappozíciója, ahhoz, hogy ő reálisan tudjon látni, neki ennek a szenvedését egy csomószor át kell élnie. Egy csomószor. És vissza kell emlékeznie újból, hogy még most is szívesen gondolná, hogy én oké vagyok, és a többiek nem. De lehet, hogy pont fordítva van. És éppen ez a fájdalom tartja őt Isten mellett. Ez. Tehát úgy tűnik, hogy miközben Péter egyre meghittebb kapcsolatba jut az ő mesterével, ez egyáltalán nem menti őt föl egy csomó rossz érzés alól, sőt, az tartja őt karban. Mi történik Júdással? Az szomorú történet. Júdás szerintem az én oké vagyok, te nem vagy oké, ugyanaz, mint Péter. Csak hogy ő máshova vált. Péter a kakas szókor oda vált, hogy én nem vagyok oké, de uram, te igen. Júdás azonban odavált, én nem vagyok oké, és te se. Rajtam te se segíthetsz. Én eltoltam, és nincs bocsánat. Ez igazából az, hogy te se vagy oké. És akkor megy, és fölköti magát. Nem mondhatjuk tehát azt, hogy az Istennel való, meghitt kapcsolat felé való menetelünk veszélytelen volna. Miért lenne veszélytelen? Hát mi, ami értékes, az miért volna veszélytelen? Hát egy házasság se veszélytelen. Nézzünk még meg valakit. Zakeus a kivétel. de azért ne örüljünk előre. Ugye Zakeus az a fő vámos, aki fölmászik a fügefára, mert pici, és látni akarja Jézust, hogy ott vonul el alatta. És akkor látja Jézus, hogy ott vonul el alatta, és akkor mi lesz belőle? Az, hogy Jézus azt mondja, Zakeus, ma nálad kell megszállnom. És a történet úgy végződik, hogy erre Zakeus meghív egy csomó embert, ilyet is, olyan bűnösöket, vámosokat, hívőket, minden egy csomó embert meghív, és Jézusnak fogadalmat tesz, hogyha valakit megkárosított, ez egy blaszfémizmus, hogy valakit, tehát mindenkit, tehát akkor nem tudom hányszor, nem tudom hányszor annyit fizet neki vissza. Négyszer annyit fizetek vissza. Zakeus szerintetek honnan indul? Megvan. Együtt tévedünk. Én is ezt gondolom. Zakeus onnan indul, én nem vagyok oké, de te igen. Ezért mászik föl a fára. Ó, benne van annyi, hogy hát, tényleg egy izé vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok, de hát, talán Jézus, hát, talán. Egy kicsit, Zakeus kicsit hamupipőke. Hát, ha legalább látom, hát, ha történhet velem valami. Ez, Zakeus, ez nem vagyok oké, de te oké vagy. És mi történik utána vele? Átmegy az én is oké vagyok, te is oké vagyba. Azonban ez a történet nem ezzel végződik. Csak ennyit tudunk. Ide a rozsdás bökőt, hogy Zakeus még megitta ennek a levét. Nem tudom elképzelni, hogy ebbe az én is oké vagy, te is oké vagyba bent tudott volna maradni. Emberileg nem tartom elképzelhetőnek. Azt tartom elképzelhetőnek, hogy Jézus szép lassan elment onnan, Zakeus meg rádöbbent arra, hogy a vagyonának a háromnegyed részét eladta. Egy éjszakáért. Ugye valami ilyen élmény? Mit tettem? Megcsaltam az eddigi életemet egy éjszaka miatt. Hát mit csináltam? Szerintem Zakeus ezen még ezt kőkeményen még meg kellett, hogy dolgozzon vele. Az teljesen biztos. És valószínű, hogy azt tartom valószínűnek, hogy ebben a folyamatban átment oda, hogy én se vagyok oké, meg te se. Az egész életem romokban van. Le is járattam magam, nem is tudok úgy élni, mint eddig. De nem tudok újféleképpen se élni, mert te meg itt, mit tudom én, mi lett veled. Szóval, hogy Zakeus még megjárta az életútját, ez biztos. Na és akkor vegyünk egy szépet. Például mondjatok valakit, aki szerintetek én is oké, te is oké. De ne Jézus legyen. Melyik? Apostol? Haha, igen, én is gondoltam rá. Igen. Mária. Jó, jókat mondtok. Csak nekem más jutott eszembe, akiről nagyon azt gondolom, hogy minden ebbe az irányba mutat. Szóval, hogy nem a hitem mondatja velem, hanem a Szentírásból, amit olvasok, abból tudom, hogy az a pogány százados. Igen, a pogány százados, igen, az gyanús. Tessék, Keresztelő János. De érdekes, hogy nem jön elő. Mária Magdolna, Nikodémus, de lehet egyébként, lehet, hát a Pál, ne, szerintem Pál nem, Pál nem, azért ez is milyen elgondolkodtat, hogy pont ez a valaki nem jut eszünkbe. Ó, ne, hogy annyira semmit mondó, ugye, mert én is oké, te is oké, vagy már nincs benne semmi érdekes. József nagyon, József hihetetlenül. Ugye egyszer csak a felesége, a kisbabát jegyese, de hát ókori zsidó, az majdnem ugyanaz, hogy kisbabát vár, és ő azon agyal, hogy tudná úgy elbocsájtani, egyébként az ószövetségi törvénnyel ellentétes módon, hogy nehogy kiderüljön, és ne legyen semmi baja. Hogy ilyenre képes gondolni. De közben nem szidja magát, hogy lehettem ilyen jól kifogtam ezzel a Máriával. Ilyen szerencsétlen is csak én lehetek. Tudtam, hogy ez lesz a dolga vége. Jön az angyal, és azt mondja, ne félj, hogy feleségül vedd Máriát. Tehát akkor feleségül veszi. Hát el is tudja hinni, tud bízni abban, hogy ez így lesz. És akkor egy csomó bonyodalom, és József szerintem, na, fogd a gyereket, és menj Egyiptomba. Hát akkor menjünk, majd megoldjuk. Ad, akkor gyere vissza, Heródes meghalt. Hát akkor menjünk. Azt gondolom, hogy Jézusnak az alakjába, Józsefnek az én is oké vagyok, te is oké vagy, nagyon benne van. Nagyon, nagyon. És ez azért annyira elgondolkodott, hogy nem jut eszünkbe. Szóval József teljesen, hogyha elmegyünk Názáretbe, egész Szentföldnek a legnagyobb bazilikája az angyali üdvözlet bazilika. A legnagyobb az egész Szentföldön. Jeruzsálemben nincs akkora bazilika. És ha a bazilika, egy domboldalon van, és a bazilikából kijövünk, és fölmegyünk néhány métert, van egy pici templom, Szent József templom. Kis pici. Én is oké, te is oké, minek ide a templom. Nincs több szereplő, vagy hát van, csak az már... Állandó igény maradhat tehát bennünk, hogy bár jobb helyzetbe kerültünk, a kapcsolatunk valóban meghittebbé vált, esetleg erről ékes szóval tudunk is beszélni, hogy higgyétek, nagyon megéri az Isten kapcsolat, azóta boldog vagyok, azóta élek, meg ezt nagyon tudjuk mondani. És akkor egyedül vagyunk a szobácskánkban, azt mondjuk, jaj, de rosszul vagyok. Ismerős ez? Ilyen meggyőző szavakat tudunk másoknak mondani? Ó, és az egészet miért csináljuk? Mert olyan rosszul vagyunk, hogy ezek a meggyőző szavak legalább egy kicsit elhitetik velünk, hogy talán mégse. Ugyanis, ha nagyon jól lennénk, akkor volna annyi lélek jelenlétünk, hogy ne osszuk az észt. Akkor nem próbálnánk senkit sem meggyőzni, mert tudnánk, hogy én is oké vagy, te is oké vagy. Akkor tudnánk igazán egymásra figyelni. Miért kellene meggyőzni bárkit is? Nem leszek tőle több. Attól nem leszek több, hogy te is meg fogsz keresztelkedni. Te ügyed, de kevesebb se leszek, mert oké vagyok. Isten tehát valahogy, mintha idegen testnek tűnne. Egy idegen test, akit kilökünk, mintha test idegen volna. Gyakran ez az élményünk róla. Test idegen ki kell lökni. Tehát valahogy kijövünk egy függésből, visszamegyünk. Kijövünk, visszamegyünk, kijövünk, visszamegyünk. Valahogy ez a folyamat. Innen akkor adhatnánk egy olyan értelmezést, például Jézus boldog mondásainak, boldogok a lélekben szegények, mert övék az Isten országa. Szegények vagy lélekben szegények azért tudnak boldogok lenni, mert egyszerűen el vannak vágva a függés tárgyaitól. Egyszerűen annyira nincs semmiük, hogy nem tudnak eléggé függeni. A szegénységnek vagy a megfosztottságnak ez lehet egy nagyon nagy értéke. Nem tudok mitől függeni, nincs pénzem, nem tudom megvenni. Hát azt hiszem, hogy ezt most fogom befejezni, mert a következő alkalom, amiben most belekezdenék, az egy ilyen képnek a fölvázolása, legalább 20 perc kell hozzá, és hogy most már nincs értelme belekezdeni. Nagyon köszönöm a figyelmeteket.
1: Iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozatát hallhatták itt a Mária Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból. Ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számon. Írásos üzeneteiket elküldhetik a Mária Rádió oldalán keresztül. Halló, halló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenekemen!
1: Ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlni az én egészségemért, fiam családjának egészségéért, önökért, a minden betegért, és nagybátyámért, Csiszergyelérdért, aki halálának évfordulója van, és a Csíkszentkirályi temetőben nyugszik, nyugodjék békességbe az Úr Jézus szennevével, imádkozik érte Jutka, és még fel szeretném ajánlni a Csíksemei segítő Szűzanyának névnapjára egy áldott szép napot kívánok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk, imádkozzunk együtt!

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.
1: A rózsafüzérben elhangzó imákkal szeretném ajánlani. Én is Mária vagyok, az anyám és a kisányom nyugodjanak békébe, ők is Máriák voltak. A névnapuk alkalmával a Jóistenke adjon nekik örök nyugodalmat. Nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Én meg szeretném köszönni a szüzanának az eddig kapott sok kegyelmet. És kérem, hogy ezután is támogasson, segítsen, hogy gyógyuljanak meg a lábaim, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. És legyen velem, takarjon be életemnek minden pillanatában. Köszönöm a meghallgatást, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, maradjon velünk az imában.

0: Halló, halló.
1: Halló, de csatosik a Jézus.
0: Mindörökjön.
1: Ezt a rózsafűzért és a mai rózsafűzéreket tenniséget fel szeretném ajánlani Széles János Verkőgyvére, aki az este 7 órakor átlített az örök hazába. Drága jó Isten, vegye pártfogás alá, és adjon neki csendes nyugodalmat. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön, imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.
1: Ezt a rózsafűzét felajánlom. Ábor meg Színesét, és apa bácsikét, és magamét, és nyugodjék férjemét, és magukét, és hogy ezt a Jó Mária Rádiót tartsák meg. Az egész betegikét, és halottakért, és a betegeimért. Dicsértessék a Jézus. Imádkozzunk együtt.
0: Mindörökké, amen. Úgy legyen.

0: Halló, halló!
1: Becsertás szék az Úr Jézus Krisztus! Én is azt a rózsafüzérrel meg szeretném köszönni a szűzanyának a sok kegyelmet, és még felajánlom a tiszteletére is azt a rózsafüzét, s még felajánlom azokért, akik a Mária névre hallgattak, s most a kosztomáci temetőbe alusszák örök álmikot. És még felajánlom a nagymamám, én őt is Máriának hitták, s a cikolyai temetőbe alussza örök álmát. Még felajánlom mindenkiért a betegségemért, s a súlyos betegeké, s a daganatos betegeké, de még a világ békéjéért, s a szeretaté. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, a holtaknak adjon a jó Isten örök nyugodalmat, s az örök világosság, fényeskedjék nekik, nyugodjanak békébe. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Azt a Szent Rózsa füzét, segít heti Szent Misét. Én szeretném ajánlani, drága édesanyám, amelyik Mária nevet viselte, és ma 21 éve, hogy a rakottyási temetőbe aluszt az örök almat. Drága jó édesapámmal együtt. Továbbra is fel szeretném ajánlani a drága férjem és Sánta Jánoskai, neki 16 éve, hogy az összesiknek adjon örök nyugodalmas, boldog feltámadást. És az élőknek egyetértés, szeretetet, békességet, egészséget, a fiam egészség és leányi mindenki, és maguké feltétlenül már maguk nekünk egy félsugarra lelkünk, főleg az ügyvezeknek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörök jelmen maradjon velünk, imádkozzunk együtt. A mai nap összes imáit felajánlom hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, oltalomért, a gyermeke megtérésért, egy fontos ügy megoldásáért. A rózsafüzért felajánlom kisfiam egészségért, fejlődésért, szüleimért, egészségükért és jó magam egészségeért. Hálából a mindennapi kegyelmekért, és kérem a Jóisten továbbra is maradjon velünk, oltalmazzon. Haló, haló?
2: Haló, haló?
0: Hallgatjuk, tessék mondani. Tessék mondani, csak kicsit lehalkítani a rádiót, vagy távol menni tőle.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Önökkel imádkozva ezt a rózsafüzét felajánlom. Mária Rádió fennmaradásáért, élő elhunyt szeretteimért, jó orvosi eredményekért, a vizsgázó családtagjaimért, az utolévőkért, az igazság kiderüléséért, a gonosz távozásáért, és két sürgős problémám megoldásáért, ami a hétvégére vár rám. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló.
1: Haló, dicsőtessék a Jézus Krisztus. Ma az elhangzó összes imával, szép énekkel az üzanyát szeretném köszönteni, valamint Gyergyódi Tróban Deák Mária nagymamámat, akit nagyon szeretünk, és kívánjuk a Jóisten áldásával még sokáig legyen velünk, illetve Mezei Mária nagymamám lelki üdvéért is imádkozom. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, köszönjük a hívását, maradjon velünk az imában. Kedves hallgatók, ennyi fért bele az ima szándékfogadás műsor idejébe, hívjuk önöket, kapcsolódjanak hozzánk, imádkozzuk együtt az örvendetes rózsafüzért, melyet ma Szent Péter és Szent Pál egyházközség hívei végeznek, maradjanak velünk.

0: Ima csoportunk szándékát összekapcsoljuk Szűz Mária szeplőtelen szíve szándékával, a világ békéért, családjainkért, az ifjúságért, papjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért, betegeink gyógyulásáért, az úton lévőkért, a Szentpéteri Egyházközség élőiért és megholtjaiért, és szeplőtelen Szűz anya szeretett lángja kiáradásáért.
1: Az őrvendetes Rózsa Fűzér, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növeli.

0: Boráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál, mindenható örök Isten, eljöttünk, hogy Szent Fiadnak megtestesülését dicsőítsük. A te örök égéd a Szentlélek közreműködése által Máriában testet öltött. Áldj meg minket is szent kegyelmeddel, mint Máriát is megáldottad, hogy amikor minket is hívsz, fülünk és szívünk ne legyen bezárva, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Amen.

0: légy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szent Lélektől fogantál.

0: Ráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonykőt, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szentszűz a Szentlélektől fogantál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyokért, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyokat, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszony között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszony között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott

0: koráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Isten, mennyei Atyánk, hogy a szeretetből a lángot szét áradjanak, elküldötted egyszülött fiadat a világba. Mária az első, aki részesült a te nagy szeretetedből, és ment, hogy ezt tovább ajándékozza. Nyisd meg a szemünket, hogy észrevegyük fele barátaink szükségeit, és segítségünkre mindig készen álljunk, és így szeretetből mindig tanúságot tehessünk Krisztus a mi Urunk által. Amen. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Akit te szent szűz, a világra szültél, Isten, mindenható atyánk, te választottad ki Máriát fiad anyjául. Valóban Isten szülőnek nevezzük őt, és ő minden ember üdvösségének kezdete. Tégy bennünket az üdvösséget hírnökeivé, hogy a téged keressők rád találjanak, és a hívők a te örök boldogságodba jussanak, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenük vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek.

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Akit te szent szűz a templomba bemutattál, ó Isten, mennyei atyánk, fiad szolgai állapotot vett fel, és lemondott minden dicsőségéről. Mikor Mária őt a templomba vitte, találkozott azokkal, akik őt várták. Vezesd az embereket, hogy találkozzanak azzal, akit te küldtél, hogy kegyelem és üdvösség legyen az egész földön, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Étkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlő egy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy egy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: A

0: Üdvözlj légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk,

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.

Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Akit te szent szűz a templomba megtaláltál, örök Isten, nyugalom és béke van benned, és rajtad kívül nincs semmi biztonság. Mária a templomban találta meg a gyermeket, akit az úton keresett. A te házad otthont ad azoknak, akik a te igazságodat keresik, és összegyűjtik mindazt, ami a világ útján szétszőrődött, ami Úrunk Jézus Krisztus által.
2: Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket,

0: és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Az

kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szentszűz a templomban megtaláltál. Az...

0: Az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk,

Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtalált.

Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtalált.

0: és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: vagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen.
1: Loreto Litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egyisten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentséges Szűz Mária!
0: Könyörög érettünk!
1: Istennek Szent Anyja!
0: Könyörög érettünk!
1: Szüzeknek Szent Szüze!
0: Könyörög érettünk!
1: Krisztusnak Szent Anyja!
0: Könyörög érettünk!
1: Isteni Kegyelem Anyja!
0: Könyörög érettünk!
1: Egyházunk édesanyja!
0: Könyörög érettünk!
1: Tisztaságos anya!
0: Könyörög érettünk!
1: Szeprőtelen szűz anya!
0: Könyörög érettünk!
1: Sérelem nélkül való anya!
0: Könyörög érettünk!
1: Szűzvirág szent anya!
0: Könyörög érettünk!
1: Szeretetre méltó anya!
0: Könyörög érettünk!
1: Csodálatos anya!
0: Könyörög érettünk!
1: Jó tanács anyja!
0: Könyörög érettünk!
1: Teremtők anyja!
0: Könyörög érettünk!
1: Üdvözítők anyja!
0: Könyörög érettünk!
1: Nagy okosságú szűz!
0: Könyörög érettünk!
1: Tisztelendő szűz!
0: Könyörög érettünk!
1: Dicsérendő szűz!
0: Könyörög érettünk!
1: Nagy hatalmú szűz!
0: Könyörög érettünk!
1: Irgalmas szűz!
0: Könyörög érettünk!
1: Hűséges szűz!
0: Könyörög érettünk!
1: Igazság tükre!
0: Könyörög érettünk!
1: Bölcsesség széke!
0: Könyörög érettünk!
1: Örömünk oka!
0: Könyörög érettünk!
1: Lelki edény!
0: Könyörög érettünk!
1: Tiszteletes edény!
0: Könyörög érettünk!
1: Áltatosság jeles edénye!
0: Könyörög érettünk!
1: Titkos értelmű rózsa!
0: Könyörög érettünk!
1: Dávid király tornya!
0: Könyörög érettünk!
1: Elefántcsontorony!
0: Könyörög érettünk!
1: Mária aranyház!
0: Könyörög érettünk!
1: Frigynek szent szekrénye!
0: Könyörög érettünk!
1: Mennyország ajtaja!
0: Könyörög érettünk!
1: Hajnali csillag!
0: Könyörög érettünk!
1: Betegek gyógyítója!
0: Könyörög érettünk!
1: Bűnösök menedéke!
0: Könyörög érettünk!
1: Szomorúak vigasztalója!
0: Könyörög érettünk!
1: Keresztények segítsége!
0: Könyörög érettünk!
1: Angyalok királynéja!
0: Könyörög érettünk!
1: Pátriárkák királynéja!
0: Könyörög érettünk!
1: Proféták királynéja!
0: Könyörög érettünk!
1: Apostolok királynéja!
0: Könyörög érettünk!
1: Vértanúk királynéja!
0: Könyörög érettünk!
1: Hitvallók királynéja!
0: Könyörög érettünk!
1: Szüzek királynéja!
0: Könyörög érettünk!
1: Minden szentek királynéja!
0: Könyörög érettünk!
1: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné!
0: Könyörög érettünk!
1: Mennybe felvett királyné!
0: Könyörög érettünk!
1: Szent olvasó királynéja!
0: Könyörög érettünk!
1: Béke királynéja!
0: Könyörög érettünk!
1: Magyarok nagyasszonya!
0: Könyörög érettünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
0: Könyörelmezz nekünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
0: Hallgass meg minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
1: Könyörögjünk! Add, Uram, hogy mi, a te szolgáid folytonos lelki és testi jólotnak örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeprőtelen Szűz Mária dicsőséges közbejárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és az örökké tartó örömet örvendezzünk, amiről Jézus Krisztus által.
0: Amen. Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igaz

0: szent között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Urunk, Istenünk, Te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgál, és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva, minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben

0: Amen.
1: Urunk és Istenünk, egyházad pásztora, hozzád könyörögünk Szentatyánkért, Leópápáért. Oltalmaz hatalmaddal, irányíts szereteteddel, világosíts meg a Szentlélek világosságával, erősíts meg gondolataiban és csalódásaiban a te erőddel. Áld meg munkáját, hallgass meg imáját, ajándékozz meg egészséggel és hosszú élettel. Adj melléje mindenkor bölcs, jó tanácsadókat. Önts szívébe megértést minden vidék és minden ember szükségei és bajai iránt. Légy számára az üdvösség sziklája az idők minden viharában. Erősíts meg bennünket a földi helytartót iránti engedelmességben és hűségben, végül pedig vezesd őt a rád bízott nyájjal együtt az örök üdvösségre. Amen.
0: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
2: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
0: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Jó napot kívánok, Virág Endre vagyok, jó zenével táncoljunk együtt. Zempléni verbunkosokkal kezdtünk, a következőkben hagyományos magyar, szlovák és szlovákiai zsidó zenét hallhatnak.

0: Táncokból szőtt történelem óra.
1: Virág Endre néprajzkutató és néptáncoktató műsorát hallották.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maroshévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, búcsú szentmisét közvetítünk a csíksomlyói kegytemplomból, melyet excellenciás és főtisztelendő Tamás József nyugalmazott segédpüspök mutat be, igét hirdett Szénégető István plébános. Zenei szolgálatot az alcsiki és felcsiki kántorok látják el. Hívjuk a kedves hallgatókat, hogy ezen a szép ünnepen lélekben kapcsolódjanak be a legszentebb áldozatba.

Főtisztelendő paptestvérek, szeretett jó hívek! Igen, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ma itt van a Csíksomlyói Kegytemplomban, hogy együtt közösen köszöntsük neve ünnepén a boldogságos szűzanyát, a mi mennyei édesanyánkat. A zsoltáros így teszi föl az egyik zsoltárban a kérdést: mit adhatnék én az Úrnak, aki annyi jót tett velem? Ez a kérdés merül föl most mi bennünk is. Mit adhatnánk a boldogságos szűzanyának ajándékul, aki a mi jó mennyei édesanyánk, akinek gondviselő szeretetét sok mindenben megéreztük és megtapasztaljuk minden napjainkban. Nem más egyebet vár el tőlünk a szűzanya, mint az, hogy ragaszkodjunk ő hozzá, szeressük őt, bizalommal járuljunk mindig az ő színe elé, és kérjük a mi mindennapi gondjainkhoz, problémáinkhoz, nehézségünkhöz az ő segítségét. Ezt újítsuk meg a mi lelkünkben, a mai ünnepen, a szűzanyához való ragaszkodásunkat, az iránta való szeretetünket, és azt a mély tiszteletet, ami megilleti őt. És hogy kedvesen fogadja a mi részünkről mindezt, most az ünnepi szentmisén kezdetén közösen is indítsuk föl bűnbánatunkat, kérjünk bocsánatot a jó Istentől mindazért, amivel megbántottuk őt, és megbántottuk azon keresztül, hogy sokszor nem úgy viselkedtünk vele és a hozzátartozó szent dolgokkal, amint kellett volna.

irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Olvasmány Sirák fiának könyvéből. Jó illatot fakasztok én, mint a szellőtő, és virágaimból pompás dús gyümölsterem. Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és az erény minden reménye. Gyertek hozzám mind, akik megkívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel. Mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom a lépes méznél. Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben. Akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak. Aki rám hallgat, meg nem szégyenül, akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe. Akik fényderítenek rám, örök életet nyernek. Ez az Isten igéje.

Szent lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte fiának lelkét, aki ezt kiáltja, Abba, Atyám. Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Hat hónappal keresztelő János születésének hírüladása után Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett és így szólt: üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél, mert íme gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, Jézusnak fogod őt nevezni, nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni, uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt: hogy történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta: a Szentlélek száll rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik, Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant törekségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt: íme az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem szavait szerint. És ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi.

Kedves testvéreim, Mária nevét ünnepeljük. Egy nevet, ez néhány betű, ezt leírhatjuk, ez néhány hang, amit kimondhatunk, és mégis mennyi érzés, jelentés, milyen gazdag világ fér bele egy névbe. Gondoljunk most édesanyánk nevére, vagy valakire, akit nagyon szeretünk, de gondoljunk valakire, aki nincs közöttünk. És ahogy a nevét gondoljuk, vagy kimondjuk, egyszerre, mint egy megjelenik előttünk az arca, olyan, mintha hallanánk is a hangját, mintha mondana most nekünk valamit. A névvel valamiképpen megjelenik az egész személy. Jusson eszünkbe az Istennek a neve. Istennek ez annyira fontos volt, hogy Mózesnek parancsba adta, hogy hirdesse ki, hogy az Istennek a nevét szenteld meg, az Úrnak a nevét hiába, feleslegesen ne mondd ki. A zsidó hagyományban Istent négy betűvel kell leírni, JHVH, a szent tetragram, és ezt a nevet leírva, vagy kimondva olyan tisztelet övezte, hogy a zsidók nem mondták ki. A szemükkel látták, hogy írja, hogy Isten, JHVH, de úgy olvasták, hogy Adonai, az Úr. Mekkora fegyelem van ebbe. A szemem látja, hogy azt írja, hogy Isten, nekünk ki szabad ejteni, és az ajkam úgy olvassa ki, hogy az Úr. Mekkora tisztelet van ebben. Persze, mi Jézustól azt tanultuk, hogy Isten a mi atyánk. És nem is úgy mondjuk, hogy Isten, mi úgy mondjuk, hogy atyánk. Mi atyánk. És ebben benne van minden, benne van a közelség, az életadás, a hozzátartozás, a jelenben és az örökké valóságban. A Szentírás világában tehát a név, az feltárja a személynek a lényegét. De gondoljunk Jézusnak a nevére. Rómában van egy templom, de sok helyen másutt is, ahol amikor belépsz a templomba, felnézel, és oda van írva Jézus neve. Ez a kapu. Az Istenhez, az Atyához, ő a kapu. Én vagyok az út, mondja Jézus. És van egy ősi hagyomány, egy olyan imádság, amit úgy hívunk, hogy Jézus ima. Olyan, mint a rózsafűzér. Az ember csak ismételgeti, mondja, Jézus, Jézus. Megragadott a teológián, amikor a tanulmányaink során a tanár azt mondta, hogy a betegek kenetének a kiszolgáltatásakor a régi szertartás könyv azt mondta, hogy ha kétséges, hogy a beteg még öntudatánál van, ugye mi ezt úgy tanultuk, hogy a periculum mortis és az articulum mortis között van, akkor nem kell elvégezni az egész hosszú szertartást. Háromszor mondjuk a beteg fülébe, a haldokló ember fülébe, Jézus, Jézus, Jézus. És az apostolok cselekedetei kijelenti, hogy ebben a névben üdvösség van. Igazából élet van, örök élet van.
De szeretek gondolni arra, amit szintén a tanulmányaim során én nagyon-nagyon szerettem. Gondoljunk Betlehem város nevére. A Bet az arámi nyelvben házat jelent. Lehem az azt jelenti kenyér. Nem tetszik úgy gondolni, hogy ez nagyon különleges, nagyon érdekes, hogy az Úr Jézus a kenyér házában született, mert ez a neve a városnak. Amikor az egyház ünnepeli az eukarisztiát, akkor számunkra megnyílik Betlehem, a kenyér háza. És így érkezünk meg, és mondjuk ki ezt a nevet is, hogy Mária. Akik azzal vannak megbízva, hogy az írásokat tanulmányozzák, és a szentek között sokan vannak ilyenek, az egyik hagyomány az a Szent Jeromosé. És ő úgy fejti meg Máriának a szentséges nevét, hogy van két értelmezési lehetőség, két dolgot is jelenthet. Az egyik azt mondja, hogy az arámi Mar-Jam. És ez azt jelenteni, hogy a tengernek a cseppje. És Szent Jeromos úgy fordította le, hogy Stilla Maris. A víznek a cseppje. A tengernek a cseppje. Egy csepp. Stilla. Még a könycsepre is ezt a szót használjuk. Mária, Mariam, a mennyország végtelen óceánjának egy földre lehullatott cseppje, mely életet indít el. És a másik hagyomány úgy mondja Jeromos, hogy az a Mirjam, ami azt jelenti, hogy a keserűség, Mirjam, a keserű víz. Ez nem biztos nyelvészeti megfejtés, de a kereszténység és a katolikus hagyomány kifejtette, sőt ebből imádság lett. Mind a kettőből. A Máriámból is, és a Míriámból is. Vagyis a tengernek cseppje, amit aztán később egy elírással a Stillából csináltak Stellát, s az így lett csillag. Tengercseppje vagy tengernek csillaga, Mária. És a keserűségnek a példája. Mert Mária ismerte az aggódást. Mária nem Isten nő. Máriát nem imádjuk. Máriát megilleti a hiperdúlia, a tiszteletnek a legmagasabb foka, végtelen erővel, méltósággal tiszteli a kereszténység. De ember volt, ott állt a kereszt alatt, átélte a bizonytalanságot, végignézte fia halálát. Amikor tehát mi segítségre szorulva felnézünk az égre, és az üdvözült lelkek és a szentek sorában első helyen meglátjuk Máriát, mi ezért mondjuk azt, hogy Mária, segíts! Mária, imádkozz értem! Mária, maradj velünk! Mária, magyarok nagyasszonya, maradj! A gyímesi, a csángó, a Székely, a magyar föld, a Kárpát-medence minden magyarjával maradj mellettünk, most segíts meg, Mária. De mivel ebben a templomban a búcsút ünnepeljük, még ennél is közelebb mehetünk Máriához. Amikor a tanulmányaim során ezt megértettem, egy életre megjegyeztem. Hogy Máriának ezt a nevet, hogy Mária,
A szülei adták. Engem úgy hívnak, mondok valami személyeset, úgy hívnak, hogy István. Én ezt a szüleimtől kaptam. Így gondolták ki. István napja körül születtem. Ők erre jutottak. Vágytak egy gyermekre, lett egy fiú. Legyen István. Én ezt a szüleimtől kaptam. Mária, a szüleitől ezt a nevet kapta. Mária. De Isten, az Atya, az angyalon keresztül, amikor eljön, és az angyal belép a názáreti otthonba, Máriát így szólítja meg, örvendez, örülj, örvendez, üdvözlégy, kegyelemmel teljes. És ez Máriának a legmélyebb megszólítása. Ez nem azt jelenti, hogy történt egy hivatalos névváltoztatás. Mária továbbra is Mária, de ez a megszólítása, hogy az angyal tette, feltárja életének, küldetésének, lényének a titkát, hogy a kegyelem tölti be őt. A kegyelem járja át a sejtjeit. És a kegyelemmel nem kicsit telített, hanem tökéletesen telített, átjárja a kegyelem. Ezért az ő élete nagyon különleges, kegyelemmel teljes. Annyira különleges a Mária élete, hogy a szentírás tudósok, a teológusok mind a mai napig zavarba jönnek, ahogy Lukács evangélista írja, amikor az angyal megszólította Máriát, zavarba jött és gondolkodóba esett. És azóta a kereszténység is csak ámul, és zavarba esik, és gondolkodóba esik. És lett belőle négy olyan tanítás Máriáról, amit mi úgy nevezünk, hogy dogma. És van négy dogma, amit az emberi ész meg nem ért, és sokan fel is lázadnak ellene. Sőt, vannak olyan keresztények, nem katolikusok, akik ezzel nem is értenek együtt. Melyik ez a négy? Gondoljunk arra, hogy a kegyelemmel teljes, az azt jelenti, hogy Mária szeplőtelenül fogantatott. Mária szeplőtelenül, bűn nélkül fogantatott. Kezdettől fogva természetes úton fogant Joakim és Anna hagyomány szerint a szülei, de átjárta a kegyelem, nem érintette meg őt az áteredő bűn. Ezt vallja az egyház. A második ilyen dogma, hogy ő szűz. És mi úgy tanultuk, hogy a szülése előtt szűz. A szülés folyamata alatt végig szűz. És a szülést követően élete végéig szűz. Egészen szűz vagy, egészen szép vagy, Mária. Hát zavarba jövünk. De hogy hallottuk a mai evangéliumban, Istennél semmi sem lehetetlen. És a harmadik, hogy Máriát úgy nevezzük, hogy ő az Istennek az anyja. Félig viccesen, vagy nagyon komolyan, vagy a szentszéki vegyes teológiai bizottságokban e fölött vitatkoznak, hát hogy lehet az Istennek anyja? Hát Istennek hogy van anyja? És hogy a kereszténység, a katolikus hagyomány kezdetektől fogva vallja, hogy Theotokosz, Isten anya. Micsoda szavak! Mert hogy akit világra hozott, ahogy ő szóli, ahogy Erzsébet szólítja Máriát, hogy lehet az, hogy az én uramnak anyja látogat el hozzám? Az Úrnak az anyja, Adonai, az Istennek az anyja, Isten anyja. Isten anya Mária. És a negyedik, kegyelemmel teljes, az azt jelenti, hogy Mária
A földi életének az utolsó napján nem halt meg úgy, ahogy én megfogok, ön megtetszik halni. Nem halt meg úgy, ahogy bárki emberfia meghal. Azt mondjuk, teológia nem talált ennél jobb szót, dormíció, Marié. Elszenderedett. De ha úgy tetszik, igen, így mondjuk, hogy testestől és lelkestől, mindenestől felvétetett a magas mennyekben. És ahogy a rózsafűzérben szemléljük, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Négy dogma, négy tanítás. Zavarba jövünk, az elme ezzel nem tud mit kezdeni. De gondoljuk meg, testvéreim, hogy a kegyelemnek a munkája ez. És mindenütt a dogma megjegyzi, ez az, amit jól meg kell értenünk, hogy Jézus Krisztus érdemeire való tekintettel. Mária szeplőtelenül fogantatott Jézus Krisztus érdemeire, halálára, feltámadására való tekintettel. Isten anya és mennybe felvett anya Jézus Krisztus érdemeire való tekintettel. És testvéreim, mit jelent ez nekünk, nekem, egy marosvásárhelyi kicsi plébániának, a lelkipásztorának, Istvánnak, a kereszténynek, nekem, önnek? Mit jelent, hogy Mária kegyelemmel teljes, ez az ő neve, amit Istentől kapott? És sokszor átmegy az agyunkon egy ilyen gondolat, hát ez nekünk lehetetlen. Mi nem leszünk kegyelemmel teljesek és tökéletesek itt a Földön. Azonban szeretném elmondani, testvéreim, hogy az egyház az a Földön tovább élő Krisztus. Mi az egyház tagjaiként és a szentségektől táplált Isten fiaiként kegyelemmel vezérelt életet élünk. Mária kegyelemmel teljes, és én kegyelemtől vezérelt vagyok. És most szándékosan túlzok, de igazat beszélek. Ha nem lenne Isten kegyelme most velem, az egyház Mária neve napján ezen a szent misén rajtam keresztül nektek nem hirdetne evangéliumot. Ha a kegyelem nem lenne velem most, a két lábamon nem tudnék megállni, és a jobb kezemet vagy a balt felemelni, és az életemet gondtalanul élni. A kegyelem vezérel. József Attila ezt úgy mondaná, az én vezérem bensőmből vezérel. Igaza van. A keresztség évét üljük az egyházmegyében, és mindenki, aki megkeresztelkedett, vagy megkeresztelték, benne élünk Istenben. Egészen övéi vagyunk. És a kegyelem vezérel minket. Ezért most két kegyelemmel búcsúznék. A szentségek közül van kettő, amely végtelenül egyszerű, hétköznapi, és benne az Isten a kegyelemmel vezérel engem is, téged is, önt is. Az egyik ilyen kézenfekvő, egyszerű kegyelem a szentgyónás. A szentgyónás kegyelme. Mi nem lehetünk kegyelemmel teljesek, úgy, mint Mária. De Isten közeledik hozzánk minden szentgyónásban.
Milyen sokszor megfordult az én fejembe, úgyse változik semmi. Kiállok egy nagy sort, bemegyek, elmondom a bűneimet, van egy rutin, egy kicsit érzem, hogy már unom is, már egyszer járjon le, megkapom a feloldozást, na végre szentáldozáshoz járulhatok, és megy tovább az élet. Hát nem ez. Szoktam mondani, ez is költői kérdés, most már hiszünk, vagy nem hiszünk? Ha hiszünk, akkor eszünkbe kell jusson az, amit Aquinói Szent Tamás tanít a kegyelemről. Hogy a kegyelem az nem az Istennek egy kedvező érzülete csupán az ember iránt, hanem egy valóságos ajándék, ontológiai valóság. A kegyelem Isten lélekbe, az ember lelkébe beleárasztott új erő. Ha nem mész gyonni, nem kapod meg. Ha elmész gyonni, megkapod azt a kegyelmet. Ott kapod meg, akkor kapod meg. És ez független attól, hogy a pap magas vagy alacsony, mosolygós vagy egy kicsit mogorva. Hogy én most nagyon-nagyon jól rákészültem, vagy csak megindított egy prédikáció és lelkesedésembe, gyorsan letérdeltem egy pap mellé, és most végzem a gyónásomat. Független ettől. A kegyelem Isten szívéből kiárad, beleérkezik, belehatol az emberi sejtjeimbe, a gondolataimba, és én hiszem azt, hogy ez meg fog történni. De van egy feltétele. Egyszer egy Szent Jónás kapcsán egy jezsuita a következőt mondta. Ha nem gondolkodtál először, addig ne kérj Istentől kegyelmet a gyónásba. Mert szintén Aquinói Szent Tamás mondja, hogy a kegyelem az a természetesre épít. És természetesen van nekünk eszünk, van nekünk elménk. Akkor nem lesz a gyónásom rutinszerű, semmit mondó, felszínes. Nem lesz az, ha otthon, ahogy a Máté evangéliumban, a hegyi beszédben olvassuk, menj be a szobádba. Jézus nem mondja, de én mondom, vegyél elé szépen egy papírt, gyújtsál meg egy gyertyát, irogassad fel szépen, készülj, gondolkodj, s ha kész vagy, tegyél fel egy kérdést, tényleg akarok-e változni? És ha igen, melyikbe? Melyikkel? Lehet, hogy a papírra felírtam 10 dolgot, de ezek közül melyik az az egy, amiben tényleg, őszintén, komolyan mondom, szívből mondom, szeretnék egy kicsit változni, és ehhez kérem a kegyelmet. Én úgy szoktam Szent Jónást végezni, hogy hallok valamit, olvasok valamit, megindít, és azt mondom, van egy 24 órám, nekem gyónni kell. De úgy is szoktam gyónni, hogy beállítok egy rendszert, és azt mondom, én egy évben legalább 6-szor gyónni szeretnék. Az azt jelenti 2 havonta. Keresek egy olyan papot, aki nekem nem barátom, nem haverem, hanem olyan, akit kevésbé ismerek. És időpontot egyeztetek, és lehet, hogy fél órát gyónok. És én egyszer egy lelki gyakorlaton 4 órát gyóntam. A 3 perces szentgyónás, a 10 perces nem számít az idő. Így is, úgy is. Gondolkodj, dönts, tényleg tarts bűnbánatot.
És ha megvan ez az egy, akkor menj az Isten elé, és ahhoz kérj kegyelmet. A másik kegyelem, amivel szeretnék búcsúzni, és amiben nagyon nagy erő van, az a szent áldozás. Szokták kérdezni, hogy minden szent áldozás előtt kell-e gyonni, és tudjuk, hogy nem. De a lélek, a bennünk lakó lélek és Istennek a lelke fog súgni, fog indítani, és megmondja, ha igen. Lehet, hogy sokkal jobb most nem áldozni, nem fog semmi baj történni, ma ne áldoz. Csak azért, mert több százan mennek, megyek én is. Egy igazi, szép szentgyónás. Akár spontán, akár tervezett, akár egy lelki gondozói beszélgetéssel egybekapcsolt szentgyónás. És akkor,

lépni a rutinból és a felszínességből. És azt tanultam valakitől, elég egy másodperc. A kegyelem akkor fog megérinteni egy másodperc töredéke alatt. Akivel találkozok, Isten. Akivel találkozok, Jézus. Akivel találkozok, ismer engem. Akivel találkozok, az orvosok orvosa. Amit tőle kapok, az orvosságok orvossága. És engedem, hogy az arcomat felemeljem. Engedem, hogy ránézzek Krisztusra. Engedem, hogy ne az embereket nézzem, hogy ez a néni, az a bácsi, az a szülő, miért hozza a gyere, az a, hanem Jézus. Kegyelemtől vezéreltnek lenni, a szentáldozásban azt jelenti, hogy ő a fókusz. Ránézek. És amikor odaérek, remélhetőleg nyelvre, kérem, hogy adja az egyház a legdrágábbat, a mindennapi kenyerünket, hogy szentáldozáshoz járuljak. Fontos a kicsinység, az alázat, és engedni azt, hogy amit magamhoz vettem, fejtse ki hatását, elnézést a kifejezésért. Nem a gyomromban, és nem csak sejt szinten, hanem a gondolataimban, a lélekben, a stílusomban, a szeretetemben fejtse ki hatását. Kedves testvéreim, kimondjuk Mária nevét, és ahogy ránézünk, kérjük, most segíts meg, Mária. És kimondjuk azt, hogy örülj, örvendez, üdvözlégy, kegyelemmel teljes. És rögtön hozzátesszük, imádkozz érettem bűnösért, most. Mert ez a most, ez többet nem lesz. Mindig a most. Gondoljunk arra, hogy milyen gyakran imádkozzuk, és milyen sokszor mondjuk ezeket a szép, szent szavakat. Imádkozzál érettünk bűnösökért, most. Mert ez a most, és a halálunknak az órája, ami egyszer lesz, az összetartozik. És kérjük a kegyelem vezérelt élet ajándékát, imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján.

0: Imádkozzunk testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
1: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává. Az ő közben járására tartsd meg a Szent Hídben Leó pápánkat, Gergely püspökünket, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet. Urunk, szűzanyád a világ királynője, az ő közben járására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban élhessenek. Urunk, szűzanyád, a mi nagyasszonyunk és pátronánk, az ő közben járására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Urunk, szűzanyád, a mi édes reménységünk, az ő közben járására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyatott, találjon rá az igazságra a tévejgő, és térjen hozzád a bűnös. Urunk, szűzanyád, a mennyország ajtaja, az ő közben járására engedd el elhunyt testvéreink hátra levő büntetését, és vezess be őket az örök életre.
0: Urunk, szálljon föl imádságunk dicsőséges trónusodhoz, s ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyánknak közben járására hallgasd meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Vagy, vagy, vagy.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiadom Úrunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkét szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egy házad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál, add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szentekkel együtt. Az ő közben járásukban bízva, reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, György nyugalmazott főpásztorunkat és József segédpüspököt, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Ime az Isten báránya, ime ki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, csak egy szóval.

Urunk Istenünk, Te megerősítettél minket ígéd és szentséged asztalánál.

Kedves hallgatóktól, Szent Misét közvetítettünk a csíksomlyói kegytemplomból, melyet excellenciás és főtisztelendő Tamás József nyugalmazott segédpüspök atya mutatott be, igét hirdetett Szénégető István plébános, zenei szolgálatot az alcsiki és felcsiki kántorok látták el. Sajnos a végét le kell kapcsolnunk, mert hogy azonnal kapcsolunk Kárásztelekre, ahonnan a következő búcsú Szent Misét közvetítjük, maradjanak velünk!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Kárásztelekről, a Szentkereszt felmagasztalása plébánia templomból. Búcsú szentmisét közvetítünk, melynek főcelebránsa főtisztelendő Gyenge Béla tasnárszántói plébános, s egyben a szentbeszédet is ő tartja. A kántori szolgálatot ellátja Szabó Gyöngyi. Közreműködik a helybéli fúvószenekar, vezényel Bajé Lóránt. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek

0: Szeretettel köszöntök mindenkit, és egyben a Mária Rádió hallgatóit is ezen a szép ünnepen, itt Káraszteleken, amikor templombúcsú ünnepét zajlik le. A fő celebráns ennek az ünnepi szentmisének főtisztelendő Gyenge Béla, tasnádszántói plébános úr. És hallgassuk őt a szent beszédében, és figyeljük azokat a szavakat, amelyeket nekünk mond, és vigyünk magunkkal ezekből haza a mi életünkbe. Most pedig felkérem, vezesse le a szentmisét.
1: Testvéreim, mielőtt bemutatnánk a szentmise áldozatot, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel tehessük meg az áldozat bemutatását. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval

0: mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életben, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Istenünk, te azt akartad, hogy egy szülött fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdösséget a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egység,

olvasmány a Számok könyvéből. Az Egyiptomból való kivonulás idején a választott nép elhagyta a Hor hegyét, és Edom földjét megkerülve a Vörös-tenger felé haladt. A nép azonban belefáradt a vándorlásba, és zúgolódni kezdett Isten és Mózes ellen. Miért hozták ki minket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk itt a pusztában. Nincsen kenyér, nincsen ivóvíz, és unjuk már a semmit érő manna étket is. Az Úr ekkor mérges kígyókat küldött a népre, és ezek megmarták őket, úgy, hogy Izrael fiai közül sokan meghaltak. Erre Mózes elé járultak, és így kérlelték őt. Vétkeztünk, lázadoztunk, Isten ellen és te ellened. Imádkozzál, hogy a kígyókat vegye el tőlünk az Úr. Mózes tehát közben járt a népért, és az Úr így válaszolt. Csináltass egy részkígyót, és tűz ki elől egy fára. Akit marás ért és rátekint, az életben marad. Csináltatott is Mózes egy részkígyót, és kitűzte jelül egy fára. Akiket megmartak a kígyók, de föltekintett a részkígyóra, az életben maradt. Ez az Isten igéje.

Szent lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kürhesítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje.

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak, senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alá szállott, az emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Ezek az evangéliumok.

Szeretett testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók! Ezzel átvették Jézust, maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. Ott keresztre feszítették, s két másikat is vele, jobb és bal felül, Jézust meg középen. Szent János evangélistának könyvéből idéztem a keresztre feszítést, Jézus keresztre feszítését, hogy hogyan is történt ez a keresztre feszítés. Miután Jézus keresztre feszítették, meghalt a keresztfán, eltemették, de utána harmadnapon feltámadt. A három kereszt, hiszen a két latúr keresztje is ott maradt, Jézus keresztje is ott maradt. Feledésbe merült az idők folyamán. És az idők viszontagságai közepette, ezek a keresztek eltűntek. Úgy, hogy eltűntek nagy ókori városok

Jézus halálának az eszköze, hanem mint építmény, mint amin keresztre feszítették őt. És ez a kereszt azért csak az embereket, az emberek gondolatába, az emberek lelkébe, aztán később, hogy az egyház kezdett alakulni, növekedni, csak érdekelte, és aztán 315-ben volt egy császárnő, akit úgy hívtak, hogy Ilona császárnő, aki arra gondolt, hogy ki kellene keresni, meg kellene keresni ezt a keresztet, amelyen Jézus meghalt. És akkor elkezdtek ásatni, elkezdték az ásatásokat a Golgotán, a Koponya hegyén, és ott megtalálták egy idő után Jézus keresztjét a többi másik kettővel együtt, de mivel nem tudták, hogy melyik Jézus keresztje, amely Jézus keresztre feszítették, ezért egy Makariosz nevű jeruzsálemi püspök egy beteghez érintette mind a hármat is, akkor a Jézus keresztje érintés után ez a beteg meggyógyult. Mi a kereszt? A kereszt egy függőleges és egy vízszintes alkotás. Ez a kereszt egy kivégző eszköz volt a Római Birodalomban, de nem ők találták ki, hanem a perzsák. Perzsák kegyetlen módon kivégezték azokat, keresztre feszítették, akik vétettek, akik nagy bűnöket követtek el, gyilkoltak, és így tovább államellenes dolgokat végeztek. És ezt átvették a rómaiak is büntetésként a megbüntetendő számára. Átvették, de érdekes módon római polgárt nem lehetett keresztre feszíteni. Mert ők is annyira kegyetlennek tartották ezt a módszert, hogy már az övékének, tehát egy római polgárnak már más kivégzési módot csináltak, ha mégis valamilyen bűnt követett el. Jézust keresztre feszítették. Mert ő nem volt római polgár, ő zsidó népnek a gyermeke volt, zsidóként született, és az ő népe ítélte őt halálra. Pontosabban ő kérte a halálát Pilátustól. Pilátus mosta a kezét, azt mondta, én nem tartom hibásnak vagy bűnösnek ezt az embert, tegyetek fel, amit akartok. És keresztre feszítették Jézust. Na most sokan felteszik a mai világban a kérdést, hogy hát akkor ezt a keresztet ma megtalálták. Miért kell annyira tisztelni? Hát az egy bitófa volt. Az egy kivégző eszköz volt. Hát igen, ez igaz. De miután Jézus meghalt a kereszten, megváltozott a jelleg ennek a keresztnek. A megváltás jel és jelképe lett számunkra, keresztény emberek számára. És erre tudjunk válaszolni, mikor bennünket, én is találkozok sokszor a napokban, kérdezték meg, hogy mondja meg tisztelendőr, egy más vallás volt, hogy hát miért tisztelik maguk annyira a keresztet, hiszen az egy bitófa volt, egy kivégző eszköz, hát ezt tisztelik. Vagy önnek most másfelül a kontinensekből, és annyira érzékenyek a keresztre, hogyha bemennek egy közhivatalba, nekik joguk van azt mondani, hogy tessék levenni azt a keresztet, mert engem zavar. Hát ha zavar, akkor menjél haza, vissza, ahol voltál. Ott nem lesz kereszt. Én a kereszt számomra szent.

Számomra szent. És örülök, hogy ez a templom Szent Kereszt tiszteletére volt felszentelve. Szent Kereszt felmagasztalásának volt szentelve. Igen, a kereszt számunkra egy szent dolog, mert ezen a kereszten halt meg Jézus Krisztus, a második isteni személy, és ezen váltott meg bennünket a kereszten. És persze, hogy a történelem is mutatta, hogy sokan óckodnak, nem nagyon szeretik a keresztet. Zavarja őket. Bennünket ne zavarjon. Hanem, sőt, ösztönözzön. Ösztönözzön a szeretetre. Mert a keresztnek a kulcsa a szeretet. Mert Jézus szeretetből halt meg, értünk a keresztfán. Ez a szeretetnek a legnagyobb csúcsa, amit ő tett, értünk. És ha így van, akkor számunkra a kereszt az egy, a megváltás jele. 16. Benedek pápa azt mondotta, a kereszt két dolgot jelképez. Az emberi gonoszságot és az isteni szeretetet. Miért? Ha ránézek a keresztre, akkor azt mondom, de gonoszak tudnak lenni az emberek. De gonoszak tudnak lenni az emberek, egy ártatlan valakit, ártatlan szemét keresztre feszíteni. Ez a gonoszság foka. Legnagyobb foka. De ugyanakkor, ha keresztre nézek, azt is látom, hogy Jézus mennyire szeretett bennünket. Odaadta önmagát, értünk a kereszten. Meghalt, értünk a kereszten, mert szeretett bennünket. És erre a szeretetre, hát nem nagyon képes sok ember. Tehát a kereszt, mikor mi ránézünk a keresztre, örömet okozzon nekünk. És ugyanakkor arra is gondoljunk, hogy igen, az ember gonosz is tud, mert milyen gonosz tud lenni. De azért a szeretet domináljon bennünket. Sok helyen most is, vagy jöttem ide, meg mifelénk is, látom a keresztet egy-egy föld sarkába, vagy egy ilyen kanyarba, vagy... Tehát sok helyen láttam a keresztet. És annyira boldog vagyok, és boldog voltam, emlékszünk rá, hogy a gyermekkoromban azt tanította nekünk a tisztelendő úr, mikor elmentek egy keresztelőt, mindig vessetek keresztet. Vagy a férfiak emeljenek kalapot, soha nem felejtem el. Mert emlékezzünk így arra, amit Jézus értünk tett. Tehát a Szent Keresztet Szent Ilona találta meg, és kiásatta a keresztet a Golgota földjéből. 335. szeptember 16-án ünnepélyesen felszentelik a Jeruzsálemben a Szent Sír Bazilikát. Az ő fia Konstantin idejében történt ez, és ő emeltette ezt a bazilikát. Előtte nap megtalálták a keresztet, tehát a kiásott földből, másnap pedig felmutatták a keresztet a népnek, aki bejött a bazilika felszentelésébe, a templomba, felszentelésekor a templomba, és ezért mondjuk úgy, hogy Szent Kereszt megtalálásának és felmagasztalásának az ünnepe. Itt, Kárászteleken, Szent Kereszt felmagasztalásának a titulusa van
a templomnak. Aztán, mikor tehát felmagasztalták a világ előtt a gyalázatot, de a keresztények számára megváltás jelentő keresztet. Tehát számunkra a kereszt a megváltás jelent. Van egy könyv a Biblia után, a Szentírás után, a Krisztus követése, az a címe. Biztos sokan ismerik. És készül a prédikációra, ez a könyv kezembe került, és ennek a könyvnek, a Krisztus követése könyvének második fejezetének 12. pontján ezt olvasom. Jól figyeljünk, testvéreim, mert akinek a lelkét megfogja, az nem fogja elfelejteni. Ezek a gondolatok mélyen belénk kell, hogy vésődjenek. A Szent Kereszt királyi útja. Sokan keménynek látják ezt a szót, tagadd meg magadat, vedd föl kereszted, és kövesd Jézust. De sokkal keservesebb azt a végső szót hallani, távozzatok tőlem, átkozottak az örök tűzre, márpedig akik most örömest hallják és követik a keresztről szóló evangéliumot, akkor majd nem rettegnek az örök kárhozat hallásától. E kereszt jelen lesz az égben, amikor az Úr eljön, hogy ítéljen. Akkor a kereszt szolgál, aki életüket a megfeszítethez szadták. Nagy bizalommal járulnak majd az ítélő Krisztus elé. Mit félsz át fölvenni a keresztet, ha azzal juthatsz el Isten országába? A keresztben van az üdvösség, a keresztben az élet. A keresztben az ellenségtől való oltalom, a keresztben a mennyei öröm kiáradása. A keresztben lelkünk ereje, a keresztben szívünk vigadozása, a keresztben az erény summája, a keresztben az élet szentség foglalata. Nincs lelküdvösség örök életre nyilló remény, csak a keresztben. Vedd hát föl a keresztedet és kövess Jézust, akkor az örök életre jutsz. Előtte gyár vállán a kereszttel, meghalt érted a kereszten. Hogy te se által keresztedet hordozni, és vágyva vágy meghalni a kereszten. Mert ha vele együtt meghalsz, vele életre támadsz. Ha társa leszel kinyai közt, részed lesz dicsőségében is. Íme hát minden a kereszten áll. Minden a halálon fordul. Nincs is más út az életre és az igaz belső békéért, csak a Szent Kereszt és a mindennapos önmegtagadás. Gyárj, amerre akarsz, keresd, amit csak eszedbe ötlik, sem fönt magasztosabbat, sem lenn biztonságosabbat nem találsz a Szent Kereszt útjánál. Intéz és rendez mindent akaratod, és jó tetszésed szerint csak azt találod mindenütt, hogy valamit tűrnöd is kell, ha tetszik, ha nem, és így a keresztet mindig fölleled. Mert hol testi fájdalmat érzel, hol lelkedben kell belső háborúságot elviselned. A kereszt tehát mindig készen van. Mindenütt vár téged. Nem futhatsz el előle, bárhova szaladj, mert akárhova vetődöl, magadat le nem rakhatod, magadra mindig rátalálsz. Tekints föl, tekints le, tekints ki, tekints befelé. Mindenütt megtalálod a keresztet, kell is, hogy mindenütt béketüréssel légy, ha belső békességet akarsz, és el akarod nyerni az örök koronát.
És még lehetne olvasni, van még tovább is folytatása, ajánlom a kedves testvéreknek. A Szentírás után még egyszer hangsúlyozom, a legjobb könyv, a legjobb lelki könyv ez a Krisztus követése. És otthon is gyakran forgathatnánk, és olyan jó, megnyugtató eligazítást és lelki erőt önt az ember, hogy érdemes olvasni belőle. A kereszt Jézus követésére serkent bennünket. Aranyszájú Szent János mondja, számomra a börtönben bilincsekben vert Pál apostol többet ér, mint az a Pál, akit a hetedik mennyországba ragadtak. Továbbá egy másik gondolat, a kereszt felmagasztalásának a másik feltétele a szenvedés elfogadása. Ezért nem akarják látni a keresztet az emberek, és különösen akik eldobták a történelem folyamán, bár inkább tettek bármit, csak ne lássák a keresztet. Nürnbergben volt egy per, nem a nürnbergi per, a háborús bűnösök pere, egy másik per volt ott, mert mi történt? Egy nap feljelentették, egy leányzó feljelentette a Jézus keresztjét, a pervárlottja egyszer, ez Jézus keresztje volt. Nürnbergben ez megtörtént. A vádló pedig egy 10 éves diáklány, aki arra kérte a német államot, hogy távolíts el az osztályból a keresztet, mert mint a leány fogalmazott, képtelen vagyok arra a csupasz fára szegezett emberre nézni, látványa megrontja az életörömömet. Ez a fiatal lány nem tudta azt, hogy a kereszttől nem lehet megszabadulni, sem az életben, annál inkább a halálban. Mert a kereszt megjelenik majd az ég felhőiben, és akkor mellét veri majd a föld minden nemzete, vagyis azok, akik nem akarták megismerni és elfogadni a kereszt misztériumát. Németországban van egy templom, és ennek a templomnak a neve, az a cím, az a titulusa, hogy Szent Kereszt sírja, nevet viseli ez a templom. Ebben a templomban található az a szokatlan formájú kereszt, amelyen Jézus kezei nincsenek keresztre szegezve, hanem mint egy ölelést sejtetnek. Ennek a keresztnek van egy igaz története. Egy alkalommal tolvaj lopakodott a templomba, és amikor meglátta a feszületten függő Jézus fején a drága gyöngyökkel díszített tövis koronát, felmászott a kereszt magasságáig, hogy ellopja a gyémántokat. Ám de abban a pillanatban a feszület karjai kibontakoztak a szegekből, és átölelték a tolvajt. Aki először halálra rémült, majd észrevette, hogy Jézus szemeiből szelídség és szeretet árad. Akkor imádkozni kezdett, hosszú idő óta először. Uram, bocsáss meg! Bocsáss meg azt, hogy loptam, hazudtam, és mindent, amit elkövettem. És elsorolta életének minden bűnét. Minél többet mondott Jézus, annál szelidebben nézett rá. Amikor Jézus elengedte karjaiból,
A tolvaj karolta át őt, és tartotta Jézust átölelve. Egészen reggelig, amikor az emberek leszedték onnan. Sajnos az európai embertől már nagyon távol áll a kereszt. Sokak életében szokás, emlék, talizmán maradt, ami semmire sem kötelez. Akik életében még jelent valamit a kereszt, azok vigyék magukkal bátorításul. 6. Pál pápa fiatal házasoknak mondott szavait. A kereszt még nem tűnt el teljesen lakásainkból. Még ott függ a falon, rajta keresztül Krisztus néma szenvedésével, a reményre és a halhatatlanságra, és arra szeretetre figyelmeztet bennünket, mely legyőzi a szenvedést és legyőzi a világot. Legalább a kereszt tanúskodjon arról, hogy még mindig keresztények vagyunk. Én hozzáteszem, még mindig keresztény katolikusok vagyunk. Keresztény katolikusok vagytok. És ez legyen egy öröm, és olyan öröm, ami senki el nem tud venni tőlünk, és belőlünk, és tőletek. Senki nem tudja elvenni. Mert vannak ugyan újítók, hitújítók, rengeteg annyi hitújító van a világban. Nekünk egyedül egy Jézus Krisztusunk van, annak földi helytartója a római pápa, a püspökök, a papok, a szolgái, és semmi másra és senkire nem szabad hallgatni, bármilyen ostobaságot is beszélnének. Ebben a mai világban mindent felforgatnak, mindent meg akar, minden szent dolgot profanizálni akarnak, az emberekbe tönkretenni a hitet, csak hogy minél nagyobb felfordulás és káosz legyen. Ne engedjünk ennek. Tartsuk meg magunkat azon a helyes úton, amelyen bennünket Krisztus egyháza vezet és tanít. És még egyet kérek a kedves testvérektől, hogy ne legyen család, akinek a házában legalább egy kereszt nincs, vagy akár a hálószobában, akár a bejáratnál. És ha valaki kifogásolja, vagy kérdez felőle, megmagyarázzuk, hogy nekünk micsoda a kereszt, ha számukra nem jelent sokat, vagy semmit, de számunkra nagyon sokat jelent. Ezzel a tudattal éljünk, éljetek ti is ebben a faluban, és mi most, hogy itt ültem, még gondolkoztam magammal, pedig sokszor voltam már itt, hogy a kereszten ott van-e a korpusz, vagy nincs? Látom, ott van a korpusz. Ennek viszont a mi nyelvünkben van még egy külön megfogalmazása, ez nem csak kereszt, hanem feszület. A keresztre feszített Úr Jézus Krisztus megváltó jele. Tehát Jézus keresztre feszítették, és számunkra ez kereszt és feszület. És mikor ránézünk a keresztre, töltsön el öröm bennünket. Nem szomorúság, nem kétségbeesés, hanem öröm. És egy köszönet, hogy Uram Jézus, köszönjük, hogy meghaltál, értünk. Önként, senkitől sem kényszerítve, eltörölve a régi áldozatokat, amit az Ószövetségben és a pogány világban áldoztak az Istennek, az Isteneknek és az Istennek áldoztak. Te vagy az egyetlen örök áldozat, amit minden nap a szentmisében bemutatunk a mennyei atyának. Te vagy az egyetlen áldozat.
semmi és más, senki és más, senki és semmi. Te vagy az egyetlen áldozat és örök áldozat. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban az ő egyszülött fiában, ami Úrban, aki fogadtatott a Szent Lélektől, született szűz Mária.

0: Imádkozzunk testvéreim, hogy üdvözítünknek, értünk vállal kereszt halálra, szolgáljon minnyájunk üdvösségére.
1: Add Úrunk, Ó Szent Atyánk, adnunk, Ó Szent Atyánk, hogy hívő népén megtisztuljon a bűn minden szent voltjától, szent véred által.
2: Kérünk, téged,
1: hogy egyházad pásztorai szent véred által megerősödve példát mutassanak a kereszt türelmes hordozására. Hogy az államok vezetői áldozatra kész lelkülettel munkálják népünk boldogulását. Hogy a szenvedők és a betegek szent véred erejéből vigasztalás merítsenek. Hogy a kereszték kiontott szent véred szabadulást adjon a szenvedő és a tisztuló lelkeknek.
0: Kérünk, Urunk, tekints családodra, mert a te szent fiad Jézus Krisztus vonakodás nélkül a gonoszok kezére adta magát, és vállalta a kereszt halál gyötrelmét, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a szent lélek által, szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt, az ő közben járásukban bízva, reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
0: Teljes is kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonj magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamint gyermekedet. Elhony testvéreinket pedig is mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy érgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Amen.

0: Tehát Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És Istenemben.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.
3: És a te lelkeddel.

0: Lánya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hagyjék majd őt, hanem csak egy szóval, és Krisztus teste és vére őrizze meg engem az örök életre.
1: Krisztus teste.

Szent asztalodról tápláltál minket, Urunk Jézus Krisztus, kérve kérünk, hogy akiket életadó kereszted által megváltottál, vezesd el azokat,

0: Istennek helyet foglalni kell. Még a szentmise áldása előtt szeretném megköszönni az Istennek, hogy itt lehetünk a mai szép ünnepen. Megadta azt a kegyelmet minden családnak, minden keresztény embernek, akihez kötődik ez a templom. És szívesen jönnek évente hálát adni, hogy itt voltak, innen származnak, és ide jönnek vissza. Azután köszönöm őtisztelendő Gyenge Béla atyának, hogy bemutatta a mai szentmisét, és ahogy mondottam az elején, a szavait elmélkedjük át. És tegyünk fel magunknak azt a kérdést, mi nekem a mindennapi keresztem? És hogyan fogadom azt? Köszönöm a paptestvéreknek, hogy eljöttek, hogy közösen ünnepeljünk. Kevesen, mivel a Szilárd esperesség papjai megoszlattak, hisz ma van Tasnádon is a templom búcsú. Ezért fele itt van, és fele ott van. Köszönöm a minisztrásoknak szolgálatukat. Köszönöm Gyöngyinek, a kántornőnek, a fúfó zenekarnak, hogy együtt ünnepélyessé tették ezt a szent misét. Köszönöm Beának a hozzáállását, segítő készségét, és mindent, amit megtett a mai ünnepért. Köszönöm Burikának, hogy a templomunk ilyen szép. Isten fizesse meg neki. Köszönöm mindazoknak, akik a templom környékét, kertjét rendbe tették, hogy illő módon ünnepelhessünk a mai napon. Köszönöm mindenkinek, akik valamilyen formában segítettek, hozzájárultak, hogy méltóképpen, szeretettel és áhítattal ünnepeljünk a mai napon. Köszönöm a vendégeknek, a szomszédos plébániák híveinek, akik eljöttek, hogy együtt ünnepeljünk. Isten fizessen meg mindenkinek mindenért. Ez a fizetség egy kicsi apró része, mondhatnánk így, most a szentmise végén majd, kedves hívek, fogyasszák szeretettel azt a figyelmességet, azt a kis vendéglátást, amivel fogadtuk önöket, és örülünk, hogy itt vannak. Mindnyájan részesüljenek belőle. Most pedig az áldás után elimádkozzuk a papi hivatásokért szóló imádságot, a himnuszokkal és a bezáró énekkel fejezzük be a mai ünnepi szentmisénket. Én kívánok, hogy szentmise után is minden családban legyen béke, legyen szeretet és jóság, és örüljenek egymásnak.
1: Istenünk, aki szentjeinek dicsősége, a mi Istenünk, a Föld Ura, aki a templom

Lelked örök pásztora, te dicsi irgalmasra, szeretett nyájadra. Urunk, mint árván, könyörgünk hozzád. Kérünk téged, a boldogságos nagyon, és boldog Szilárd birtokon püspök közbenjárására. Oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet, hűségben és szeretetben, és küld nekünk a te szíved szerinti papi

Kedves hallgatók! Szentmisét közvetítettünk Kárásztelekről, a Szentkereszt felmagasztalása plébánia templomból, melyet bemutatott főtisztelendő Gyenge Béla, tasnádszántai plébános. A kántori szolgálatot ellátta Szabó Gyöngyi. Közreműködött a helybéli fúvózenekar, vezényelt Bai Lóránt. A mikrofonnál Bájoki Timeát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönt Önöket Gábor Anna az Erdély Mária Rádió csíksömői stúdiójából. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Kárász Terket, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. A Szilágyfennsík dombos vidékén, Szilágy megye északnyugati részén, a Krasznai dombságon található Kárász Telek. Északon Bobota, keleten Hídvég, délen Ipp és nyugaton Kémér községekkel határos. Két falu tartozik hozzá, Kárász Telek a községközpont és Szilágy Domoszló. Kárász Telek 47 kilométerre helyezkedik el a megye központtól, Zila, és 18 kilométerre a legközelebbi várostól, Szilássomjótól. A község központjának neve 1241-ben jelenik meg először okiratokban Kalósz Telek néven, míg Szilágy Domoszlót 1418-ban említik, mint Domozló. Kárász Telek, mivel a Szilágyfennsík dombos vidékén található, jól fejlett mezőgazdaságot mondhat magáinak. A tatárjárás idején feldúlták és leégették Erdély északi részét, valamint az átvonulása során Kárász Telek lakosságának nagy részét lemészárolták, vagy magukkal hurcolták. A falu 1679-ben kapta mai nevét, Karasz Telek. A 18. század második felében Szekrényesi Péter legendás huszárkapitány vagyonát és birtokát az épülő helyi templomra hagyományozta 1783-ban. A település Szilágy megye egyetlen olyan helysége, ahol a falu 84%-a római katolikus. Jelentős népi építészeti hagyatéka van, házainak oromzata napsugaras, virágmotívumos kazettás díszítésű. 1650 körül Báthori Zsófia II. Rákóczi György neje templomot épített, a plébánosnak pedig saját kastélyát adta, hogy abban lakjék. 1706-tól vezetik az egyházi anyakönyvet. Egy igen régi kincse a templomnak a Szent Kereszt erekjéje, amelyet nagyajtai Cserei Farkas ajándékozott az egyháznak 1850 körül. A templom tönkrement, de 1777-ben Mária Terézia elrendelte egy új templom építését. A neoromán stílusú templom tervrajzát Bárdon Ferenc építész készítette el, a munkálatokat pedig Kadek István szabadkai építész vezette. A templom építését 1779-ben kezdték el, és 1782-ben fejezték be, amikor Tóth Pál, somjói pap és alesperes felszentelte. Alig telt el 25 év, és a templom földrengés vagy földcsúszamlás következtében összedőlt. 10 éven át a helybeli katolikusok egy szalmafedeli kunyhóban tartották az istentiszteleteket. Az egyházmegye költségein 1818-ban egészen újjáépült a templom. 1906. júniusában oly rohamosan kezdett repedezni, hogy a toronyból levették a harangokat, a tornyot lebontották. 1913-ban a templom hajót is teljesen lebontották, és 1915-ben elkészült az új templom. A templom szentelésre 1917. május 15-én került sor. A templomnak három oltára van, a fő, a Szent Kereszt oltár, a mellékoltárok egyike, a Szűz Mária oltár, a másik a Szent József oltár. Mindenütt uralkodik a félköriv. A bolthajtás, az ajtók, a díszítő ívek, a hosszúkás ablakok mind félköribben végződnek. Ablakai színesek, nagy felületei vannak, amelyek alkalmasak a festésre. A torony nincs egybeépítve a templom hajójával, a templom külső falait 12 négyszögletű támasztó pillér tartja. A toronyban három harang van. Legrégebbi harangja 113 kg, a 14. századból való, e harangnak henger, mozsár alakja van. 2013-ban Timár Sándor Asztrika Kaplonyi Ferences kolostor házfőnöke és plébánossa megáldotta a templomkertben felállított keresztútat, amelynek bronzöntvényeit Deák Árpád nagyváradi szobrászművész tervezte. Temploma felszentelésének 100. évfordulóját 2017. május 13 és 21 között tartotta a közösség. A templomkertben egy lurdi Szűz Mária barlangot helyeztek el, amit 2018. október 7-én áldottak meg. Egy turulszobor és katonai emlékmű is áll a templom közelében. A Karaszeleki plébánia a nagyváradi római katolikus egyházmegye, krasznai főesperesség szilájsomjói esperesi kerülethez tartozik, a Szentkereszt felmagasztalásának ünnepnapja szeptember 14. Az ünnephez közeleső szombaton tartják az ünnepet, örökös szentségimádási nap november 4. vasárnapja. Filiája Sarmaság, a Krasznamente egyik nagy települése, a Kraszna és a Zilla-patak találkozásánál fekszik. A legrégebbi tárgyi leletek Sarmaság környékéről Krisztus születése előtt az első évszázadból valók. 1941-ben Roska Márton régész ásatásokat végzett Sarmaság határában. A lelet egy része a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában van, a többit a Kolozsvári Erdélyi Történelmi Múzeum őrzi. Az 1991-ben épített kápolnát titulussa Szent Borbála. 1993. július 3-án Tenfli József nagyváradi megyés püspök szentelte fel. A falu búcsús ünnepét december 4-én tartják. Örökös szentségimádási nap augusztus első vasárnapja. Karaszelek látjál oldalagosan Sejmesi Losvát, plébániáját 1870-ben alapították, korábban Szilájsomjó szórványa volt, majd két esztendeig káplánságként működött. Templomát 1881-1882-ben építették, és Szent József a munkás tiszteletére szentelték fel. Búcsúját május 1-én, az örökös szentségimádási napját április első vasárnapján tartják. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a Karaszeleki plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is. Mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az Önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az Önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a kolozsvári stúdióból. Meghívjuk Önöket, hogy az elkövetkező 15 percben tartsanak velünk, imádkozzunk együtt a békéért. Ma, amikor ország-ország ellen, ember-ember ellen, gyermek-szülő ellen, vagy épp szülő-gyermek ellen támad, a családjainkat békétlenség övezi, és mindenfele csak a háború következményeit látjuk, tapasztaljuk és érzékeljük. Arra hívjuk Önöket, hogy erős hittel és bizalommal kérjük a béke urát, hogy teremtsen egyetértést, rendet ebben a nagyon zavaros és kusza világban. Ezért imádkozunk most, maradjanak velünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Ámen. Urunk, béke Istene, hallgass meg könyörgésünket. Meg annyi éven keresztül rengetegszer próbáltuk megoldani a konfliktusainkat saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Meg annyi ellenséges és sötét pillanat, meg annyi kiontott vér, meg annyi megtörtélet, meg annyi eltemetett remény. De az erőfeszítéseink hiába valóak voltak. Urunk, most Te segíts nekünk. Te add nekünk a békét, Te taníts meg minket a békére, Te vezess minket a béke felé. Nyisd meg a szemünket és a szívünket, és add meg nekünk a bátorságot, hogy kimondhassuk soha többé háborút. A háború mindent elpusztít. Önts belénk bátorságot, hogy konkrét lépéseket tehessünk a béke megteremtéséért. Urunk, Ábrahám és a proféták Istene, szeretet Istene, aki megalkottál és arra hívsz bennünket, hogy egymással testvérekként éljünk, adj nekünk erőt, hogy minden nap a béke megteremtői lehessünk. Tégy minket képessé arra, hogy jó indulattal nézhessünk minden testvérünkre, akikkel utunk során találkozunk. Tégy minket készé és figyelmessé arra, hogy meghalljuk embertársaink kiáltását, ami azt kéri tőlünk, hogy fegyvereinket a béke eszközeivé, félelmeinket bizalommá, feszültségeinket pedig megbocsátássá alakítsuk. Tarts bennünk égve a reménylángját, hogy kitartó türelemmel a dialógust és a kiengesztelődést válasszuk, hogy végül a béke győzedelmeskedjen, és hogy minden ember szívéből kivesztenek a megosztottság, a gyűlölet és a háború szavak. Urunk, szeredd le a nyelv és a kéz fegyvereit, újíts meg a szíveket és lelkeket, hogy a testvér legyen az a szó, amelyben egymással találkozhatunk, és hogy az éles stílusunk béke, salom, szalám legyen. Amen.

0: Irgalomban, békében és szeretetben bőven legyen részetek.
1: Urunk, tartsd bátorítást azoknak, akik diplomáciával, adományok gyűjtésével a békét szolgálják.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, erősítsd meg egyházunk szolgáit, hogy a megpróbáltatások és háborúk viharaiban is sziklaerős maradjon a hitük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Erősítsd kegyelmeddel azokat, akik a megbékélésért küzdenek, és igyekeznek megszüntetni az ellenségeskedést.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Istenünk, adj bölcsességet a világ vezetőinek, hogy komoly akarattal keressék a békét, és akadályozzák meg a pusztító háborukat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segítsd, Urunk, a hatalom birtokosait, hogy soha ne szűnjenek meg a tartós békét keresni népeik javára.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj nekünk, Urunk, befogadó lelkületet, hogy a háborútól menekültek, akik nálunk oltalmat keresnek, és tőlünk segítséget remélnek, általunk ismerjék meg gondviselő jóságodat, és belőled új reménységet nyerjenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária.
1: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, zenés köszöntünk veszi kezdetét, melynek keretében felköszönthetik mindazokat, akik ma névnapot, születésnapot, házassági évfordulót vagy bármilyen más jeles eseményt ülnek. Hívhatják a 0259 420 550, 555, valamint a 0359 420 555-ös számot. Hát ma szeptember 12-én a Máriák ünneplik névnapjukat. A Mária bibliai név eredeti héber formája Mirjam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Hát Isten éltesse a kedves Máriákat, én azt hiszem, ha most neki fognék felsorolni, hogy hány Mária ismerősön van, akkor bizonyára nem érnék sosem a végére. Úgyhogy várom a kedves hallgatók hívását, és köszöntünk minden kedves Mária névre hallgató, önkéntest, hallgatót, munkatársat, bárkit, aki itt megfordult, vagy megfordul a rádióban. Halló, halló!
1: Halló! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjön!
1: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőt, köszöntöm az én kicsi családomat, és a mai nap az elhangzó összes dallal szeretném köszönteni Csíkszentdomokoson Feszeg utcában szomszéd asszonyaimat, Samál Máriát, Gál Marikát, Zsók Marikát, Poddombi Máriát, Para Máriát, és valamint középtízbe anyjomot, László Máriát. Névnapjuk alkalmával kívánok neki további jó egészséget, hosszú boldog életet, és Isten bőséges áldását kérem az életükre a családjaik körébe. És még szeretném köszönteni a Csíkszentdomokos Egyházközség 80 éveseit, akiknek hónap lesz a hallandó szentmiséje, 11 órakor. A jó Isten éltesse őket is, adjon még egy kicsi jó egészséget az idős napjaikra, és az elhunyt 80 éveseknek a jó Isten adjon örök nyugodalmat. Köszönöm nagyon szépen a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép napot, szép hétvégét, és egy rendes, békés jövőhetet. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, Isten éltesse az ünnepelteket! Szeretném köszönteni nagynénémet Gyergyújfaluban. A jó Isten éltesse sokáig Hunyadi Máriát, egészen pontosan Isten éltesse, éltessen nagyon-nagyon sokáig téged. Boldog névnapot!

0: Serban Máriát is köszöntjük nagy-nagy szeretettel, hiszen ő volt ugyebár a kolozsvári stúdiónak az első munkatársa. Jó Isten éltessen sokáig, kedves Marcsi. És tovább nem folytatom, mert tényleg nagyon sok Máriám van, és biztos, hogy kihagyok valakiket, úgyhogy várom a kedves hallgatók hívását. Halló, halló!
1: Itt értessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjön.
1: A ma elhangzó összes dallal szeretném köszönteni Csík Bánkolban, Tekse Marikát, névnapi alkalmából. Jóisten értesse sokáig erőbe egészsége, kedves családjával együtt. Ezt kívánja Csík Bánkolváról ifjú és idős Bálint Margit. Köszönöm, hogy meghallgattak. Itt értessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse sokáig.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm Nemesét Csíkszent királyról, és szeretném köszönteni Csíkszent királyi egyházközségünk minden Mária névre hallgatót, de kiemelném Györgyuláné Marikát, Csiszer Józsefné Marikát, és minden Máriát a Jóisten éltessen sokáig erőbe, egészségbe, szeretetbe, családjuk körébe, és a Jóisten áldása legyen mindenkivel, és minden jót kívánok, Isten áldja önöket is, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Dicsekessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.
1: Nagyon szeretettel köszöntöm Ambus Mariska Koma asszonyomot, Gyimes Felsőlokon. Akkor köszöntöm Teksa Marika Csikbankfalvon, és az egész Mária névre hallgatókat, apraját és nagyját. Azon kívül köszöntöm Gyimes Felsőlokon lesz holnap a 70 éves kortárs találkozó, és az egész hányan vannak, mindegyiket köszöntöm, de kiemelném közülük, aki Gyimes Felsőlokon született, itt keresztelték meg. A Szent András templomban, Temestváron lakik. Szép Loki Piroskát, áldja meg az egészüket a mindenható Jóisten, jó erővel, egészséggel, hosszú boldog élettel. Isten éltesse az egészet, Máriákot, kortárs találkozókot, mindeneket, mindegyiküket, a Jóisten áldja meg minden szépen és jóval. Nagyon szépen köszönöm, kedvesem és el, ahogy befogadott, Isten fizesse meg, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a köszöntöttyeit.

0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हेलो,
1: Háló, köszöntöm, kedves Emese! És amikor a hallgatókat köszöntöm, különösen a Mária névre hallgatókat, gondolataim. Van esebb név, mint Mária neve, magyarok éke, lelkek üdvössége. Ince pápa gondolata a nagy győzelem emlékére, elszabadult Buda kereszténységükben. A végtelen szeretet örök gondolata lett Isten anya, próféták jóslata. A teremtő újság kiválasztott téged, általad formálva a kereszténységet. Édesanyák tükre igaz példaképe, századok reménye, megváltásunk ténye. Viharos századok peregtek tova, egy hatalmas kis létünket óvta. Ez áldott ki szent fiat kese, biztos menedék a mi nemzetünkre. Ígé jó anyát, maradjál velünk, mosolyod szíved, védő pajzs fölöttünk. Szemedből egy sugár, elég lesz nekünk, hogy biztonság övelse napi életünk. Csíksomjó éke az 500 éves szobor, hűz anyánk alakja tündököl. Erőt és reményt ad múló napjainkban, szellemi és kultúrmagasságban. Ő mindig velünk hű anyai szíve, akkor is, ha létünk olykor sebesítve. Ígérjük ezután többet imádkozunk, úgy csend lesz, béke és nyugalom a háborgó zűrzavaros nyugtalan világon. A fölséges ünnepen sóhajunk száll hozzád, imádkozz népedért, égi édesanyánk. Mindig hálás, szeretettel győző, kísértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen.

0: Halló, halló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjeme.
1: Én Csíkszentmihályon szeretném köszönteni az összes Mária nevet viselők ismerősemet, és Csíkmadarason Sándor Mária kumasszonyom volt, a Jóisten éltesse őt is sokai családjával együtt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben Isten éltesse az ünnepeltjeit.

0: Haló, haló!
1: Haló, Jézus és Mária, Hanna vagy dicsértesség!
0: Köszöntjük, babacs!
1: Köszöntöm a szeretett drága műsorvezetőt, Emesét, és minden kedves hallgatót ezen a szép, gyönyörű ünnepen. És sajnos Csíksomjóra nem sikerült az idén elmenni, mert a lábam begyulladt, alig tudok ráállni. De a szűzanyát itthon is köszönteném, és most elmondom a gondolataimat. Hogyan is köszöntjünk négy napodon Mária, azzal a szeretettel, ahogy egy halás gyermek, édes vagy anyuka. Hogyan is köszöntjünk négy napodon Mária, nevedben az M betű jelenti tengernek csillaga. Mert mint csillag ragyogsz a szent erényekkel, világoskodsz nekünk jó példával, szeretettel. Az M betű mirhát is jelent, ez jelenti a keserűséget, mert te mindig keseregsz a sok rossz és a bűn felett. Hogyan is köszöntjünk névnapodon, Mária, nevedben az A betű igaz áldást jelent. Te lettél az Istentől a boldog, a világnak áldása, Istennek szent fiát hoztad a világra. Hogyan is köszöntjünk névnapodon, Mária, nevedben az R betű a reményt hordozza. Gyarló embereknek a remény csillaga, kétségben, szomorúságban édes nyugtatója. Hogyan is köszöntjünk névnapodon, Mária, nevedben az I betű irgalmasság anyja. Mint anya megbocsájtasz, és irgalmat esdekelsz a bűnbánók számára. Hogyan is köszöntjünk névnapodon, Mária, nevedben a második A betű, mint igazi anya, gondod van mindig minden fiadra, lányodra. Életünkben hordozzunk, szívünkbe zárunk, édes jó szűzanya. Köszönjük a figyelmet, a drága szűzanya, legyen mindannyiukkal.
0: Úgy legyen, köszönjük mi is a hívását, áldott szép napot.

0: हेलो हेलो
1: हेलो हेलो हेलो
0: हाँ गच्चुक तशेक मन्ना ने
1: दिखे तशेक तो जेसुस क्रिस्टस
0: मिन्नर क्या
1: तेरे सरप नंका संतने मारिया को सरप नंका संतने बिले बोक मारिया मरिस्त दिनेश बा ओझाते आरुना मुझे यो इस्तान पहुँचा मैं मिगेरी शोक दिलो एक शराब फिर दिला Még szeretném köszönteni azt a meskányom, a jó Isten tartsa meg az égségvel, békességvel, szeretettel a családja körébe. Még szeretném Patkibe is köszönteni, Patki Patakán, Bilibó, Máriát, Moriszt, a jó Isten tartsa meg őtek sok remény szeretettel a családjával együtt, a férjével, még hogy érjen sok boldog mélylapot. Még ki szeretném emelni a felső lokiakot, hogy tartsák a 60 éves találkozót, és a vajának is. Úgy tudom, hogy tartsa, sok is a jó Isten még neki sok boldog, egészséges életet, hogy még sokszor tudja meg azt a 60 éves egészséggel, békességgel a családjával együtt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten szívesen, hogy meghallgattok.
0: Mindörökké. Amen, Isten éltesse mindazokat, akiket köszöntött.

0: Haló, haló.
1: Tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: A Malhon Köszás dallal szeretném köszönteni Ursula minden Mária nevű hallgatót és támogatót, már vannak támogatók és a Mária nevű között, és minden Mária nevű hallgatót, akik hallgassák a Mária rádiót. És szép napot a műsorvezetőnek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönöm szépen, viszont kívánok egy szép napot. Haló, haló. Haló, köszöntöm a kedves hallgatót.
2: Haló, Mária Rádió.
0: Igen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
2: Szeretném köszönteni édesanyánkat Csíkszentsimonba, idős Boga Margitot, kinek a tegnap volt a születésnapja. Nem jutottam, ha tegnap nem volt zenés köszöntő. Szeretettel köszönti őt, négy leánya, unokák és dédunokák. Hogyha lehetséges, egy Mária énekkel. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Nekik máma van a házassági évfordulójuk. Az alkalomból kívánunk minden elképzelhető szépet és jót, jó egészséget, Isten áldását életükre, családjukra. Ezt kívánják szülei és testvérei Szent Királyról. Köszönöm szépen, nem is a dalokat nem tudok. Nem tudom, melyik következik. Amelyik következik, hanem azt szeretném én, hogy Ó Mária, Isten anyja, ha lehet.
1: Köszönjük a hívását. Maradjon velünk továbbra is.

0: Haló, haló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
1: Szeretném köszönteni Csíkszeredába, a Gulevárd utcában Platon Marikát a hit szeretet jegyében. Egy nagyon hosszú elnézést, boldog életet adjon a Jóisten, és a Csíksomai Szüzanya takarja be végigazdásával, ezt kívánja tiszta szívből Csíkszeredából Jutka. És még szeretném köszönteni Csíkdelnén Deák Helgát, névnapi alkalmából neki is egy nagyon hosszú boldog életet adjon a Jóisten, a hitremény szeretet jegyébe. Önöket is köszöntöm, minden Mária Rádió hallgatót, beteget, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus a hátralévő énekkel. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük mi is a hívását, maradjon velünk.

0: Haló, haló! Haló, köszöntöm a kedves hallgatót!
1: Dicsertessék Jézus Krisztus! Üdvözlöm, kedves emesek! Gratulálok a gyönyörű műsorjainak! Köszönteni szeretném a székelyudvarhelyi papi otthonba a papbácsikat, és emesét is. Az Úr mindent kézbe tart. Köszönöm, kedves! Szép napot kívánok!
0: Köszönjük szépen, nem biztos, hogy be tudom ma tenni ezt a dalt, mert már lassan lejár a zenés köszöntünk, és még tartozom egyel, de akkor majd jövő szombaton. Pótolom.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném köszönteni Alfaluból Lackó Máriát, négy napja alkalmával, hogy a Jóisten édesen, sokszalmas eszendébe érje meg ezt a szép napot, egészségbe, békességbe és szeretetbe. És kívánom, hogy a Jóisten áldása legyen vele, és adjon a Jóisten neki egészséget és türelmet a nehézségek elviseléséért. Egy mindennapos hallgató vagyok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Isten éltesse az ünnepeltet. Most pedig, kedves hallgatók, a zenés köszöntünk végén egy rövid műsor ismertetőt hadd osszak meg önökkel. Hamarosan medzsugorjai üzenetet hallhatnak, majd ima szándékaikat fogadom, 3 órakor pedig az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk. 3:45-től vasárnapi örömhírt hallhatnak, majd 3:30-től Klikke Jézus a című műsor lesz hallható. 4 órától Ferences mozaik lesz, majd ezt követi a Vatikáni Rádió műsora. 5 órakor kapcsolunk Marosvásárhelyre, honnan Mária áhítatot közvetítünk egészen este 8 óráig. Holnap vasárnap délelőtt 10:30-től a csíksomai kegytemplomból közvetítünk szentmisét, illetve délután 6 órakor Kárásztelekről.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

Köszöntöm újból a kedves hallgatókat, ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számon. Szöveges üzeneteiket pedig elküldhetik a Mária Rádió oldalán keresztül. Ezt a rózsafűzért felajánlom elhunyt édesanyám Elekes Borbála lelkiért, bűnei bocsánatáért, lelke megtisztulásáért. Kérjük a Jóistent, hogy irgalmába bocsássa meg vétkeit, tisztítsa meg lelkét, és adjon neki örök nyugodalmat, békést és örök boldogságot. Uram, adj neki örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki.

Imádkozzunk továbbra is a világ békéjéért, idősegénkért, betegeinkért, mindazokért, akik kórházban vannak, vagy épp műtét előtt állnak. Imádkozzunk az orvosokért, tanárokért, ugyebár elkezdődött már az iskola, diákokért, és minden kedves hallgató egyéni szándékára.

0: Halló, halló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Négy faluból egy mindennapos hallgató szeretettel üdvözli máma nálunk, a négy faluba volt a szükség napja. Mindazoknak a házaspároknak, akik ezen a napon ünnepelték 10, 20, 25, 30, 40, 50 és 50-en felüli házassági évfordulójukat kívánunk, jó egészséget, békességet, szeretetet. Nem utolsó sorban még felajánlom ezt az irgalmasság rózsafüzérét, családom minden egyes tagjáért, az eddig kapott kegyelmekért, halottaim lelki üdvéért. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörök jelmen köszönjük mi is a hívását, maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló.
1: Haló.
0: Hallgatjuk, tessék mondani.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a Lebén úr gyermekemnek a lába gyógyulásáért, az egész halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, és az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a gonosz emberekért, és a haragosaimért, hogy a drága jó Istenem térítse őket az igaz útra. S a lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, s a két unokámért, a négy dédunokámért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy
0: mindörökké, amen, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Halló, halló.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Semese.
0: Mindenek.
1: Szeredából László Margit Méri vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek. Éppen szeretném ajánlani ezt az irgalmasság rózsafűzérét, testileg, gyógyulásomé. A családban az egészségeseké és vannak betegek, Fülkébe Anna néniért, halottaimért, mindenkiért a nagyvilágon, mindenkinek adjon a Jóisten békességet, egészséget, minden rossz tevőm, jó tevőmért, mindenkiért a nagyvilágon, békességistentől.
0: Köszönjük a hívását, maradjon velünk az imában. A mai rózsafüzért felajánlom drága nagymamám lelküdvéért Mária névnap alkalmából, nyugalma legyen csendes. Kérem a közös imád családom tagjaiért, egy beteg gyógyulásáért, Mária testvérünk testi-lelki egészségéért, Szűz Mária szándékaira, az emberek ne szomorítsák bűneikkel, békéért kérem az imád. Halló, halló!
2: Hello, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjem.
2: Ezt a rózsafűzés az összes van meg ünnepért, szentmisét, jövőjáti imádot, fél szeretném ajánlani, hálából fogod figyelmet, itt a rához üzőjön. Az ő szent fiának, csatlakozom az általán a sima szándékok, bűneim, bocsánatait, testi lelki gyógyulásomig, minden hozzám tartozó halott lelkeidvé, családom mindenszes tagjait, a papa szándékára, egyház közösségünk minden tagjait, ellenségeimért, tisztított tűzben szenvedő lelkekét, és egy nagyon fontos szándékra dicsértessük az Úr is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Mindörök ilyenben, maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló.
1: Haló. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.
1: Ezt a rózsafűzért és az egész hádi rózsafűzéreket, imalkatmiséket felajánlom Hugomért, akit máma 13 éve kísértünk utolsó útjára. A Jóisten adjon örök nyugodalom, és az örök világosság fényeskedjék meg. És minden hozzám tartod a halottait. Dicsértessék az Úr.
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Az irgalmaság Rózsaszűzét füzért fel szeretném ajánlni Sogornimért György Károlynét, aki a Mária nevet viselte, és a Kükülőkemény falvi temetőben nyugszik sogorommal együtt, nyugodjanak békességbe az Úr Jézus Szent nevébe. Önökért minden betegért köszönöm szépen, hogy beütöttek én. Jézusom, bízom benned. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Maradjon velünk az imában.

0: Halló, halló.
1: Dicsébe. Dicsébe, szép a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.
1: Mai összes gyönyörű szép miséket imalkozom. Tehát felajánlom. Betegekért, sok betegért, műtét előtt a halló betegért, húzatortodókért, a családomért, a unokáimért, dédunokámért, szomszédokért, négy testvéremért, családjukkal együtt. A jó Isten adjon, segítjük egy álmat. Isten fizessen nektek hallgatni, ítéltessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelmen, köszönjük a hívását, maradjon velünk az imában.

0: Halló, halló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: Ezt a rózsafűzét felajánlom lányom betegségét, aki a nagyváradi kórházban várja gyógyulását, súlyos beteg, és kérjem, hogy találják meg betegségének okát. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozunk érte.

0: Halló, halló.
1: Mindörökké,
0: mert...
1: Azt a rózsaképet, bégalmasan rózsaképet szeretném ajánlani. Édesanyám Mária névehallgatott, és én ezt a lelkiüzességét szeretném még ajánlani a hitetlen és közömbös lelkekért, az ünösök megtérésért, a családokért, a fiatalokért, az Úr Jézus Szentsége szíve szándékára és engesztelésére, Szűz Mária Szertételen szíve szándékára és engesztelésére, és mindannyiunkért. Emisét is felajánlom. A Jóisten áldja meg mindennapjait, és még fel szeretném ajánlni a kis dédunokámét, aki hétfőn lesz 4 hetes, hogy a Jóisten erőbe és oltalmazza őt és szüleit, és mindannyiunkat. Áldott napot kívánok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, önnek is kívánunk áldott napot, és imádkozunk a szándékaiért.

Kedves hallgatók, ennyi fért a mai ima szendékfogadás műsor idejébe. Hívjuk Önöket, hogy maradjanak velünk, és imádkozzunk együtt mindenki mondott, ki nem mondott szendékért.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a drága jó testvéreket. Elmélkedjünk évközi 24. vasárnapjának evangéliumi szakaszáról, amelyet Szent Máté könyvéből hallhatunk. Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsájtanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelmes, irántam mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsájtotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa tédre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes, irántam mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, mi meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad. És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, még meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsájt mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, drága jó testvéreim! A mai evangéliumban Péter apostol egy olyan kérdést tesz fel Jézusnak, amely minden ember életét érinti. Uram, hányszor kell megbocsájtanom testvéremnek, ha véd ellenem? Talán 7-szer? Péter úgy érezhette, hogy nagy lelkű ajánlatot tesz. A zsidó hagyomány szerint 3-szori megbocsájtás már bőségnek számított. Ő ezt több mint megduplázta. Jézus válasza azonban minden emberi számítást felülmúl, nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Jézus ezzel nem 490 alkalmat jelöl meg, hiszen nem azt mondja, hogy vezessünk naplót arról, hányszor bocsájtottunk meg valakinek. A 70-szer 7 a teljesség száma. Azt jelenti, hogy a keresztény ember szívében a megbocsájtásnak nincs határa. De miért ilyen fontos a megbocsájtás? Azért, mert Isten maga is így bocsát meg nekünk. Ha Isten minden bűnünket számon tartaná, kiállhatna meg előtte, mondja a Zsoltáros is. Mindnyájan bűnösök vagyunk, mindnyájan kaptunk már több irgalmat Istentől, mint amennyit valaha is kiérdemelhettünk volna. Jézus ezért elmondja az irgalmatlan szolgáló szóló példabeszédet. A király elszámoltatja szolgáit, eléje vezetnek egy embert, aki 10 000 talentummal tartozik. Ez felfoghatatlan összeg. Egy egész élet munkájával sem lehetne visszafizetni. Ez a szolga mi vagyunk, testvéreim. Nem pénzzel tartozunk Istennek, hanem szeretettel. Minden elmúlasztott jó cselekedet, minden önzés, minden harag, minden ítélkezés, minden szeretetlenség adósságként nehezedik ránk. Mi magunktól képtelenek vagyunk ezt megfizetni. Aztán a szolga leborul a király előtt, és ezt mondja: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek. Valójában lehetetlen, hogy megfizesse. Mégis a király megszánja, megsajnálja, és nem részletfizetést engedélyez, nem haladékot ad a szolgának, hanem az egész adósságát elengedi. Ez a mai evangélium szíve. Ilyen a mi mennyei atyánk. Nem azért bocsájt meg, mert megérdemeljük, hanem azért, mert szeret bennünket. Amikor őszinte bűnbánattal meggyónunk, Isten nem emlékeztet régi bűneinkre, és nem mondja, hogy ezt már sokatszor követted el, hanem ő új életet ad, és tiszta lapot nyit az életünkben. Mekkora öröm ezt tudni, testvéreim! De a történet itt nem ér véget. Az irgalmat kapott szolga kilép a királytól, és találkozik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozik neki. Ez az összeg eltörpül az előző mellett. Mégis megragadja, folytogatni kezd, és börtönbe juttatja. Itt mutatkozik meg az emberi szív tragédiája. Mi képesek vagyunk elfogadni Isten irgalmát, de nem akarjuk továbbadni az irgalmat, a megbocsájtást. Sokszor mi is így élünk.
imádkozunk, szent misére járunk, gyónunk, kérjük Isten bocsánatát, de közben évek óta haragot hordozunk valaki ellen. Nem tudjuk elengedni a sérelmeket. Drága jó testvéreim, a megbocsájtás nem azt jelenti, hogy a rosszat jónak nevezzük. Nem azt jelenti, hogy elfelejtjük a fájdalmat, hanem azt, hogy nem engedjük, hogy a gyűlölet uralja a szívünket. A keresztény ember Krisztus keresztjére kelt, hogy tekintse. Ott Jézus így imádkozik üldözőért, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ha Krisztus a kereszten képes volt megbocsájtani, akkor nekünk is tőle kell kérnünk ezt a kegyelmet. Testvérek, az irgalmatlan szolga néhány perccel korábban még térden állva könyörgött az urának. Könnyek között kérte az irgalmat. Amikor azonban kilépett a király jelenlétéből, úgy viselkedett, mintha semmi sem történt volna, nem változott meg a szíve. Ez figyelmeztetés mindnyájunk számára. Lehet, hogy sokszor imádkozunk, lehet, hogy rendszeresen részt veszünk a szent misén, lehet, hogy gyakran járulunk a bűnbánat szentségéhez. De a kérdés mindig ugyanaz, hogy megváltozik-e a szívünk, vagy ugyanolyanok maradunk, mint amilyenek voltunk. Sok ember azt mondja, nem tudok megbocsájtani. Valóban vannak sebek, amelyek mélyek, vannak

Hányszor ígértük meg, hogy megváltozunk? Hányszor voltunk hűtlenek? És mégis, amikor őszinte szívvel visszatértünk hozzá, mindig kitárt karral fogadott. Isten soha nem fárad bele a megbocsájtásba. A példabeszéd végén az Úr értesül szolgája kemény szívűségéről. Visszahívatja és így szól hozzá, nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad. Ez a mondat az evangélium egyik legmélyebb kérdése. Nem azt kérdezi az Úr, hogy hibázott-e ellenünk valaki. Nem azt kérdezi, jogos volt-e a fájdalmunk, hanem azt kérdezi, hogy ha én ennyire szeretlek téged, te miért nem tudsz szeretni másokat? Drága jó testvérek, a családokban milyen sok fájdalom születik abból, hogy senki sem akarja megtenni az első lépést. Férj és feleség nem hallgatnak egymásra. Testvérek évek óta nem beszélnek. Szülők és gyerekek között falak emelkednek. Jézus ma arra hív, hogy valakinek el kell kezdenie a kiengesztelődést. Lehet, hogy nem a másik fogja megtenni az első lépést, hanem nekünk kell megtennünk az első lépést, és ez nem gyengeség, hanem ez Krisztus ereje. A kereszt a világ szemében vereség volt, mégis ott született meg a világ győzelme. Ugyanígy a megbocsájtás is sokak szemében vereségnek tűnik, pedig valójában ez a szeretet legnagyobb győzelme. Kérjük ma az Urat, hogy vegye ki szívünkből a haragot, a bosszúvágyat és a keserűséget. Adjon olyan szívet, amely képes irgalommal tekinteni embertársaira, mert csak az irgalmas szív tudja igazán befogadni Isten országát. Testvérek, Jézus a példabeszéd végén nagyon komoly figyelmeztetés mond. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsájt mindegyiktek a testvérének. Ez talán az evangélium egyik legmegrendítőbb mondata. Nem azért, mert Isten bosszúálló, hanem mert Jézus meg akarja mutatni, hogy az a szív, amely makacsul elutasítja a megbocsájtást, bezárja magát Isten irgalma előtt. Isten mindig kész megbocsájtani. Az ő szeretete soha nem fogy el. De ha mi tudatosan ragaszkodunk a gyűlölethez, a haraghoz és a bosszúvágyhoz, akkor olyanok vagyunk, mint aki bezárja az ajtót a napfény előtt. Nem a nap szűnt meg világítani, hanem mi zártuk ki a fényt. Milyen sok ember hordoz évtizedeken át régi sérelmeket. Egy rossz szó, egy igazságtalanság, egy csalódás újra és újra eszébe jut, és minden alkalommal újra átéli a fájdalmat. Így a múlt rabjává válik. Jézus azonban nem azt akarja, hogy a múlt rabjai legyünk, hanem hogy Isten gyermekeiként szabadon éljünk. A megbocsájtás első ajándéka nem is mindig annak szól, akinek megbocsájtunk, hanem nekünk, önmagunknak. Aki megbocsájt, annak a szíve megszabadul a gyűlölet terhétől. A béke lassan visszatér oda, ahol addig csak keserűség volt. Nézzünk a szentek életére. Hányan voltak közülük, akiket megaláztak, rágalmaztak vagy üldöztek? Mégsem a bosszút választották, hanem Krisztus útját. Ezért lett az életük olyan termékeny. A szeretet mindig erősebbnek bizonyult a gyűlöletnél. Gondoljunk Szent István vértanúra. Miközben kövezték, így imádkozott, Uram, ne ród fel nekik ezt a bűnt. Ez ugyanaz a lelkület, amelyet Jézus mutatott a kereszten. A keresztény ember ezért nem csak beszél a megbocsájtásról, hanem igyekszik megélni azt. Persze ez nem könnyű. Vannak sebek, amelyek mélyek. Vannak igazságtalanságok, amelyeket emberileg szinte lehetetlen elengedni. Éppen ezért kell minden nap kérnünk a Szentlélek segítségét. Mondhatjuk egyszerűen, Uram, még nem tudok teljes szívből megbocsájtani, de szeretnék, add meg hozzá a kegyelmet. Drága jó testvérek, vizsgáljuk meg ma lelki ismeretünket. Van-e valaki, akinek a nevét sem szeretjük hallani? Van-e valaki, akinek a sikerét nehezen viseljük? Van-e valaki, akitől évekkel ezelőtt elszakadtunk, és azóta sem kerestük a kibékülést? Ha igen, akkor Jézus ma nem elítélni akar bennünket, hanem gyógyítani. Az ő irgalmas szíve arra hív, hogy tegyük le a haragterhét, mert a szeretet nem a sérelmek számon tartásában, hanem az irgalomban válik teljessé. Most tegyük fel magunknak a kérdést. Hogyan lehet a megbocsájtást a mindennapokban megélni? Mert könnyű egyetérteni Jézus tanításával, de nehéz megvalósítani, amikor bennünket ér sérelem. Az első lépés az, hogy felismerjük, hogy senki sem tökéletes.

Mindnyájan követünk el hibákat. Néha meggondolatlanul beszélünk, néha fáradtak vagyunk, türelmetlenek vagyunk, és akaratunk ellenére is fájdalmat okozunk másoknak. Ahogyan mi is kérjük mások türelmét, ugyanúgy nekünk is türelmesnek kell lennünk. Szent Pál apostol ezt írja, viseljétek el egymás szeretettel. A második lépés az alázat. Sok kapcsolat azért romlik meg, mert senki sem meri kimondani ezt a két egyszerű szót, bocsáss meg. Pedig ezek a szavak csodákra képesek. Egy házasság megmenekülhet, egy család újra egymásra találhat, egy régi barátság helyreállhat. Sokszor azt gondoljuk, hogy ha elsőként kérünk bocsánatot, akkor veszítettünk. Jézus azonban azt tanítja, hogy az alázat nem vereség, hanem a szeretet győzelme. És a harmadik lépés az ima. Vannak emberek, akikért nem tudunk jó szívvel gondolni. Ilyenkor ne erőltessük az érzéseinket, inkább kezdjünk el értük imádkozni. Először talán nehéz lesz, talán nem is őszinte az az imádságunk, de ha minden nap ezt mondjuk, Uram, áld meg őt, adj neki békét, adj nekem is békét, akkor lassan a Szentlélek megváltoztatja a szívünket. Jézus nem azt mondta, hogy szeressük azokat, akik szeretnek bennünket, hanem azt mondta, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Testvérek, ne hallgassuk a jót, ne halogassuk a jót, mert nem tudjuk, mit hoz a holnap. Hányszor halljuk egy temetés után, bárcsak kibékültem volna vele, bárcsak még egyszer beszélhettem volna vele. Amíg élünk, addig van lehetőség a megbocsájtásra. Ne engedjük, hogy a nap lenyugodjon haragunk fölött. Ez a példabeszéd tulajdonképpen két tükör elé állít bennünket. Az első tükörben meglátjuk önmagunkat Isten előtt. Olyanok vagyunk, mint a 10 000 talentummal tartozó szolga. Adósságunkat nem

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Klikkelj Jézusra című műsorunkat hallják, ami ugye bár így havonta egyszer szokott hallható lenni, és amelynek keretében egy picit a közösségi médián való jelenlétünkkel, az interneten, az egyházzal foglalkozunk, hogyan kommunikálunk, vagy akár hogyan használjuk a közösségi felületeket, akár tanúságtételre, vagy evangelizációra. 2002-ben a Tömegkommunikáció Pápai Tanácsa kiadott egy dokumentumot az Egyház és az Internet címmel, melyet szeretnék most a kedves hallgatóknak ebben a műsorban egy picit ismertetni. Ha nem is teljes egészében, de nézzük meg, hogy ez a dokumentum miről szól, hogyan írja le akár az egyháznak és az internetnek a kapcsolatát, és hát, ha valamit tudunk tanulni, illetve tovább vinni, gondolni is. Az egyház internet iránti érdeklődés a tömegkommunikáció eszközei iránt tanúsított érdeklődésének sajátos megnyilvánulása. Az egyház a médiát azon történelmi tudományos fejlődés egyik végtermékének látja, mely által az emberiség a teremtés egészében rejlő lehetőségek és értékek felfedezésében egyre messzebb eljut. Ezért az egyház többször kifejezte meggyőződését a II. Vatikáni zsinat szavaival, hogy a technika bámulatos találmányai már most is sokat tesznek az emberi szükségletek kielégítésében, de még annál is többet tehetnek. Az egyház tehát alapjában véve pozitívan viszonyul a médiához. Igaz, hogy elítélte a súlyos visszaéléseket, de a tömegkommunikáció pápai tanácsának dokumentumaiban következetesen világossá teszi, hogy az egyház részéről a pusztán cenzori magatartás nem elegendő és nem helyén való. Az 1971-ben megjelent Communio et Progressio című lelkipásztori határozat a tömegkommunikáció jelentőségéről 12. Pius pápa 1957-es Miranda Prossus enciklikáját idézi, kiemelve ezt a pontot. Az egyház úgy tekint a médiára, mint az Isten ajándékaira, melyek gondviselésének megfelelően egyesítik az embereket a testvériségben, és így segítik őket együttműködni üdvözülésük tervében. Ez marad a mi nézőpontunk, amit az internetre is alkalmazunk. Az egyház az emberi kommunikáció történetét úgy fogja fel, mint egy hosszú utazást, mely során az emberiség a kevésség vezette bábeli tervből kiindulva az űrzavaron és a kommunikáció ellehetetlenülésén áthalad, majd megérkezik pünkösthöz, amikor a nyelvek ajándéka a Szentlélek működésének köszönhetően a kommunikáció helyreállítását jelzi, minek központjává Jézus válik. Krisztus életében, halálában és feltámadásában az emberek közti kommunikáció a legmagasabb eszményképét és legjelesebb példáját Istenben találja, aki emberré, testvéré lett. A tömegkommunikáció modern eszközei olyan kulturális tényezők, amelyek szerepet játszanak ebben a történetben. A II. Vatikáni zsinat megjegyzi. A földi haladást gondosan meg kell ugyan különböztetnünk Krisztus országának növekedésétől, ez a haladás mégis sokat jelent az Isten országa szempontjából, amennyiben hozzájárulhat a társadalom különb rendjének megalkotásához. Ha így tekintünk a tömegkommunikáció eszközeire, azt látjuk, hogy nagyban hozzájárulnak az emberi szellem fejlesztéséhez és gazdagításához, valamint Isten országa hirdetéséhez és megszilárdításához. Napjainkban ez különösen is vonatkozik az internetre, amely nem csak forradalmi változásokat hoz a kereskedelem, az oktatás, politika és a sajtó számára, valamint az országok és kultúrák közti kapcsolatokba, és nem csak az emberek egymás közti kommunikációt formálja át, hanem egyenesen az emberek életfelfogását is. Az Internet etikája című kísérő dokumentumban ezeknek a témáknak az erkölcsi oldalát vitatják meg. Jelen dokumentumban pedig mérlegelik az internet horderejét a vallás és kifejezetten a katolikus egyház szempontjából. A médiával kapcsolatban kettős célja van az egyháznak.
Az egyik, hogy támogassa a helyes irányba való fejlesztését és a helyes használatát az emberi haladás, az igazságosság és a béke szolgálatában a társadalom felépítéséért, helyi, nemzeti és közösségi szinten, a közös jó fényében és a szolidaritás szellemében. Tekintettel a tömegkommunikáció nagy jelentőségére, az egyház törekszik az őszinte és tiszteletteljes párbeszédre azokkal, akik felelősek a médiáért, elsősorban a médiapolitika kialakításával kapcsolatban. Egyházi részről ez a párbeszéd magával hozza azt a törekvést, hogy az egyház jobban értse a médiát. Céljait, belső szerkezetét, eljárásait, műfajait és formáit, és hogy támogassa, bátorítsa a médiában dolgozókat. Egy ilyen fogékony és megértő megközelítés alapján lehetővé válik, hogy az emberi haladás és az evangélium hirdetése útját álló akadályok semlegesítésére is tegyenek értelmes javaslatokat. Az egyház érdeklődése természetesen a saját belső és külső kommunikációjára is kiterjed. Ez a kommunikáció több, mint pusztán technikák elsajátítása. Az egyházi kommunikáció kiinduló pontja az isteni személyek közti szeretet, és az, hogy velünk kommunikálnak, illetve annak megértése, hogy a Szent Háromság kommunikációja az emberiséget akarja elérni. A fiú az ige, melyet az atya öröktől fogva kimond. Jézus Krisztusban és Jézus által, aki a megtestesült fiú és ige, Isten közli önmagát és megváltását az emberrel. Isten folytatja az emberiséggel való kommunikációt az egyházon keresztül, mely kinyilatkoztatásának átadója és őrzője. Hiszen Isten az egyház élő tanító hivatalát tette a Szentírás egyedüli hiteles értelmezőjévé. Mi több, maga az egyház is közösség, kommunió, személyek és eukarisztikus közösségek egysége, melyek mind a Szent Háromság egységéből erednek és azt tükrözik. Ezért a kommunikáció az egyház egyik lételeme. Ez a legfontosabb ok arra, hogy az egyház kommunikációs gyakorlatának példamutatónak kellene lennie, tükrözve a szavahihetőség, a megbízhatóság, az emberi jogok iránti érzékenység és más fontos alapelvek legmagasabb szintjét. 3 évtizeddel ezelőtt a Communio et Progressio rámutatott arra, hogy a modern média új lehetőségeket nyújt ahhoz, hogy az embereket szembesítsük az evangélium üzenetével. 6. Pál pápa úgy fejezte ki magát, hogy az egyház bűnösnek érezni magát az Úr előtt, ha nem használná a médiát evangelizálásra. 2. János Pál pápa médiát a modern kor első areopágusának nevezte, és kijelentette, hogy nem elég a médiát arra használni, hogy egyszerűen terjesszük a keresztény üzenetet és az egyház tanításait. Az üzenetet ugyanakkor a modern kommunikáció által alkotott új kultúrába kell öltöztetni. Ez manapság egyre fontosabbá válik, hisz a média már nem csak az befolyásolja, hogy az emberek miként gondolkodnak az életről, hanem az emberi tapasztalat nagy mértékben média tapasztalat. Mindez vonatkozik az internetre is. A tömegkommunikáció világa olykor ellentétben állni látszik a keresztény üzenettel, de páratlan lehetőségeket is kínál Krisztus üdvözítő igazságának hirdetésére az egész emberiség számára. Mérlegeljük! Az internet lehetőségeit a vallási információ és tanítás terjesztésére nézve, túljutva minden határon és akadályon. Akik előttünk hirdették az evangéliumot, legmerészebb álmaikban sem gondoltak ilyen hatalmas hallgatóságra. A katolikusok ne féljenek attól, hogy a tömegkommunikáció ajtaját szélesre tárják Krisztus előtt, hogy örömhíre a világ háztetőiről hallatszon. Az egyház kommunikációja és az egyházon belüli kommunikáció lényegében Jézus örömhírének a kommunikációja. Az evangélium hirdetéséről van tehát szó, mint a mi prófétai, szabadító igekorunk emberének. Bizonságtétel a radikális szekularizációval szemben, az isteni igazság és az ember transzcendens elhivatottsága alatt. Az összes hívek szolidaritásából fakadó tanúságtétel a viszállyal és a megosztottsággal szemben,
az igazságosság és a népek, nemzetek, kultúrák egysége mellett. Az egyháznak meg kell érteni a világhálót, hiszen hogy az örömhírt hatékonyan tudjuk hirdetni olyan embereknek, akiket a média kultúrája formált, maguk a csatornák, a média különleges jellemzőit kell figyelembe vennünk. Ez egyrészt azért szükséges, hogy hatékonyan kommunikáljunk olyan emberekkel, kivált fiatalokkal, akik teljesen benne vannak ezen új technológia tapasztalásában, másrészt pedig az internet helyes felhasználása miatt. Vallási szempontból a média jelentős előnyöket nyújt. Nem csak információk hordozói vallási eseményekről, eszmékről és személyiségekről, hanem az evangelizálás és a katekézis eszközei is. Napról napra ihlet, bátorítás és elmélkedés forrásai például olyan emberek számára, akik otthonukat vagy intézményi szobájukat ritkán vagy sosem hagyhatják el. Ami az internet sajátos előnyeit illeti, közvetlen hozzáférést biztosít fontos vallási és lelkiségi forrásgyűjteményekhez, mint például az elektronikus könyvtárak, múzeumok, istentisztelet helyei, tanítóhivatal dokumentumai, egyházatyák és egyháztanítók írásai és minden korszak vallási bölcsessége. Figyelemre méltó, hogy könnyedén túlteszi magát a távolság és az elszigetelés akadályán, hogy a hasonlóan gondolkodó, jó szándékú embereket kapcsolatba hozza egymással. Hitük alapján virtuális közösségeket alakítanak, melyekben bátorítják és támogatják egymást. Az egyház egyik fontos szolgálata az lehet, hogy felhasználva ezt a médiumot, hasznos anyagok válogatását ossza meg az emberekkel, mégpedig nem csak a katolikusokkal. Egyszerre több egyházi program és tevékenység szempontjából jelentős az internet. Az evangelizáció szempontjából, beleértve ebbe az újraevangelizálást, az új evangelizálást és a hagyományos ad gentes missziós munkát, a katekézis és egyéb nevelő tevékenység, a hírek és információszolgáltatás, az apologetika, az egyházkormányzat és az adminisztráció, végül a lelkipásztori tanácsadás és a lelkivezetés némely formái szempontjából. Igaz, hogy a világháló virtuális valósága nem helyettesítheti a tényleges interpersonális közösséget, valamint a szentségek és a liturgia valóságát, vagy akár az evangélium közvetlen személyes hirdetését, de kiegészítheti őket, és embereket vonzhat a hitélet teljesebb megtapasztalása felé, illetve a felhasználók vallási életét gazdagíthatja. Ezen felül kiváltképpen alkalmas arra, hogy az egyház kommunikáljon egyes csoportokkal, mint a fiatalok, a fiatal felnőttek, az idősebb házhoz kötött emberek, az elszigetelt helyen élők és más vallási közösségekhez tartozó emberek, akiket más módon nehéz lenne elérni. Már is a plébániák, egyházmegyék, szerzetesi kongregációk, egyházi intézmények, programok és mindennemű szervezetek hatékonyan élnek az internettel, a fenti és egyéb célok érdekében. Néhány helyen nemzeti vagy regionális összefogásban az egyház támogatásával indítottak új utakat, kereső kezdeményezéseket. A Szentszék szintén néhány éve jelen van ezen a területen és folyamatosan kiterjeszti internetes jelenlétét. Bátorítják azokat az egyházi kötődésű csoportokat, melyek még meg sem tették az első lépést a világháló felé, hogy minél hamarabb lépjenek. Határozottan ajánlják az internetről szóló ötleteket és információk cseréjét, és hogy a tapasztaltabb felhasználók osszák meg tudásukat az újonnan érkezőkkel. Belső viszonylatban is tisztában kell lenni az egyháznak az internet adta kommunikációs lehetőségekkel. Kellő hozzáértés mellett egy közvetlen, interaktív eszközről van szó, mely kedvez a szélesebb részvételnek. Mivel az internet a kétirányú kommunikációt is lehetővé teszi, új helyzetet teremt. Megszünteti a megkülönböztetést az üzeneti közlők és azok közt, akik az üzenetet befogadják. Most már bárki képes mind a kettőre, illetve technikailag legalábbis megvan a lehetőség. Ahogy egyre több ember ismerkedik az internettel életük más területein, várható, hogy egyházi és vallási tartalmak iránt is érdeklődnek. Újszerű a technológia, de az ötlet nem az. A II. Vatikáni zsinat bátorította az egyház tagjait,
hogy szükségleteiket és vágyaikat osszák meg lelkipásztoraikkal, az Isten gyermekeit és Krisztus testvéreit megillető szabadsággal és bizalommal. Mi több, ismeretük, szakértelmük és társadalmi helyzetük függvényében a híveknek nem csak hogy lehetőségük, hanem néha egyenesen kötelességük kifejteni véleményüket az egyház javát szolgáló dolgokban. A Communio et Progressio megjegyzi, hogy élő testként az egyháznak szüksége van a közvéleményre, ahhoz, hogy tagjai soraiban életbe tartsa a kölcsönösséget. Bár a hitigazságok önkényes magyarázatának nincs helye, viszont ahogy megjegyzi a lelkipásztori határozat, nagyon sok területen az egyház tagjai szabadon kinyilváníthatják véleményüket. Az egyházi törvénykönyv hasonlóan fogalmaz összhangban a tömegkommunikáció pápai tanácsának utóbbi dokumentumaival. Az információ és a vélemények kétirányi áramlása lelkipásztorok és hívek közt a közösség java és a tanítóhivatal szerepe iránt is érzékeny szólásszabadság, valamint a felelős közvélemény mind az egyházon belüli párbeszédhez és információhoz való alapjogy fontos kifejezése. Az internet hatékony műszaki hátteret és eszköztárt biztosít a víziónak a megvalósulásához. A nevelés és oktatás további lehetőségek és szükségletek területe. Napjainkban mindenkinek szüksége van valamilyen formában média képzésre, akár önképzés révén, akár szervezett program keretében, vagy mindkettő révén. A média képzés nem csak a technikákról szól, hanem arról, hogy segítse az embereket a jó ízlés kialakításában és az igaz erkölcsi ítélőképességben, ami tehát alapvetően a lelkiismeret nevelése. Oktatási intézményei és programjai keretében az egyháznak ilyen képzéseket kellene szerveznie. Az internetes nevelés és oktatás legyen az egyház által tagjainak felkínált átfogó médianevelés szerves része. A lelkipásztori tervezésnek a tömegkommunikációról lehetőleg ki kellene térnie arra, hogy a kispapok, papok, szerzetesek, továbbá a világi munkatársak, úgy mint tanárok, szülők és diákok nevelésébe belefoglalják az ilyen képzéseket. A fiatalokat kiváltképpen arra kellene tanítani, hogy ne csak a kommunikáció befogadójaként legyenek jó keresztények, hanem hogy aktívan éljenek mindazokkal a kommunikációs segédeszközökkel, melyeket a modern média nyújt. Így fiataljaink valóban a tömegkommunikáció immár elkezdődött korszakának lesznek a polgárai. Egy olyan korszaknak, amely keretében a média eszközeiről úgy vélekedhetünk, mint egy folyamatosan kibontakozó kultúra részeiről, melyek teljes horderejét és következményeit még csak részben értjük. Az internet és az új technológiák tanítása jóval többet jelent, mint csupán technikák elsajátítását. A fiataloknak tanulniuk kell, hogyan mozogjanak otthonosan a világhálón, hogyan hozhatnak erkölcsileg megalapozott ítéleteket, azóta talált tartalmakat illetően, és miképpen használhatják fel az új technológiát saját személyiségük kiegyensúlyozott fejlesztésében és mások megsegítésében is. Az internet néhány különleges problémát is szolgáltat az egyháznak. Bár hangsúlyozzuk az internet jó oldalát, de árnyoldalait sem szabad elhallgatni. Ha mélységében nézzük, a média világa néha közömbösnek, sőt egyenesen ellenségesnek tűnik a keresztény hit és erkölcs világával szemben. Ez részben azért van, mert a média kultúrája annyira át van itatva azzal a jellegzetesen posztmodern eszmével, hogy az egyetlen abszolút igazság az, hogy nincs abszolút igazság, vagy amennyiben lenne, akkor teljes mértékben megközelíthetetlen az emberi elme által, tehát nincs jelentősége. Az egyik súlyos gond az internettel kapcsolatban, hogy a gyűlöletkeltő weboldalak működése, melyek becsmérelnek és támadnak egyes vallási és faji csoportokat. Egyeseknek a célpontja a katolikus egyház. A médiabeli pornográfiához és erőszakhoz hasonlóan a gyűlölködő internetes oldalak is tükrözik az emberi természet bűn által eltorzított sötét oldalát. A szólásszabadság jogának tiszteletben tartása megköveteli, hogy egy bizonyos pontig toleráljuk még a gyűlölet hangját is,
azonban az internetes szakma önszabályozása révén és végszükség esetén a közhatalom közbelépését sem mellőzve meg kellene állapítani, hogy mit szabad és mit nem, és érvényt is kell szerezni annak egyszerű határvonalának. Egészen más jellegű probléma azon weboldalak sokasodása, melyek katolikusnak nevezik magukat. Ahogy a dokumentum is mondja, bátorítják az egyházi vonatkozású csoportok kreatív internetes jelenlétét, és mindenképpen joguk van az internetes jelenléthez azoknak a jól motivált, jól informált egyéneknek és nem hivatalos csoportoknak, melyek önállóan kezdeményezik és szervezik internetes munkájukat. Viszont enyhén fogalmazva zavaró, hogy nem teszünk különbséget az egyház hiteles álláspontja, illetve szélsőséges tanbeli értelmezések, egyéni jámborsági gyakorlatok és ideológiailag motivált eszmefuttatások között, melyek önkényesen felvették a katolikus címkét. Kedves hallgatók, lassan lejár a műsoridőnk. Áldott szép napot kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Ferences Mozaik, itt a Mária Rádióban. A műsor szerkesztője és vezetője Urbán Erik Ferences atya.
1: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Szent Ferenc atyánk égbe költözésével, tranzitusával fogunk foglalkozni a következő közel fél órában, hiszen Ferences család arra emlékezik az idei évben, hogy 1226-ban, október 3-án Szent Ferenc a Porciunkula kápolna szomszédságában e világból átlépett a túlvilágba, és ezt az átlépést, ezt nevezzük tranzitusnak. Amikor egy ember életének végéhez érünk, általában azt mondjuk, hogy meghalt. A halál szót természetes módon használjuk, hiszen mindannyian tudjuk, hogy földi életünknek egyszer vége lesz. A ferences hagyomány azonban Szent Ferenc esetében egy különleges szót használ, és ez a szó a tranzitus. A latin tranzitus szó átmenetet, átkelést, átvonulást jelent. Sokunknak ismerősebb abban a kontextusban, formában, hogy például mikor arról beszélünk, hogy tranzit zónákat alakítanak ki, ahol át lehet kelni például egy országnak a területén. De vajon miért fontos ez a különbség? Miért nem egyszerűen Szent Ferenc atyánk haláláról beszélünk? Amint mondottam, erről fogunk beszélgetni a mai műsorban. De valójában nem csak Szent Ferenc haláláról van szó, hanem az életről. Mégpedig a mi életünkről. Arról, hogyan lehet egy ember egész földi élete egy nagy átkelés. Önmagunktól az Isten felé, a félelemtől a bizalom felé, az önközpontuságtól az önátadás felé. És talán arról is érdemes szót ejtenünk, hogy hogyan tudunk majd egyszer jól meghalni, ha közben nem tanultunk meg jól élni. Kezdjük magával a szóval. Mit jelent Szent Ferenc esetében az, hogy tranzitus? Azért nevezi a ferences hagyomány Szent Ferenc halálát tranzitusnak, mert az ő halála valamiképpen már egész életének beteljesedése volt. Ferenc nem a halál pillanatában kezdett el Isten felé fordulni. Már életében olyan emberré vált, aki meghallotta Isten hívását, befogadta a kegyelmet, és amit az evangéliumból megértett, azt igyekezett konkrétan megélni. És ez nagyon fontos. Mert az evangéliumot nem egyszerűen tanításként fogta fel. Nem egy szép eszmerendszert akart követni, hanem az evangéliumnak a szavait, és amit megértett belőle, azt életformává alakította. És amikor valaki így él, akkor az egész élete valamiféle úton levésé válik. Ferenc Isten felé haladt. Ezért, amikor elérkezett földi életének utolsó pillanata, a körülötte lévők számára ez nem egyszerűen egy élet megszűnését jelentette, inkább úgy tekintettek rá, mint megérkezésre. Mintha az az ember, aki egész életében Isten felé tartott, most végre elérkezett oda, ahová mindig is vágyott. És a szentek életében egyébként máskor is megfigyelhető. Egy-egy ember halálakor a közösség néha szinte ösztönösen érzi, itt nem egyszerűen valaminek a vége történt meg, hanem egy életnek a beteljesedése. Szent Ferencnél ezt különösen szépen fejezi ki a naphimnusz, amelyben a halált is nővérként szólítja meg. Nem azt mondja, hogy a halál jó, vagy a halál, az elmúlás, az egy könnyű dolog. Nem tagadja a szenvedést, nem tagadja Ferenc a test gyengeségét, vagy az emberi félelmet. De a halál már nem ellenségként jelenik meg, hanem nővérként. Ez egészen más szemlélet. Tegyük föl a kérdést, hogyha Szent Ferenc számára a halál valamiképpen már egész életének a beteljesedése volt, mit jelenthet ez, hogy ő már életében meghalt a világnak? Pontosan azt jelenti, hogy Ferenc életében nagyon sok apró halál történt. És talán ez az egyik legfontosabb gondolat, amelyet a tranzitus üzenete számunkra hordoz. Meghalni nem csak az életünk végén lehet. Nap mint nap meghalunk valaminek. Meghalhatunk saját önzésünknek. Meghalhatunk annak az igényünknek, hogy mindig nekünk legyen igazunk. Meghalhatunk annak a vágynak, hogy mindent mi irányítsunk. Meghalhatunk annak, hogy minden körülöttünk úgy történjen, mindig, ahogy mi szeretnénk. És miközben ez a meghalás megtörténik bennünk, megszülethet bennünk valami új. Amikor például egy másik embert nem pusztán saját érdekeink alapján nézünk, hanem felismerjük benne Isten ajándékát, és ez csodálatos. Amikor már is történik bennünk valami, és ebben a pillanatban lemondunk arról, hogy a másikat, a fele barátomat a saját szükségleteink szerint használjuk. Amikor Szent Ferenc azt kéri a regulájában, hogy azt, aki isteni sugallatra akar csatlakozni a testvérek közösségéhez, jó indulattal fogadják, akkor tulajdonképpen az egoizmus meghaladására hív. A testvér nem azért fontos, mert haszon van belőle. Nem azért szeretem, mert megfelel nekem, hanem azért, mert Isten ajándéka. És ugyanez a gondolat jelenik meg a szegénységben is. A ferences tulajdon nélküliség nem egyszerűen azt jelenti, hogy valakinek kevés pénze van. Sokkal mélyebb ennél. Igazából azt akarja kifejezni, nem akarok mindent birtokolni, és nem akarok mindent ellenőrizni. Nem ragaszkodom feltétlenül a saját elképzeléseimhez. Nem ragaszkodom mindenáron a tisztséghez. Nem ragaszkodom a hatalomhoz. Nem akarom bebiztosítani magamat minden helyzetben. És bizonyos értelemben, amikor ilyenekről lemondunk, akkor mindig egy-egy kis halál történik. De éppen ezek a kis halálok készítenek fel az utolsó nagy átmenetre. Hiszen a keresztény hagyomány az aszkézist ezért tekinti gyakorlásnak. Nem öncélű szenvedés okozásról vagy önsanyargatásról van itt szó, hanem arról, hogy életünk folyamán gyakoroljuk kicsiben az önátadást. Miért? Hogy megtanuljuk, nem én vagyok a világ közepe. És talán éppen itt kapcsolódik össze a ferences élet és az evangelizáció. Ferenc elsősorban nem szavakat akart hirdetni. Ferenc az életével hirdette az evangéliumot. Hiszen először az számít, hogyan vagyok Istennel. És csak ebből fakadhat hitelesen az, amit másoknak mondani akarok. Egy különösen érdekes dolog a mai ember számára. Ma, mintha mindent megpróbálnánk kontrollálni. Például fiatalok akarunk maradni. Egészségesek akarunk lenni. Biztonságot akarunk teremteni saját magunk és a környezetünk számára. és közben ott van a háttérben az elmúlásnak, a halálnak a gondolata, amelyet bizony nem tudunk irányítani. Mit taníthat ebben a helyzetben nekünk Szent Ferenc? A halál, mint elmúlás, mindig hordoz valami félelmeteset, és valami nehezen megmagyarázhatót. De valójában úgy tűnik, hogy a mai ember különösen nehezen tud mit kezdeni vele. A modern ember nagyon sok mindent képes megoldani. Természetesen, ha beteg vagyok, orvoshoz megyek. Ha problémám van, keresek rá megoldást. Ha veszteségért, megpróbálom feloldozni. Ha valami nem működik, kijavítom. Csak hogy vannak olyan valóságok, amelyeket egyszerűen nem lehet kijavítani, vagy éppen nem lehet megjavítani. És ilyen az elmúlásunk, a halálunk. És talán a veszteség is ilyen. Az öregedés is ilyen. Bizonyos betegségek is ilyenek. Ilyenkor szembesülünk azzal, hogy nem mi vagyunk a mindenható. Hogy mennyire törékenyek vagyunk. Kicsik, egyszerűek. És Szent Ferenc éppen ezt nevezte volna szegénységnek. Az ember alapvetően szegény. Nem abban az értelemben, hogy értéktelen, hanem abban az értelemben, hogy rászorulunk valakire. Mert a saját életünk végső biztosítéka nem mi vagyunk magunk számára. Nem is a mi pénzünk, nem is a társadalmi helyzetünk, még csak nem is a kapcsolataink és nem is az egészségünk, hanem az, aki életet adott nekünk. Ezért mondja az Úr Jézus, nézzétek az ég madarait. És ez a gondolat, hogy ők nem vetnek, nem ültetnek, nem fonnak, nem szőnek, és a mennyei atya táplálja őket, ez a gondolat nem felelőtlenségre hív, hanem éppenséggel a teremtő iránti bizalomra. Arra kapunk meghívást, hogy felismerjük, van valaki, aki akkor is Isten marad, amikor mi már nem tudunk mindent kézben tartani. És talán éppen ezért a keresztény ember számára a halálra való felkészülés nem az élet elutasítása, hanem annak a megtanulása, hogy kinek adjuk vissza az életünket.

beszélgessünk arról, hogyan jelenik meg, hogyan írták le Szent Ferenc utolsó óráit a korabeli életrajzokban egy embernek, aki nem egyedül halt meg. A Szent Ferencről szóló életrajzok nagyon megrendítően írják le az utolsó óráit. Hogyan készült Ferenc erre az átmenetre? Élete végén Ferenc egy kiengesztelődött emberként áll a testvérei előtt. És ez nem véletlen. Egész életében hagyta magát Isten által vezetni. Voltak nagyon nehéz életszakaszai. Gondoljunk csak a megtérésének a kezdetére. A családjával, különösen az édesapjával való konfliktusokra. Később pedig megjelentek a közösség növekedésével járó feszültségek. Radikális szegénységnek a vállalása, amelyet Ferenc kezdetben olyan természetesen élt. De ez a radikális életformája egyre több kérdést vetett fel, amikor a közösség hatalmas méretűvé vált. És Ferencnek meg kellett küzdenie ezekkel. Nem volt könnyű élete. Ő sem volt olyan ember, akinek minden egyszerűen sikerült. Hiszen tudjuk magából az írásaiból, a fönnmaradt forrásokból, a társainak az elbeszéléséből, amelyeket megőrzött például a Fioretti, vagy pedig a perugiai legenda gyűjtemény. Voltak belső küzdelmei, sötét időszakai, olyan pillanatai, amikor az emberi lélek mélyre kerül. De egy dologhoz Ferenc mindig hűséges maradt, és pedig ahhoz, hogy kereste az Istent. És a keresésben a biztos pont, amit Ferenc soha nem tévesztett el, az maga az Úr Jézus volt. És ez a hűség, ez érlelhette meg benne azt a békességet, amely életének a végén megjelent. Amikor már közel volt halálához, azt kérte a testvérektől, hogy vigyék vissza a porciunkulához, az angyalos boldogasszony kápolnához. Azt kérte, hogy evangéliumi egyszerűségben meztelenül feküdhessen a földön. A testvérek körülötte zsoltárokat énekeltek. Majd Ferenc kérte, hogy olvassák fel neki János evangéliumának azt a részét, amely az utolsó vacsora történetével kezdődik. Mit olvastatott föl? A lábmosásnak a leírását, a szolgáló szeretetnek a megmutatkozását, és azzal az ígérettel, amely Krisztus örök életére mutat. És ez egy nagyon szép kép. A lábmosás, szolgáló szeretet, amelyet áthat az az ígéret, amely Krisztus örök életére mutat. Egy haldokló ember, aki életének utolsó óráiban is Jézus felé fordul, és körülötte ott van a közösség. Nem azért, mert még valamit meg kell oldani, nem azért, mert a testvérek minden áron tenni akartak valamit, hanem a testvérei egyszerűen azért, hogy jelen legyenek. És ez egy nagyon fontos tanítás számunkra. Vannak helyzetek, amikor már nem tudunk mit tenni. Egyet biztosan tudunk tenni. Akkor is ott tudunk lenni. Jelen tudunk lenni. A szenvedő, a beteg, az átlépni készülő számára. És sokszor a jelenlét fontosabb, mint az aktivitás. És egy másik érdekesség, hogy a tranzitus szóban ott van az átkelésnek a gondolata. És ez a gondolat, ez nagyon közel áll húsvétnak az ünnepéhez. Hiszen a zsidó Peszach szintén átvonulást, átkelést jelent. Ezért mondhatjuk-e azt, hogy maga Krisztus is egyfajta
átmenet Isten és ember, ég és föld, élet és halál között. És ha őszintén válaszoljuk meg a kérdést, akkor nem csak mondhatjuk, hanem ez a keresztény hit egyik központi misztériuma. Krisztus maga az út. Ő az, aki az atyától jött, közöttünk élt, belépett az emberi élet minden mélységébe, belépett a szenvedésbe, belépett a halálba, és a halálon keresztül visszatért az atyához. Ez nem pusztán Jézusnak a története, ez a mi történetünk is. Krisztus a halálon át életbe lép, és ezzel utat nyit nekünk. Szent Bonaventura ezt gyönyörűen fejti ki a Lélek zarándok útja Istenbe című művében. A lelki életet Szent Bonaventura zarándok útként látja. Az ember először keres

0: Van cél, van ígéret, és van, aki előttünk járt. Krisztus már átkelt azon a hídon, amelyen nekünk is át kell majd kelnünk. És hogy mit jelent mindez Szent Ferenc életében, hogyan válhat számunkra is az élet útjává mindez, amiről beszélgettünk? Szent Ferenc számára a kereszt az nem pusztán a szenvedés jelképe volt. A kereszt út volt Isten felé. Ezért volt számára olyan fontos a szántdámjánói kereszt, amely megszólította őt. Ferenc, menj és renováld meg az egyházamat, mert omladozik. Szükség van a megújításra, a renoválásra. És ez a kereszt, amely Ferencnek a küldetést adja, ez a kereszt nem egyszerűen egy haldokló Krisztus mutat, a szenvedés és feltámadás egyszerre van jelen benne. A halál és az élet, a szenvedés és a dicsőség. Ferenc előtt pedig megszületik egy egyszerű, de nagyon mély felismerés, nem vagyok elég önmagamnak. Ezért imádkozza, fölséges és dicsőséges Isten, ragyog be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Milyen különös imádság ez? Nem azt mondja, Uram, én majd megoldom. Nem azt mondja, Uram, adj több erőt, hogy mindent kézben tarthassak, hanem ragyog be szívem sötétségét. Ez a keresztény embernek az alázata. Amikor felismerem, hogy vannak bennem sötét részek, vannak kérdések, olyan kérdések, amelyekre nem tudom a választ, mert nem is értem őket. Vannak bűneim, vannak félelmeim, vannak helyzetek, olyan helyzetek, amelyeket nem tudok megoldani. És ezekben a helyzetekben nem bújok el Isten elől, hanem kérem, ragyog be, világosíts meg mindazt, amit én még nem látok, ahol még sötétség van.
1: A Ferences Mozaik című műsort hallották itt a Mária Rádióban. A műsor szerkesztője és vezetője Urbán Erik Ferences atya.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából

Szeptember 11-re emlékezve 25 évvel később. Soha nem vagyunk egyedül. A pápák az ikertornyok elleni merényletről, Krisztus fénye a sötétség órájában. Szemeráró bíboros az összes keresztény vértanú egyhangú, közös tanúságtételéről.

0: Szeptember 11-ére emlékezve 25 évvel később, soha nem vagyunk egyedül. 25 évvel azután, hogy a terrortámadások csak nem 3000 ember életét követelték New Yorkban, Pennsylvániában és Washingtonban, Ronald Hicks, New Yorki érsek a Vatikáni Rádiónak adott interjújában felidézi azt a hitet, amely segített az embereknek átvészelni azt a napot. Szól az évforduló alkalmából rendezett megemlékezésekről, és hangsúlyozza, még a tragédiáinkban sem vagyunk soha egyedül.
1: Everyone I've talked to remembers exactly where they were 25 years ago.
0: Mindenki, akivel beszéltem, pontosan emlékezik arra, hol volt 25 évvel ezelőtt, mondja Ronald Hicks, New Yorki érsek a 2001. szeptember 11-i támadások negyedszázados évfordulója kapcsán. Akár dolgozott valaki, akár iskolában volt, akár még meg sem született, az aznapi események megváltoztatták a világot. Hicks érsek számára 2001. szeptember 11-e az osztályteremben kezdődött. Akkoriban papként posztgraduális tanulmányokat folytatott a Chicagói főegyházmegyében, Illinois államban. Emlékszik arra, hogy amikor értesültek a hírről, az egész osztály döbbenten ült. Az események nem csak azokat a helyeket érintették, ahol a repülőgépek lezuhantak, New Yorkot, Washingtont és Pennsylvániát, hanem emberek ezreinek életét is, amely attól a naptól kezdve soha többé nem lehetett ugyanolyan. A terrorral, szomorúsággal és döbbenettel teli napon a romok között a hit is jelen volt. Az emberek szeptember 11-én nem csak rátaláltak a hitre, hanem, amint Hicks érsek hangsúlyozza, olyan támaszt találtak benne, amelyre hagyatkozhattak.
1: When everything is falling apart, people go right back to God, to faith, to hope.
0: Amikor minden összeomlik, az emberek végül visszatérnek Istenhez, a hithez, a reményhez, azokhoz az alapvető dolgokhoz, amelyek népként összetartanak bennünket, magyarázza. Csak azon a napon több mint 2900 ember vesztette életét. A több ezer elsősegélynyújtó közül, akik a World Trade Centerbe, a Pentagonba és a pennsylvániai helyszínre siettek, több százan önzetlenül életüket áldozták, miközben másokat próbáltak megmenteni. Michael Judge atya, a New Yorki tűzoltóság káplánja egyike volt azoknak, akik életükkel tettek tanúságot ezekről az alapvető értékekről. Úgy gondolom, Judge atyában azt láthattuk, ami nagyon sok emberrel történt, hangsúlyozza Hicks érsek. Amikor szükség van rád, azonnal cselekszel, nem habozol, hanem segítesz.
1: And then he lost his life, but that's sacrificial love.
0: Ő elvesztette az életét, de ez az önfeláldozó szeretet. Judge atya volt a terrortámadások első hivatalosan azonosított halálos áldozata. Neve annak a további 2976 embernek a nevével együtt szerepel a New Yorki emlékhelyen, akiknek emlékét örökre megőrzik. Abban a városban, ahol egykor a World Trade Center ikertornyai álltak, megemlékezések, istentiszteletek, szentmisék és különböző emlékprogramok idézik fel a tragédia évfordulóját. Emléksétákat, koszorúzásokat és fényinstallációkat is rendeznek. Pontosan reggel 8 óra 49 perckor, abban a pillanatban, amikor 25 évvel ezelőtt az első repülőgép az északi toronyba csapódott, New York valamennyi templomának harangja megszólalt, miközben a város elcsendesedett. Ez a pillanat arra szolgált, magyarázza Hicks érsek, hogy megálljunk, meghallgassuk egymást, imádkozzunk, ne felejtsünk, és mindezt közösségként, Istennel együtt tegyük. A főegyházmegye szeptember 10-én este virrasztó szentmisét is tartott a New York szívében álló Szent Patrik székesegyházban. A zsúfolásig megtelt templomban jelen voltak a szeptember 11-i áldozatok családtagjai, a New Yorki rendőrség és tűzoltóság képviselői, a kikötői hatóság és a sürgősségi szolgálatok munkatársai, közéleti vezetők, humanitárius szervezetek képviselői, papok és világi hívek. Hicks érsek szerint ez az egység különösen is fontos azok számára, akik 25 év elteltével is gyászolnak. Egy ilyen nagyságrendű esemény feldolgozásához hosszú időre van szükség. Ezért segít, ha összegyűlünk a hitben és a szentmisén.
1: Knowing that peace is fragile, It doesn't happen just because you wish for it.
0: A 2001. szeptember 11-i események felidézése arra is emlékeztet, hogy a béke törékeny. Csak akkor valósulhat meg, ha az emberek összefognak érte, felülemelkedve nézeteltéréseiken és a nehézségeken. A támadások a feszültség új időszakát nyitották meg, megtörték a testvériség érzését, és kétségeket ébresztettek a hidegháború befejezése után oly fáradtságosan kialakított stabilitás és béketartosságával kapcsolatban. Mindössze 8 héttel a támadások után Szent II. János Pál pápa hangsúlyozta, hogy a párbeszéd elengedhetetlen a múltból örökölt tragikus konfliktusok leküzdéséhez, valamint annak biztosításához, hogy az egyetlen Isten neve egyre inkább az legyen, ami valójában, a béke neve, és felhívás a békére. 7 évvel később 16. Benedek pápa a World Trade Center helyszínén állva imádkozott a békéért az erőszaktól sújtott világban. Vigasztalj és erősíts meg bennünket, erősíts meg a reményben, és adj nekünk bölcsességet és bátorságot, hogy fáradhatatlanul munkálkodjunk egy olyan világért, amelyben az igazi béke és szeretet uralkodik, mondta akkor Benedek pápa. 2015-ben Ferenc pápa arra a szeretetre irányította a figyelmet, amely azon a tragikus napon is megmutatkozott. Mint mondta, itt a fájdalom és a gyász közepette kézzelfoghatóvá vált az a hősies jóság is, amelyre az ember képes, valamint azok a rejtett erőtartalékok, amelyekből meríteni tudunk. A szenvedés mélységében az önzetlenség és a szolgálat nagysága is megmutatkozott. Segítő kezek nyúltak a bajba jutottak felé, emberek adták életüket másokért, hangsúlyozta Ferenc pápa. A támadások után 25 évvel a Szent Patrik Székesegyházban bemutatott szentmise is példája volt annak a párbeszédnek és testvériségnek, amelyre a pápák a világ, az országok, a városok és a családok békéje érdekében buzdítottak. Katolikusok, rabbik, imámok, protestáns lelkészek, valamint vallásközi és ökumenikus csoportok képviselői együtt voltak jelen a Székesegyházban, együtt imádkoztak és reméltek. A párbeszéd velünk kezdődik, mutatott rá New York érseke. Sok kérdésben nem értünk egyet. Lehet szó teológiáról, egyháztanról vagy politikáról. De nekünk kell megtennünk az első lépést, hogy legalább egymás mellé álljunk és valóban kövessük a béke példáját. Hicks érsek a Szent Patrik Székesegyházban mondott homíliáját annak a gondolatnak szentelte, hogy a gyógyuláshoz és a gyászhoz idő kell. Nem lehet egyszerűen félresöpörni vagy figyelmen kívül hagyni őket. A remény azonban örök, hangsúlyozta.
1: So God is with us in the good and the bad. He's with us in our tragedies and our joys. That God is with us always. We are never abandoned.
0: Isten velünk van a jóban és a rosszban. Velünk van tragédiáinkban és örömeinkben. Soha nem hagy magunkra bennünket. Soha nem vagyunk egyedül. Isten velünk volt 25 évvel ezelőtt. Isten velünk volt ebben a 25 évben is. Isten velünk van ma, és Isten holnap is velünk lesz.

Második János Pál pápa az ikertornyok elleni merényletről. Krisztus fényét keressük a sötétség órájában is. Második János Pál pápa, 16. Benedek és Ferenc pápák mindig Krisztus fényét keresték a legsötétebb órákban is, mert még a kimondhatatlan borzalmak közepete sem lehet, a gonoszé és a halálé az utolsó szó. 25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én, amikor az Amerikai Egyesült Államokat 4 öngyilkos merénylet sújtotta, amelyek az ország különböző részein közel 3000 áldozatot követeltek, Második János Pál pápa éppen Castel Gandolfóban tartózkodott. Miután telefonon tájékoztatta őt a történtekről Joaquín Navarro Valls, szentszéki szóvivő, a pápa mélyen megrendült a hírek hallatára, és az apostoli palota kápolnájába vonult vissza, majd üzenetet küldött George Bush amerikai elnöknek, amelyben részvétét nyilvánította, és együttérzését fejezte ki az egész amerikai népnek. A részvédtávirat híven tükrözi a pápa nagy szívét, amely az egész világ fájdalomáról szól, amit most kimondhatatlan borzalom töltött el az embertelen terrortámadások miatt a történelemnek ebben a sötét és tragikus pillanatában. Másnap szerdán a Szentpéter téren tartott általános kilogatás során a Szentatya külön kérésére az egyébként szokásos hangulattól eltérően nem volt taps, a hívek méltósággal is nyugodtan csendben maradtak. A tegnapi nap sötét nap marad az emberiség történelmében, mert az szörnyű sértés az emberi méltóság ellen, mondta Második János Pál pápa, majd felvetette mindenkiben ott bujkáló kérdést, hogyan fordulhatott elő ilyen vad kegyetlenség, és mit tehetünk most? A válasz Krisztusban rejlik, aki a reményünk alapja, mert ő biztosítja, hogy ne a gonoszé és a halálé legyen az utolsó szó, biztatott az akkor már idős és beteg pápa. E drámai eseménnyel egy időben zajlott Rómában Szent Ágoston rendjének 180. rendes általános kártoranya, amely részt vett Robert Francis Prévost atya is, a későbbi 14. Leó pápa, akit éppen szeptember 14-én születésnapján választottak meg a rend általános előjárójává. A rendi nagygyűlés végén ő celebrálta a kápolon záró szentmiséjét szeptember 21-én a Santa Maria del Popolo Ágoston rendi templomban. Homiliájában Prévost atya akkor így szólt. Nem mulaszthatjuk el, hogy megemlékezzünk azokról a tragikus eseményekről, amelyek szeptember 11-én megrázták az Egyesült Államokat. Az erőszak, amelyet a világ a múlt héten az Egyesült Államokban látott, egy csereg probléma tragikus kifejeződése, amelyek mindenhol csak súlyosbodnak. A gyűlölet és az erőszak tovább fog növekedni, amíg oly sokan kényszerülnek mély szegénységben élni, és oly sokféle igazságtalanság nyomja el őket. Miközben sokan bosszút akarnak állni, addig az Ágoston rendi szerzeteseknek tanúságot kell tenniük az evangéliumról és annak értékeiről, az egységről, a párbeszédről, a békéről és a megbékélésről.

0: Szemeráró bíboros az összes keresztény vértanú egyhangú, közös tanúság tételéről. Szeptember 10-én csütörtökön délelőtt a Szentszék sajtótermében sajtókonferenciát tartottak a 21. század a mártirok új korszaka címmel a hónap közepén megrendezésre kerülő összejövetelről, amelyet az Augustinianum Patrisztikus Intézetben tartanak szeptember 15-én. Marcello Semeraro bíboros, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusa felszólalásában az újságírókat a közös keresztény vértanulisták antropológiai és ökumenikus jelentőségére emlékeztette. A sajtókonferencián a bíboros mellett felszólalt még Fábio Fábiane érsek, a Szentek ügyei dikasztérium titkára, aki egyúttal az új vértanúk a hittanúságtevői bizottság elnöke, illetve Andrea Riccardi professzor, a Szent Egyet közösség alapítója, az említett bizottság alelnöke. Semeraro bíboros rövid felszólalásában a dikasztériumnak Ferenc pápától kapott új megbízatásáról és az abból adódó hármas feladatáról szólt. A Szentek ügyei dikasztériumának ez a kezdeményezése egy ideje hozzákapcsolódik annak hagyományos tevékenységéhez. Ferenc pápa 2022-ben megjelent a római kúria reformiát szolgáló Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúciója jelzi ugyanis, hogy a dikasztérium az előírt eljárás szerint kezelje a boldoggá és szenti avatással kapcsolatos összes ügyeit. A Ferenc pápa által a dikasztériumon belül maradandó módon létrehozott új mártirok, a hittanúi bizottság célja, hogy összeállítsa mindazok listáját, akik vérüket ontották, hogy megvallják Krisztust és tanúságot tegyenek az evangéliumról. Ez pedig három dolgot is jelent, szögezte le Semeraro bíboros. Az egyházban az életszentség kegyelmét a szenti avatások jelzik ugyan, de nem merítik ki. Nyilvánvalóan nem kizárt, hogy a vértanúk katalógusában szereplők közül néhánynak esetében a szükséges feltételek mellett elindulhat a boldoggá és szenti avatási eljárás. Semeraro bíboros ezentúl nyomatékkal kiemelte Szent II. János Pál pápa Novo Millennio Ineunte kezdetű enciklikája jelzését, miszerint a boldoggá és szenti avatások alapfeltétele a hétköznapi keresztény élet magas értéke, illetve Ferenc pápa Gaudete et Exsultate kezdetű enciklikájában követelményként említett közvetlen életszentség. A Szentek ügyei dikasztérium prefektusa második szempontja a keresztény életszentség antropológiai értékére mutatott rá, mégpedig 16. Benedek pápa P. Salvi kezdetű enciklikájának tanításával. Másokkal együtt, másokért szenvedni, az igazságért és az igazságosságért szenvedni, a szeretetét szenvedni és azért, hogy igazán szerető emberré váljunk, ezek az emberiség alapvető elemei, amelyek mellőzése magát az embert pusztítaná el. De ismét felmerül a kérdés, képesek vagyunk-e erre? Mert ehhezig szükségünk van tanúkra, mártírokra, akik teljesen odaadták magukat, hogy ezt bebizonyíthassák nekünk, nap mint nap. Szükségünk van rájuk, hogy a mindennapi élet apró alternatíváiban is a jót válasszuk a kényelem helyett, tudván, hogy pontosan így éljük az életet. Mondjuk ki újra, az igazságét való szenvedés képessége az emberség mércéje. Szól Benedek pápa tanítása. Végül a bíboros a kezdeményezés ökumenikus értékét hangsúlyozta, amelyet Szent II. János Pál pápa kezdettől fogva kijelölt a bizottság számára. Már az 1995-ben megjelent Ut Unum Sint kezdetű enciklikájában is ezt írta, az Isten központú látásmódunkhoz nekünk, keresztényeknek már van egy közös mártirológiánk, közös vértanulistánk. Ez megmutatja, hogy mély szinten miként tartja fenn Isten a közösséget a megkereszteltek közt a hit legfőbb követelményében, amely az élet áldozatban nyilvánul meg. amikor Ferenc pápa a Szentek ügyei dikasztériumán belül létrehozta a Vértana Bizottságot, hangsúlyozta, hogy annak munkája lehetővé teszi, hogy az egyház által hivatalosan elismert nagyszámú mártírjai mellé kerüljenek egy hatalmas panorámában. Azon testvérek dokumentált tanúságtételei, amelyben a keresztény vértanúság egyetlen hangként visszhangzik. Zárta felszólalását Marcello Semeraro bíboros, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusa.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A következő percekben hamarosan Marosvásárhelyre kapcsolunk, ahonnan Mária áhítatot fogunk közvetíteni. 5 és 6 óra között szentségimádás lesz, majd 6 órától közvetítjük a Szent Misét, azután pedig rózsafűzért is fogunk közösen imádkozni. A szentségimádást és a rózsafűzért a Katolikus Magyar Biblia Társulat Keresztelő Szent János csoportja fogja végezni. Imádkozzunk együtt!

0: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Alázatos hódolattal leborulunk előtted, Jézusunk, királyunk, a legméltóságosabb oltári szentségben. Áldj meg minket, Jézusunk, ennek a szent órának kezdetén. Éleszd fel hitünket és reményünket benned, gyújtsd fel szívünket szeretetre a boldog Szent Háromság iránt, ki örök hajlékot vett a te szentséges szívedben. Add lelkünkbe az őszinte bűnbánat érzelmeit, hogy bűneinket megutáljuk és azoktól elforduljunk. Isteni megváltónk, drága keresztfádból, melynek felmagasztalását ebben a hónapban ünnepeljük, fakadjon áldás életünkre, és erre a mostani szent óránkra. Amen.
1: Első imánk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőket, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyozzunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Uram, Jézus Krisztusom, örök gyönyörűsége mindazoknak, akik szeretnek téged. Te vagy az örömet, túlszárnyaló öröm, minden bűnös vágya, üdve és reménysége. Szereteted örök bizonyságát adtad azzal, hogy felvetted emberi természetünket, s végtelen szeretetedből köztünk maradsz az idők végezetéig. Kérlek, emlékezz fogantatásodtól, kereszt halálodig értünk elszenvedett fájdalmakra, mellyel megváltottad a világot. Emlékezzél, Uram, hogy az utolsó vacsorán tanítványaid lábát mostad, majd szent testedet és véredet adtad nekik táplálékul. Beszéltél nekik közeli szenvedésedről, és gyengéden végigasztaltad őket. Emlékezz a keserű fájdalomra, mikor így imádkoztál, szomorú az én lelkem, mint halálig. Emlékezz, Uram, a halálfélelemre, melyet ifjúságot virágában kellett elszenvedned, mikor háromszori vérrel verejtékező imád után tanítványod Júdás elárult. Választott és kiemelt néped fiai fogtak el, hamis tanúk vádoltak, Poncius Pilátus elítélt. Mindez a húsvéti nagy ünnepek kezdetén történt. Emlékezz, Uram, hogy megfosztottak ruháidtól, gúnyból bíborpalástot adtak rád, szemedet bekötötték, arcul vertek, tövissel koronáztak, kezedbe jogarként nádat adtak, oszlophoz kötöttek, ostorozó ütlegekkel borítottak, szittak, gyaláztak, sértegettek. Mindezekre a fájdalmakra és gyötrelmekre, melyeket keresztre feszítésed előtt kellett szenvedned. Kérlek, hogy add meg nekem halálom előtt az igazi bűnbánat kegyelmét. Add, hogy bűneimet meggyónhassam, és bocsánatodat elnyerjem. Amen.

0: Második ima. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden
1: napot cserélj meg a mennyben, és bocsáss meg a mennyben,
0: üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz.
1: Mária, Istenhez lesz anyja, imádkozzál érek, bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Jézusom, te, aki az angyalok szabadon választott öröme és az édenkert legfőbb boldogsága vagy, emlékezz a fájdalmakra és a rettenetre, melyet akkor éreztél, mikor ellenségeid dühös oroszlánként vettek körül. Ütlegek ezrével kínoztak, sértegettek, gyaláztak, és leírhatatlan kegyetlenséggel marcangolták testedet. A sértő szavakért elszenvedett kínokra emlékezve könyörgök hozzád, megváltom. Szabadíts meg engem minden látható és láthatatlan ellenségemtől. Védelmezz engem, hogy oltalmad alatt elnyerhessem az örök üdvösséget. Amen.

0: harmadik ima. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigyük minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyi Mária, és te nemet szent anyja, imádkozz az életünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Jézusom, a Szent Háromság második személyeként a világ teremtője vagy. Alkotója a mennynek és a földnek. Korlátlan Úr vagy mindenek felett. Néked semmi határt nem szabhat. Te tartod össze a világ mindenséget, hatalmaddal és szereteteddel. Emlékezz azokra a szörnyű fájdalmakra, melyeket akkor éreztél, amikor a zsidók kezedet és lábadat a tompa szegekkel átverték, ütés után mérve rád, és mivel még akkor sem találtak szánalomra méltónak, dühükben testedet taszítgatták, kiforgatták, amíg a keresztre szegeztek. Erre a legszentebb szenvedésedbe kérlek. Kérlek téged, Jézusom, hogy téged mindig, mindenek fölött szeresselek. Amen.
1: Negyedik ima. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyok között, Istennek szent anyja, imádkozz az életünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
1: Jézusom, mennyei orvosom, akit a kereszten magasra emeltek, hogy szent sebeid által sebeim begyógyuljanak. Emlékezz a zúzódásokra, elerőtlenedett tagjaidra, melyeket úgy kinyújtottak, hogy sem azelőtt, sem azután nem volt kín, mely hasonlítható lenne a te kínodhoz. Tövissel koronázott szent fejedtől a talpadig nem volt egyetlen éphely sem, melyet kínzó fájdalom ne gyötört volna. És te mégis felejtve saját szenvedéseidet, enged ellenségeidet, így imádkoztál. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Erre a nagy irgalmadra és kínszenvedésed kegyelmeire kérlek, hogy add meg nekem a tökéletes bánat kegyelmét, hogy azáltal elnyerhessem bűneim bocsánatát. Amen.

0: Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap kegyelmünket add meg nekünk, és bocsásd meg védkeinket, miképpen nem is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyok, szűrj Mária, Istennek szent annál, imádkozzál most és
0: Jézusom, az örök fény tükre, emlékezz a fájdalmakra, mikor isteni világosságot fényében megláttad szenvedéseid hiába valóságát azokon a lelkeken, akik megátalkodtak a bűnben, s Istent elutasítják. Láttad az eltaszítottak végtelen sebedét, és mélységes szánalmat éreztél a kárhozatba hulló lelkek iránt. Mélységes irgalmadra és különösen jóságodra, mellyel a Latornak is azt mondtad, még ma velem leszel a paradicsomban, kérlek, légy irgalmas hozzám is halálom óráján. Amen.
2: Hatodik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyok között, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
1: Jézusom, imádásra méltó drága király, emlékezz a kínra, amit akkor éreztél, mikor, mint közönséges bűnöző, mezítelenül a keresztre vontak és felvettek. Mindenkitől elhagyatva csak édesanyád maradt melletted mindvégig, aki végig szenvedte kínos keresztutad és haláltusát. Akkor adtad nekünk őt, anyánk úr, mikor hozzá és Jánoshoz így szóltál. Íme a te anyád, és íme a te fiad. Irgalmas megváltó, az édesanyád lelkét átjárt tőrök fájdalmaira kérlek, szállj meg engem is, ha

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg minket miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és segíts minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyok között,
0: Jézusom, a szeretet, gyengétség és irgalom kimeríthetetlen forrása. Határtalan szeretetedből a kereszten függve így szóltál. Szomjazom. Tudom, az egész emberiség üdvösségét szomjúhoztad. Kérlek téged megváltom. Adj szívembe erős vágyat a tökéletesség után. Gyulladt fel szívemet szeretetre irántad, hogy meghalljon bennem minden testi vágy és világi kívánság, és csak utánad vágyakozzam. Amen.
2: 8. ima. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyok, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Jézusom, te vagy a szív gyönyörűsége, a lélek öröme. Emlékezz az ecet és epe keserűségére, melyet a keresztván értünk szeretetből megízleltél. Erre a szeretetre kérlek, isteni megváltom, add meg a kegyelmet, hogy szent testedet és véredet mindig méltóképpen vegyem magamhoz, főleg pedig halálom óráján vigasztalásomon fogadhassam.

0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napunk kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és segíts minket sértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyok között, Mária, Isten szent anyja, imádkozz azért, most és halálunkkor.
0: Jézusom, királyi erő, tisztaság, az elme világossága, a lélek öröme. Emlékezz a fájdalmakra, melyeket halálod közelettén éreztél, a keserűség tengerébe merülve, amikor a zsidók átkozódásai és bántalmazásai közben hangos szóval felkiáltottál. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Elhagyatottságot kínjaira kérlek, és könyörgök hozzád megváltom. Ne hagyj el engem halálunk órájának küzdelmeiben. Amen. Amen.
2: Tizedik ima. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Jézusom, te vagy a kezdet és a vég, az élet, az erő és a tisztaság. Emlékezzél meg arról, hogy értem szálltál alá a szenvedés mélységébe. Az egész testedet borító sebekre kérlek, hogy megtartva parancsaidat, a hozzád vezető keskeny úton járjak, a fele baráti szeretet útján, mely széles és könnyű mindazoknak, akik szeretnek téged. Amen.
0: Tizenegyedik ima. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyok között, Mária, Istenem, imádkozz azért, bűnösökért, most és halálunkkor.
0: Jézusom, te vagy minden irgalom és kegyelem mélysége. Emlékeztél sebeid mélységére, és a borzalmas kínokra, melyeket ezek a sebek okoztak az én bűneim miatt is. Kérlek téged megváltom, rejts el engem bűnös sebeidbe, mennyei atyád haragja elől.
2: Amen.
0: Amen.
2: 12. ima. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi
1: kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg mindenkinek, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyok,
2: Jézusom az igazság tükre, az egység jelképe, a szeretet köteléke vagy. Emlékezz a tegnapi sebre, melyek egész szent testedet elbújtották, és amelyeket imádandó véred pirosra festett. Világ mindenséget átölelő fájdalom volt a te fájdalmad, melyet irántunk való szeretetből tűrtél. Imádandó Jézusom, mi többet tehettél volna még érettünk? Engedd, hogy a keresztutadra való emlékezés növelje bennem a hűséges szeretetet irántad, gyarapodjanak bennem szenvedései, gyümölcsei, amíg el nem érlek az örökké valóságban, minden jónak és örömnek forrása Jézusom, egyetlen igazi szerelmem. Amen.

0: 13. ima, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap a és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istenem, Szent Anya, imádkozzál életünk bűnösökért.
0: Jézuson, leghatalmasabb Úr, halhatatlan és legyőzhetetlen diadalmas királyom, emlékezzél a gyötrelmekre, amikor teljesen kimerülve lehajtottad a fejed, és felkiáltottál, beteljesedett. Erre a végső szenvedésre kérlek, Uram, és megváltom. Légy irgalmas hozzám életem utolsó óráján, hogy lelkem és szívem meg ne zavarodjék, hanem örömmel várja a veled való találkozást. Amen.
2: Tizennegyedik ima. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap, ami kerülhet, ad meg nekünk ma, és csodás legyen kerülhet, miképpen mi is megcsodáltunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, most és
2: Jézusom, te vagy az örök atya egyszülött fia, az erő forrása, Isten dicsőségének viszfénye. Emlékezzél a szavakra, amelyek összetört testedben, már alig dobogó megtört szívedből fakadtak és tólultak ajkadra. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. A te összehasonlíthatatlan értékű halálodra kérlek, dicsőség királya, erősíts meg engem, és adj erőt, hogy ellen tudjak állni az ördög csábításainak, a test kívánságainak, a világ hiúságának, és egyedül csak neked éljek. Halálom után pedig fogadj be engem, földi zarándokot, a mennyei hazába, és öleld magadba hozzád visszatérő lelkemet. Amen.

0: 15. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Jézusom, bőséges gyümölcsöt termő szőlőtől. Emlékezzél bőven omló véredre, mely úgy áradt értünk, mint a szőlőleve a sajtolóban. A római katona lándzsájától átszólt szívedből vér és víz folyt ki. Szent tested, mint elhervadt csokor mirha, függött a keresztpályán, sápadt és halálosan fehér voltál. Keserű szenvedésedre és kiömlött drága véredre kérlek Jézusom, hogy sebezd meg a szívemet, és bűnbánatom és szeretetem legyen ételem és italom egész életemen át. Szoríts egészen magadhoz, szívem legyen örök lakóhelyed, minden szavam tetszésedre legyen. Életem alkonya szolgáljon dicséretedre, hogy elnyerhessem általad a mennyországot, és téged az örök dicsőségben, az ég minden angyalával és szentjével dicsérhesselek és magasztalhassalak az örökké valóságon át. Amen.
1: Jézusunk a legméltóságosabb oltári szentségben. Végére jutottunk ennek a szent órának. Hogyan köszönjük meg neked a kapott kegyelmeket? Kimondhatatlan jóságodban elhalmozol minket szeretetednek ezernyi jelével. Ezek közül különösen édesanyád példáját köszönjük meg most. Édesanyádét, akit elénk állítasz, mint az igazság tükrét, hogy benne mindig szemlélhessük az utat, amelyen haladnunk kell felül, hogy benne állandóan láthassuk a kötelességeinket és a mellettük való hűséget, hogy benne szüntelenül vigasztaljon, bátorítson az eljövendő jutalom, melyet kilátásba helyezel azoknak, akik ezt az utat járják, parancsaidat hűségesen teljesítik, szereteted ajándékaitól el nem fordulnak. Ó, add Uram, hogy szemünk soha el ne homályosodjék ennek az igazmondó tükörnek szemléletében, hogy édesanyádról soha meg ne feledkezzünk. Te azt akarod, hogy amint ő téged anyai gondoskodással testileg felnevelt, úgy neveljen minket is lelkileg. Amint testi életedet az ő gondos felügyelete alatt, az ő segítségével, támogatásával élted, úgy éljük mi is az ő közreműködésével lelki életünket. Kegyelem közvetítésével segítsen, hogy életünk gyümölcsöző legyen, példáját kövessük, életének tanításában hűségesen kitartsunk. Ó Jézusunk, édesanyáddal együtt segíts meg minket, s minden embertestvérünket. Ez a mi nagy kérésünk, amit e Szentórának befejeztekor elé tárunk. Bocsásd meg a gyarlóságokat, figyelmetlenséget, hidegséget, melyek még ezekben a veled töltött percekben is megnyilvánultak bennünk. Mielőtt eltávoznánk színed előtt, alázattal kérjük atyai áldásodat. Áld meg életünket, családjainkat, hozzátartozóinkat, munkánkat és szenvedéseinket. Amen. Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Add nekünk isteni szereteted érzelmét, hogy téged teljes szívvel, szóval és tettel szeressünk, és dicséreteddel soha föl ne hagyjunk. Urunk Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vadod meg azoktól, akiket álhatatos szeretetre tanítasz. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Amen. Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmez nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennyei Atya Isten! Megváltó Fiú Isten! Szent Lélek Úr Isten! Szent Háromság Egy Isten! Jézus szíve az örök Atya fiának szíven! Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív. Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív. Jézus szíve végtelen fölségű szív. Jézus szíve Isten szent temploma. Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye. Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja. Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye. Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza. Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív. Jézus szíve minden erénynek mélysége. Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív. Jézus szíve minden szív királya és középpontja. Jézus szíve, amelyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak. Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik. Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt. Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájan merítettünk. Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak. Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmú szív. Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak. Jézus szíve az élet és szentség forrása. Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat. Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív. Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív. Jézus szíve mind halálig engedelmes szív. Jézus szíve lándzsával átdöfött szív. Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje. Jézus szíve életünk és feltámadásunk. Jézus szíve békességünk és engesztelődésünk. Jézus szíve bűnösök áldozatja. Jézus szíve benned bízók üdvössége. Jézus szíve a haldoklók reménysége. Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége. Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit. Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit. Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit. Szelíd és alázatos szívű Jézus. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bentatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiat Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, ebben a szentségben kis szenvedésed emlékét adtad rá. Add kérünk, tested és víre szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod, bölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz,

Kedves hallgatóink, továbbra is nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, a Marosvásárhelyi Mária áhítatba kapcsolódhatnak be.

Hamarosan a Szent Misébe is bekapcsolódhatunk, amelyet Tuzson Attila atya mutat be. A kántori szolgálatot Bakos László, kántor látja el. Azután pedig rózsafűzért fogunk közösen imádkozni az ott jelenlévő hívekkel. Tartsanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretetem, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg a bűneinket, hogy méltóképpen mutassuk ezt a Szent Mise áldozatot elhunyt Rózália és Domokos testvéreinkért. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és unlasztással. Én védkem, én igen nagy védkem. Kérem azért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a bűneinket, és vedessen el az örök életre.

0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egy szülött fiunk, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, híveid szívből örvendeznek a boldogságos Szűz Mária nevének és oltalmának. Hathatós közben járására engedt, hogy minden gonosztól megmeneküljünk a földön, és örökké tartó boldogságra jussunk a mennyben. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és szeret a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Fia könyvéből. A dű és a harag egyaránt utálatos, csak az ragaszkodik hozzá, aki bűnös. Aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is. Kemény számadást tart vele bűneiért. Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozzál, és neked is megbocsátják vétked. Aki más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának? Aki nem könyörül meg embertársán, a saját bűneiért hogyan imádkozik? Jól lehet, ő csak ember, kitart a haragban, és ugyanakkor bocsánatot kér Istentől. Hát az ő bűneiért kiad elégtételt. Gondolj a végső dolgokra, hagyd a gyűlölködést, gondolj halálodra, s tartsd meg a parancsokat. Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársadat. Gondolj az Istennel kötött szövetségre, és nézd el a sértést. Ez az Isten igéje.

0: Szentlecke szent állapostolnak, a rómaiak nyílt
1: vele. Testvéreim, egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg, és azért támadt fel, hogy mind a holtaknak, mind az élőknek ura legyen. Ez az Isten igéje.
2: Istennek.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az Úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az Úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment, és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket, elmentek és elbeszélték uruknak. Az Úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az Úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi.

Krisztusban szeretett testvérek, kedves Mária rádióhallgatók! Szűz Máriát jöttünk köszönteni, hisz ma Szűz Mária neve napja van. Szeretteinket névnapján föl szoktuk köszönteni, ez fontos. A szívünkbe hordozzuk őket. Mária neve. A Lukács evangéliumban azt olvassuk, a szűz neve Mária. Mit hordoz ez a név? A jelentése sokszor bizonytalan, ahogy nézzük a Szentírásban, de úrnőnek fordítják a Míriámot. Szent Jeromos tengercsillagának nevezi. Így értelmezi. Mikor 1683. szeptember 12-én Bécs ostromakor megtörték az oszmán birodalom hatalmát, akkor Boldog 11. Ince pápa meghirdette ezen a napon ezt az ünnepet. Már régi időktől ünnepli az egyház Szűz Mária neve napján. Szent Bernárd, a mai papi Zsolozsmának a második olvasmányában azt mondjam, a tenger csillagam, a csillag beragyog minden üvem. A fénye eljut, megvilágít, az egész föld megvilágítja az egész földet. Világossága ott ragyog a magasságban, behatul a mélységekben. Növeli ez a fény az erényeket, s kiégeti a hibákat. Ma a 24. vasárnapnak az előestéje is van, és a felolvasott szentírási szakaszok éppen az egyik legnagyobb hibára akarnak rámutatni, ami mindannyiunknak nagy gond, a megbocsájtás. Péter meg is kérdezi, Uram, hányszor kell megbocsájtanom testvérem? Talán 7-szer. Péter szentül meg volt győződve, hogy Jézus megvelegeti a vállát, azt mondja, nagyszerű fiú vagy, Péter. Te ha 7-szer képes vagy megbocsájtani, kitűnő. És akkor elhangzik az evangéliumban, Péter nem 7-szer, 70-szer 7-szer. Hát ez nem emberi tett. Ehhez isteni erőkkel, isteni tett. Mert gondoljatok csak konkrétan bele, mikor a megbántást, a haragot hordozzuk a szívünkbe. Akkor mindig beburkolózunk. Millió egy kicsi kifogásunk van, de hát ő kezdte. Ő bántott meg. És soroljuk. És akkor Jézus egy gyönyörű példabeszédet mond, egy egyszerű történetet. Igen, bevilágít a tengerek csillaga a mélységekben. És megbocsájtani, ahhoz tényleg isteni erőre van szükség. Nem tudom, ti hogy vagytok velem. Vagy volt-e életetekben olyan, amikor szívből meg kellett bocsássatok valakinek? Mert mit jelent a megbocsájtás? Van egy rossz magyar mondásunk. Megbocsájtok, de el nem felejtem. Na ez annyit ér, mint hótlonna patkó. Szó szerint. Ez nem megbocsájtás. A megbocsájtás az újjáteremtés. Várjon, atya felteszi a kérdést. Vajon az Úristennek? Mihez volt nagyobb, mihez kellett nagyobb erő, hatalom? A teremtéshez, vagy a megbocsájtáshoz? A megbocsájtásban
Nem egy új dolog történik. Mert valami ott el van rontva már. Meg vagyunk sebződve. Harag van, indulat van a szívünkben. És azt el kell tüntetni. Én inkább ezt a megbocsájtásra, ezt a szót használnám, az elengedés. Egyszer két szerzetes, egy idősebb és egy fiatal, úton vannak. És egy nagy folyóhoz érnek, át kellene kelni, és a folyó partján ott áll egy fiatal hölgy, aki át szeretne kelni, de nagy a sodrása, nem tud. A fiatal szerzetes felkapja, és átviszi. A folyón is leteszi. Az idősebb meg van rökönyödve. Hogy lehetséges ez? Folytatják az útjukat, másnap nem hagyja békét az idős szerzetest, szóvá teszi. És azt mondja a fiatal testvér, testvér, én azt a hölgyet a tó túlsó, vagyis a folyó túlsó partján hagytam, ott hagytam a parton. Úgy látom, te magaddal cipeled még mindig. Na ilyen testvéreim, a megbocsájtás is. Ott hagyni, elhagyni, ez egy akarati döntés. Nem a sérelmeimnek a felhozatala. Hogy kibújókat keresek, ő kezdte, stb. Nem. Eldöntötted-e a szívedbe? Szeretnéd-e újjá teremteni azt a kapcsolatot? Szeretnéd-e elfelejteni, meg nem történté tenni? Mert amikor az Úristen megbocsájt nekem, és hányszor kérek, hogy az ő irgalmas szeretetében legyen részem. És figyeljétek csak meg! A mi atyánknak a kérései között egyetlen egy kérés van feltételhez kötve. Uram, úgy bocsásd meg a bűneimet, ahogyan én megtudom a másiknak. Nem könnyű megbocsájtani. Nem könnyű elengedni. A keresztény ember megengedheti, hogy a dű, a harag megérintse a szívét. Nevezzen néven, hogy igen, most fájdalom van a szívemben, de engedd el utána. Ez a sorrend. Mert amit nem engedek el, az tovább cipelem, mint a szerzetes a hölgyet. És egy idő után nem én hordozom a haragomat, hanem a harag hordoz engem. És akkor gondoljatok csak erre a gyönyörű példabeszédre, amit Jézus mondott. Nem te is irgalmasságot kellett volna cselekedjél embertársaddal, ahogyan én neked elengedtem. És az utolsó mondat ez. Így tesz az én mennyei atyám mindannyiatokkal, ha szívből meg nem bocsájtatok egymásnak. Kedves jó testvérek, ezt meg kell tanulnunk. Egy akarati döntést kell hozzak, ahogy egyszer egyik hölgy tettem. Találkoznak a hölgyek.

0: Magdát, a boldogságos Szűz Máriát, ragyogja be a mi szívünket is. Mutassa meg az útat az újjateremtéshez, a szívbéli megbocsájtáshoz, hogy haragjainkat, félelmeinket, dühünket, sírelmeinket el tudjuk engedni. Ehhez adja mindannyiunknak erőt a boldogságos Szent Szűz, hogy mutassa az útat nekünk a teljes kiengesztelődéshez és a gyógyuláshoz. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban,
1: az ő egyszülő fiában, a mi úrunkban, aki fogadott a Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a magokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott él a mindenható Atya Isten mindjárt, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testvér támadását és az örök életet adnak.
2: Testvéreim, Isten szent fia megbocsátást és irgalmat hozott a földre. Kérjük tőle, hogy példájára mi is meg tudjunk bocsájtani.
3: Hogy az egyház pásztorai mindenkor a megbocsátás és irgalom örömhírét hirdessék az egész világnak. Hogy az emberiség nagy családjában megszűnjék a viszálykodás és a bosszúállás. Hogy önmagunkat legyőzve szívből meg tudjunk bocsátani az ellenünk vétkezőknek. Hogy ne verjen bennünk gyökeret a sértődöttség, a harag és a megtorlás szelleme. Hogy megbocsátó szeretetünkkel mi is méltók lehessünk a te irgalmadra. Kérünk, mennyei atyánk, hogy elhunyt Rózália és Domokos testvéreinknek add meg az örök boldogságot.
4: Irgalmas Istenünk, segíts minket, hogy szeretetben és békességben élve a földön, halálunkban is a tiéd maradjunk, Krisztus, a mi úrunk által. Amen.

Imádkozzunk testvéreim, hogy közös áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten elé.

Kérünk mindenható Urunk Istenünk, hogy a boldogságos mindenkor Szűz Mária közben járására tekints jó szemmel áldozati adományainkra, és hadd, hogy az ő nevének tisztelete által mi magunk is kedvesek leessünk fölséged előtt. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük fel a szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképpen, mikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó éneke által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltadból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, s általa adtad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusam, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újjongással zengjük.

Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörtem, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: titkom. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
1: Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely püspökünkkel és az egész papsággal együtt.
0: Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhűnt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Urunk tanításától bátorítva, most közösen imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkba, hogy írgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaitnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézhetve nem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki él és szeret mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk.

0: az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
1: Krisztus vére, hogy beszélünk.

0: Könyörögjünk! Istenünk, a boldogság összes Mária közben járására add nekünk kegyelmedet, hogy akinek ma neve napját ünnepeljük, annak oltalmát minden szükségünkben érezhessük. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek. Jövő héten egész hetes ifjúsági keresztény fesztivált szerveznek az Ő az út szolgálat fiataljai, de nem csak fiatalok számára. Részletes programot és egyéb információt a plakátokon, illetve a Facebook oldalon találnak a kedves testvérek. Csütörtökön este 6:30-tól templomban kerül sor a szentségimádás iskolájának utolsó alkalmára. Szombaton délelőtt 11 órától a Szent Gellért lovagrend ünnepélyes lovaggáavatást tart templomunkban. November 8 és 14 között zarándoklatot szervezünk Medjugorjébe, iratkozni a plébánia irodájában lehet hétköznaponként 9 és 15 óra között. Hálásan köszönöm Varha László megyesfalu plébános úrnak a bíztatást, hogy merjünk mi is csillagok lenni, merjük engedni, hogy a csillagok, mint a szűzanya is, világítani tudjunk egymás számára a megbocsátás útján. Ma délelőtt én ünnepelhettem nála, vagyis a nyáráttői közösségben, most ő ünnepelt nálunk, Isten fizesse szolgálatát. Köszönöm szépen a plébániánk bibliaolvasó csoportjának a szentségimádást, és ők fogják imádkozni a rózsafüzért is. Hálásan köszönjük áldozatukat, szolgálatukat.
0: Az Úr legyen veletek! Áldjon és védelmezzen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Mondjuk áldást az Úrnak,
0: Istennek legyen!

0: Ezt a rózsafüzért egyéni szándékaink mellett ajánljuk fel az iskolát megkezdő diákokért, hogy a Szentlélek nyitogassa szívüket a jónak a befogadására, a tanulásra és az emberséges együttlétre. Ajánljuk fel a pedagógusokért, hogy a bölcsesség lelkével eltelve ismereteiket, tudásukat át tudják adni a diákoknak. És ajánljuk fel a szülőkért, hogy ebben a folyamatban tanár-diák kapcsolatban partnerek tudjanak lenni. Együtt tudjanak működni a pedagógusokkal, hogy gyermekeik az Isten előtt testben és lélekben fejlődjenek. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg magunkat.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben kezdetben, most és jövőre, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg nekünk.

0: az első szent titok, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál, ráhagyatkozás Istenre. Gábriel angyal így szólt Máriához, íme fogansz és fiút szűz, akit majd Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd. Mária így szólt, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint.
1: Vagy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszony, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak hírgalmadra.

0: Második szent titok, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál, az önzetlen segítség. Erzsébet eltelt szent lélekkel, és hangos szóval így kiáldott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én Uram anyja jön hozzám?
1: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a földön, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne minket is kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érett bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érett bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mi hétben kezdetben, most és időnké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket,
1: ments
2: meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen

0: a harmadik szent titok, akit te szent szűz a világra szültél. Egyszerűség. Tudta pedig, történt pedig, hogy amíg ott voltak Betlehemben, eljött szülésének ideje, és megszülte fiát. Bepójálta és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenben,
1: kezdetben, most és
2: időnként. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra.

0: negyedik szent titok, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Engedelmesség. Amikor leteltek a tisztulásnak Mózes törvényében megszabott napjai, gyermeket felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és hogy áldozatot mutassanak be az Úr törvényének előírása szerint.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
2: mi
1: éppen
2: kezdetben, most és időnként. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a holt tüzéből, mint a

0: ötödik szent titok, akit te szent szűz a templomban megtaláltál, Isten szenvedélyes keresése. A gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, szülei azonban nem vették észre. 3 nappal később találtak rá a templomban. Rabbik körében ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallgatta, csodálkozott értelmén és válaszain.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál éhetünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk
0: óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária,
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és
0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mind örökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket.

Ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rá.

Szentséges Szűz Isten Anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amelyen anyai oltalmon alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásokban és támogass áldásokban, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessék, és amit ígérnek terjedjék. Szent fiad, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Boldogságos Szűz Mária, irgalmasság anyja, ég és föld királynője, bűnösök menedéke, felajánlom magamat szeplőtelen szívednek, e felajánlás által, veled és általad meg akarok felelni minden kötelezettségemnek, amelyet keresztségem végén magamra vállaltam. Megígérem, hogy bensőleg megváltozom, és elhagyok minden rendetlen ragaszkodással, ami magamhoz vagy a világgal való könnyű megalkuváshoz jön, hogy hozzád hasonlóan mindig kész legyek mindenben megtenni az Atya akaratát. Rád irgalmas édesanyámra bízom keresztény életemet és hivatásomat, hogy rendelkezzél vele üdvös tervet szerint ebben a döntő órában, amely a világra nevezedik. Megígérem, hogy kívánságot szerint fogom élni, főleg abban, ami a megújult ima élete, önmegtagadás, a Szent Mise áldozatban való buzgó részvétel, az apostolkodás, a rózsafűzér napi imádkozása, az evangélium szerinti szigorú életmódot illeti, s jó példát adok mindenkinek, Isten törvényeinek megtartására, és a keresztény erényeknek, főképpen pedig a tisztaságnak gyakorlására. Bízalommal rád emelem szemeimben, Jézus Anyja, és aki irgalmas és hatalmas anyám, magyarok anyasszonyom, ma ismét kérlek téged, minden gyermeked üdvösségéért, irgalmas szerető Szűz Mária. Amen.

Ó, segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, keservít a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimái gyermekidnek nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen. Ó, édes Istenem, hálát rebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem, bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre, virasszon fölöttem gondviselő szemed, kérlek, óvd az éjjel testemet s lelkemet. Szűzanyám s őrangyal, legyetek én velem, hat irám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen. Az Úr legyen veletek! A boldogságos szűz Mária közben járására áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek. Mondjunk áldást az Úrnak. Kedves testvéreknek áldott szép estét kívánunk, a Máriákat, köztük édesanyámot is, a Jóisten éltesse, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Marosvásárhelyről, a Mária áhítat keretein belül. A szentmisét Nara László atya mutatta be, a kántori szolgálatot pedig Vakos László kántor látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy együtt ünnepelhettük ezt a legszentebb áldozatot. További áldott szép estét kívánunk mindenkinek, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

A szeretet útján gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.

Dicsétessük az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mári Rádió hallgatók, a mai műsorban a kiállás erejéről fogunk beszélni. Többek között arról is, hogy miként akar bennünket is az Úr elhívni arra, hogy Ábrahámokként ott szolgáljunk, és azokat szolgáljuk, akik mellett vagyunk. Ahogyan Ábrahámnak az élete is ezt mutatja, nekünk is talán ez a hivatásunk, ez a feladatunk, hogy azon emberek érdekében tegyünk valamit, akik mellett élünk, akik között élünk. Legyünk mi magunk is olyan emberek, akik Istenre mutatnak, és olyan emberek, akik által Isten tud cselekedni mások üdvösségért. És bizony, ha ebben igazán hiszünk, akkor sok emberi élet változhat meg. Talán a kedves Mári Rádió hallgatóknak nem ismeretlen a következő történet, amelyről mesélni fogok. Ábrahámról és Sáráról. A Szentírás tanúsága szerint Ábrahám és Sára nem számítottak társaságra. Isten társaságára semmiképpen sem, és talán mi is sokszor így vagyunk. Pont hozzánk köszöntene be az Úr, s lám-lám, egy-egy kegyelem, egy-egy áldás, egy-egy véletlennek gondolt történés, utólag hányszor azt a felismerést mondatja velünk, hogy bizony ott volt az Úr. Azonban visszatérve a szentírási szakaszunkra, egy délután azonban, amikor Ábrahám és Sára gyanútlanul éppen ültek a sátrukban, gyanútlanul, hivatlanul, bejelentés nélkül, áruhában, Isten egy férfi képében egyszer csak megjelent. Két másik férfi, két inkognitóban lévő angyal volt vele. Azt nem tudjuk, hogy Ábrahám mikor ismerte fel, hogy Isten jelenlétében van, de bizonyára már a találkozó elején észlelt valami furcsaságot. A pátriárka kigördítette a vörös szőnyeget. Kenyeret süttetett, borjút vágatott, és ünnepi lakomát készített és szolgált fel. Ábrahám Sárára nézett. A kérdés, ha kimondatlanul is, de az arcukra volt ráírva, rávésve. Miért van itt Isten? Mi a csodát keresít? Mit akar tőlünk? A lakoma után az isteni trió kiment a táborból, és Szodoma felé indultak, ahol Lót, Ábrahám unokaöccse lakott. Ábrahám egy darabon útjukra engedve elkísérte őket. Egy bizonyos ponton Isten megállt, és így tűnődött magában. Eltitkolja-e Ábrahám elől, amit tenni akarok, áll a Teremtés könyvében. Nem fogom, döntötte el. Elmondta Ábrahámnak Isten, hogy bizony, sok jajkiáltás, sok panasz van Szodoma és Gomorra miatt. És hogy védkük már nagyon, de nagyon súlyossá vált, és azt mondja a Teremtés könyvében, 18-as fejezet, az Úr, hogy lemegyek és megnézem. Lemegyek és meggyőződöm, hogy valóban így van-e. Gondolhatjuk most, kedves Mári Rádió hallgatók, hogy Ábrahám hát értetlenül állt a történtek előtt. Talán valamiképpen úgy volt, mint egy kőszobor. Hiszen ő tudta, hogy Szodomában Isten mit fog találni. Igen, Ábrahám ismerte az utcák bűzét, és az embereknek a gonoszságát, a bűneit. És milyen érdekes, kedves Mári Rádió hallgatók, ahogyan megyünk szépen hosszan a Szentíráson, a Teremtés könyvén, hát szemünkbe odlik. Ábrahám mégis hitte azt, hogy vannak páran, nem sokan, de vannak páran, akik miatt érdemes lenne megmenteni ezt a várost. A városban ott voltak Ábrahámnak a rokonai. Talán ezért tette, amit tett. Azt mondja a Szentírás,
Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Mint magányos fának a prérin, a hit atyának volt elég hite az atyában, hogy odaálljon az irgalomra szoruló emberek is közé. Isten is a bűnös nép közé áll, és úgy hitte azt, hogy ezt az irgalmat megadhatja, megszerezheti. Nagyon szépen mondja a Teremtés könyve, hogy hogyan emelt szót érdekükben Ábrahám. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte: Uram, vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember ebben a városban, akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek, azért az 50 igazért, akik ott laknak? Nagyon merész lépésre szánta el magát Ábrahám. Csak egy beduin pásztor, akinek a haja, a vállát verdesi, talán ha lelki szemeink elé idézzük, szúró szakál, ápolatlan, talán görnyedt is, és talán még egy-két foga is hiányzik, mégis odaállt Isten elé. És talán, kedves Mári Rádió hallgató, talán mi is már voltunk így, Ábrahámokként, amikor valakiért közben jártunk. Talán a bíróságon voltunk, talán azon az éjjelen, a sürgősségén, abban a nehéz helyzetben, amikor egy jó szót szóltunk a másikért, amikor a kollégánk a bizalmába avatott, amikor meghallgattuk a nehézségét, amikor bevallott, hogy elrontottam, hibáztam, elfuseráltam, tévedtem, és te megtetted, amit Ábrahám tett. Odaálltál a közé, akinek segítségre volt szüksége, és a közé, aki megadhatja ezt a segítséget. Imádkoztál. Azt mondja Szent Jakab apostol levelében 5-ös fejezet 16-os vers: imádkozzatok egymásért. Járjatok közben egymásért. És kikért kell imádkozni? Hát igen, a tékozlókért, a bűnösökért, az egyháziakért, a tévedő egyháziakért, talán minden emberért. Talán volt olyan, hogy valakinek segítettünk az úton, talán adtunk egy-két lejt, és közben mondtunk érte egy fohászt. Talán volt olyan, hogy valakinek a fejére tettük a kezünket. Ágyhoz kötöttel imádkoztunk. Kézen fogtuk, megragadtuk. És talán így mondunk: Uram, áld meg őt, segítsd meg őt. Vagy amikor láttuk, hogy valaki hibázik, téved, aki küszködik, nyillódik, imádkoztunk érte. Vagy amikor legutóbb híreket olvastunk, és háborúkról hallgattunk híreket. Háborúkról olvastunk cikkeket. Talán imádkoztunk. Istenem, könyörülj rajtunk, könyörülj rajtuk. És kedves Mári Rádió hallgatók, amikor így tettünk, akkor azt tettük, amit Ábrahám tett. Odaálltunk, ahol Ábrahám állt, közéjük és az Isten közé. És lehet, hogy tűnődtünk azon, hogy vajon az Úr hallja-e. De mégis, ha kételkednénk, ha elbizonytalanodnánk, ha lekicsinyelnénk hitünket, imánknak az erejét, önmagunkat, azért mégis Ábrahámnak a története ad okot a reményre. Isten hallja az imánkat. Be kell vallani, hogy Ábrahám vakmerő volt az Istennel. Könyörgött Istenhez, hogy kímélje meg Szodoma és Gomorra népét. Azt mondja a Szentírás: távol legyen tőled, Uram, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet? A Szentírásban és az emberiség történetében mindeddig senki nem volt ennyire bátor, vagy mondjam azt, hogy vakmerő, hogy azt kérje Istentől: vizsgálja felül a tetteit. Ádám és Éva néhány oldalal korábban nem tett ilyet. Káin panaszt emelt,
de nem alkudozott. Matuzsálem születésnapi tortáján 969 gyertya égett. De amennyire tudjuk, soha nem könyörgött, hogy Isten rajzolja át a terveit, mert hogy ő másként szeretné. És még Noé sem tett ilyet. A bárka építője csendben maradt. És ott van Ábrahám, aki felemelte a hangját. Halljuk, hogy a közeli sátorban talán Sára egy nagyot nyelt. Suttogja: hallgass, Ábrahám, mindannyiunkra bajt hozol. És talán bebújt a sarokban, nem tudjuk. De Isten nem sújtott Ábrahámra, meghallgatta. És azt mondja Isten: ha van 50 igaz ember ebben a városban, a város megmenekül mindenestől. Talán vége is lehetne itt a történetnek, azonban, hogyha a Szentírást ismerjük és olvasjuk, akkor tudjuk, hogy hát itt nem állt meg. Ábrahám arré ment, megállt, talán megpöndörítette szakállát, bajuszát, talán egyet vakart a fején, és azt kérdezte: de hát uram, mi van, ha csak 45 van? Isten mosolyogva azt mondja: ha 45 van, akkor is megkímélem a várost. Ábrahám elfordul, megint nagyokat számolgat, vakarja homlokát, halántékját, és azt mondja, hogy de mi van, ha csak 40 van? Isten azt mondja: rendben, Ábrahám, akkor legyen 40. És kedves Mári Rádió hallgatók, hát nagyon-nagyon szép történet, rendkívül szép történet, hogy ez így megy oda-vissza, és képzeljük el, hogy megállapodnak abban, hogy ha 10 igaz van a városban, mindenki megmenekül. Ábrahám elment az útjára, Isten is a magáira. Mi pedig elgondolkodhatunk azon a megdöbbentő gondolaton, hogy Isten nem haragudott meg. Isten belement a dologba. Nem tolta félre az ügyet, hanem készségesen válaszolt. És habár a Szentírás tanúsága szerint, sajnos, hogy Szodomában, Gomorrában nem volt még 10 igaz sem, és habár elpusztult, Ábrahám unokaöccse Lót megmenekült. És mindez azért történt, mert Ábrahám bátor volt, hitt és megállt az Úr előtt. És talán ez a tette Ábrahámnak bennünket is egy kicsit úgy sürget, egy fontos szentírási üzenetre emlékeztetve, mégpedig, ahogy az előbb is említettem, Szent Jakab apostol levelében, 5. fejezet 16-os vers, azt olvassuk: imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Kedves Mári Rádió hallgatók, ha körülnézünk szüke pátriánkban, személyes életünkben, családunkban, munkahelyünkön, ott, ahol vagyunk, ahova Isten bennünket rendelt, vajon lenne-e valaki, akit úgy tudnánk imádkozni, hogy talán jó volna inkább a pletyka helyett, a kibeszélés, a rágalmazása, mindenféle intriga helyett imádkozni érte, az Úr elé vinni őt. Akkor is, ha tékozló, ha bűnös, ha megátalkodott, ha ott egészen lent van, akkor is. Ismersz-e valakit, aki támadás alatt van, nehéz keresztet hordoz, megpróbáltatások között van? Talán a szomszédod depressziós, magányos. Talán a testvéred eltévedt az úton. Talán a gyermeked nehéz helyzet előtt áll. Talán szülőd beteg. Lehet, hogy nem tudod, mit is mondj. Lehet, hogy nincsenek eszközeid, hogy segíts rajtuk. De van egy valami, amit megtehetsz. És ez keresztényként kötelesség. Imádkozhatsz értük. És van-e nagyobb, mint az ima? Van-e nagyobb segítség, mint az Úr? És ezek szerint, az ígéretek szerint imádságaink Istent válaszra sarkalják. Azok életében, akiket szeretünk, akik fontosak nekünk. Ugyancsak Szent Jakab apostol levelében olvassuk: az igaz ember őszinte könyörgésének nagy az ereje, és csodálatos eredményt hoz. 4. fejezet 8-as vers: közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.
145-ös Zsoltár közel van az Úr mindazokhoz, akik hívják, mindenkihez, aki igazán hívja. Kedves rádióhallgatók, amikor egymásért imádkozunk, belépünk Isten műhelyébe. És nagyon hétköznapiasan felveszünk egy kalapácsot, és segítünk neki a céljai megvalósításában. Milyen szép is volna, hogyha mi magunk is valamiképpen így tudnánk jelen lenni mások életében. Vajon megvan-e bennünk ez a bátorság, ez a hit, hogy mi is másokért közben járjunk? Mennyei Atyánk arra hív bennünket, hogy társai legyünk. Elmerjük-e fogadni ezt a meghívást, ezt a hivatást, ezt az elhívást? A mi imádságaink kinyithatják a mennyországnak a tárházait. A te imádságod kapocs lehet Isten jósága és a másik ember élete között. Amikor imádkozol, amikor szót emelsz azokért, akiknek segítségre van szükségük, azelőtt, aki megadhatja ezt a segítséget, hát valami csodálatos dolog történik. Izgalmas bizonyíték erre a százados és a szolgája esete. A katona arra kérte az urat, Szent Máté evangéliuma tanúsága szerint, hogy gyógyítsa meg azt az embert. Amikor Jézus megkérdezte, hogy oda menjen-e a férfi házához, ez a katona csak annyit mondott, csak egy szót szólj, uram, és az én szolgám meg fog gyógyulni. Az Úr Jézusra olyan nagy hatást tett a katona hite, hogy azon nyomban megválaszolta a kérést. Meg sem kérdezte, hogy van-e hite a szolgának, meg hogy esetleg zsidó-e, vagy istenfélő, vagy pogány-e. Nem kérdezte, hanem segített. Nem kérdezte, hogy vannak-e bűnei, hogy kérte-e a Messiás segítségét. Egyszerűen meggyógyította a szolgát. Mert a százados azt tette, amit Ábrahám tett. Odaállt a rászoruló ember, és a közé, aki betöltheti a szükségeit. Kedves Mária Rádió hallgatók, mi is tegyük ugyanezt. Mi is tegyünk hasonlóan. Mi is akarjunk másokért közben járni. Megvan a lehetőségünk. Egy szívből jövő fohász azért az emberért, akivel ma találkozunk, akivel ma dolgunk van. De imádkozhatunk a bolti eladóért, a buszsofőrért, az orvosért, a nővérért, bárkiért, akivel találkozunk. Nem kell, hogy tudjanak róla. Másfelől viszont meglep, milyen szívesen fogadják sokan azt, hogy azt mondjuk, hogy szeretnék imádkozni önért, érted? Nem meglepő, hogy amikor megáldunk másokat, az imádságainkon keresztül mi is áldást kapunk. És nagyon érdekes, hogy a tanulmányok ok-okozati összefüggést látnak az ima és a hit között, az egészség és a boldogság között. Dr. Harold König a Duke Egyetemről arra a következtetésre jutott, miután aprólékosan kielemzett több mint 1500 megbízható orvosi kutatást, hogy azoknak az embereknek, akik vallásosabbak és többet imádkoznak, jobb a mentális, a fizikai egészsége. Ez fontos megállapítás. Szent Péter apostol első levelében azt a bátorítást kapjuk, hogy mások terhét hordozzuk. A másikért való ima erre is tanít bennünket. Lehetővé teszi, hogy egy terhet megosszunk. Isten vállaira tegyük. Ő arra hív, hogy minden gondunkat őre elvessük. És nézzük csak meg a lehetetlen terhek. A nehéz napok, a nehéz emberek, akik megkeserítenek, vagy megkeserítik életünket. Bizony, hogy megváltoznak. Ne bosszankodj,
Ne gerjedj haragra, ne pletykálj, ne kritizálj, imádkozz helyette. És ne engedd, hogy az élet nehézségei elszívják a hitedet, a reményedet, a szeretetedet. Add át őket Istennek, mielőtt leterítenek, kivéreztetnek téged. Ahelyett, hogy a családod jövője miatt aggódnál, imádkozz. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, vagy azt gondolnád, hogy semmit sem tehetsz, semmit sem tehetünk, másokért imádkozzunk. Kedves Mária Rádió hallgatók, még mielőtt folytatnánk, egy rövid szünet következik.

Dicsetesik az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mária Rádió hallgatók, műsorunk első felében Ábrahámról hallgattunk egy nagyon szép történetet az ő életéből, amikor is bizony közben járt Szodoma és Gomora népéért. A kiállásnak az erejéről hallgattunk. Arról, hogy a Jóisten bennünket is arra hív, hogy mi magunk Ábrahámhoz hasonlóan bizony álljunk meg előtte is, ha van valakiért, akiért imádkozhatunk. Ez lehet a családunk, házastársunk, gyermekünk, szülőnk, szomszédunk, és nem csak azért, akinek minden rendben van az életében, és nem csak azokért, akiket szeretünk, hanem talán a házártos szomszédért is, talán a rosszándékú munkatársért is, talán a hálátlan házastársért is, bizony, hogy bőven valakiért imádkozhatunk. Azt mondja a Szent Jakab apostol a levelében, imádkozzatok egymásért. Milyen szép is volna, hogyha imában tudnánk mindig mindenkit hordozni, nem engedve a sötétségnek, a lehúzónak, akár a kritikának, a pletykának, az intrikáknak, hogy amikor meglátunk valakit tévedni, hibázni, elbotolni, elesni, hogyha szépen úgy imára kulcsolnánk kezünket is, szívünket is, ajkunkat. És nem a pletykái lenne a szó, a legelső szó, hogy lám-lám. Ehhez a bátor hivatáshoz nekünk is fel kell nőni. Nekünk is igent kell erre mondani. És bizony, hogy nem könnyű feladat. Mert hát mindannyian küzdünk, mindannyian aggódunk, mindannyian próbálkozunk, tesszük a dolgunkat kisebb-nagyobb sikerrel, de az imádság helyén kell megállni. Nagyon szépen mondja Kalkuttai Szent Teréz anya, hogy miért van annyi nehézség a világban? Miért van annyi széttöredező házasság, család? Miért hullanak szét a családok? Miért van annyi személyes tragédia? Mert az imádságot elhagytuk. A személyes életünkből, a családunkból, közösségeinkből. Istenre, mint valami vagy valaki távolira gondolunk, akiket néha napján úgy utolsó körben megszólítunk. Engedjék meg, hogy egy rövid történetet meséljek el önöknek. 2008-ban történt, jó néhány évtizede már, november 10-én, hajnali 4:30-kor. Ebben az órában, 4:35-kor, tehát hajnali 4:30-kor, egy fiatal embert, Eben Alexandert cserben hagyta az agya. Alexander csak annyit érzett, hogy nyilalt egy nagy-nagy fájdalom a testén átnyilalt. Figyelmen kívül hagyta, mert azt gondolta, hogy talán valami vírus okozza, amivel már napok óta küszködik. Közérzetesen volt megfelelő. És képzeljük el, hogy pár óra alatt rájött, hogy többről van szó. Olyan nagy kínokat élt át, és gyakorlatilag lebénult. Délelőtt 9:30-re, tehát 9:30-re teste teljesen lebénult, megmerevedett, begörcsült.

szeme fennakadt és kómába esett. A váratlan is kemény diagnózisa következő volt. E. coli baktérium által okozott agyhártya gyulladás. Senki sem tudta megmagyarázni, hogyan történhetett. Senki sem mert hinni abban, hogy életben maradt. Hiszen a statisztikák szerint 10 millió felnőttből évente kevesebb, mint egy kapja meg. De ezek több mint 90%-a nem éli túl, meghal. Ironikus, hogy azaz a férfi, akinek megbetegedett az agya, agysebész volt. Dr. Alexander életrajza még a legképzettebb tudóst is lenyűgözi. A gyógyorvosi kara gyakornok az egyik leghíresebb klinikán, de akár a Harvardon is ott volt. Egy nagyon komoly kórképekkel foglalkozó idegsebész rezidens volt. 15 évet töltött el egy nagyon híres egyetemen. Számtalan agyműtét, több mint 150 publikáció, írás szerzője, és meg annyi előadás világszerte. Kettes számú irónia, Dr. Alexander nem volt spirituális ember. Ő lett volna az első, aki arról biztosít, hogy realista. Ő a modern orvostudományban hitt. Annak eszközeivel gyógyított, és így tette a dolgát. Őt magát lepte meg a legjobban, amit a kóma alatt látott. Az ő beszámolója következik. Egy süvítő hang és egy szempillantás alatt átmentem a résen, és egy tökéletesen új világban találtam magam. Ezen a helyen csillogó lények hoztak át az égbolton. Hallottam egy hangot, ami olyan hatalmas és morajló volt, mint egy dicsőséges ének. Az élet, a színek, a szeretet, a szépség kitörését éltem át. Úgy tűnt, Isten és köztem egyáltalán nincs távolság. Mi történt? Talán amíg a doktor úr ezt nem tudta, míg kómában volt, ő érte imádkoztak. Lehet, hogy az orvos nem volt spirituális, nem volt lelki ember, vagy nem volt vallásos, vagy hívő ember, de a barátai, a családtagjai igen. Ima alkalmakat tartottak. Tudták, hogyan kell imádkozni, egyenként, közösségben, háttérben, és olyan teltek a napok, azon tűnődtek, hogy vajon számítanak-e az imáik. Csütörtökön a kóma harmadik napján elhívták a papjukat is. Megkezdődött a sürgető imáknak az utolsó hulláma. Ezt írta Dr. Alexander Eben. Óriási felhőfalakon keresztül haladtam lefelé. Körülöttem mindenütt morajlás volt, de nem értettem a szavakat. Aztán rájöttem, hogy számtalan lény vesz körül, akik egy távolban vesző körben térdepelnek. Most visszagondolva fogom csak fel, hogy mit csináltak ezek a teremtmények. Akiket én csak félig láttam, félig érzékeltem, és akik felettem és alattam belevesztek a sötétségben. Értem imádkoztak. Ez az ember vasárnap reggel felébredt a kómából. Az imák visszahozták az orvost a földre. Kedves Mári Rádió hallgatók! Kedves Mári Rádió hallgató! Van-e a te életedben egy ilyen személy, akiért bizony tudnád ostromolni az eget? Van-e krízis a világodban, a családodban, a munkahelyeden, ott, ahol vagy? S vajon a Jóisten elhívett téged, meghívett téged arra, hogy reményt nyújts? Ott, ahol már nincs remény, ahol már mindenkiről lemondtak, vagy emberről, ahol már mindenki feladta. És talán nincs másod, mint az imádság. Akkor az első osztályú, hiszen az kell. Nincs szükséged másra. Nem is a tudás kell ide, nem is a bölcsesség, okosság, hanem az ima. A hitből születő ima. Azon kívül semmi sem aktiválja úgy a boldogságot, mint a közben járó ima.
amikor valamit tehetünk másokért. Próbáld ki. Legközelebb, amikor a nehéz nap után mész hazafele, imádkozz. Amikor emberek között vagy, amikor mindenki ideges, stresszes, imádkozz. Amikor azt látod, hogy valaki nehézségekkel küzd, kínlódik, bukdácsol, elesik, imádkozz. Meglátod. Te Isten gyermeke vagy. Mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Azt mondja Szent János evangélista első levelében. Látjátok? Milyen nagy szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Isten családjához tartozunk. Nem idegenek vagyunk, sem itt a földön, sem a mennyországban, hanem az örök élet ígéretének örökösei. Nem vagyunk betolakodók, hanem úgy vagyunk, mint egy kisgyermek, akikben Isten szent lelke lakik. Övéi vagyunk. Első nagy igazság talán, hogy a gyermekei vagyunk. De a második nagy igazság, hogy bizony mi Isten követei vagyunk ebben a világban. Azt mondja Szent Pál apostol a korintusiakhoz írt második levélben, ti Krisztus követségében jártok. Mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Minden egyes nagykövet, vagy akár bármilyen követ, egy adott uralkodót, vagy államfőt, vagy egy országot képvisel. Mi Isten követei vagyunk. És ebben a világban a királyunkhoz jövünk. Egy kéréssel. Bizony. Isten követeiként. Péter apostol azt mondja első levelében, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdon népe. Istennek nem volna szüksége a mi közreműködésünkre, hiszen nélkülünk is egyszerűbben, könnyebben meg tudna oldani sok mindent. De mégis neki úgy tetszik, hogy velünk, általunk tegye a dolgát. Sokszor egy édesanyának nincs szüksége segítségre, amikor éppen főz, süt gyermeke részéről, de mégis jól esik engedni azt, hogy a gyermeke is segítsen neki. És biztos nekünk is van ilyen élményünk. A szeretet sok mindenre képes. Mindenre képes. Isten ugyanezt teszi. Krisztus maga is imádkozik, és arra hív minket, hogy imádkozzunk vele. Azt mondja Szent Péter apostol első levelében, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Isten előtt. Az ószövetségi papságnak az volt a feladata, hogy Isten előtt közben járjon a népért. Tehát mi, ha közben járunk, imádkozunk másokért, akkor mi is a keresésben kapott általános papságunkat gyakoroljuk. Odaállunk egy résnyire, Isten is a másik ember közé. Légy te, kedves Mária Rádió hallgató, Ábrahám, a munkahelyeden, a családodban, az utcában. Képviseld Istennél az érdekeiket. Használtod, hogy küzdenek, szenvednek, harcban vannak. Miért mondaná, hogy imádkozzunk azért, hogy jöjjön el te országod, ha nincs befolyásunk ennek az országnak az eljövetelére? Isten nézi, hallja mi imáinkat. Ne engedjünk a kísértésnek, a kis hitűségnek. Mi magunk is legyünk Ábrahámokká, akik bizony azért az 50-ig azért, azért a 45-ért, a 40-ért, azért a végül a 10-ért is, de közben járnak, nem engedik. Nem leintik, hogy hát az úgy, ő ilyen. Rajta nem tud senki segíteni, semmi. Higgyünk abban, hogy az Isten kegyelme még a legszárazabb sivatagot is, hát egy eső alkalmával ki tudja virágoztatni. Istennek a kegyelme
egy megkeményedett, kemény szívvélt embert is meg tud változtatni, meg át tud formálni. És lehet, hogy pont a mi imánk kell ehhez. Isten követei vagyunk, az Úr számít ránk. Isten meghallja az imáinkat. Számítunk neki. Arra vagyunk elhívva, hogy őt vigyük az emberekhez. És legyünk azok, akik meglátják azt, hogy hát itt tudnánk segíteni, itt volna miért imádkozni. Mindenkinek az életében van egy személy legalább, vagy legalább egy szándék, amiért is, akiért imádkozhat. És lehet, hogy talán azt mondhatnánk, és azt is mondjuk, hogy ez csak egy csepp abban a bizonyos tengerben. De higgyük el, hogy lehet, hogy éppen az a csepp kell ehhez. És enélkül a csepp nélkül nagyon, de nagyon szegényes volna az a tenger. Hozzuk vissza az imát családjainkba. Hozzuk vissza az imát egyéni életünkben. Az imád csak azt jelenti, kapcsolatban vagyok Istennel. Kinyitom a szívemet, az én életemet is, beengedem az Urat. Átadom neki. Uram, itt vagyok. Uram, itt van ez az én munkatársam, akivel nem értek szót. Uram, itt van ez a zsörtös szomszédom. Ez a hálátlan gyermekem, ez a hát nem annyira szeretettel teli házastársam. Oda vinni az Ur elé. Mert lehet, hogy pont a mi imánk szükségeltetik ahhoz, hogy elinduljon a változás. Mert Istennek így tetszik, hogy bevonjon az ő munkálkodásába, az ő üdvösséges történetébe. Munkatársaivá akar bennünket választani, és talán ezért is helyez olyan helyzetbe, olyan emberek közé, olyan közösségébe, ahol bizony van néhány ima szándék. Mindig választhatunk, hogy panaszkodunk, zsörtölődünk, ítélkezünk, plegykálunk, vagy mi Krisztus barátaiként, Krisztus tanítványaiként, Isten gyermekeinként azt mondjuk, hogy én nem a problémát látom, hanem a lehetőséget. Na ezért én imádkoznék. És ha mi nem hiszük azt, hogy az imának van ereje, hát akkor ki? Kedves Mári Rádió hallgatók, én kívánom, hogy ezen a héten akkor tudjunk igazán Ábrahámok lenni. Az utcában, a munkahelyen, a családban, ahol vagyunk, nagy-nagy hittel, bátorsággal mi is imádkozzunk másokért. Adja Isten, hogy így legyen. Önök Olasz Bélát hallották, ez a Szeretet útján című műsorunk volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

A szeretet útján gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Kolozsváról imádkozunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Amen. Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Nincs jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincs rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövis bokorról fügét, sem a tüske bokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő, hiszen a szív bőségéből szól a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Megmondom nektek, kihez hasonlít az, aki hozzám jön, hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja. Hasonlít ahhoz a ház építő emberhez, aki mélyre ásott, és az alapot sziklára rakta. Jött az árvíz, rázódult a házra, de nem tudta azt összedönteni, mert jó alapokra épült. Aki viszont hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít ahhoz az emberhez, aki házát alap nélkül építette a puszta földre. Amikor rázódult az árvíz, háza azonnal összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária Rádió hallgatók! Jézus összeköti a fát a gyümölcseivel, a szívet a beszéddel, a házat az alappal. Meg vagyok győződve, hogy mindannyian jó keresztények akarunk lenni. Jó emberek ki akarunk válni. A szeretetet akarjuk gyakorolni, vallásos emberként szentekké válni. Abban is szinte biztos vagyok, hogy könnyen el is érhetem, habár nem is annyira könnyű, attól függ, hogy honnan nézzük, de most nem akarom részletezni. Minden nap szentmisére járjak, vagy szentmisén vegyek részt, hogy kapcsolódjak az Istenhez imádságaimban, elmélkedéseimben, különféle vallásos gyakorlataimban. Nem könnyű ez sem, de az igazi kihívás szerintem nem itt van. Megtehetem azt is, hogy bőtölök kenyeren és vizen egy bizonyos ideig, és ezt sem akarom leértékelni, nehogy félreértsenek, kedves Mária Rádió hallgatók. Mindennek megvan a fontos szerepe. Azonban az igazi próbatétel az, amit az evangéliumban hallottunk, hogy a ház akkor áll meg a vihar és az árvíz és egyéb természeti katasztrófa alatt, ha meg van alapozva. Mi ez a vihar? Amikor különféle életeseményeinkben elszalad velünk a szekér, ahogy szokták mondani, magyarul dühös leszek, sértett leszek, megbántott leszek, megalázott leszek, megsértett, és itt tovább. Amikor elönt az indulat, a harag, a dű, hogy akkor ebben a helyzetben, mert ez a vihar, ez az árvíz, ami ellep engem. A lélektan is azt mondja, hogy könnyebb, nem annyira kihívás számunkra, hogy bizonyos viselkedési sémákat, vagy cselekvéseket elsajátítsunk és gyakoroljunk.
De érzelmi nehézségbe kerülve az ember cselekvését, gondolkodását a tudattalan, a sebzettségünk felől írja. Az igazi kihívás az életemben az, hogy akkor, amikor megaláznak, akkor, amikor megszégyenítenek, akkor, amikor bántanak, akkor, amikor egy bizonyos helyzetbe kerülök, és érzem, hogy az idegrendszerem, a belső világom széthasít. Ennek ellenére lassan-lassan megtanulok belső szabadságban élni vagy tenni. Nem az indulat, nem a harag, nem a sértettség, nem a különféle érzelmi nyomás láncolatában vagy rabságában cselekszek, hanem tudatában vagyok annak, hogy haragot élek meg. És tudom, hogy ez a harag, ez arra jó, hogy a határaimat meghúzzam. De a harag nem ural engem, sem a cselekvésemet, sem a kapcsolatunkat. Nem könnyű. És azt se állítom, hogy ez nekem sikerül mindig. Nagyon nehéz. És én azt gondolom, hogy egy élet sokszor az sem elég, hogy kellőképpen begyakoroljuk. Hogy a fa jó gyümölcsöt hozzon, hogy tényleg a szám a szív bőségéből, jóságából beszéljen, hogy az életem hajléka sziklára épüljön.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvében beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünk. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj neki bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és külöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támolgass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mondott nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcot fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatók, nemzetünk lelkünk megújulásáért az elhangzott imádságot Kolozsváról imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
9: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
9: Amen.
0: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Isten fia, adj sok fiatal szívébe készséget, hogy elfogadják hívásodat, legyőzzék a félelmet, ami érthető egy fönntartás nélküli elkötelezettség előtt. Ismételd meg nekik azt az erős és meggyőző hívást, ami Pétert arra késztette, hogy így válaszoljon. A te szavadra kivetem a hálót. A te kegyelmed legyen számunkra láng, amely megvilágít és fölmelenget. Erős szikla, amely megtart és biztonságot nyújt. A bizalomnak és a mindig új lelkesedésnek a forrása. Amen.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben Fóró Csaba Roland, csíkszentdomokosi segédlelkész szentbeszéde következik, amely a Szent Antal Nagy Kilencet negyedik szentmiséjén hangzott el a csíksomlyói kegytemplomban.
1: Hőtisztelendő paptestvéreim, tisztelendő diakónus testvérek, tisztelendő ferences atyák, Krisztusban szeretett kedves jó testvérek! Nagy kilencedünk során eddig a keresztség szentségének három nagy ajándékát vizsgáltuk meg. Első alkalommal azt láttuk, hogy ez a szentség alap, amelynek valósága nem az érzéseinktől függ, hanem Isten hűségétől. Második alkalommal azt próbáltuk megérteni, hogyan válaszol Isten az ősbűnre. Előttünk jár és keres bennünket. Harmadik alkalommal hitünk mélységébe merültünk bele, hogy ez nem szubjektív vélemény, hanem az egyház hitébe való belépés, amelyet minden nap újra meg kell élni, és hogy ez az örök élet bizonyosságára vezet el bennünket. Ma mindezeknek a gyökerét keressük meg. Egyházunk katekizmusának a meghatározása az alap, amelyre építjük egész nagy kilencedünket. Ezt minden alkalommal felolvasom, hogyha más nem is, ezt biztos megjegyezzük. A Szent Keresztség az egész keresztény élet alapja, a lelki élet ajtaja és kapu a többi szentségekhez. A keresztség által megszabadulunk a bűntől, és mint Isten fiai születtünk újjá. Krisztus tagjai leszünk, betestesülünk az egyházban, és részeseivé válunk az egyház küldetésének. Mint Isten fiaim, vagyis mint Isten gyermekei születtünk újjá. Ez következik. Keresztségünk legszebb ajándéka. Nincs ennél szebb. Isten gyermeki életünk pünköstkor kezdődött el. Amikor az Isten nem szűkösen, hanem túláradó bőséggel ajándékozta nekünk a Szent Lelket, aki Isten legbensőbb életébe emel be bennünket. Ezért a keresztény hit nem egy bizonyos tanítással való értelmi és érzelmi azonosulás, hanem élet, amely túlmutat e földi létnek a keretein. Beemeli az embert egy olyan mélységes kapcsolatban, amely a mi életünk, személyünk előtt egy teljesen új dimenziót nyit meg. A hit tehát nem egy tanítással való azonosulás, mert amikor valaki kereszténnyé válik, nem egy eszméhez csatlakozik, remélem. Mi nem eszmékhez akarunk csatlakozni, nem ideológiát keresünk a kereszténység mögött, hanem mi egy személyhez jövünk. Nem elvek rendszerét fogadjuk el, hanem valakit fogadunk be. Jézus nem azt mondja tanítványainak, tanuljatok meg mindent, amit mondtam. Azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Az igazság nála nem tétel, amelyet el kell fogadni, hanem személy, akit be kell fogadni. És ez minden téves értelmezés gyökerénél ott van. Sokan a kereszténységet tantételeknek vagy szokásoknak értelmezik, holott a lényege az élő kapcsolat az Istennel. Az a lényege, hogy a Szent Lélek, a Szent Keresztség által beemel minket Krisztusnak az Isten fiúságában, és Isten gyermekei leszünk. Az egyházunk minden egyes gyakorlata abban segít bennünket, hogy ez a kapcsolat megmaradjon, és ez a kapcsolat, amely kialakult a keresztségben, amikor még értelmünk tudatánál sem voltunk, ez élő maradjon, élő legyen. Pünkösd az a pillanat, amikor ez a kapcsolat életformává vált. Az apostolok 3 évig jártak Jézussal, hallották a szavait, látták a csodáit, megtanulták a tanításait, de még nem volt ez elég, hogy ők elinduljanak és missziósok legyenek. Jézus maga mondja, jó nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló, a Szentlélek nem jön el hozzátok. Pünkösd előtt Jézust kívülről ismerték. Pünkösd után Krisztust belülről ismerjük, és bennünk él. A Szentlélek nem Jézusra emlékeztet, hanem beemel bennünket Krisztusba. Új létmódba iktatódunk be, ezt tanítja egyházunk. Fölvétettünk Jézus Krisztus Isten fiúságában, a Szentlélek az isteni természet részesévé tett minket. És ez az új létünknek a gyökere, ez egy gyökér. De konkrét tettekben hoz gyümölcsöt. Tehát nem csak arról van szó, hogy sok jót tegyünk, hanem hogy mindez a jó ennek a bennünk lévő új életnek legyen a termése, a megnyilatkozása. Sokan azt gondolják, először jól kell viselkedni, és akkor majd Isten elfogad bennünket. Kedves jó testvérek, ez egy pogány mentalitás. Még akkor is, ha meg vagyunk keresztelve. A keresztség logikája ennek a fordítottját tanítja nekünk. Először Isten fogad el, Isten befogad bennünket, felemel a keresztségben Jézus Krisztus Isten fiúságába. Fiúk lettünk a fiúban, és majd ebből a kapcsolatunkból növekszik, és jön minden jó. Nem a jó cselekedetek teszik az embert Isten gyermekévé, hanem Isten gyermeke az, aki a jó cselekedeteket megteszi. És ezért egyedülálló kereszténységünk. Innen látszik, hogy ez Istennek a logikája, és nem emberek találták ki. Minden más vallásnak az a lényeg, hogy először az ember kell tegyen, az ember kell adjon. És ezért már többször mondtam, hogy csodálatos a gyermekkeresztség, mert egy kicsi, öntudatlan gyermek még semmit nem tud tenni, semmit nem tud hinni, semmit nem tud bizonyítani, és Isten már elfogadta. És ebből nő ki minden jó. Ez az egész erkölcsi életünknek az alapja. Aki ezt megfordítja, az előbb-utóbb kimerül, mert összeszorított fogak lesznek. Hogy ezt meg kell tegyem. Mert az, aki érdemből akar élni, az elfárad. Mert a kegyelem ingyenességéből kell mi éljünk. Istennek az ajándékaiból. Nekünk nem a földön járó Jézus nyomába kell szegődnünk, mint a tanítványoknak. Nem a kereszt halálban kell felismernünk, hogy ő valóban Isten fia, mint ahogy a római százados ezt felismerte. Nem is a feltámadásban kell őt Úrnak és Istenünknek vallanunk, mint Szent Tamás apostol. Számunkra minden pünkösddel kezdődött, a Szentlélek kiáradásával a keresztségben, amikor Krisztus élete betöltött bennünket, s a hit által egyre jobban kibontakozik ez az élet bennünk. Tiszteletre méltó Áron püspökünk írja a következőket ezzel kapcsolatban. Van az emberben valami olyan érték, amit Isten annyira becsül, hogy vele ezt a legbensőbb kapcsolatot örök tervei szerint öröktől fogva akarta. Nem azért jött a földre, nem azért vette fel az emberi természetet, nem azért lett valóságos ember elsősorban, hogy az embert a bűntől megszabadítsam, nem csak azért jött el, mert az ember bűnbe esett és megváltásra szorult, hanem azért, hogy az embert a megtestesüléssel legszemélyesebb életkörébe bekapcsolja. Isten mindig is keresi az embert. Miért? A válasz egyszerű, sőt, lehet már banális. De hogyha komolyan vesszük, elgondolkodunk rajta, és forgatjuk a szívünkben, ahogy a szűzanya Jézus Krisztus szavait, akkor ez a válasz megrendítő. Az ember meg kell rendüljön, mert Isten szereti az embert. Banális válasz. Egyszerűnek tűnik. De Isten nem mint a művét szereti, nem mint az alattvalóját szereti, nem mint a teremtményét szereti, hanem mint gyermekét szereti. Ez a legmerészebb kijelentés, kedves jó testvérek, amelyet valaha bármilyen vallás, bármilyen hívő ember megfogalmazhatott. Isten gyermekeként szereti az embert. A világ összes nagy vallása az ember küzdelméről szól felfele. A kereszténység Isten leereszkedő szeretetéről szól hozzánk. Teljesen egyedi. Nem mi találtuk meg Istent, nem mi vagyunk ilyen kiváltságosak, hanem ő keresett meg bennünket, és a keresztségben ő tett magáivé bennünket. Gondoljuk végig, mit jelent ez az ember méltóságára nézve. A mai világ sokféle mértékkel mér le bennünket, a mi értékünket. Leméri a teljesítményünkkel, a sikerességünkkel, az egészségünkkel, a szépségünkkel, a vagyonunkkal, és lehet tovább sorolni. És ezek a mértékek mérnek valamit, de egyik sem mér eleget. Mert az ember méltósága nem abban áll, amit teljesít, hanem abban áll, hogy kié vagyok. És ha Istené, akkor méltósága végtelen és elvonhatatlan. Nem lehet elvenni, függetlenül attól, hogy mit tett, mit mulasztott és mivé lett. A betegség nem veszi el. Az öregség nem veszi el. A demencia, a mozgásképtelenség, az értelmi fogyatékosság nem veszi el az embernek a méltóságát, mert ez végtelen és elvehetetlen. A bűn sem veszi el, legfeljebb elhomályosítja. És ezért van az, hogy Jézus újra és újra arról beszél, hogy nem húzhatjuk ki a konkolyt, nehogy kihúzzuk a búzát. Hogy aki az utolsó órában érkezik, ugyanazt a fizetséget kapja, mint aki az elsőben. Mert Áron püspök szép idézete felhívja figyelmünket, milyen becsesek vagyunk az Isten szemében. És ezért olyan erős a Szent Jónás, mert nem visszaszerzünk valamit, amit elvesztettünk, hanem hazaérünk oda, ahová mindig is tartoztunk, az Atya házába, Isten gyermeki méltóságunkba. Ezért fontos értenünk, különösen akkor, amikor idős, beteg vagy erőtlen embereket látogatunk, találkozunk velük, hogy amikor önmagunkban érezzük erőtlenségünket, haszontalanságunkat, értelmetlenségét az életünknek, mindig térjünk vissza a kerességhez, mint alaphoz és gyökérhez, mert ebben Isten gyermekei születtünk újjá. A világ azt súgja, aki nem teljesít, az nem számít. Isten azt mondja, te számítasz, mert az övé vagy. Nem azért, mert teljesítettél, hanem azért, mert a keresztségben beleírt a nevedet a tenyerébe, és azt nem törli le soha onnan. Sőt, lehetünk nagyon lírikusak. Vasszegekkel van oda belevésve mindegyikünknek a neve. Számos keresztény éli az életét úgy, hogy Jézust kívülről próbálja követni. Mint egy példaképet, mint egy celebet, akinek a nyomában jár, de tőle külön. És meg is értem, kedves testvérek, mert ahol nincsenek szentségek, amelyek által mindig újra és újra direkt forrásból merítjük az élő vizet, nem marad más, csak az utánzás. Nekünk katolikusoknak hatalmas ajándék a hét szentség. S mégis sokszor megelégszünk a minimummal, amikor a fáradtság, a bűn, a közöny, a világzaja lassan betömi azokat a csatornákat, amelyeken át Isten élete belénk árad. És régi szép szokás szerint, amikor csak úgy szoktuk, húsvéti időben és karácsony előtt, a róráték alatt elmegyünk, meggyónunk, évente kétszer-háromszor áldozunk, és ez számunkra elég. Szentségek nem vallási kötelezettségek, amelyeket le kell tudni. A szentségek azok a konkrét pillanatok, amelyben Isten, aki láthatatlan, aki megfoghatatlan, aki végtelen, belép az ember látható, tapintható és véges világában. Nem tudom, ezt így hallottuk-e még, és ezen így gondolkodtunk-e el, hogy Isten, aki láthatatlan, megfoghatatlan és végtelen, belép a mi látható, tapintható és véges világunkban. Vízben, olajban, kenyérben, borban, szavakban, kézrátételben. Isten belép. És ezért van minden szentségnek nem csak formája, hanem anyaga. Mert nem csak lélek vagyunk, hanem test is. És Isten így szeretne belépni, nem csak a lelkünket táplálni, hanem a testünket is. A keresztség egyszer megismételhetetlenül és visszavonhatatlanul ülteti el bennünk az isteni élet magvait. De a magot öntözni kell, Székelyföldön ezt nem kell magyarázni. Ezt a magot táplálni kell, gondozni kell, meg kell nyesni néha, amikor már vannak vadhajtások, fel kell kapálni és lazítani a földet, amikor a gyom körülöleli, és erre valók a szentségek. Legfőképpen pedig az oltári szentség. Ez nem szimbólum. Nem a közösségnek a kifejezése, nem is egy szép emlékünnep, noha ezeket mind tartalmazza. De a lényeg, amit el kell fogadnunk, Krisztus valóságosan jelen van. Teste, vére, lelke, istensége az oltári szentségben. Isten belép az emberbe, és az ember ezáltal az Istenbe. Pontosan úgy, ahogy Jézus ígérte, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ez a legbensőbb egység. Semmilyen emberi kapcsolat ilyen mély egységet nem tud létrehozni. Ezért életünk egyik legnagyobb eseménye az első áldozásunk. Nincs ennél nagyobb esemény. Mert utána szinte minden szentséghez hozzá van kötve az eukarisztia. Amikor házasság szentségét ünnepeljük, a Szent Misén szent áldozáshoz járulunk. A bérmálás szentségekor szent áldozáshoz járulunk. Minden, szinte minden egyes szentséghez, vagy éppen papszenteléskor alapvető dolog, hogy szent áldozáshoz járulunk és ünnepeljük a Szent Misét. Hozzá van kapcsolva szinte minden szentséghez az eukarisztia. Mert a legbensőbb egység, amelyre az ember képes, több mint a szerelem, több mint a barátság, több mint egy közös élmény, ebben a szentségben van, mert Isten hozzám jön valóságosan. És testvérek, higgyétek el, hogy enélkül nem lehet élni. A keresztény ember vasárnapról vasárnapra él. És az ókori keresztények ezt tudták. Amikor keresztény üldözés volt, és megtiltották azt, hogy vasárnap összegyűjjenek és szentmisét ünnepeljenek, a keresztények ezt mégis megtették, a mi nagy őseink, a szentjeink, a vértanúink. És amikor megkérdezték tőlük, hát miért gyűltök össze, nem tudjátok, ki is végezhetnek benneteket ezért, figyelem, azt mondták, sine dominico non possumus. Vasárnap nélkül nem tudunk élni. Vagyis eukarisztia nélkül nem tudunk élni. Inkább végezzetek ki, öljetek meg, mert enélkül úgy sincs értelme az életünknek. Ha nem találkozunk Jézussal hétről hétre, szentmiséről szentmisére, mint egy tiszta lélegzett vétellen, akkor nincs értelme élni. És ez nagyon fontos. Kedves jó testvérek, amikor azt hirdetjük mi, papok, hogy vasárnapról vasárnapra, ünnepnapról ünnepnapra el kell jönni szentmisére, ez nem egy vallási előírás. Nem is azért van, mert mi unatkozunk, és valakinek csak el kell mondani ezt a beszédet, amivel készültünk egész héten. Soha senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy levegőt kell venni. pedig kell venni, hogy éljünk, enni kell, és inni kell. Mindenhol ez a kell. Amikor a testünkről van szó, akkor ez a kell, ez jól van. Amikor a lelkünkről, akkor már kezdünk egy kicsit ingadozni, hogy hát, ez a pap olyan, s az a templom olyan, s hideg van, s büdös van, s nem tudom mi, nem tetszik, aki mellém ül, ott a szomszédasszony pedig mekkora pletykás. Mindig kapunk valamit, de soha nem mondjuk, hogy ó, hát én nem eszem meg ezt a kenyeret, hát már két napos, kicsit száraz is, mert ha éhes vagyok, akkor ennem kell. Na így vagyunk a templommal is, és a szentmisével is. Ez a kell nem egy egyházi kötelezettség, hanem lelkednek a lélegzetvétele, lelkednek az itala, és lelkednek az ételem. A bűnbánat szentsége az a kapu, amelyen át hazatérünk, mint ahogy említettem, valahányszor elvesztettük az utat. Sokan mondják, hogy nem járok gyónni, mert én Istennel közvetlenül megbeszélem, megvallom neki a bűneimet. Magyarul lelkiismeret vizsgálatot tartottál. Csak a lelkiismeret vizsgálatból még nem lesz feloldozás. Mert a gyónásban valami olyan történik, ami az egyedi imában soha. A pap szavai által meghallod Istennek a szavát. Én feloldozlak téged bűneidtől. Ez az én. Az átváltoztatáskor nem azt mondom, hogy vegyétek és egyétek, ez Krisztus testem. Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Én feloldozlak. Krisztus énje a papban. Nem a papnak az énje, hanem amelyik pap alázatos hátralép és engedi, hogy Krisztus álljon előtte, és Krisztus énjéből táplálkozik minden egyes nap. Én feloldozlak téged, Istennek a szava. És ezt neked mondják. És miért kell pap legyen? Azért, hogy üzenet legyen számodra, az irgalmasságot Isten egy másik emberen keresztül akarja közvetíteni. És éppen ezért, amikor te kilépsz a gyóntatószékből, az ő irgalmasságát rajtad keresztül ugyanúgy akarja közvetíteni. Vagyis az irgalmasság testi és lelki cselekedeteire nevel rá minden egyes szentgyónás, amikor a pap által gyakorolja Isten az ő irgalmas szeretetét. Ezért kell papnak gyónni. Aztán ott van a betegek kenete, amit ugye tévesen utolsó kenetnek hívunk. Az a szentség, amellyel Isten a legsebezhetőbb pillanatban szól és megérint. Még ekkor is itt vagyok veled. Még ekkor is megerősítlek. És lehet, hogy testi szenvedésed elviselhetetlen, de a lelki erősség ott van ebben a szentségben. A házasság szentsége az a hely, ahol két ember Isten örök hűségét teszi közöttünk láthatóvá. Minél szebb egy házasság, minél is inkább Istenre alapozik, és úgy éli a mindennapjait ez a házaspár, annál szemben tündököl az, hogy Isten hogy szereti az ő egyházát. És végül ugye a papság szentsége, amelyen át Krisztus máig szavakat mond, és kezeket nyújt ki, látható módon emberi ajkak és emberi kezek által, mert ő így akar belépni az életünkben, egymáson keresztül. Tehetni, megjelenhetne. Villámokat szórhatna a tabernákulum. Annyian lennénk, mi el se férnénk. Félelemből, rettegésből, de Isten nem akar így közeledni hozzánk, egymáson keresztül, ezért hív meg bennünket. Olyan férfiakat, akik neki szentelik az életüket. A szentségek találkozási pontok, ahol a véges és végtelen érintkezik. És ha mindez igaz és igaz, mi hisszük és valljuk, akkor egy kérdés marad. Élünk-e belőle? Az Isten gyermeki életünk nem egy rang, amelyet a polcon tartunk, és néha leveszünk, mint bunkós botok, akkor ezzel fenyegetőzhetünk. Élő kapcsolat az Istennel. Valódi közösséget feltételez vele. Az életszentség, amelyre mindnyájan meghívottak vagyunk, nem rendkívüli hősök számára van. a mindennapi ember mindennapi életében megélt Isten gyermeki élet a szentévállásnak az útja. Vagyis megélem azt, aki vagyok mindenestől. Ti vagytok a föld sója, a világ világossága. A só nem tesz semmi más, csak ízt ad. Ízesít. A fény se tesz semmi más, az a gyertyafény, mint világít. Megélik a saját lényegüket. És ezáltal szolgálják az Istent. A mi lényegünk az, hogy Isten gyermekei vagyunk, és ezt minden nap meg kell éljük. Kedves testvéreim, a keresztségben, mint Isten gyermekei születtünk újjá. Ez a legmerészebb és legszeretetteljesebb döntése az Istennek, amelyet az embernek adhat. Ő bevonja az embert abba a szeretet áramlásba, amely az Atya és a Fiú között öröktől fogva folyik. A szentségek ennek a behívásnak a pontjai, az állomásai. Minden szentségben Isten azt mondja, még mindig akarlak. Kedves jó testvérek, a keresztség szentsége által Isten fiai lettünk a Fiúban. Beemelődtünk Krisztus Isten gyermekségében, és ez előrevetíti a jövő heti témánkat. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a szívünkben, aki ezt kiáltja, abban, azaz Atyam. Jövő héten a mi atyánkat vizsgáljuk meg, mint Isten gyermekeinek az imádságát. Amen.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Fóró Csaba Roland, csíkszentdomokosi segédlelkész szentbeszédét hallhatták, amely a Szent Antal Nagy Kilenced 4. szentmiséjén hangzott el a csíksomlyói templomban.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szőtt ige, a titkos fényből fénysugár, népednek őrző pásztora!
1: Mindent hatalmad alkotott, törvényed rendelt éjt napot. A munkás, fáradt testeket az éj csendjén pihenteted.
0: Poklok hatalmát megtörő, légy ellenségtől őrizünk, ne tudja bűnbe rántani, kiket szent véred újra szült.
1: Amíg mulandó életünk e földi testhez kötve tart, testünk, ha álom nyomja el, lelkünk virasszon éberen.
0: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem. Szorult helyzetemben segíts meg engem.
2: Könyörülj rajtam, és hallgasd meg imámat.
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot? Meddig törekedtek még hazugságra?
2: Tudjátok meg, az Úr csodásan megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek. Szálljatok magatokba szívből. Nyugovóra térve, teremtsetek csendet.
2: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, ki részesít jóban minket? Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét.
2: Szívembe nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak búzában meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat.
2: Éjjelente is áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat mindjájan, ti az Úr szolgái, akik éjjelente az Úr házában álltok.
0: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
2: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Éjjelente is áldjátok az Urat.
2: Halld, Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
0: Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Alleluja!
1: Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Alleluja!
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
2: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
2: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk. Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
2: Amen.
0: Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja.
1: Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a Szentmiséket a Csíksomlyói Kegytemplomból, illetve Kárásztelekről közvetítjük, és itt rögtön szeretném megköszönni a Csíksomlyói Kegytemplomban szolgáló ferences testvéreknek, papoknak, illetve Kárásztelki plébános atyának, hogy vállalták a közvetítéseket. Mindkét templomban búcsú van ezen a héten, ezért is esett a választás erre a két templomra. A hét további részében a szentmisék így alakulnak a mai napon, tehát csütörtökön este 6 órától lesz a szentmise Kárásztelekről. Holnap pénteken reggel 7:30-tól lesz a szentmise a Csíksomlyói Kegytemplomból, majd szintén este 6 órától Kárásztelekről. Szombaton lesznek a búcsuk, délelőtt 10 óra 30 perctől lesz a Csíksomlyói Kegytemplom úgynevezett őszi búcsúja, Mária neve tiszteletére, a Szénégető István atya lesz a búcsús szónok. Utána délben 12 órától kezdődik a Szentkereszt felmagasztalása tiszteletére szentelt Kárásztelki templom búcsúja. Aznap este még 6 órától is lesz szentmise Marosvásárhelyről a Mária áhítat keretében, hiszen a hónap második szombatja van. A 13-án vasárnap 10 óra 30 perctől lesz a délelőtti szentmise a Csíksomlyói Kegytemplomból, hogy úgy értettem, hogy még az is gyakorlatilag az őszi búcsúnak számít, tehát még a vasárnapi. És annak előzményeként 9 óra 40 perctől a rózsafőzért is imádkozzák a helyszínen, ezt is közvetítjük Csíksomlyóról. Vasárnap este 6 órától lesz Kárásztelken a szentmise. Jövő héten a szentmiséket Nagyváradról fogjuk közvetíteni. A reggeli szentmiséket Tibor atya fogja tartani a Szent József templomból, ugye most, amíg a váradi stúdió felújítás alatt áll, tehát itt a mellettünk levő templomból lesznek ezek a szentmisék reggel 8 órától, hétfőtől péntekig. Az esti szentmisék pedig 6 órától lesznek a nagyváradi Katalin telepi csodásérmű boldogasszony plébánia templomból, pénteket kivéve, amikor úgy nézem, hogy 7 órától lesz a szentmise, akkor lesz majd egy szentségimádás, egy virasztás is a másnapi papszentelésért. Ugyanis a lazaristák közül lesz egy papszentelés, tehát 19-én délelőtt 11 órától a nagyváradi székesegyházban Gál Dávid diakónust, aki már lazarista szerzetes, fogja a püspökatyánk pappá szentelni. Másnap pedig vasárnap 10 órától lesz az első ünnepélyes szentmiséje, tehát primícia. Vasárnap 20-án 10 órától, előtte 9:25-től rózsafűzért is imádkoznak a Katalin telepi hívek. A délutáni szentmise pedig a megszokottól eltérően nem 6 órától lesz, hanem 4 órától. Ez a Bihar keresztesi, szintén Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szentelt templom búcsúja lesz Magyarországról. Ez itt Nagyváradról, ha épp átmegyünk a határon, itt van Bihar keresztes, egy kisváros, és ennek a templomából lesz a búcsú közvetítve. Tehát jövő vasárnap délután 4 órától, ottan idő szerint 3 órától. Szeptember 21-től kezdődő héten az egyik helyszín Marosvásárhelyen a Szent Kozma és Damián tiszteletére szentelt templom, a Csereai templom, a Tudor negyedi, más néven, ismertebb nevén talán, másik pedig a Temes megyei Ótelek temploma lesz. Itt is lesz búcsús szentmise, mármint Marosvásárhelyen Szent Kozma és Damián tiszteletére, majd azon a szombaton 26-án Tamás József nyugalmazott püspökatya lesz a búcsú főcelebránsa és szónoka itt Marosvásárhelyen. Azt követő héten pedig a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz plébánia templomra esett a választás, hiszen ott elsején lesz a búcsús szentmise, majd előtte trédumot is tartanak,
Érdekes, hogy a kis Szent Teréz búcsút is Tamás József püspök atya fogja főcelebrálni, és ő lesz a szónok, és előtte, mint mondtam, tridumot tartanak, Asztrik atya lesz a Csíksomlyói kegytemplomból. Azon a héten itt a másik helyszínnel kapcsolatban még lehet, hogy lesznek változások, ezért még nem mondom el, mert nem végleges a dolog. És akkor október további részében itt még csak részletek vannak. Erdőszentgyörgy lesz az egyik helyszínünk október 5-től kezdődő héten. Aztán itt még több minden kérdőjeles, október 19-től kezdődő héten pedig Kisdengeleg lesz, ott is búcsú lesz, ott Szent Vendel tiszteletére, Erdőszentgyörgyön magyarok nagyasszonya tiszteletére, és itt még néhány dolog akkor kérdője. Minden esetre októberre még keresek helyszíneket, tehát nincs még kialakulva gyakorlatilag egyik hét sem. Úgyhogy ha van olyan plébános atya, aki október 5-től arra felé vállalna egy hét közvetítést, akkor kérem szépen jelezze, és akkor megbeszéljük a részleteket. Most a napokban befejeztük a cikkek megírását a következő újsággal kapcsolatban, ezután következik a folyamat további része, a javítás, tördelés, újabb korrektúra, stb. És előkészítése a nyomdába való menetelnek. Én bízom benne, hogy a hónap végére megjelenik majd az újság, tehát szeptember végére, és aztán október elején lesznek az önkéntes találkozók, ezeket még nem tudom pontosan megmondani, még nem terveztem be őket. Talán már látszik a fény az alagút végén a naptár elkészülésével kapcsolatban is. Én bízom benne, hogy azzal is a belátható közeljövőben nyomdába tudunk menni, az egy hosszabb folyamat a naptárak kinyomtatása. Hát nem tudok ígérni semmit, hogy mikorra lesznek kész. Én nagyon bízom benne, hogy az önkéntes találkozókra legalább valamennyi kész lesz a naptárakból is, hogy az önkéntes találkozókra már tudjuk vinni. Ezért talán a hallgatók imája is jó jönne, hogy sikerüljön, időben elkészüljön a naptár. Az elmúlt vasárnap Kárásztelekre látogattam. Nyilván a mobil stúdiót vittem felszerelni az eheti közvetítésekhez, de mivel jelen tudtam lenni vasárnap a Szentmisén, a közösség vasárnapi Szentmiséjén, kihasználtam az alkalmat, és beszéltem egy kicsit a rádióról. Vittem magammal Mária rádiós tárgyakat, különösen ajánlottam a születésnap alkalmából megjelent tárgyakat, ez a 20 éve együtt feliratos gyertya, kulcstartó, hűtőmágnes, golyóstól, csésze, ezek a mondjuk így a jubileumi tárgyak. Hát nagyon kellemes meglepetésben részesültem. Kinn a templom elé állítottuk fel az asztalt, és hosszú sorban álltak a kedves hallgatók, hogy megnézzék és vigyenek magukkal emlékbe ilyen Mária rádiós tárgyakat. Szépen gyűltek az adományok is, én meg kihasználtam a lehetőséget, ugye, hogy beszélgessek a kedves hallgatókkal, akik éppen sorba álltak, úgyhogy tudtam többekkel beszélni. Sokan mondták, hogy igen, hallgatják, szeretik, sokat jelent nekik. Kérdeztem, hogy ki hogy hallgatja, hát azt hiszem a többség a kábel tévén keresztül hallgatja. Kárásztelken a Mária rádiót, ott nincs lefedettségünk rádió frekvencián. Vannak, akik interneten hallgatják, és voltak, akik ismerték már az applikációt, volt, akinek ajánlottam. Valaki épp egy Huawei telefonnal jött oda, hát arra sajnos nem, azzal nem kompatibilis az applikációnk. Az az egy kivétel, tehát a többi fajta telefonra, gyakorlatilag minden iPhone-ra is, és az androidos telefonokra is telepíthető az applikációnk, amelyik nagyon praktikus. Igen, ezzel kapcsolatban a múlt héten voltak ilyen visszajelzések. Hát én amerre járok, én mutatom, ahol már ismerik az applikációt, ott szoktam mutatni, hogy az az applikáció nem csak arra jó, hogy hallgassa az ember a rádiót rajta, hanem van egy menü is, ahol például a műsorra kattintva, akkor az egész napi program ott van, tehát 0 órától 24 óráig ott van az egész napi műsor, hogy hány órától milyen műsorok vannak, és aki már ezt megtanulta használni, akkor ezt
használni is szokta, és volt itt egy pár nap, azt hiszem a múlt héten, amikor ez nem működött, még az előtti hét végétől kezdődően, én is észrevettem. Hála Istennek, hogy azóta a probléma megoldódott. Örülök, hogy vannak ilyen visszajelzések, hogy vannak, akiknek hiányzik ez, hogy az pont nem ment a menüben a műsor, nem tudták megnézni. Örülök, hogy használják az applikációt, és ezzel az opcióval is élnek. Igen, tehát visszatérve Kárásztelekre beszélgettem a hallgatókkal, és nagyon kedves volt mindenki, és örülök, hogy tényleg sorba álltak, hosszú ideig álltak sorba, jó idő volt, szépen sütött a nap, Istennek legyen hála, úgyhogy tökéletes időjárás volt arra is, hogy beszerezzenek Mária Rádiós tárgyakat, számomra pedig, hogy beszélgetni tudjak egy kicsit a hallgatókkal, úgyhogy nagyon jó élményeim voltak Kárásztereken. Azt tervezem, hogy vasárnap a 6 órás szentmisére visszamegyek, és utána fogom leszerelni és hazahozni a mobil stúdiót. Igen, tehát ezt tervezem a következő vasárnapra, akkor persze majd átveszem az adományokat, amit még gyűjt az önkéntesünk. Egyébként több önkéntesünk is van, nagyon hálás vagyok nekik, értük, a Jóisten áldja meg őket. A templomban is van persejünk, köszönjük szépen a plébános atyának a lehetőséget. Akkor ezen az utolsó szentmisén, akkor majd mise után majd templom perseit is, mármint a Mária Rádiós perseit is bontani fogjuk, és akkor átveszek majd mindent, és következő jelenünk és jövőnk műsorban majd beszámolok erről is. És utána még, ami fontos a Mária Rádió aktualitásaival kapcsolatban, 18-án fogjuk megünnepelni Kolozsváron a Mária Rádió 20. születésnapját. Ugye ezt ilyen jubileumi évnek nyilvánítottuk, és már sikerült megünnepelni több helyszínen is a rádió születésnapját, minden olyan helyen, ahol stúdiónk van. Még nem jutottunk a végére a stúdióknak. A Kolozsvárit nem sikerült a stúdió születésnapjával összehangolni, de ami késik, nem múlik, tehát most szeptember 18-án fogjuk a születésnapot megünnepelni. 5 órától kezdődik majd az ünnepség, rózsafűzérrel, aztán a 6 órától kezdődő szentmise keretében adunk hálát, és oda várjuk akkor kolozsvári és környékbeli, vagy bárhonnan érkező hallgatókat, önkénteseket, érdeklődőket szeretettel, akik velünk együtt vágynak ünnepelni Kolozsváron, tehát szeptember 18, délután 5 órától Szent Mihály templomban, 6 órától lesz a szentmise az ünnepség keretében. Másnap pedig papszentelési szentmisét közvetítünk Nagyváradról, a Székesegyházból, azt követő napon 20-án pedig primíciás szentmise a nagyváradi Katalin telepi plébánia templomból. Hát ezek az újdonságok, aktualitások a Mária Rádió házatáján, úgyhogy így itt tartunk továbbra, akkor még egyszer elmondom, tehát ma és holnap este 6 órától lesznek a szentmisék Kárásztelekről, holnap reggel 7:30-kor kezdődik a szentmise a Csíksomlyói kegytemplomból, szombaton sűrű nap lesz, 3 szentmisénk lesz, 10:30-tól egy búcsús szentmise a Csíksomlyói kegytemplomból, ez az úgynevezett őszi búcsú, a kegytemplom őszi búcsúja, Szénégető István atya lesz a szónok, délben 12:00-tól Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére búcsú Kárásztelken, este 6:00-tól a Mária áhítat keretében lesz szentmise Marosvásárhelyről, vasárnap pedig 10:30-tól lesz, amíg szintén búcsús misének számító délelőtti szentmise a Csíksomlyói kegytemplomból, majd a Kárásztelki szentmise, amin tervezek részt venni és menni leszerelni.

0: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyel hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat,
1: és azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak el hozzánk.
3: Azért, hogy a Mária Rádió továbbra is egy fénysugár lehessen mindannyiunk.

szóljak bár az emberek vagy angyalok nyelvén. Ha szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Legyen bár profétáló tehetségem, ismerjem akár az összes titkot és minden tudományt, és legyen bár olyan teljes a hitem, hogy a hegyeket áthelyezzem. Ha szeretet nincs bennem, semmi sem vagyok. Osszam el bár egész vagyonomat alamizsnaként, és adjam át testemet, hogy dicsekedhessem. Ha szeretet nincs bennem, semmit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol rosszra, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha meg nem szűnik. A profétálások véget érnek, a nyelvek megszűnnek, a tudomány elenyészik, mert töredékes a megismerésünk és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön majd a tökéletes, a töredékes véget fog érni. Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy éreztem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, felhagytam azokkal a dolgokkal, amelyek gyermekhez valók. Most ugyanis tükör által homályban látunk, akkor pedig majd színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, mint ahogy én is ismert vagyok. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három, de ezek közül legnagyobb a szeretet.

Él egy ember itt a földön, akit szeretned kellene, ám akarva vagy akaratlan, mégis harcolsz ellene. Él itt egy ember, akit ismersz, vagy úgy hiszed, hogy ismered, de oly sok mindent nem tudsz róla, hiába van mindig veled. Néha tiszteled, néha nagyra tartod, és nem vagy képes kiismerni, szíved ezért boldogtalan. Néha meglep, hogy mire képes, máskor bosszant, mert képtelen. Nem látja át saját világát, s mégis vonzza a végtelen. Kívülre néz, s belőre nem lát. Lelke még mindig kisgyerek. Másoknak hisz, milyennek látják. Csak mások által ismered. Kezd el szeretni ezt az embert. Kezd el szeretni egyben önmagad. Ha elveszíted hited magadban, hidd el, hogy semmit sem marad. Tudnod kell azt, hogy különleges vagy. Nincs a világon más ilyen. Fedezd fel végre a lelked, s engedd, hogy boldoggá tegyen. Amen.

Az élet dolgai. Ferenc Emese és Tibor atya beszélgetései az élet megannyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról. Az élet dolgai. Ferenc Emese és Tibor atya beszélgetései az élet megannyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Kolozsvár, illetve a Nagyváradi stúdióból. A mikrofonnál Ferenc Emesét és Tibor atyát hallják. Rózsafüzér titkairól elmélkedünk a mai napon, és ezzel folytatjuk majd két hét múlva. Megnézzük a titkok teológiáját. Kedves Tibor atya, miért éppen ezek az események kerültek a titkok közé?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek, és minden kedves Mária Rádió hallgatót. A rózsafüzér titkai nem véletlenszerűen kiválasztott evangéliumi jelenetek. Az egyház évszázadok során formálódó lelki tapasztalata alapján azok az események kerültek a titkok közé, amelyek a megváltás történetének legfontosabb állomásait jelenítik meg. A rózsafűzés célja nem Jézus egész életrajzának részletes elbeszélése, hanem bemutatása, hogy Isten hogyan valósította meg az ember üdvösségét Krisztusban. Ezért minden titok egy-egy olyan misztériumot tár elénk, amely nélkül nem érhető meg Krisztus személye, sem a keresztény hit egésze. Tehát az evangéliumok sokkal több eseményt őriztek meg Jézus életéből, mint amennyi a rózsafüzérben szerepel. Szent János még azt is írja, hogy ha mindent le akarnánk jegyezni, maga a világ sem tudná befogadni a megírandó könyveket. Tehát a rózsafüzér ezért válogat, olyan eseményeket emel ki, amelyek döntő fordulópontok az üdvösség történetében. A megtestesülés, Krisztus születésem nyilvános működésének kezdete, Isten országának a meghirdetése, az eukarisztia alapítás, a szenvedés, kereszthalál, feltámadás, mennybe menetel és a Szentlélek eljövetele. Ezek mind együtt alkotják a lelki útvonalat, amely végigvezeti az imádkozót Krisztus megváltó művén. Az örvendetes titok ugye az a megtestesülés misztériuma. Itt az első titok azt mutatja be, miként lép be Isten az emberi történelembe, az angyali üdvözlet az ige megtestesülésének kezdete, a látogatás az a megváltás örömének a kisugárzása, Jézus születése Isten alázatos közelségét tárja fel, a templomi bemutatás előre jelzi a kereszt áldozatát, a 12 éves Jézus megtalálása pedig már előrevetíti küldetésének a tudatát. Tehát ezek az események együtt azt hirdetik, hogy Isten valóban emberré lett, hogy az ember felemelje önmagához. A világosság titkai az a kinyilatkoztatásnak a csúcspontja. Szent II. János Pál pápa azért vezette be 2002-ben a világosság titkait, mert a hagyományos 15 titokban kevés hangsúly esett Jézus nyilvános működésére. Az öt új titok olyan eseményeket emel ki, amelyekben Krisztus különleges módon nyilatkoztatja ki önmagát. Vagyis a Jordánban való megkeresztelkedés, a kánai mennyegző, Isten országának hirdetése és a megtérésre szóló felhívás, a színeváltozás és az eukarisztia alapítása. Hát ezekben a jelenetekben Jézus fokozatosan feltárja isteni küldetését és előkészíti húsvéti misztériumát. A fájdalmas titok az a megváltásnak az ára, a szenvedés történet, nem csupán Jézus életének tragikus befejezése, hanem a megváltás középpontja. Tehát a Getsemáni kerttől a kereszthalálig vezető út bemutatja Krisztus engedelmességét, szeretetét és önátadását. Tehát ezek a titkok arra emlékeztetnek, hogy az üdvösség nem egy olcsó ajándék, hanem a fiú teljes önfeláldozásának a gyümölcse. A dicsőséges titok az az új teremtés kezdete. Tehát a feltámadás nem egyszerűen Jézus földi életének lezárása, hanem egy új világ kezdete. A mennybe menetel megmutatja Krisztus megdicsőülését. A Szentlélek eljövetele az egyház születését jelenti. Mária mennybevételében és megkoronázásában pedig az egyház saját jövőjének előképét szemléli, azt a dicsőséget, amelyre Isten minden hívőt meghív. és hogy miért nincs több titok, jogosan felmerülhet a kérdés, miért nem szerepelnek más fontos események is, mint például Lázár feltámasztása, vagy a hegyi beszéd, vagy a tékozló fiú beszéde, példabeszéde. De a válasz az, hogy a rózsafűzér nem kívánja az evangélium teljes tartalmát felülelni, nem részletes életrajz, hanem válogatott misztériumok sora, amelyekben az egész megváltás lényege összesűrűsödik. Minden titok kapuként szolgál. Egy-egy eseményen keresztül az imádkozó az egész evangéliumra nyitottá válik. Tehát a rózsafűzér titkai nem egymástól független jelenetek, egyetlen nagy ívet alkotnak a megtestesülésről a nyilvános működésen át a kereszthalálig, majd a feltámadásig és a Szentlélek kiáradásáig. Ez ugyanaz a szerkezet, amely a liturgikus évrendjében is megjelenik, a rózsafűzér így a liturgia szemlélődő vízhangjává válik. Tehát a titkok nem csak Krisztus életének eseményei, hanem a tanítvány életének állomásai is. Az örvendetes titkok megtanítanak Isten akaratának elfogadására, a világosság titkai a tanítványság útjára hívnak, a fájdalmas titkok a kereszt hordozására készítenek fel, a dicsőséges titkok a keresztény reményt táplálják, így minden titok egyszerre mutatja be Krisztus életét és a hívő ember lelki útját. A rózsafűzér titkai azért éppen ezekből az eseményekből állnak, mert az egyház felismerte bennük az üdvösség történet legfontosabb csomópontját. Ezek a misztériumok együtt rajzolják meg Krisztus földi életének és megváltó művének teljes ívét, a megtestesüléstől, a húsvéti misztériumon át, a megdicsőülésig és a Szentlélek kiáradásáig. A titkok tehát nem véletlenszerű epizódok, hanem a keresztény hit szívét alkotó események. Tehát amikor a hívő újra és újra szemléli őket, nem pusztán felidézi a múltat, hanem belép azokba a misztériumokba, amelyek ma is élő módon formálják az egyház életét és minden keresztény ember hivatását.
0: Van-e belső teológiai logikája a négy rózsafűzérnek?
1: A rózsafűzér négy titka, vagyis az örvendetes világosság, fájdalmas és dicsőséges rózsafűzér nem egymás mellé helyezett önálló eseményeknek a gyűjteménye. Mély teológiai egységet alkotnak, a titkok sorrendje az üdvösség történet rendjét követi. Tehát a megtestesüléstől a megdicsőülésig, vagyis attól a pillanattól, amikor az ige emberré lett, addig a dicsőségig, amelybe Krisztus az egész emberiséget meghívja. Ez a rend nem csupán történeti, hanem teológiai és lelki logika is. Feltárja Isten üdvözítő tervének az egységét, és megmutatja a keresztény élet útját. Az örvendetes titok Isten lehajlásának a csodáját szemléli. És a középpontjában az a hit igazság áll, hogy az örök ige emberré lett. Tehát az angyali üdvözlettől a 12 éves Jézus templomi megtalálásáig minden esemény azt hirdeti, hogy Isten belépett az emberi történelembe. Teológiai értelemben ez a megtestesülés misztériuma. A keresztény hit minden további eseménye ebből fakad. Ha Krisztus nem lett volna valóságos ember, nem válhatott volna a világ megváltójává. Ezért az örvendetes titkok a kegyelem kezdetét jelentik. A világosság titkai hídat képeznek a rejtett názáreti élet és a húsvéti misztérium között. Ugye tudjuk, Szent II. János Pál pápa azért vezette be ezt a titoksort, mert a hagyományos rózsafűzérből hiányzott Krisztus nyilvános működésének a szemlélése. És ebben az öt titokban Jézus fokozatosan feltárja, hogy kicsoda ő. Vagyis az Atya szeretett fia, a Messiás, Isten országának hirdetője, a megdicsőült Úr és az Eukarisztiában velünk maradó üdvözítő. Tehát teológiai szempontból ezek a titkok a kinyilatkoztatás és a küldetés misztériumát jelenítik meg. Tehát Krisztus nem csak jelen van a világban, hanem tanít, gyógyít, meghív, és önmagát ajándékozza. A fájdalmas titkok középpontjában a kereszt áll. Ez a megváltás misztériuma. A Getsemáné kertől a Golgotáig vezető út megmutatja, hogy Isten szeretete nem áll meg a tanításnál, hanem teljes önátadásban valósul meg. A kereszt a keresztény hit központja. Itt teljesedik be Krisztus engedelmessége az Atya iránt. Itt válik nyilvánvalóvá a bűn súlya és az isteni irgalom nagysága. A fájdalmas titkok ezért a megváltás misztériumát szemlélik. A dicsőséges titkok az új teremtés beteljesedése. A húsvéti események nem lezárják, hanem kiteljesíti Krisztus küldetését. A feltámadás az új teremtés kezdete, a mennybe menetel Krisztus uralmát hirdeti. A Szentlélek eljövetele megteremti az egyházat. Mária mennybevétele és megkoronázása pedig azt mutatja meg, hogy az ember végső hivatása az Istennel való örök közösség. A dicsőséges titkok így az eszkatológiai beteljesedés szemlélik azt a jövőt, amelyre az egész teremtés meghívást kapott. Tehát a négy rózsafűzér együtt tulajdonképpen az evangélium teljes ívét rajzolja meg. A megtestesülést, amikor is Isten belép az emberi történelembe, a kinyilatkoztatás, Krisztus feltárja az Atyát és meghirdeti Isten országát, a megváltás Krisztus kereszt halálával legyőzi a bűnt és a halált, a megdicsőülés Krisztus feltámadása és a Szentlélek kiáradása megnyitja az örök életet. Tehát ez a négyes szerkezet, tehát elismételem a megtestesülés, a kinyilatkoztatás, megváltás, megdicsőülés, ez az egész üdvösség történet belső rendje. És a rózsafűzér nem csak Krisztus életét mutatja be, hanem a tanítvány lelki útját is. Az örvendetes titkok megtanítanak befogadni Isten akaratát. A világosság titkai a tanítványságra és a misszióra hívnak. A fájdalmas titkok a kereszt hordozására készítenek fel. A dicsőséges titkok a reményt és a végső beteljesedést tartják szemünk előtt. Így a rózsafűzér nem csak Krisztus történetét beszéli el, hanem minden keresztény ember hivatásának útját is megrajzolja. És a négy titok sorszoros összhangban áll az egyház liturgikus évével. Az örvendetes titkok az advent és a karácsony lelkületét idézik. A világosság titkai különösen az évközi idő evangéliumait tükrözik. A fájdalmas titkok a nagy bőjt és a nagy hét középpontjává vezetnek. A dicsőséges titkok pedig a húsvéti idő, a mennybe menetel és pünkösd örömét jelenítik meg. Ezért a rózsafűzér nem független a liturgiától, hanem annak szemlélődő visszhangja. Bár négy titoksorról beszélünk valamennyi, ugyanarra a középpontra mutat, vagyis Krisztus húsvéti misztériumára, a megtestesülés a keresztre irányul, a nyilvános működés húsvét felé vezet, a kereszt a feltámadásban teljesedik be, a feltámadás pedig a Szentlélek ajándékában válik az egyház életévé. Ezért a rózsafűzér egészének középpontja mindig Krisztus halála és feltámadása marad. Tehát a négy rózsafűzér belső teológiai logikája így világos és egységes. Az örvendetes titkok a megtestesülést, a világosság titkai a kinyilatkoztatást és a küldetést, a fájdalmas titkok a megváltást, a dicsőséges titkok pedig a megdicsőülést és az új teremtés beteljesedését szemlélik. Ez a négyes rend nem csupán történeti sorrendet jelent, hanem feltárja Isten üdvözítő tervének a teljességét. A rózsafűzér ezért nem elszigetelt evangéliumi jelenetek sorozata, hanem Krisztus misztériumának egységes szemlélése. Aki hűségesen végigjárja ezt az utat, nem csak Jézus életének eseményeit idézi fel, hanem lépésről lépésre részesedik annak átalakító erejében, amely a megtestesüléstől a húsvétig dicsőségig vezeti az egyházat és minden hívőt.
0: Mit adott a világosság titkainak bevezetése?
1: Hát egy nagyon jelentős újítása volt Szent II. János Pál pápának 2002-ben, amikor a Rosarium Virginis Mariae apostoli levélben bevezette ezt az új titoksort. Ez tulajdonképpen nem a hagyománynak a megtörését jelentette, hanem annak egy kibontakoztatását. Tehát a célja az volt, hogy a rózsafűzér tükrözze Krisztus egész földi életének misztériumát. Tehát nem megváltoztatták a rózsafűzér lényegét, a világosság titkai, hanem teljesítették krisztológiai szerkezetét. Tehát a hagyományos 15 titok a megtestesüléstől szinte azonnal Krisztus szenvedéséhez vezetett. Az örvendetes titkok a gyermekkor eseményeit szemlélték. A fájdalmas titkok már a Getsemáni kertben kezdődtek. Tehát így Jézus nyilvános működésének csak nem 3 éve alatt alig kapott helyet a rózsafűzérben, pedig az evangéliumok jelentős része éppen ezt az időszakot mutatja be. Tehát a világosság titkai éppen ezt a hiányt pótolják. Az új titkoknak a közös vonása, hogy mindegyikben Krisztus valamiképpen kinyilatkoztatja önmagát. Tehát ugye a Jordánban való bekeresztelkedésekor az atya kijelenti, hogy ez az én szeretett fiam. A kánai mennyegzőn első csodájával feltárja a messiási küldetését. Isten országának a hirdetésében nyilvánvalóvá teszi az atya irgalmát. A Tábor hegyén isteni dicsősége felragyog a tanítványai előtt, az utolsó vacsorán pedig önmagát ajándékozza az eukarisztiában. Ezért nevezte Szent II. János Pál ezeket az eseményeket világosságban ragyogó misztériumnak. Tehát a világosság titkaival a rózsafűzér még világosabban kirajzolja Krisztus életének teljes ívét, vagyis a megtestesülést, a rejtett életet, a nyilvános működést, húsvéti misztériumot és a megdicsőülést. Ezáltal a rózsafűzér még inkább az evangélium szemlélődő összefoglalásává válik. Tehát az új titkok különösen közel hozzák a híveket a vasárnapi evangéliumoknak a világához. Különösen jelentős az 5. világosság titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Korábban az eukarisztia alapítása nem szerepelt önálló titokként, pedig ez az egyház életének a csúcsa és a forrása. Az új titkok világossá teszik, hogy Krisztus nem csak a kereszten ajándékozta magát, hanem az eukarisztiában mindenkor jelen marad népek között. Tehát a világosság titkai nem csak Krisztus személyét mutatják be, hanem a tanítvány életének útját is. Tehát a keresztség emlékeztet a saját keresztségünkre, a kánai mennyegző az engedelmes hitre, Isten országának hirdetése a megtérésre, és a színeváltozása reményt ad a próbatételek idején. Az eukarisztia pedig a keresztény élettáplálékává válik.

ezt a rózsafűzért belső egysége, ezért a rózsafűzérnek az egysége nem gyengült, hanem gazdagodott. Tehát a világosság titkainak bevezetése nem a rózsafűzér hagyományának a megtörése, hanem annak a gazdagítása volt. Tehát az új titoksor kitöltötte azt az űrt, amely Krisztus rejtett názáreti élete és szenvedés története között húzódott. Ennek köszönhetően a rózsafűzér ma már teljesebb képet ad Jézus földi küldetéséről. A világosság titkai különösen hangsúlyozzák Krisztus önkinyilatkoztatását, Isten országának a hirdetését, az eukarisztia alapítását. Ezáltal a rózsafűzér még inkább krisztológiai, evangéliumi és szemlélődő imává válik, amely végigvezeti az imádkozót a megváltó egész életének döntő misztériumain, és elmélyíti kapcsolatát Krisztussal, aki a világ világossága.

Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak. Bekötözzem a megtört szíveket. Szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszú állása napját. Vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének, őt ékesítik.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa a Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. A Szent Atya a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. A pápa fogadta az Admina látogatást tevő salvadori főpásztorokat. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a lateráni székesegyházban. Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le.
1: 14. Leó. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. 14. Leó pápa szeptember 12-én fogadta a latin-amerikai és karib-tengeri püspöki konferenciák tanácsa, a SELAM és az Egyesült Államok katolikus püspöki konferenciája által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőit. Beszédében közös felelősségvállalásra szólított fel egy emberibb, fenntarthatóbb és szolidárisabb fejlődés érdekében, amely védelmezi minden ember méltóságát, és különösen figyel azokra, akik a társadalom peremére kerülhetnek. A Szent Atya emlékeztetett arra, hogy pápasága kezdetén az egyház egyik fontos feladataként jelölte meg a bátor és bizalommal teli párbeszédet a mai világgal. Ez magához, az egyház küldetéséhez tartozik. Krisztus elküldte tanítványait, hogy az evangélium fényét vigyék el mindenkor konkrét valóságába. Az evangélium felszólít a szegényekről való gondoskodásra, ami pedig megköveteli, hogy különös figyelemmel forduljunk azok felé, akiket a társadalmi, gazdasági és technológiai változások a legsúlyosabban érintenek, hangsúlyozta Leó pápa. Korunk gyors változásai közös felelősség elé állítanak bennünket, mutatott rá 14. Leó. Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézve úgy fogalmazott, választanunk kell, hogy egy új Bábel tornyát emeljük-e, vagy azt a várost építjük, ahol Isten és az emberiség együtt lakik. A technológiai fejlődéssel kapcsolatban ezért nem egyszerűen az a kérdés, hogy elfogadunk vagy elutasítunk-e bizonyos eszközöket. A döntő kérdés az, hogy milyen emberiséget akarunk építeni,
2: ¿Qué humanidad queremos construir?
1: És milyen hely jut benne minden egyes embernek, hívta fel a figyelmet Leó pápa. Ehhez egyetlen intézmény erőfeszítése sem elegendő. Az állami szerveknek, vállalkozásoknak, munkavállalóknak, egyetemeknek és társadalmi közösségeknek együtt kell dolgozniuk a közjó szolgálatában. A nagy társadalmi kihívások közös felelősséget és együttműködést kívánnak. Azt a társadalmi barátságot, amelyről Ferenc pápa a Fratelli Tutti kezdetű enciklikájában írt. 14. Leó a valódi párbeszéd fontosságára is felhívta a figyelmet. A különbségek meghallgatása nem jelenti azok eltörlését, éppen ellenkezőleg. Meg kell tanulnunk felismerni bennük azt, ami mindenki javát szolgálhatja. Ez különösen fontos napjainkban, amikor a polarizáló vélemények gyorsan felerősödnek, és a konfliktus könnyen a hatalom eszközévé válhat. A valódi párbeszéd többet követel az udvariasságnál. Arra kötelez, hogy akkor is benne maradjunk a beszélgetésben, amikor egymással ellentétes érdekek kerülnek felszínre, és amikor a döntések konkrét lemondásokat követelnek, mutatott rá a Szent Atya. A keresztények számára pedig a testvériség végső alapja az, hogy mindannyiunknak ugyanaz az atyánk. Ne féljetek, idézte 14. Leó elődei gyakori buzdítását. A feszültségektől és különbségektől sem kell megijedni, mert alkotó energiává válhatnak, ha közös felelősség irányítja őket. A pápa hangsúlyozta, egy társadalmi vagy gazdasági döntés értékét nem pusztán az mutatja meg, hogy hányan támogatják, hanem mindenek előtt az, milyen hatással van a legkiszolgáltatottabbak életére. Egy társadalmi, gazdasági és politikai rend csak akkor nevezhető valóban emberinek, ha mindenki, különösen a legtörékenyebbek, emberhez méltó módon élhetnek, és senkit sem hagynak hátra. Beszéde végén 14. Leó Nehemiás példáját idézte fel, aki népével együtt építette újjá a romokban álló Jeruzsálemet. Hasonló feladat vár ma is mindenkire. Be kell lépnünk a történelem építkezéseire, hogy helyreállítsuk azt, ami összeomlott, és megvédjük azt, ami veszélyben van. A Szentatya végül arra buzdított, hogy alakítsuk ki a tárgyalás kultúráját, amely a különbségek ellenére is képes utat nyitni a találkozás és a béke felé. Korunk fejlődése ne hagyjon maga után újabb romokat, és bármit is építünk, az valóban mindenki számára otthon és menedék legyen, kezdve azokkal, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, zárta beszédét Leó pápa az USA és Latin-Amerika püspöki konferenciái által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez.
0: Leó pápa beszéde a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. Szűz Mária szent nevének ünnepén, szeptember 12-én szombaton délelőtt Leó pápa a Vatikánban fogadta a bencés nővérek nemzetközi közösségének 125 tagját, akik Rómában egy szimpóziumon vesznek részt ezekben a napokban. A sok különböző országból származó szerzetes nővérek szerte a világon azon fáradoznak, hogy mind mélyebben gyökeredzenek Krisztusban, ami által az ő imádságos tanúivá lesznek az egész világon. Leó pápa beszéde kezdetén a bencés nővérek nemzetközi közössége 2001-es alapítására utalt, hiszen immár 25 éve folytatják értékes munkájukat, a közösség és az összehangolás útján, amelyet a bencés férfi szerzetes konföderáció számára még 13. Leó pápa kezdeményezett és támogatott, amit aztán a II. Vatikán zsinat is bátorított, az Istennek szentelt életről szóló Perfecte Caritatis Decretumban. Ez a közös előrelépés annál is fontosabb, mivel célja a bencés karizma megélése és előmozdítása a szerte világon egy olyan spirituális szinodalitáson keresztül, amely minden ember egyediségét közkincsé teszi mindenki számára. Szent Benedekről szólva Ferenc pápa 2023-ban a szeretet kimondhatatlan édességéltől kitágult szív fontosságát hangsúlyozta. A szív a kegyelem hírnöke, mert gyökerei olyan erősek, hogy a fa szépen növekszik, kibírja az irő vasfogát, és az evangélium gazdag gyümölcseit termi. Leó pápa is, eleget téve saját óhajának, nemrégében zarándokként meglátogatta Subiaco és Monte Cassino monostorait, és imádkozott azokon a helyeken, amelyek oly mély jelentőséggel bírnak Isten egész népe és a történelem számára. Miközben e kegyhelyek csendjében és békéjében emlékedtem, vallja a Szentatya személyesen, ma pedig itt látlak benneteket, nem tehetek mást, mint örömmel megállapítani az evangélium szavaival, hogy az apró magból nagy fa nőtt ki. Valóban szőlőskert született, és betöltötte a földet, és sok gyümölcsöt terem, mert mélyen gyökerezik az Úrban. Ez itt az erőfeszítések, amelyek, mint sok különböző országból származó szerzetes nővérek azért tesztek, hogy egyre mélyebben gyökerezzetek Krisztusban, és hogy az ő élő és imádságos tanúi legyetek az egész földön, nagy jel és prófétai ajándék, ismerte el Leó pápa. Erre különösen nagy szükség van a mai korban, amelyet a hiteles élet, a közösség és a béke utáni szomjúság jellemez. A Szentatya 6. Pál pápa egyik apostoli leveléből idézett, amely Szent Benedekre és tanítmányaira úgy tekint, mint akik az imádság, a tanulás és a munka által keresztel, könyvel és ekével terjesztik a civilizációt és a lelki értékeket. Így építettek fel a különböző népek és nemzetek között egy olyan egységet, amely Szent Ágoston szavanyomán az abszolút szépség példája és modellje. Leó pápa valóban dicséretes dolognak nevezte, hogy a bencés szerzetes nővérek egy olyan projektben vesznek részt itt Rómában és online kapcsolatban másutt a világon, amely kifejezetten az ő számukra kínál új képzési lehetőségeket. Beszéde végén a pápa megköszönte a Bencé szerzetes nővéreknek mindazt, amit tesznek, imádságukat,
2: thank you for your prayer,
0: alázatos és csendes jelenlétüket, életük mindennapi és rejtett felajánlását, valamint a lelki útmutatást, a teológiai reflexiót és a közösségi értékeket, amelyeket megélnek és kisugároznak. Arra buzdította őket, hogy folytassák tovább közösségi elkötelezettségüket, majd szívből adta rájuk apostoli áldását.
3: A salvadori püspökök ad limina látogatáson a pápánál. A salvadori püspökök szeptember 11-én pénteken zárták 5 napos ad limina látogatásokat a Vatikánban. 14. Leó pápa a magánkihallgatáson fogadta a főpásztorokat, és arra bíztatta, hogy az emberi személy méltóságát helyezzék szolgálatok középpontjába. A Szentatyával való találkozása remény, a párbeszéd és a jövő üzenetét közvetíti a salvadori nép számára, nyilatkozta az ad limina látogatást követően Gregorio Rosa Chávez bíboros, a főváros San Salvador nyugalmazott püspöke a Vatikáni Rádiónak. Elmondta, hogy a pápa azt kérte a püspöki kar tagjaitól, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika szellemét követve mindig az emberi méltóságot helyezzék szolgálatok középpontjába. Meglepte, hogy hazáját ilyen mélyen ismeri a Szentatya. Beszámolt arról is, hogy a találkozó rendkívül intenzív és ösztönző élmény volt. A szeptember 7-től 11-ig, hétfőtől péntekig tartó vatikáni látogatás során a salvadori főpásztorok felkeresték a római kúria különféle intézményeit. A találkozók során részletesen bemutatták a salvadori egyház és társadalom jelenlegi helyzetét, és szó esett a helyi közösségeket érintő kihívásokról, a jövőbeli reményekről. A látogatás meghatóan szép pillanata volt, amikor a püspökök átadták a pápának Szent Oscar Romero érsek erekéjét. San Salvador érsekét 1980-ban egy katonai osztag szentmise bemutatása közben gyilkolta meg, mert felemelte szavát az emberi jogokért. 2018-ban Ferenc pápa szentté avatta a mártírhalált szenvedett érseket. A salvadori katolikus egyház egy érsekségből és 7 egyházmegyéből áll, a 6,5 millió lakosú ország 43%-a katolikus. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a lateráni székesegyházban. Szeptember 18-án a Szentatya vezeti az egyházmegyei évadnyitó pasztorális találkozót a lateráni Szent János bazilikában, az egyházmegye székesegyházában. Baldassare Reina bíboros, a pápa helynöke levélben szólította meg a római plébániák közösségeit, és azt kérte tőlük, hogy vegyenek részt az ünnepi szertartáson, hogy ezáltal is megmutatkozzon az egyházmegye arculatának egysége és sokszínűsége. 14. Leó pápa vezeti a római egyházmegye évadnyitó találkozóját jövő pénteken, szeptember 18-án délután a lateráni Szent János bazilikában. Tették közzé a római egyházmegye honlapján. Baldassare Reina bíboros, a pápa római vikáriusa meghívó levéllel fordult a római plébániákhoz. Arra bátorít minden plébániai közösséget és testületet, hogy saját delegációval vegyen részt az ünnepi eseményen, hogy láthatóvá váljon Krisztus helyi egyházának élő arca. Így jelen lesznek az egyházmegyei pasztorális tanács, a papi tanács és a plébániai pasztorális tanács tagjai. A szervezés részleteiről és a tudnivalókról az elkövetkező napokban tájékoztat részletesen az egyházmegye. Az egyházmegye pasztorális évadnyitóját Leó pápa vezeti, mint az egyházmegye püspöke. Where is the
0: kingdom of God? Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le. Második János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápák mindig Krisztus fényét keresték a legsötétebb órában is, mert még a kimondhatatlan borzalma közepete sem lehet a gonoszé és a haláli, az utolsó szó. A szörnyű merénylet után egy év elteltével II. János Pál béke felhívásai szüntelenül tovább folytatódtak. 2002. szeptember 11-én, szerdán, a pápa az általános kilagatáson felidézte a 12 hónappal korábbi szörnyű támadást, az ikertornyok összeomlását és a romok alá temetett számtalan sok ártatlan emberi életet. A pápa erőteljesen megismételte, hogy a terrorizmus, az embertelen kegyetlenség megnyilvánulása és mindig az is marad, és hogy a bántalmazás, a fegyveres erőszak és a háború olyan választások, amelyek csak gyűlöletet és további halált vetnek. Csak az ész és a szeretet a valódi eszközök, az egyének és a népek közötti konfliktusok leküzdésére és megoldására, összegezte szavait. 16. Benedek pápa tovább folytatta elődje imáit a békéért. Pápasága 3. esztendejében az Egyesült Államokba látogatott, és 2008. április 20-án New Yorkban felkereste a merénylet fájdalmas helyszínét, a Ground Zero-t, ahol egykor az ikertornyok álltak, egy mély üreg tátongott, szinte a gonosz mélységének metaforájaként. De mindenütt építkezés folyt a remény szimbólumaként, amely újjászül és újjáépít. Benedek pápa csendben gyertyát gyűjtött az áldozatok emlékére, majd letérdelt és arra kérte az urat, hogy hozzon békét ebbe az erőszakos világba, és adja meg az emberiségnek a bölcsességet és a bátorságot, hogy fáradhatatlanul dolgozzon egy olyan világért, amelyben a valódi béke és a szeretet uralkodik a nemzetek között és mindenkinek a szívében. 3 évvel később, 2011. szeptember 11-én, a terrortámadások 10. évfordulóján 16. Benedek pápa levelet küldött az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája elnökének, Timothy Dolan New York érseknek, akit a következő év februárjában bíborossá nevezett ki. Felidézve a 10 évvel korábbi brutális támadást, a tragédiát, amelyet még súlyosabbá tesz az elkövetők azon állítása, hogy Isten nevében tették. Határozottan arra sürgetett mindenkit, hogy egyértelműen jelentsük ki, hogy semmilyen körülmény sem igazolhatja a terror cselekményeket. Minden emberi élet értékes Isten szemében, és minden erőfeszítés meg kell tenni annak érdekében, hogy világszerte előmozdítsuk az egyének és a népek elidegeníthetetlen jogainak és méltóságának valódi tiszteletben tartását. Ferenc pápa is meglátogatta New Yorkban a Ground Zero-t, amelyet azóta két vízzel teli medencéből álló emlékművé alakítottak az egykori ikertornyok alapjain. Az emlékmű széleinek 90 különböző nemzetiségű 2974 áldozat nevét vésték fel. Ferenc pápa 2015. szeptember 25-én a New Yorkban tartott vallásközi találkozón a szeptember 11-i támadásokat értelmetlen pusztításnak nevezte, és egy tapintható, gyötrelmes fájdalomról beszélt, amely megdöbbenés kelt, és ami az égbe kiállt. A medencékben folyó víz mindazokra az életekre emlékeztet, amelyek azok hatalma alá kerültek, akik azt hiszik, hogy a pusztítás az egyetlen módja a konfliktusok megoldásának. De az erőszak, a gyűlölet és a bosszú logikája csak fájdalmat, szenvedést, pusztítást és könnyeket okozhat. Az élet azonban mindig arra van ítélve, hogy győzedelmeskedjen a pusztítás prófétái és a halál felett, mert a megbékélés és az egység győzedelmeskedik a gyűlölet és a megosztottság felett. Kérjük a mennyből azt az ajándékot, hogy elkötelezzük magunkat a béke ügye mellett, szólt Ferenc pápa. Békét kérünk ebben a hatalmas világban, amelyet Isten adott nekünk otthonul mindenki számára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd éjjel egy órától Krisztus Egyházának történetéről mesél nekünk Fodor József általános helynök atya. 1 óra 30 perctől Hajlák Attila atya Segítség Gyászolók című műsorát ismételjük, 2 órától pedig dr. Rejkli István Gyógyír című műsora következik. 2 óra 30 perckor Lelkélet és hitmélyítés címmel Giossano Leonard atya sorozata folytatódik, éjjel 3 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. 3 óra 30 perctől Mária iskolájába járhatunk, majd éjjel 4 órától a szerdaesti szentségimádás ismétlését hallhatják. 5 órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd 5 óra 40 perctől kezdetét veszi reggeli műsorunk a Vatikáni Rádió friss híreivel. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas, jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszöntünk, szentséges szűz, betegek gyógyítója és anyja. Hozzád fohászkodunk, ó irgalmasságnak anyja, aki szemmel tartod szükségleteinket, és meghallod elrejtett sóhajainkat is, melyeknek már nincs se hangja, se könnye. Jöjj segítségünkre, és légy közben járunk a megpróbáltatásokban, és a betegség kínjaiban, add meg nekünk minden percben a kellő erőt és türelmet. Légy számunkra a remény csillaga, és kérünk, könyörög érettünk, hogy példádat követve, Szent Fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg

0: padra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyelem Mária szavait, viselkedését, testtartását. Alázata és egyszerűsége tetszik az Úrnak, mert megvan benne az a készség, hogy teljesítse Isten akaratát. És amikor kimondja, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, elkezdődik a világegyetem legnagyobb eseménye, Krisztus emberré válásának csodája a Szentlélek által. Amikor szentáldozáshoz járulok, Jézus belép az én életembe is, testembe, lelkembe. Miért? Mert Máriához hasonlóan én is kimondom igenemet. Az én igenem az Amen, amellyel kifejezem, az Úr szolgálója vagyok. Történjék velem is, ahogy ő akarja. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt az első tizedet, a legtisztább szűz méhében való megtestesülésed tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására mély alázatot érek tőled. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka. Akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Elkísérem a szent szűzet rokonához, Erzsébethez. Figyelem, ahogyan hordozza a titkot. Öröme oly hatalmas, oly mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. Hiszen az örök szeretetet hordozza magában, melynek öröme körül öleli, s elborítja egész lényét. Erzsébet isteni sugallatra fölismeri és dicsőíti üdvözítője anyját, s a találkozás örömében Mária ajkán is felcsendül a Magnifikát. Micsoda kegyelem egy ilyen látogatás, egy ilyen találkozás. Tudom, Isten azt akarja, hogy én is részese legyek egy ilyen találkozásnak. Szent áldozáskor, amikor Jézust szívembe zárom, élő tabernákulummá válok, mint a szűzanya. Szívem tisztasága kedves az Úrnak, s ez az öröm eltölti egész lényemet. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt a második tizedet Szent édesanyád látogatásának tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, látogasson meg, és hozza el nekem is Jézust. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te szent szűz a világra szültél. Ma született az üdvözítő, ő a Messiás. Így hirdették az angyalok a szent éjszakában. Egy istálló barlangban született, mert a szent család Betlehemben nem kapott szállást. Figyelem a szűzanya hódolatteljes magatartását, ahogyan kézbe veszi, nézegeti, becézgeti a gyermeket. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Nem csodálkozom, hiszen ebben a csöbb gyermekben benne lakik az Istenség egész teljessége. Amikor Jézust imádom az oltári szentségben, némán csodálkozva, mint az egyszerű pásztorok, leborulva előtte, ahogy a napkeleti bölcsek tették, én sem akarok mást, csak hódolni előtte. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a harmadik tizedet a betlehemi istállóban való születésed tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, mutassa meg, hogyan kell nekem is áldozatot hoznom Jézusért. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Az

0: Amen. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Az

0: atyáján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszony.

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszony.

0: atyán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszony!

0: Márián. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Azt

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Elképzelhetően naponta mutattak be újszülötteket az Úr templomában. Így Mária és József gyermekükkel nem keltettek nagy feltűnést. Ők is teljesítik az ószövetségi törvényt. Figyelem a szűzanya lelki erejét. Ez az erő a hitéből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét. Tudja, hogy szívét majd tőr járja át. Bizonyossága megerősítést nyer az Aksimeon és Anna asszony profétáló szavaiban. Tudja, Isten olyan feladatra hívja, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adok valamit, a szűzanyát követem. Minél többet adok, annál szabadabban tudom követni őt, és annál nagyobb lesz az örömöm. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a negyedik tizedet, a templomban való bemutatásod és Mária tisztulásának tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására a test és a lélek nagy tisztaságát kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: korájában. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér ötödik szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Ebben a szent titokban megfigyelhetem a szűzanya lelkületét. A jeruzsálemi zarándoklat fontos esemény az ő egyszerű életében. Szívébe véste a történteket, és elgondolkodott rajtuk. S milyen szorongással kereste az ő Jézusát 3 napon át. Kereste és megtalálta. Hol? A templomban. Amikor elveszítem Jézust, jobban mondva érezhető közelségét, a szűzanyához kell fordulnom. Ő megtanít, hogyan találjam meg a templomban, a bűnbánat szentségében, az oltári szentségben és saját szívemben. Ő vonzza szívembe Jézust, mert ahol az anya, ott akar lenni a gyermek, és ahol a gyermek, ott akar lenni az anya. Aki megtalálja Jézust és Máriát, rátalál a bölcsességre. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt az 5. tizedet, templomban való megtalálásod tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására az igazi bölcsességet kérem tőled. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Üdvözlégy, szeplőtelenül fogantatott szűz, Isten Anyja Mária! Tudjuk, hogy Te Istennél hatalmas védelmezőnk vagy, és hogy mindazokat, akik bizalommal fordulnak hozzád, kegyelmeiddel halmozod el. A lurdi jelenések és csodák nagy jóságodat és azt a készségedet mutatják, amellyel a hozzád folyamodóknak mindenben hatható segítséget nyújtasz. A Te hatalmas pártfogásodba helyezzük bizalmunkat, és ezzel a gyermeki bizalommal kérünk, támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. Szent Pál apostol tanítása azt jelenti, hogy mindannyian, én is, személyesen meg kell, hogy újuljak a kegyelem elfogadásában. Ez azt jelenti, hogy nem vagyok tökéletes, és ezért nem tudok mindent jól átgondolni és jól továbbadni, mégis fokról fokra az Úr Jézus újra megszólít, hogy tovább lépjek. Valóságosan olyan volt, mint a szeplőtelen szívében lettünk volna, mondta a kis Francesco Fatimában, amikor az augusztusi Mária jelenésben a szűzanya szeplőtelen szíve ragyogása feléjük fordult, és elért hozzájukig ez a tüzes kiáradás, és úgy érezték, mintha a szűzanya szívében, vagyis a boldogságos szűzanya szeretetében és jelenlétében lettek volna. És ez a kegyelmű üzenet a szűzanyától mindannyiunkat ugyanígy hív, hogy a szívében lehetünk, és ez a szívében lét az elfogadásban fokról fokra átváltoztat minket, hogy az övéi lehetünk, és egymáséi lehetünk az igazságban, szeretetben, szolgálatban, amire a világnak annyira szüksége van. Ez a szűzanya szíve szeretete mindig megérint engem az rózsafűzér imádsága kapcsán, és megérint akkor, amikor a lelkiismeret vizsgálatot tartok, hogy hogyan élem meg a papságomat. Ez a szűzanya szeretete az, ami számomra újra és újra mérce lesz, hogy hogyan gondolkozzam a Jóistenről, illetve hogyan gondolkozzam az emberekről.
1: Mészáros Domonkos, szerzetes atya gondolatait hallották.

Drága gyermekek, ez az idő legyen buzdítás számotokra a személyes megtérésre. Gyermekeim, imádkozzatok a magányban a Szentlélekhez, hogy erősítsen meg benneteket a hitben és az Istenbe vetett bizalomban, hogy méltó tanúi legyetek annak a szeretetnek, amelyet Isten ajándékoz nektek jelenlétem által. Gyermekeim, ne engedjétek meg, hogy a kísértés megkeményítse a szíveteket, és az ima olyan legyen, mint a sivatag. Legyetek Isten szeretetének vízfénye, és életetekkel tegyetek tanúságot a feltámadt Jézusról. Veletek vagyok, és édesanyai szeretetemmel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. április 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hatalmas szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Takács Zoltán, és itt az Isteni Érintések következő adását hallják. A mai témánk Istennel az iskolapadban. Lassan véget ér a nyár, és elkezdődik az iskola. Mivel én is az iskolapadba kell visszamenjek, ezért úgy az Úr a szívemre helyezett gondolatokat, igéket, történéseket, amivel szeretném bátorítani a most iskolába induló fiatalokat, vagy az iskolába küldő szülőket, nagyszülőket. Szeretnék egy pár olyan igét felolvasni, amely bátorításul szolgálhat mindannyiunknak. Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és emberek előtt. Tehát láthatjuk, hogy Jézus is sokféleképpen növekedett. Volt egy lelki-szellemi növekedése, és volt egy földi, evilági dolgokban való növekedése. Jézusnak is volt mestersége. Ő is tette azt, amit talán mindannyiunknak kell tenni. Fontos, hogy legyen egy olyan hely, ahol szellemileg is, ahol tudományban, emberségben, hitben tudjunk növekedni. És hiszem, hogy az iskola az nem csak tudást ad, nem csak tananyagot holnapra, hanem értéket egy életre képes adni mindannyiunknak. A mai fiataloknak, vagy a kedves szülőknek, nagyszülőknek talán sok minden most a fejükbe ott lehet, milyen lesz ez a tanév, vajon sikeres lesz az én fiam, az én unokám, vajon ki fogja bírni azokat a próbákat, megterhelt időszakokat, ami a sikeres vizsgához, érettségihez, ehhez az időszakhoz kell. Lehet mindannyiunkban, diákokban, tanárokban, vagy szülőkben egy olyan kép, hogy vajon teljesíteni fognak, vajon ki fogják-e bírni, vajon helytállnak-e, vajon nem fog elfogyni az ő erejük. A Biblia azt mondja, hogy elfáradnak és ellankadnak az ifjak is, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak el. Isten a mi erőforrásunk. Ő ad lehetőséget nekünk. Ő a lehetetlen dolgoknak az Ura és Istene, és minden dolgoknak a forrása. Ezért kedves fiatalok, kedves szülők, nagyszülők, higgyük el, hogy nem lesznek egyedül a gyermekeik. Nem kell egyedül elinduljanak erre az útra. Isten velük lesz. Isten előttük jár. Ő lesz a biztos támaszuk, segítségük, mentoruk. Mert az Isten a legnagyobb pedagógus, a tanítók tanítója, az igazi mester. Ő az értelem, a bölcsesség, a tudás, az erő, az igazság, a jóság, a szeretet és a kegyelem forrása. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Dávid azt mondja a Zsoltárokban, hogy ő vele még a kőfalon is átugok. Isten azt mondja mindannyiunknak ma, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Nagyon fontos tehát, hogy megértsük, ha nincs erőnk, ő ad. Ha nincs bölcsességünk, kérjük Istentől. Ha félünk, ő fog bátorítani. Ha nem tudjuk, merre menjünk, ő fog bennünket vezetni. Mert Jézus azt mondja magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ma bátorítom a fiatalokat, a szülőket, nagyszülőket, hogy ebben az évben is, ebben a kezdődő tanévben is nyugodtan mondják el, Uram, elfáradtam, Uram, félek, Uram, nem értek mindent, Uram, kérlek, adj erőt nekem. Amikor Mózes meghalt, felment a Hórebre, és onnan már nem jött le, akkor Józsuére bízta a nép vezetését, egy óriási küldetés, óriási felelősség, és azt mondja
az Úr Józsuinak, hogy megparancsoltam néked, hogy légy erős és bátor, és ne félj, és ne retteg, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Ugyanúgy, ahogy az Úr Mózes után Józsuéval volt, abban a feladatban, abban a küldetésben, hogy foglalják el az ígéret földjét, hogy vegyék be azt, amit be fognak venni 7 év alatt, és legyőznek 32 királyt. Úgy ma veled is veled tud lenni a mindennapokban, az iskola elkezdésekor. És bár igen, fogunk félni talán ebben az évben az új helyzetektől, a konfliktusoktól, talán egy vizsgától, talán egy el nem ért céltól, de ne engedjük, hogy a félelem leuralja majd a lelkünket, szellemünket. Mert a Biblia azt mondja 2. Timóteusban, mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És ebben az évben is lehet, hogy el fogunk bukni. Lehet, hogy lesznek kudarcaink, félelmeink, bizonytalanságaink, amikor kevés lesz a tudásunk, a bölcsességünk, a tapasztalatunk, de az Úr azt mondja, bízál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj, minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Fel kell emeljük a tekintetünket Istenre, fel kell emeljük a tekintetünket őre. Tekintetemet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Kedves fiatalok, kedves szülők, nem lesznek egyedül ebben a tanévben. Isten fog önökkel járni. Isten fog előttük járni. Ő fogja törni az utat. Ő biztos támasz, biztos segítség. A Biblia azt mondja, hogy Isten a mi oltalmunk és erősségünk is mindig biztos segítség a nyomorúságban. Lehet, hogy lesz időszak, amikor a gyermekük nem lesz elég jó. A tanulásban, talán a viselkedésben, talán lesznek problémák, anyagi problémák, viselkedési beilleszkedések. Lehet, hogy lesznek gondok az osztályban, diákokkal vagy a tanárokkal. Mert ahol ember van, ott adódik a konfliktus, adódik a meg nem értés talán. De az Úr azt ígéri, hogy nagyobb lesz a mi nyomorúságunknál, nagyobb lesz a mi problémáinknál, nagyobb lesz a mi konfliktusainknál. És a hívő ember erre néz, az Úrra néz, mert az Úrban megoldódnak a konfliktusok, az Úrban megoldódnak a lehetetlen helyzetek, az Úrban megoldódnak a szeretetlen állapotok. Hiszem, hogy a hívő embernek van mennyei GPS-e, és ez az Úrnak az igéje, az Úrnak az igéje. Feltetjük a kérdést, hogy hogyan álljunk meg keresztényként majd az iskolában, hogyan álljon meg az én fiam, az én lányom, az én unokám egy világi iskolában, vagy egy világi osztályban. A Biblia egy nagyon szép példával szemlélteti talán ezt az állapotot is, Dániel próféta példájával, Dánielt is, és több ezer zsidó előkelőt a babiloni király Babilonba hurcolja. Ő még fiatal volt, egy idegen országba került, idegen kultúra, idegen nyelv, idegen emberek vették körül. És az új emberek is közben minden arra ösztönözte talán, hogy alkalmazkodj, olvadj be, legyen olyan, mint mindenki más. Milyen ismerős ez az iskolában is, hogy gyere, illeszkedj be, kövess minket, gyere, csináld te is úgy, ahogy mi, hisz mindenki ezt csinálja. Hagyjad már a hitedet, ne legyen olyan vallásos, meg keresztényi. Hagyd azt abba, hagyd abba az Isten imádatodat. Dániel Babilonban élt, de nem Babilon értékei szerint élt. Dániel bár ott élt Babilonban, de Babilon nem élt Dániel szívében. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy Babilonban élt, de nem Babilon értékei szerint élt. Mert Dánielnek volt egy identitása, volt egy kipróbált hite, volt egy erős jelleme. Őt sokkal jobban érdekelte, mit mond az Isten, mint sem az, hogy mit mondnak az emberek, vagy mit mond Babilon királya. Mert Dániel elhatározta szívében, hogy nem szennyezi be magát, hogy tiszta marad,
hogy hűséges magad elveihez, hitéhez, a Biblia Istenéhez. Bár Babilonban élt, Babilonban tanult, Babilonban dolgozott, de közben tisztán tartotta magát, testileg, a szívét és a lelkét, mert ő Istenhez tartozott. Kedves hallgatóim, Isten azt szeretné, hogy mi is így gondolkodjunk, ezt az álláspontot képviseljünk, ez az identitás legyen mi bennünk, ez a Krisztus identitás, hogy az én gyermekem, hogy az én unokám a Krisztushoz tartozik. Hogy te, kedves fiatal, lány vagy fiú, te Krisztushoz tartozol, a te értéked ebben van. Nem az, hogy mit értél el, milyen versenyeken vettél részt, hogy sikerült a vizsgád, mennyire tudod az angolt vagy a mateket, hanem hogy szeretve vagy, hogy megváltva vagy, hogy valakinek a tulajdona vagy. Ezért nagyon fontos, hogy úgy neveljék önök, mint szülők, keresztszülők a gyermekeiket, úgy neveljük mi, mint tanárok, úgy tanítsuk, oktassuk, neveljük, hogy megőrizzik a keresztény identitásukat, a Krisztus identitásukat, a tiszta hitet, az ember szeretetet, a jó erkölcsöt, hogy a tudás mellé ragasszanak élő hitet és jó cselekedetet. Tudatosítanunk kell bennük, hogy milyen értékesek, hogy milyen nagy kincs a hit, a jó erkölcs, hogy milyen kincs az Isten gyermekének lenni. Ki kell mondjuk feléjük, mint pedagógusok, mint nevelők, hogy mi kölcsön kaptunk benneteket, hogy mi nem csak tananyagot holnapra, hanem egy értéket, egy életre akarunk nektek adni. Én az iskolában ezt képviselem, ezt próbálom képviselni, hogy ajándékként tekintek rájuk, Istentől kapott gyermekek, akiket ránk bízta, akiket rám is bízott. 20 éve tanítok a váradi iskolákban, tanítottam az Eminescu-ban, pedagógiai liceumban, közgazdasági liceumban, Szalontán az Arany Jánosban, és idestve majdnem 20 éve a Lóránffy Református Gimnáziumban történelmet és földrajzt tanítok. Szívvel, hittel és lelkesedéssel. Emellett még tanítok holokauszt történelmét, kommunizmus történelmét, olyan identitás formáló tantárgyakat, amely a tudás mellett a hitet és az elkölcsöt is meg tudja szilárdítani. El szoktam mondani, drága gyermekeimnek, hogy feladatotok van, hogy küldetésetek van, az, hogy tanuljatok, az, hogy fejlődjetek, hogy legyetek szolgalmasok, hogy szeressetek, hogy segítsetek, hogy támogassátok a gyengét, karoljátok fel az elhagyottat, vigasztaljatok, ragyogjatok, tiszteljétek szüleiteket, tanítóitokat, mert ez az Úr akarata, ez kedves ő neki. És el szoktam mondani nekik, hogy én sem értek mindent, én sem tudok mindent, én is hatalmasság alá vagyok vetve. Az Úr az én példaképem, a mentorom, a legnagyobb pszichológusom, tanítóm és támaszom. A Biblia azt mondja, ha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki hűségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja, mondja Jakab levele. El szoktam mondani a fiataljaimnak, hogy kérjenek Istentől bölcsességet, hogy tudják megkülönböztetni, mi a jó és mi a rossz, mi a helytelen és mi a helyes, hogy legyen egy bölcs szívük, egy erős, mindent kibígó hitük és Krisztus identitásuk. Dániel tehát Babilonban megtanulta Babilon tudományát, de nem részesült és nem tanulta meg Babilon bűneit. Tanulj az iskolába, légy kiváló az iskolába, használd az eszedet az iskolába, fejleszd a képességeidet az iskolába, legyél jó abban, amit csinálnod kell, de közben őrizd meg a szívedet. Ne vegyél részt olyanokban, amiben nem kell. Ne állj bele olyan konfliktusokban, amiben nem kell. Tudj hallgatni, amikor kell, és tudj beszélni, amikor kell. Valld meg a Krisztust, amikor olyan a helyzet, és tűr, amikor olyan a helyzet. Amikor Dániel nem hódol be a királynak, és nem imádja a királyt istenként, akkor oroszlánok közé dobják be. De Dánielnek volt hite. Volt hite, és tudta, hogy az Úr vele lesz. Hogy az Úr megmenti. Ez a cselekvő hit, ez a bátor hit, ez a bizalommal teli hit. Bár nem tudom hogyan, de tudom, hogy az Úr tudja.
Tudom, hogy az Úr velem lesz, és így lesz veletek ebben a tanévben, így lesz a kedves szülőkkel, nagyszülőkkel, gyermekekkel ebben az évben is. Nagyon szeretném kérni és hinni, mint pedagógus, hogy kedves szülők, nagyszülők, hogy imádkozó lélekkel engedjék őket az iskolába, hogy kiáltsunk értük az Úrhoz, a vizsgák előtt, az iskolai kirándulások előtt, a próbák előtt, az ott létük miatt. Kérjünk számukra bölcsességet, kérjük számukra erőt, kérjük számukra, hogy tudják megtenni azt, amit meg kell, hogy tegyenek, hogy dobják ki az életükből azt, ami megrabolja az idejüket, identitásukat, figyelmüket, és figyeljenek oda az értékes dolgokra, tanuljanak tudományt, figyeljenek a barátságra, figyeljenek az Isten igéire. És ezért nagy előny, hogy egy keresztény iskolába taníthatok, mert amikor bemegyek egy osztályba, akkor figyelek rájuk, hogy hogy vannak, próbálok érzékelni, mit akar az Úr tőlem. Mindig imádsággal kezdjük el, áldást kérünk és mondunk a napra, az induló tanévre. Ha látom, hogy szomorúak, megkérdem, hogy vannak, miért vannak abban, amiben. Próbálom bátorítani, megérteni, lehajolni hozzájuk. És amikor már látom, hogy ez megvan, akkor úgy érzem, hogy el lehet kezdeni a tanítást, a mesélést, a magyarázatot. Fontosnak tartom, hogy felemeljük őket, hogy kiemeljük az értékeiket. Mindig elmondom nekik, hogy kincsek vagytok, hogy értékek vagytok, hogy szépek vagytok, hogy az Úr áldott gyermekei vagytok, hogy ő a ti teremtőtök, ő a legnagyobb pedagógus, ő az én példaképem, és szeretném, ha őt megismernétek az óráimon, az életben, a kapcsolataitokban, az életetek döntéseiben behoznátok a hitet az életetekbe. Hiszem azt, hogy pedagógusként, keresztény pedagógusként kötelességem, kötelességünk, hogy öntudatos, krisztusi identitással bígó, emberszerető magyar fiatalokat neveljünk ki, akik bízzanak magukban, képességeikben, de mindenképpen bízzanak az Úrban, hogy higgyék el, és tudják, ismerjék föl, mire képesek, de ismerjék helyesen föl a saját korlátaikat is. Mert lesznek olyan dolgok, amiket talán nem érsz el, nem érsz el olyan hamar, vagy nem pont azt kell elérd, de ez nem azt jelenti, hogy kevés vagy, vagy kevesebb vagy, csak tudod a te korlátaidat, hogy józanul gondolkodol, de abban, amit meg tudsz tenni, azt tedd meg mindenestől. Tedd meg, ami rajtad áll, hogy Isten is megtegye, ami rajtad áll. Nem kell mindenben tökéletesnek lenni. Nem kell mindenkinek megfelelni. Nem az osztályzat mutatja meg, hogy mennyit érsz. Az értéked az adja, hogy szeretve vagy, hogy az Úré vagy. Ez legyen a te identitásod, hogy Krisztus meghalt érted, hogy Krisztus megváltott téged, hogy te Krisztusé vagy, hogy te Istenhez tartozol. Lesznek időszakok, amikor talán el fogsz bukni, amikor meg fogsz rendülni, amikor meg leszel bántva, amikor félni fogsz, amikor nehezebb lesz, amikor úgy érzed, hogy nem vagy az emberektől, vagy osztálytársaktól, vagy akár a tanáritól megértve, amikor könny csordul le majd a szemeiden. De tudd, hogy az Úr ért, tudd, hogy az Úr lát, tudd, hogy az Úr tud rólad, és melléd áll, és melletted van, és az Úr megtámogat, mert az Úr a te kősziklád, mert az Úr a te pajzsod, mert az Úr a te védelmeződ. Hiszem azt, hogy az Úr ott van a templomban, ott van az iskolapadban, és ott van benned, mert te a Szentlélek temploma vagy. Szólítsd meg az Urat, az iskolapadban, a szünetben, az órán, amikor úgy érzed, hogy egyedül vagy, valamit nem értesz, vagy szorongsz, vagy félelem van a szívedben, beszélj a Szentlélekhez, és ő az, aki megerősít, aki megvigasztal, aki melléd szegül és bátorítani fog. Az Úr ott lesz az első tanítási napon, ott lesz az első dolgozatnál, ott lesz az első konfliktusnál, ott lesz a napi döntéseidnél. Isten tudja a te utadat. És imádkozzátok, drágáim, drága fiatalok, kedves hallgatók, úgy, hogy Uram, ez a nap legyen a tiéd. Adj nekem a mai napon bölcsességet.
Adj a mai napom nekem erőt. Adj a mai napon nekem bátorságot. Segíts, hogy áldás lehessek másoknak. Az én hitvallásom az, hogy nem csak tananyagot holnapra, hanem értéket egy életre. Pécsi Ritától hallottam ezt az idézetet, amit évek óta én is élek. Történet földről ezt tanítok, ahogy mondtam, és megpróbálom becsempészni az evangéliumot is. És olyan tantárgyakat tanítok, olyan leckéket tanítok, ahol nagyon-nagyon áldottan be lehet tenni a hitet. Akkor beszélek Rómáról, a keresztény üldözésről, az első századbeli keresztények hitéről, akkor kiválasztott nép történelmi a zsidókról, vagy amikor középkori egyház történelmet, vagy az egyház létrejöttéről, vagy amikor a 20. század szörnyűségéről beszélek, a nácizmus, fasizmus, vagy a kommunizmus bűneiről, mindig elmondom a fiataloknak, hogy hova jut az ember az Isten nélkül, hogy Isten nélkül az ember a legnagyobb vadállat, ahogy Dostoyevsky mondta, hogy a gonosz diadalához elég csak annyi, hogy a jók tétlenek maradjanak, hogy Edmund Burke mondta. És ezekkel a tantárgyakkal megpróbálom a történelmi eseményeket még hitelesebben bemutatni. Azért szoktam kiándulásokat szervezni Auschwitzba, Recsbe, börtönökbe, vagy olyan helyekre, ahol az emberek, ezek a drága fiatalok, hogy megilletődnek, úgy megrendülnek, úgy szembesülnek azzal, hogy hova vezet, amikor Isten helyett embert imádunk, amikor Isten kidobjuk az iskolákból, a társadalomból, egy ország életéből, és helyette személykultusz, egy zsarnoki rendszer jön be, hogy lássák, hogy van gonosz ebben a világban, hogy van gonosznak a pusztítás ebben a világban, hogy a 20. században több mint 100 millió ember halt meg a kommunizmusban, a nácizmus bűnei, szörnyű bűnei következtében. És amikor eljönnek Auschwitzba velem, akkor van, hogy úgy jönnek ki, hogy tanár úr, át kell értékeljem az életemet. Mert ott szembesülnek a szenvedés mértékével, ott szembesülnek a gonoszság mértékével. De ugyanakkor azt meglátják, hogy mennyi mindenük van. Hogy mennyi mindenért hálásak lehetnek, hogy van egy privát szobájuk, WC-jük, szabadságuk, vallásuk, nyugodt életük. Mert a szenvedést nem jó látni, de a szenvedés által Isten eszünkbe juttatja, mi az, amiért hálásak legyünk és lehetünk. Számomra ez egy küldetés, ez egy misszió, hogy felnyissam, hogy az Úr felnyiss ezeknek a gyermekeknek a szemét. Hogy milyen fontos, hogy úgy neveljük, hogy ne csak elméletileg, hanem elvigyük őket ilyen helyszínekre. Nem csak iskolapadba, hanem kivigyük őket a terepre. És a buszon imádkozók, bizonságok vannak, és megpróbálom összekötni a bibliai látásmódot azzal, ami történt a világban. Ne hagyjuk a templomot és az iskolát. Szeretnék kívánni egy nyugodt, egy áldott, egy Isten védelmében, békességében és szeretetében megáldott tanévet minden kedves diáknak, kedves szülőnek, és egy imádsággal szeretném befejezni. Uram, köszönöm, hogy velünk akarsz jönni az iskola kezdéskor, az iskolapadokba. Köszönöm, hogy te vagy a legnagyobb pedagógus. Köszönöm, Uram, hogy ott leszel velünk, amikor mi félünk, amikor mi aggódunk, amikor mi elbukunk. Te fogsz felemelni, te fogsz vigasztalni, te fogsz bátorítani, megáldani a vizsgákon. Köszönöm, Uram, a szülőket, akik támogatják a gyermekeiket. Köszönöm az imáikat, az anyagi és más ráfordított erőfeszítéseket. Áld meg az ő életüket. Add tiszta, felemelt kezeket, hogy imádkozunk a mi fiataljainkért. Imádkozunk az iskolában tanuló és tanító diákokért és pedagógusokért, hogy neked tetsző módon tanítsunk, és tanulva legyenek a diákok. Kérlek, adj, Uram, mennyei bölcsességet, azt a tiszta tudást, azt a mennyei tisztánlátást, bölcsességet, emberszeretetet, hogy úgy tudjuk nevelni, tanítani őket, hogy ez kedves legyen neked. Köszönöm, Uram, hogy velünk jössz ezen az úton, és köszönöm, hogy szeretve vagyunk a Krisztusban. Amen. Legyenek nagyon megáldva és szeretve. Búcsúzik Önöktől Takács Zoltán, itt az Isteni Érintések műsorát hallották.

Nagy szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit a Kiutak a szenvedélybetegség című műsorunk újabb adásában. A mikrofonnál Kozma Ferenc, illetve Kinga meghívottam, megszokott formában. Kettesben beszélgetünk, boncolgatjuk a női alkoholizmus rejtelmeit, és hogy egy kicsit is emlékeztessük a hallgatókat arról, hogy mi történt az elmúlt adásunkban, akkor röviden elmondom azt, hogy arról beszélgettünk, hogy milyen helyzetekben, vagy mi váltja ki általában a nők esetében, de nem csak, de leginkább a nők esetében a függőséget. És ugye négy különböző személyiség típust soroltunk fel. Az egyik a stresszoldó típus volt, aki az alkoholt arra használja, hogy csökkentse a belső feszültséget, a sok stressz, a munka vagy család miatt. Az alkohol a pihenéshez közel, vagy csak egy pohár nap végén a megszokott formában, ahogy elhangzik, ami idővel könnyen átcsúszhat függőségben. A másik a társasági ivó, aki függővé válik, tehát eleinte csak barátokkal vagy társaságban iszik, különböző bulik, események, főleg ott, ahol az alkohol a társaság élet része, ami magával hozza, hogy fokozatosan nő a mennyiség, és észrevétlenül alakul ki az alkoholizmus, vagy az a formája, a rejtett formája, a titkolt, ami kívülről úgy látszik, hogy az érintett teljesen rendezett életet él, viszont titokban iszik, áldugja az alkoholt, és kifelé működőképes egyént képvisel, úgy a munkában, úgy a családban. És ezért ez a típusokszor évekig rájtva marad. Én személy szerint nagyon sok ilyen helyzettel találkoztam. Viszont a negyedik típusnál ragadtunk le az elmúlt adásban, és pedig az érzelmi fájdalmat elnyomó típus. Erről azt mondtuk, hogy gyakran traumák, vagy különböző érzelmi élmények miatt kell inni, és ugye ennek hátterében nagyon sok minden lehet, és róltuk itt néhányat, a vállást, a magányt, a bántalmazást, vagy a gyászt. Ilyenkor az alkohol egyfajta érzelmi menekülés, gyakran együtt jelenik meg különböző pszichiátriai kórképekkel, depresszióval, vagy szorongásos zavarokkal. És ugye itt azt mondtuk, hogy ez izgalmas beszélgetés indult el, aminek a

0: folytatása most lesz hallható. Köszöntelek újra, Kinga.
1: Szervusz.
0: Mi jut eszedbe az elmúlt beszélgetésből is, illetve mivel tudnánk folytatni?
1: Hát igen, hát a belső gyermek került szóba ennek apropóján, ugye, hogy legalábbis az én esetemben, hogy izgalmas felismeréseket. Tehát, hogy idővel jönnek elő, mert hogy az én esetemben az, ami ilyen krízis jellegű és ilyen nagyon elcsúszott állapottá vált, az 2 évvel ezelőtt volt májusban, és az én esetemben tényleg az volt, hogy nem, tehát nem egy ilyen hosszú lefutású dolog, hanem én akkor mindent. Tehát én tényleg az egész életemet leépítettem rövid idő alatt. Ma ott tartok, de egyébként ez az érdekes, hogy pont, mert hogy azért időről időre én eseményeket szervezek, és többek között függőség témában is, de mondjuk ez, amit éppen most mondok, az nem az volt, hanem, de egy pszichológus ismerősömet hívtam meg egy beszélgetésre nemrég, és pont az érdekes volt az ő megállapítása is, hogy ma így fogalmazott, ma nem az vagyok, aki 1 évvel ezelőtt voltam. És valóban az életünkben egy folyamatos változáson megyünk keresztül, ezt csak így zárójelben mondom, hogy igen, tehát, hogy sokszor egy lassú folyamat, amíg az ember úgy építkezik, akár a hibáiból, a mélypontjaiból, a szenvedéséből, bármiből, az a jó, hogyha valamerre el tudunk abból indulni és építkezni. Na de hát ez egy lassú folyamat, és ma tartok úgy ott 2 év után, hogy eljutottam odáig, hogy igen, tehát hogy már meg tudok fogni, fogalmazni bizonyos dolgokat, ami konkrétum, abban, ami nekem ehhez a hatalmas elcsúszáshoz vezetett.
0: Uh-huh. Meg tudnál fogalmazni néhányat közül?
1: Igen, ez amit a múlt adásban is említettem, hogy ez, hogy a belső gyermekem nem volt a helyén, már nagyon hosszú ideje. És én igazából én ezt tudtam, mert hogy, tehát, hogy én nem mostanában kezdtem találkozni a pszichológiával, meg terápiákkal, tehát hogy tapasztalatom eddig is volt benne, csak igazából én érzelmileg már olyan rég leföldeltem magam bizonyos dolgokban, hogy igazából várható volt, hogy ez előbb-utóbb robbanni fog. Tehát, hogyha az ember túl sokáig elfojt dolgokat, és nem talál rá megoldásokat, és közben a terápiákat is feladja, mert én nem kellett volna az évekkel ezelőtt abba hagyjam. Erre ez a válasz, hogy csak ott volt egy pont, amikor már elegem volt, túl soknak tartottam ezt a befele fordulást, és akkor nekem ott volt egy időszak, amikor abba hagytam, és ott nekem szerintem nem szabadott volna. Mert hogyha azt érzed magadban, vagy én legalábbis így vagyok, ha azt éreztem, hogy még a dolgok nincsenek a helyükön, és ez problémát fog okozni nekem. Mert hogy én már sok évvel ezelőtt felfedeztem, nagyon sokan vagyunk úgy, hogy pontosan tudjuk, hogy az életünkben bizonyos hibákat rendre ismételünk. Ugyanabban a körforgásban. Megint. Akkor megint megfogadom, hogy jobban fogok figyelni, nem vonódok be annyira, de mégis ott vannak azok a vakfoltok, tehát hogy ez a felismerésben nem már nagyon rég megvolt, hogy amíg ez nem oldom meg, ugyanazokat a köröket fogom futni. Na, hát a pofont megkaptam én 2 évvel ezelőtt rendesen, és aztán megosztottam magamnak tovább, hogy kész. Tehát, hogy ebből, tehát, hogy az egyértelművé vált, hogy ebből addig kijönni nem fogok, amíg ennek a végére nem járok. És lényegében úgy jutottam el odáig, hogy már akkor is kaptam figyelmeztetéseket, hogy nekem olyan, de azt hiszem ezt már korábbi adásokban említettem, bár nem biztos, hogy hallották, hogy igen, én egy nagyon, nagyon traumatizált gyerekkorból érkeztem, és lényegében ott vannak olyan elakadások, amik nem oldódtak meg. De az az érdekes, hogy például ez is foglalkoztatott a hetekben, hogy persze, én ezt tökéletesen megértem, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy 40 éves korodra már nem a gyermekkorral kell foglalkozni. És én értem, amikor egyesek ezt így kijelentik, akár értelmes emberek is kijelentik, amivel én nem értek egyet, mert hogy egyszerűen azok a hiába, hogy az embernek már érett felnőttként kell működnie, de hogyha bizonyos vakfoltjai vannak, ami a működését, a minták azok a minták, amiket hoz, a működését, hogyha befolyásolják, és megoldatlan, akkor teljesen mindegy, hogy 40, 50 vagy 60 éves, az még mindig kísérni fogja. Tehát ez nem úgy van, hogy betöltöttem a 40-et, csak akkor kész, hátrahagytam mindent. Én ezt úgy gondoltam 20 évesen, aztán kiderült, hogy tévedek. Szóval ezt csak azért mondom, hogy szerintem sose késő is. Tehát főleg például, most ez egy kicsit kritikusan fog hangzani, de hadd legyen, tehát hogy vannak, akik úgy fogalmaznak meg ilyen gondolatokat, hogy ők közben egy aránylag egészséges gyermekkorból jönnek. Tehát úgy könnyű, idézőjelben. Persze nem hiszem, hogy bárki is megúszná azt, hogy ne hozzon sérüléseket gyerekkorból, de van, aki nagyobb sérülések nélkül megúszta. És ezt csak azért mondom, hogy könnyű abból a székből ezt mondani, hogy hagyd hátra, és hogy 40 évesen ez már nem kéne gond legyen. Ezt csak azért is tartom fontosnak kiemelni, mert hogy nagyon sokan lehetnek olyanok, akik már emiatt is esetleg szégyellik előhúzni a problémáikat, hogy jaj, hogy már annyi idősek, hogy ezzel már nem kéne foglalkozni. Hát mi az, hogy ennyi idősen én még a gyerekkorommal foglalkozok, és azzal, hogy anyám, sapám mit csinált. De az életünk végéig elkísér.
0: Pontosan, mert az jutott eszembe, hogy az életemben, tehát az életem során volt egy adott pont, amikor két negatív dolog volt jelen egyszerre az életemben, és ezt kisgyerekként éltem meg, az alkohol és az erőszak. Uh-huh. Tehát az alkohol és az agresszió. Én akkor kisgyerekként nem tudtam mit kezdeni vele. Nyilván azok sem, akik ezt közvetítették velém, viszont ennek komoly lenyomata volt az én lelkemben. Ennek az üzenete a későbbiekben az volt, hogy nem tudtam, mi az, hogy normális.
1: Uh-huh. Igen.
0: Születtek nekem is gyerekeim, de nem tudtam, hogy mi az, hogy igazi szeretet. Mit kell átadni?
1: Uh-huh.
0: Mit kell kezdeni egy gyerekkel? Egyetértek veled azzal, hogy vannak tényleg, és ez nem kritika, ez a való élet, hogy vannak, akik ezt nem élték át, és adjanak hálát a Jóistennek. Mert azok, akik átélték hasonló módon, mint te és én is, gyerekként, ugye bizonyos traumákat vagy negatív élményeket, mi sajnos másképp léptünk az életbe, másképp indultunk el, egy más csomaggal, ahogy én szoktam mondani.
1: És ez nem felmentést jelent?
0: Persze, tehát... így van. Tehát nem, tehát ezzel nem azt akarom üzenni senkinek sem, hogy most oké, akkor most felmentünk a felelősség alól, uh-huh. Mert hogy itt áll és ezt csináltál, és azt csináltál, csak egy kicsit szemléltetni szeretnénk, hogy vannak különbségek élethelyzetek és élethelyzetek között. Tehát nem mindegy, hogy hogyan indulunk. És a beszélgetéseinknek is egy alkalommal, ugye, akkor még nem tudtuk, hogy ebből rádiózás lesz, hogy az is a célja, hogyha bárki bármit felismer ezek az elhangzottakból, legyen meg az a bátorsága, hogy azt mondja, hogy oké, rendben van, elég volt, segítséget kérek. Miért? Azért már akarva, akaratlanul, terápia nélkül, ha nem ismerjük fel azt, hogy ugye, ahogy te mondtad, elszakadtunk a belső énünktől, tehát gyakorlatilag a belső, tehát a gyerektől, akkor ezek ismétlődni fognak. Mi felnőttek, felelősséggel tartozunk a gyerekeink, illetve az utókor iránt. Tehát, hogy ha már vállaltuk őket, akkor azt úgy is kéne átadni őket, úgy is kéne fölnevelni őket. De sajnos, hogy egy függő erre képtelen. Képtelen pozitív mintát mutatni. Főleg, amíg a függőség tombol. Tehát, hogy ugyanaz, tehát a minta és az örökölcsomag az megy tovább.
1: És tudod, mi az érdekes, erről jutott eszembe, hogy... A családban is ugyancsak női függőről van szó, pár éve nem iszik, és De hogy milyen is a függőség, és mit jelent az, hogyha csak abstinenciáról beszélünk, és mit jelent, hogyha közben meg valamiféle fejlődésről is beszélünk, vagy felépülésről, ahogy szokták mondani. Ebben az esetben annyira csak egy betegség miatt abba hagyott fogyasztás esete áll fenn, hogy a függőség elkezd játszadozni. Tehát, hogy de szerencsére legalább aránylag egészséges módon, mert az illető hölgy oké, hogy az alkoholt abba hagyta több tíz év után, de most mániája lett a sütés és az édesség. tehát, hogy ezekben az esetekben, nem ezért mondom, hogy még ez a szerencsésebb eset, na, bár ez is egészségileg azért kockázatokat rejthet magában, de csak mosolyogtam rajta, valami nap beszélgettünk, és hogy a függőség mennyire tudja cserélgetni a tárgyát.
0: Igen, ahogy szoktam mondani, hogy a függőségek vonzák egymást.
1: Igen. Tehát, hogy van, amikor tényleg csak váltás történik, az lenne a jobbik eset, hogyha teljesen az élet minden területén valamiféle kiegyensúlyozottság működne, bár nem tudom, hogy egy függő el tud-e jutni odáig, hogy minden, az élete minden területén valamiféle kiegyensúlyozottság legyen.
0: Nem. Erre egyértelmű a válaszom. És azért is mondom, mert valahányszor, akár beszélgetésben, tehát segítő beszélgetésben, akár egyéni tanácsadásban, vagy elhangzik, és elég gyakran szoktam a kiegyensúlyozott életmódot nyomatni, és ez pont azért, mert én nagyon fontosnak tartom, hogy az életnek minden egyes területét próbáljuk uralni. Tehát, hogy valamikor a függőség uralt mindent, ő rendezte be a családi felállásokat például, most mondok példát, vagy ő mondta meg, hogy mi a jó nekem, és mi nem. Tehát, hogy vagy elfelejtette azt, hogy a szervezetének nem jó az a sok alkohol, ugye? Tehát, hogy a fizikai értelemben, vagy hogy ugye ő uralta a pszichémet, ő uralta a lelkemet, és így tovább. Tehát ezt úgy el tudom mondani. Na most már, hogyha sikerült valamennyire, vagy részben, vagy egészben kilábalni, tehát hogy a függőség tárgyát semlegesíteni egy időre, vagy akár örökre, akkor érdemes egy kicsit ezekre az egyensúlyokra odafigyelni. Egy kicsit odafigyelek, most én így mondom egy kicsit, de hogy fontos, hogy ezek legyenek rendben az egészségi állapotomra, a fizikai állapotomra, a lelki állapotomra, az Istennel való kapcsolatomra. Én azért szeretem néha behozni a Jóistent is, mert tudom, hogy nem csak az én életemben, hanem mások életében is, főleg függőkre gondolok, nagyon sokat segített az Istennel való kapcsolatnak az újrafelvétele. Mert minden egyes esetben az a tapasztalat, hogy az Isten kapcsolat egy idő után megszűnik. Tehát, hogy ugye én mindig szoktam mondani, hogy nagyon haragudtam Istenre, kiiktattam az életemből, hallani sem akartam róla. Azt mondtam, hogy nem létezik, hogy ha ő ezt megengedte, hogy velem ez megtörténjen. Tehát gyakorlatilag megszűnt létezni számomra ez a világ. Csak egy dolgot felállítottam el, hogy nem fog lemondani rólam soha. És olyannyira szép volt újra ez a találkozás. Tehát, hogy ez is egy nagyon fontos része egy függő életében, hogy az Istennel való kapcsolatát is helyreállítja, de hogy amint mondtam, a családi kapcsolatait, az egészségügyi állapotára érdemes odafigyelni, lelki állapotára, időnként felülvizsgálva és egyensúlyt tartani. Nyilván ez még nekem sem, 17 év után sem megy tökéletesen, és nem is fog menni. Mindig lesz valami, ami visszahúz. Most jelen pillanatban például egészségügyi problémákkal küzdök. De hogy az élete küzdelem, ugye ezt már tudjuk, nagy elődök ezt már megfogalmazták többféle formában.
1: És küzdés,
0: igen, így van. Tehát, hogy küzdeni kell tovább, nem adjuk fel, még akkor sem, hogyha megsántulunk, még akkor sem, hogyha veszteségek érnek, még akkor sem szabad feladni, hogyha a körülöttünk olyan a világ, ahogy néz ki. Nekünk egy feladatunk van, hogy éljünk Isten akarata szerint. És ebben én azt gondolom, hogy minden benne van. Mert Isten nem akarja sem azt, hogy szenvedjünk, sem azt, hogy nélkülözzünk, sem azt, hogy rosszul éljünk. Tehát ő a javunkat akarja minden egyes helyzetben. És én ebben meg is vagyok győződve. Nem tudom, mit gondolsz te. Vagy hol járnak most a gondolataid?
1: Ne, én ezekre mindig olyan jól esően rácsodálkozok, és amikor valaki már tényleg tapasztalatból, nem csak hitből, hanem tapasztalatból beszél. Ezzel nem kicsinlem le a hitet, tehát hogy félreértés ne essék, csak hogy van, akik eljutnak a tapasztalásig. Igen, pont ez jut eszembe az korábban említett könyv kapcsán Máté Gábor, Sovárges Dimona, hogy ő egy tudományos ember, ez a téma kapcsán jutott eszembe a könyv, hogy érdekes módon ő is pedig a nagyon sok esetben ezekben a könyvekben, főleg ilyen tudományos területen működő emberek, úgy nagyon a racionalitás talaján kutatásokra támaszkodva fogalmaznak meg dolgokat. De az volt izgalmas például, hogy az ő könyvébe is rendszeresen visszatért az Isten keresés, hogy ő ugye függőkkel dolgozott nagyon-nagyon sokat, és nagyon súlyos függőkkel, és hogy mennyire ő is egy ilyen kétkedő, kétségekkel élő ember volt, most nem tudom, hogy van, de hogy tehát most a könyv alapján tudok erről beszélni, és ő is, amikor a csoportokba elment tájékozódni, vagy akár a saját problémái kapcsán is, és akkor ahogyan elkezdi felfedezni ezt, hogy ez az erő mit hoz az emberek életébe. És tényleg egyébként nagyon izgalmas, hogy most a saját függőségem kapcsán, hogy mennyire más utakat, más emberi történeteket, mennyire másképp látom a hitet ezen az úton keresztül, hogy amikor látom azt, hogy milyen erőt adott sokaknak, tehát, hogy értsd jól, tehát nem könnyűsítem a dolgot, de mégis azt mondom, hogy mennyire könnyíti a felépülés útját. Tehát pusztán az, hogy az ember azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod.
0: Így van. Érdekes.
1: Persze, én is hozzáteszem a magamét, de hogy mennyivel stresszmentesebbé tud válni ez a folyamat. Tehát, hogy igen, ezen szoktam gondolkodni, és nagyon sok, tehát, hogy érdekes, hogy a függőség lényegében kinyit ajtókat. Tehát az ember, hogyha visszanéz majd évek múltán, lehet, hogy igazából még örülhet is ennek az egésznek. Tehát, hogy na, de hogy értse mindenki a helyén, tehát, hogy nem azt mondom, hogy jó dolog a függőség, de hogy jót is ki lehet hozni belőle.
0: Igen, és most elárulom neked is, és a rádióhallgatóknak is az utolsó szójoga, amivel lassan el kell búcsúznunk, hogy az elmúlt adás alkalmával, meg most is, ugye a háttérben egy gondolat futott, és az volt, hogy milyen szép utat tettél meg. Én, ahogy megismertelek, egy egészen más nő voltál. Most nem szeretném leírni azt az állapotot, de hogy teljesen ki vagy cserélve, az biztos. És pont ezért egy másik gondolat követte ezt, hogy végezetül, habár nem volt ez megbeszélve, de remélem, hogy ez nem gond neked. Szeretném, hogyha megszólítanád most azokat a hallgatókat, akik, és főleg nőket, akik most bennünket hallgatnak, vagy nem, de ugye a nőkhöz mit tudnál mondani azoknak, akik hasonló problémákkal küszködnek?
1: Hú, hát igen, hát most így akkor, tehát hogy ilyen különösebb átgondolás nélkül, ami úgy eszembe jut, mondom, tehát hogy az az egyik legfontosabb, hogy megérteni azt, hogy soha nem vagy egyedül. Mert hogy én legalábbis a saját személyes tapasztalatom az, hogy mi nők nagyon sokszor, hogyha elsüllyedünk a saját fájdalmunkba, a problémáinkba, akkor egy ilyen nagyon erőteljes magányérzet tud lenni, hogy egyedül maradtam azzal, amiben vagyok, és hogy nem leszek jó senkinek, nem leszek jó semminek. Tehát, hogy tehát, hogy ezt tartom az egyik legfontosabb dolognak, hogy ebből próbáljunk meg valahogy első körben csak legalább egy szálon megmozdulni, hogy egy barátnő, egy valaki, akin keresztül már egy mozdulatot tehetünk afele, hogy valahogy ettől az állapottól szabaduljunk, mert ez olyan, mint tehát meggyőződésem az, hogy a lépésről lépésre lehet haladni. Bennem sajnos a természetemből fakadóan én is az az impulzív típus vagyok, hogy most rögtön mindent is. De ez is egy nagy lecke volt számomra, hogy nem. Fogadjam el azt, hogy lépésről lépésre is, és a sok lépésből egyszer csak egy út lesz.
0: Így van.
1: És mindenképpen, tehát ez, hogy kinyújtani a kezedet valaki fele, ha elutasítanak, az se számít, akkor ott egy következő, biztos lesz előbb-utóbb valaki, aki rád mosolyog, és azt mondja, hogy itt vagyok.
0: Igen, és azzal szeretném zárni, hogy és arra biztatni a rádióhallgatókat, akik velünk tartottak ma is, hogy a következő alkalmak azoknak a kiutaknak a boncolgatása lesz, hogy hogyan lehet egy ilyen helyzetből kilábalni, és mit lehet tenni annak érdekében, hogy akár nőként, akár férfiként, vagy akár családként megszabadulni ezektől. A mikrofonnál Kozma Ferencét és Kingát hallották, a viszonthallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben! Figyelj életed eseményeire, s azokból megtudod, hogy mit kíván tőled Isten. A mindennap eseményeiben Isten lefordítja számodra az evangéliumot. Mondta Michel Kuiszt.

0: Gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomban szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször szeretnék önöknek beszélni a hipotermiáról. Feltehetjük a kérdést, hogy mi is az a hipotermia. A hipotermia egy rendellenesen alacsony 35 Celsius fokos vagy ez alatti testhőmérséklet. Normális körülmények között a szervezet 36,7-37,2 Celsius közötti tartományban tartja testünk hőmérsékletét. A hipotermia leginkább két csoportot veszélyeztet. Az első, az újszülöttek, különösen a koraszülöttek, és a második csoport azok az idősek. Veszélyben vannak továbbá a hegymászók, sziklamászók, valamint azok, akik valamilyen okból kifolyólag hideg vízbe merülnek. A hipotermia akár életveszélyes is lehet, ha nem ismerik fel időben, és nem kezdik el kezelni. Mik a tünetei a hipotermiának? A hipotermiás személy teste általában hideg tapintású, a bőrszíne és a pulzusa is megváltozik. A kisbabák kedvtelenek, étvágytalanok, a bőrük kipirosodik és hideg lesz. Az időseknél jelentkezik lassú pulzus, a bőr szürkés színűvé válik, és hideg tapintású lesz. Jelentkezik még reszketés és zavartság is. A hipotermia hideg környezet hatására alakul ki, bár lehetnek más okai is. A kisbabáknál például az, hogyha az éjszakai alvás hideg szobában történik, vagy a fürdetés hideg szobában végezzük el. Az időseknél a hipotermia okai közül megemlíteném a nem megfelelő táplálkozás, a nem megfelelő fűtés vagy ruházat, vagy ha egy elesés után nem tudnak felkelni, vagy segítséget kérni. Megemlíteném még az alkoholfogyasztást, vagy egyes gyógyszerek, például nyugtatók szedését. Egyéb okok lehetnek még a cukorbetegség, a csökkent pajzsmirigy működés, vagy a demencia. Hogyan lehet kezelni a hipotermiát? A hipotermiát rendszerint kórházban kezelik. A kicsiket a csecsemő osztályon, inkubátorban fokozatosan melegítik fel. Szükség esetén infúzióban folyadékpótlást és a fertőzések megelőzése érdekében antibiotikumot kapnak. Az időseknél, ha az érintett személy testhőmérséklete 32-35 Celsius fok között van, meleg szobában helyezik el, és különleges, úgynevezett hővisszaverő takaróval takarják be, hogy a teste fokozatosan melegedjen fel. Túl gyors melegedés esetén hirtelen túl sok vér áramolhat a bőrbe, ami veszélyes vérnyomás esést okozhat, és károsíthatja a belső szerveket. Folyamatosan kell ellenőrizni a szívritmust, mivel a felmelegedés alatt veszélyes ritmuszavar léphet fel. Ha egy idős személy testhőmérséklete 32 Celsius alá süllyed, előfordulhat, hogy lélegeztetni kell, és infúzióban folyadékpótlást és antibiotikumot kap. Hogyan lehet megelőzni a hipotermiát? A koraszülött és a nagyon kis súlyú csecsemők különleges gondozást igényelnek. Az idősebbek számára kellő védelmet nyújt, ha megőrzik mozgékonyságukat, megfelelően öltözködnek, jól táplálkoznak és gondoskodnak otthonuk fűtéséről. Ha egy kisbaba testhőmérséklete 32 Celsius alá süllyed, akkor sajnos 25% az esélye, hogy nem marad életben. Idősebbeknél a hipotermia kómához és agykárosodáshoz vezethet, és fennáll a tüdőgyulladás veszélye is. A halálozási arány mintegy 5%-os. Nagyon fontos, mondhatnám létfontosságú a sürgőségi ellátás. A következő, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az a hólyaghurut. Mi is az a hólyaghurut? A húgyhólyagot bélelő nyálkahártya gyulladása. Nőknél sokkal gyakoribb, mint férfiaknál, aminek oka egy anatómiai különbség, és pedig az, hogy a húgcső, amelyen keresztül a vizelet eltávozik a hólyagból, a nőknél jóval rövidebb, és emiatt a kórokozók könnyebben feljutnak a hólyagba. Mik a tünetei? A hólyaghurut tünetei a fertőzés súlyosságától függenek. Enyhe fertőzésnél csupán egy-két tünet jelentkezik, míg súlyosabb esetekben a következő tünetek közül akár több is jelentkezhet. Ezek a következőek. Égő, csípő érzést okozó vizelés. Nehéz vizelés. Gyakori kis mennyiségű vizeletürítés. A vizelési inger hirtelen jön, a vizeletet nehéz visszatartani, alhasi fájdalom vagy érzékenység, hátfájás, zavaros vagy véres vizelet. Oda kell figyelni ezekre, mivel a kezeletlen hólyagfertőzés felfelé terjeszkedve elérheti a veséket, és heveny vese medence gyulladást idézhet elő. Ez a hólyaghurutnál sokkal súlyosabb állapot. A hólyaghurutnak két fő kiváltó oka van. A hólyag fertőzése és a húgcső mechanikai vagy vegyi eredetű irritációja. A fertőzést rendszerint baktérium okozza, például az úgynevezett Escherichia coli, amely normál körülmények között a vastagbélben él. Hogyan segíthetünk magunkon? Nagyon fontos, hogy amint fellépnek a tünetek, ígyunk fél liter vizet, majd a következő 3 órában 20 percenként egy negyed litert. Ez azért fontos, mivel a sok víz egyrészt kimossa a baktériumokat a hólyagból, másrészt felhígítja a vizeletet, így ürítésnél nem fog annyira csípni. Egy újabb jó tanács az is, hogy vegyünk be 3 órán keresztül óránként egy mokkás kanálnyi vízben oldott szódabikarbónát, csak oda kell figyelni arra, hogy a magas vérnyomás vagy szívbetegség esetén ellenjavalt. A szódabikarbóna azért jó, mert csökkenti a vizelet savasságát, enyhíti a vizeléssel járó kellemetlen érzést, és megfékezi a baktériumok elszaporodását. Ugyancsak jótékony hatású, ha naponta megiszunk 3 deci áfonyalét, amely megakadályozza, hogy a baktériumok a hólyag falához tapadjanak. Erre a célra áfonyatartalmú italok is megfelelnek. Mikor forduljunk orvoshoz? Ha a tünetek egy napon belül nem múlnak el, vagy ha kiújulnak, vagy ha terhesség áll fenn, akkor is forduljunk orvoshoz, ha a vizelet zavaros, vagy véres, vagy netalántán, ha láz, vagy hidegrázás lép fel. Mit tesz ilyenkor az orvos? Ha bakteriális eredetű húgyúti fertőzésre gyanakszik, akkor vizeletvizsgálatot végeztet, utána laboratóriumba küldi a vizeletmintát, hogy tenyészék ki, és azonosítsák az esetleges benne lévő baktériumokat, és állapítsák meg, milyen antibiotikum hatásos ellenük, ezt pedig felírja a házi orvos. Mit tesz az orvos? Ha bakteriális eredetű húgyúti fertőzésre gyanakszik, akkor vizeletvizsgálatot végeztet, utána pedig mikrobiológiai laboratóriumba küldi a vizeletmintát, hogy tenyészék ki, és azonosítsák az esetleges benne lévő baktériumokat. Ugyancsak így tudják megállapítani, hogy milyen antibiotikum hatásos ellenük, és felírja a szükséges antibiotikumokat. Ha a hólyaghurut időről időre kiújul, ki kell vizsgálni, hogy nem áll-e fenn cukorbetegség, vagy a húgyúti rendszernek valamilyen anatómiai rendellenessége. A vizsgálat röntgennel, ultrahanggal vagy endoszkópiával történik. Kiegészítő kezelésként használhatnak gyermekláncfűt, medveszőlő és borsmenta természetes kivonatát tartalmazó kiegészítőket. Ezek segíthetnek a visszatérő hólyaghurut megelőzésében. Nagyon fontos megemlíteni, hogy hólyaghurut esetén igyunk minél több folyadékot, legalább 2-3 litert naponta. Körülbelül ennyit szerettem volna mai előadásomban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak, maradjanak a Mária Rádióval. Dr. Reikli István műsorát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Te vagy a kora reggelnek és a késő éjszakának istene, a hegycsúcsoknak és a tengereknek istene. De Uram, az én lelkemnek messzív táblatai vannak, mint a kora reggelnek. Mélyebb homálya, mint az éjszakának. Nagyobb magaslatai, mint a hegycsúcsoknak. És feneketlenebb mélységei a tenger mélyénél. Te, aki mindazoknak istene vagy, légy az én istenem is. Én nem érem el lelkem mélységeit és magasságait. Cselekvéseimnek vannak olyan indítókai, amelyeket nem tudok kinyomozni. Vannak álmaim, amelyekről nem tudom honnan jönnek. Vizsgálj meg engem, Istenem!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm már rád minden kedves hallgatóját, újra keddi napon, újra délhez közeledve, és folytatva az állandó elméleti felkészülésünket arra lelki életre, ami arra hivatott, hogy minket az örök hazába vezessen, majd örök célunkba érjünk, földi életünk befejeztével. És sok mindennel foglalkoztunk eddig is, folytatjuk ugyanezen a területen, egy kicsit másnak tűnő témával, de észre fogjuk venni, hogy nem más, hanem csak egy folytatása, egy ráadás, egy előbbre menetel ez a tény, ez a hozzáállás, ez a magatartás, amiről fogunk beszélni. Nem kitalálható ezekből a szavakból, hogy mi lesz a téma, viszont a múlt alkalommal mintegy felvezettem, és nagyon röviden beszéltünk róla, ez a lelki vezetés. Minden embernek szüksége van lelki vezetőre, mondhatjuk ezt határozottan és kijelentő módban.

következtében annyira meggyengült a mi akaratunk, hogy nem tudunk önmagunktól szinte mondjuk úgy önerőből előre haladni, csak segítséggel, és nem is látunk tisztán, mert elhomályosult az elménk. Ezért szükségünk van mindig egy kívülállóra, elsősorban egy földi kívülállóra, és szükségünk van arra, aki a legfőbb vezetőnk, és ez nem más, mint maga a Szentlélek. Látni fogjuk, hogy a lelki vezetésnek tulajdonképpen a triója az nem más, mint a lelki vezetett, a lelki vezető és a Szentlélek, amely tulajdonképpen mindkettőt vezeti és irányítja ahhoz, hogy a célukat elérjék. A lelki vezetés tulajdonképpen egy folyamatos bízalmi beszélgetés a hívő ember, tehát hívő kell, hogy legyen valaki, aki kéri és felvállalja azt, hogy vezettet legyen. Hívő, ami elsősorban az embertársba vetett minimális bízalmat feltételezi, és nem utolsó sorban azt, hogy aki vezeti, az tényleg jó irányba teszi. A lelki vezető mellett ott van a Szentlélek, és így alakul ki mondjuk úgy egy hármas párbeszéd. Tehát látni fogjuk, hogy a lelki vezetés elengedhetetlen feltétele többek között maga az imádság, amit úgy egyénileg elvégeznek előkészületként, vagy közösségileg, vagy mindkettő, illetve a lelki vezetés alkalmával szintén közös imádság, amely folyamatosan biztosítja azt, hogy az ember le ne térjen a helyes útról, és ne fusson zátonyra a legnagyobb jó indulattal. Mindannyian tudjuk, amikor két ember beszélget, elkezdenek egy témáról tárgyalni, és ahogy szó szót hoz, előbb-utóbb elkalandoznak, és egészen másról kezdenek beszélni. Amire talán befejezik, és minél hosszabb a beszélgetés, annál biztosabb, hogy már arra sem emlékeznek, hogy mivel kezdték. Mert az ember elkalandozik, és ebben nincsen semmi rossz tulajdonképpen, mert a beszédben nincs egy meghatározott téma, nem lehet azt eldönteni előre, hogy amikor majd találkozunk, csak erről fogunk majd beszélni, tehát ilyen nincs. Két ember, amikor beszélget, aktuális témákat választhatnak, van bőségesen miből, vagy éppenséggel közös témát, hogyha el is kezdenek, nem hiba, nem bűn attól eltérni, és egészen másról beszélgetni. Lelki vezetésben is bizonyos szempontból megengedett az, hogy az ember eltérjen és picit váltson. A lényeg az, hogy mégis a közelben maradjon a lelki életnek. Tehát nem kezdhetünk el úgy beszélgetni lelki vezetettként egy lelki vezetővel, hogy beszélünk a mi múltunkról, hogy egy kicsit jobban előkerüljenek talán a múltnak a hibái és a kiküszöbölésre váró akadályai, és utána pedig áttérünk az időjárásra, onnan a politikába, onnan pedig a sportba, tehát ez így nem helyén való, hanem beszélhetünk úgy a valakinek a múltjáról, akár a polgári, akár a vallásos múltjáról, hogy közben kitérünk egy családi helyzetre, kitérünk a megoldás készségére bizonyos területeken, és így tovább. Tehát ez csak egy példa volt, nem feltétlenül ebben a sorrendben is ilyen módon vannak a kitérők. De még egyszer mondom, a lényeg az, hogy a lelki világnak a közelébe kell maradjunk a kitérő témával is. A Szentlélek természetesen úgy irányít bennünket, hogyha mi nyitottak vagyunk az ő sugallatainak a befogadására. A Szentlélek, akárcsak a mennyei Atya és akárcsak a Fiú Isten, soha nem erőszakol ránk semmit. Az ő sugallatai, az ő tanítása oly módon válnak számunkra irányelvekké, sőt mondhatjuk úgy az előre haladásban kötelezővé,
hogyha mi azt képes

kapcsakodjunk meghallgatni és befogadni, hanem a Szentlélek nem fog ránk csapni, hogy miért nem így, nem fog osztályozni, hogy mai alkalommal csak egy elégtelent kaphatunk, mert nem. Ő türelmesen vár, de ha lehet ilyen emberi tulajdonsággal felruházni a Szent Lelket, akkor állíthatjuk azt, hogy de szomorú, mert látja, megvan bennem a jó szándék, a jó indulat, akarok valami többet a lelki életben, az életemben, viszont nem vagyok annyira összeszedett, és nincs annyi akaraterő bennem, hogy minden további nélkül ezt az utat járjam. Örökké elkalandozok, örökké valamerre másra figyelek. Így, ha nem összpontosítok a lelkiekre, akkor természetesen, hogy szinte eredménytelenné válik egy-egy ilyen lelki vezetési találkozó is, hiszen találkozókból áll. Lelki vezetőm nem föltenül az én közelemben állandó jelleggel, sőt, legtöbbször nem, mert nem családtagot választunk lelki vezetőnek, ez szinte ugyanaz a valaki és a világtalannak a példája lenne, mert amennyiben a családtagjaim a helyzet magaslatán állnának, tehát jóval magasabb szinten lelki vonatkozásban, mint én, akkor se tudnának vezetni jobban, mint a mindennapi élet beszélgetései, a mindennapi élet példaadásai nyújtanak. Ha az nem hatásos rám, akkor a beszélgetés, egy ilyen komolyabb lelki beszélgetés sem hatna. Ezért fontos, hogy ne közvetlen közelemből legyen a lelki vezető. Azért, mert fennáll a lehetőség arra, és fennáll a veszély arra, hogy nem tudok előre haladni túlságosan. Sőt, azt is leszögezhetjük, hogy a lelki vezetőm nem lehet pusztán egy fokkal jobb, mint én, vagy nagy magasabb szinten, mint én. Mert ez szintén ugyanabba a helyzetbe vezet, mint az előző, amit említettem. A tanárok esetében, amikor valakit felkérnek például helyettesíteni, mert az egyik szaktanár lebetegedett, vagy kifejezetten tanár segédnek van valaki kinevezve, és hosszabb időn keresztül kell, hogy helyettesítsen. Sokszor a gyakorlat azt mutatja, hogy a tanár segéd, a felkért helyettesítő igyekszik a leckét előre átnézni, felépíti magának az előadást, és egy fokkal, egy lépéssel van előbe a témában, mint a tanulók. Ez nem jó. Bizonyára tud értékes dolgokat mondani, tud érdekességeket nyújtani, viszont nem elegendő. Mert ahhoz, hogy igazi tudást és igazi előremenetelt még a tudományban is biztosítson valaki, kell legyen egy koncepciója, egy hosszú távú, kell legyen egy rálátása maga az anyagra, és annak a függvényében építi fel az óráját, hogy a következő milyen lesz, és az utána levő is milyen lesz. Tehát nem hiába a tanárok megírják az év elején, tulajdonképpen az egész évnek a lecke tervét, amit természetesen, hogy le is adnak a megfelelő hivataloknál, kezdve az iskola igazgatósága is, folytatva a tanügyminisztérium, tanfelügyelőség megfelelő osztályán. Tehát csak így lehet igazán elmondani azt, hogy igen, a diák valami értékeset, tartalmasat fog kapni, fog részesülni benne. Lelki vezető se lehet pusztán egy fokkal előbbre, mert azzal, hogy ő valamit most tud mondani, valami okosat, valami bölcset egy helyzet megoldására, ez még nem jelent igazi lelki vezetést. A lelki vezetés, amint a maga kifejezés is mondja, igényel egy folyamatot, igényel egy hosszabb távot, ahol még azt is be kell vállalni, hogy talán nagyon kicsi léptekkel haladunk előre, mert az ember nem olyan, mint egy számítógép, hogy alig várja, hogy beüssük az összes adatot, amire szükség van,
és onnan már minden rendben, a számítógép majd azokat az adatokat feldolgozza, osztályozza, értékeli, kihoz valami statisztikát, vagy bármi hasonlót. Nem, a lelkélet nem ilyen. Lelkéletben sokszor megtörténik az, hogy icipici előre menettel tapasztalható, szinte észrevétlen. Viszont a kitartás abban, hogy igen, én továbbra is akarok haladni, annak ellenére, hogy csiga haladásnak tűnik az egész, ezzel elsőben önmagamnak bizonyítom, hogy akarom. Nem alom fel. Megtörténik az is, sőt biztos, hogy régi hibáimba vissza-vissza esek, annak ellenére, hogy igyekezek most már komolyabban ezeket elkerülni. Mert a gyarlóságom, nyitottságom a bűnre, a gyengeségem a sátán kísértései előtt nem szűnik meg. Fokozottabban kéne ezek ellen harcoljak, de talán még nem vagyok elég erős, nem vagyok igazán felkészülve arra, hogy a harcaim révén én ezen a téren is nagy lépteket tegyek. Lehet, hogy ott is kicsidenként, nagyon lassan, sőt hosszú távon tudok leszokni régi hibáimról. Viszont ez nem kell elkeserítsen, nem kell visszafogjon attól, hogy igen, akarok előre haladni, és végképp nem kéne engem visszatartson attól, hogy én őszinte legyek önmagamhoz és lelki vezetőmhöz, amennyiben el tudom mondani, én még mindig ott tartok, ahol kezdtem, vagy talán van egy visszaesésem is. A lelki vezetés tehát egy folyamat, ami nem egy-egy pillanatnyi helyzet megoldása. Van egy nehézségem, keresek egy úgynevezett lelkivezetőt, azt próbálom vele megbeszélni, kapok valami tanácsot, sőt az a tanács nagyon jó és beválik, és onnan kész, folyik az élet tovább, immár újra lelkivezető nélkül. Nem. Ez így megint nem helyes, nem lelkivezetőt kerestem, hanem egy nálamnál okosabb, bölcs embert, aki pillanatnyi helyzetemben talán segített, de sok minden még nem oldódott meg életemben. Ezért fontos, hogy felismerjem, mind hívő ember, szükségem van olyan állandó lelki vezetőre, aki az élet mindennapjaiban kísér engem, nem a mindennapos találkozás által, hanem az időnkénti találkozásokkor való helyzet feldolgozása által, mert a lelki vezető nem az én döntő, illetve döntésre hivatott személy az életemben, hanem ő egy iránymutató, egy segítő. A lelki vezető mellett továbbra is én vagyok az, akinek döntenie kell az életben arról, hogyan tovább. Meghallgatom a lelki vezetőnek az elgondolásait, remélhetőleg az imádságos megoldásait, viszont a döntés az enyém, mert én kell megvalósítsam azt, amire buzdítottak. Én kell hallgassak továbbra is a Szentléleknek az irányítására. Én kell felvállaljam adott esetben a saját kudarcaimat is, hogyha valami nem sikerül. Nem hibáztathatom a lelkivezetőt arról, hogy nem jó lelkivezető, mert én semmivel sem lettem jobb. Türelmetlen vagyok önmagamhoz ilyenkor. Azt jelenti, hogy elvárnám, hogy egy-két beszélgetés, egy-két lelkivezetésnek nevezett találkozás alkalmával olyan szintre jussak, hogy onnan már minden menjen, mint a karikacsapás. Nem. Amint az előbb is említettem, tehát az előrehaladás lehet, hogy nagyon csiga léptekkel fog megvalósulni, lehet, hogy szinte észrevétlenül. A lelkivezetésnek legfőbb alapjai és jellemzői a következők. Mindenek előtt azt kell leszögezni, a lelki vezetésnek az igazi főszereplője maga a Szentlélek. A lelkivezető csupán eszköz és tanú, aki figyeli és kíséri a vezetett szemét Istenhez,
a lelki világ átalakítása, elmélyítése által. Továbbá, mint egy alap, fontos az imádság és ráhangolódás. És a ráhangolódás következtében, amikor az én lelki világom immár tud Istenre figyelni, és tud a lelki vezető szavain túl Isten mélységeit meghallani, megérezni, és a fontosságukat felfogni, akkor viszont már megtörténik a ráhagyatkozás is. Addig, amíg nem vagyok meggyőződve arról, hogy ténylegesen a Szentlélek Úristen az, akinek a tanítására és irányítására szükségem van, addig csak tudást akarok halmozni. Addig csak kíváncsi vagyok, hogy más mit tenne helyembe, hogyan oldaná meg. Tehát elvárom, hogy megerősítsenek vagy a döntéseimben, vagy olyan okosnak tűnő megoldásokat kapjak, amely segít pillanatnyi helyzetemben. Amikor viszont már ráhagyatkozok a Szentlélekre, és ehhez kell az imádság és a felkészülés, tehát amikor már ráhagyatkozok, akkor már nem én szabom meg a feltételeket, nem én nyújtom a Szentléleknek az ötleteket, hogy mit is kéne velem tegyen, hogyan is kéne engem irányítson, hanem a ráhagyatkozás azt jelenti, szó szerint átengedem neki a kezdeményezést, engedem neki, hogy akár még általam kevésbé tetszetős úton vezessen, és az az út, bízok benne, és nem kételkedek, az az út biztos célba vezet. Amikor már megkérdelezek bármit a mindenható Isten mindhárom személy munkájának az eszközeiből, és kezdek válogatni, hogy hát ezt nem így gondolom, és ezt talán másképp csinálnám, és tehát keresünk mi kifogásokat, onnantól én magamat szakítom el, tehát mint egy lecsatlakozom a Szentlélek Úristennek a kegyelmi hullámhosszáról, és megint visszakerülök oda, honnan indultam. Sőt, adott esetben rosszabb helyzetbe is kerülhetek. Miért? Miért állítjuk azt, hogy rosszabb helyzetbe? Mert amikor már egy bizonyos tudásszintet kezdek elérni, az emberi büszkeség, beképzeltség, önteltség arra fog engem buzdítani, hogy hát én már sok mindent tudok, én nekem már tényleg nincs szükségem újabb és újabb tanácsra, és akkor innen már megoldom én. Hát nem. Maga a tudás birtoklása nem elegendő. Látjuk azt, hogy a mai gépek jóval többet tudnak, mint mi. Eleve a tudás felhalmozásában is, tehát jóval többet tudnak birtokolni tudást, mint mi magunk, a szintetizálásban, tehát az anyag összeválogatásában és összerakásában úgy szintén, viszont a gépek, mivel nem éreznek, nincs érzelmi világuk, nincs amivel összehangolják ezt a tudást, ők szó szerint gépiesen találnak a tudásból egy rideg érzelem és bármilyen fajta együttérzés nélküli megoldást. Amikor gyermekként, illetve fiatalként hallottam először ezt a gondolatot, hogy az orvos, akinek műtenie kell, sőt, kemény műtétek, tehát ilyen amputáció, bizonyos szervek eltávolítása, persze élőkön, hogy egyik-másik orvos ahhoz, hogy ezt a műtétet véghez tudja vinni, akkor először egy kis alkoholt fogyaszt, pont az, hogy legyen bátorsága, furcsáltam, csodálkoztam, valahogy nem tudtam megérteni. Hogy lehet az, hogy a vezetésnél kívánják, hogy alkoholmentesen vezessen az ember, de ugyanakkor ilyen emberi életek függésénél az orvos ezt megteheti. Persze, hogy nem volna szabad, de némelyek megteszik, pont azért, mert annyira sajnálják a beteget, hogy
nem jön, hogy megtegyék azt az életmentő lépést, pedig pont attól fogja túlélni, hogy eltávolítják azt a szervet, vagy azt a végtagot. Amikor ráhagyatkozok a Szentlélekre, természetesen ő nem fog ilyesmit tenni, hogy engem rávegyen, akkor fogsz tudni jobban előre haladni, hogyha jobb kezednek az alsó részét eltávolítod. Tehát ilyet nem fogunk sose hallani a Szentlélektől. Nem hiába teremtettünk mi mindannyian olyannak, amilyenek vagyunk, tehát két-két végtag, egy fej, két fül, stb. Nem sorolom, mert mindegyikre szükség van. Ezeknek az eltávolítása csak betegség esetén történik meg, és akkor is szakavatott orvosok által, de nincs köze a lélekhez. A léleknek csak olyan szempontból, hogy kell az a lelki erő, hogy én ott is alávessem magamat, és rábízzam magamat az orvosra, bízva abba, hogy ő tudja, mit csinál, és hogy nem rontja el, nem fekszek le úgy az asztalra, hogy onnan már nem is kelek fel, hanem csak visznek. Tehát van egyfajta bizalom és alapvető hit az orvos tudásában és ügyességében, de ez még távolról se az a fajta hit és ráhagyatkozás, mint amire szükségem van a Szent Lelket illetően. Továbbá szükség van a meghallgatásra és a diszkrécióra. A lelki vezetőnek képes kell lennie ítélkezés nélkül igazi mély empátiával figyelni a mindarra, amit én mondok, nem félbeszakítani, ahányszor jónak látja, ha kell teljes hosszú időszakokat végig kell tudjon hallgatni. Ha valamit szeretne mondani, akkor inkább jegyzete, hogy majd a végén elmondjon, hogy elfelejtse, de mindenképp meghallgat, tehát nyitottság van benne a meghallgatásra, és ami nagyon fontos, ahogy a papokról, a gyóntató papokról szokták mondani, hogy köti őket a gyónási titok, és ez így van, és minden további nélkül bízhatunk abban, hogy ami ott hangzik el a gyónásban, azt a pap nem adja tovább. Néha hívek megteszik, hibáznak ezáltal, de őket nem köti olyan szempontot titoktartás, mint a papot. Lelkivezető esetében viszont szintén köti a titoktartás, nem csak azért, mert indiszkréció lenne erről beszélni, hanem eleve, amit ő ott egy bizonyos személlyel megbeszél, az biztos nem 100%-osan megoldás egy másik személyre vonatkozzon is a beszélgetés során. Tehát ugyanaz a tanács nem biztos, és ugyanabban a mértékben nem biztos, hogy jó egy másik személynek, amit én magam kaptam. Ezért fontos, hogy egyedi legyen minden megoldás. Ha már egyedi, akkor nincs amiért beszélni róla, nincs amiért valakinek a hibáról, vagy gyengeségéről, vagy lelki szintjéről tárgyalni bárkivel. Tehát semmi sem magyarázná azt, hogy miért kell egy lelki vezetőnek továbbadni azt, amit hall. És a mai műsor, mivel a vége felé közeledik, még egy gondolat belefér, a lelki vezetésnek a fő alapjaiból és jellemzőiből. Nagyon fontos az imádságos háttér, ezt említettem a bevezetőben. Saját életében is jelen kell legyen az elmélyült imádság a lelki vezetőben, tehát nem pusztán tudással és bölcsességgel kell rendelkezzen, hanem imádságos lelkülettel, és benne is meg kell legyen a lelki növekedés folyamata. Nem lehet tökéletes. Nem létezik tökéletes ember itt a Földön, aki elérte volna a legfelsőbb szintet, és azért tud másokon segíteni, mert ő már mindent tud, minden szinten átlépett, és a csúcson van. Ilyen nincs.
Természetesen, hogy ő is halad előre, őnek is van lelki vezetője, és így egymást segítve haladunk előre. Ez olyan, mint amikor a gyermekek már eleve óvodába, kinn az óvoda udvarán egymás kezét fogva körbe táncolnak, vagy egyszerűen kígyó utat járnak, játékosan mennek együtt, de a lényeg az, hogy egymás kezét fogva, és olyan, mintha a legelső húzna maga után a legutolsót, pedig nem húzza, pusztán csak együtt haladnak, fogják egymás kezét, hogy ugyanaz azon az útvonalon megmaradjanak. Kedves Már Rádió hallgatók, mai műsorban ennyi fér bele. Természetesen a témát folytatjuk, nem zártuk le. Kívánok mindenkinek nyitottságot és akaratot arra, hogy lelki vezetőt keressen és találjon, és így haladjunk előre együtt az Isten országa felé. Kívánok mindenkinek áldott napot, sok kegyelmet, jó Isten áldását, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben.

0: a Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész